A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Az önző kiskutya. A cica háti dombságon túl, Ebb falván bizony nem csak felnőtt kutyusok élnek, hanem olyan fiatal és játékos kölykök is, mint a gyerekek. Hangos is az ugatástól az összes utca délután. A sok kölyök kutya mind ugyanabba az iskolába jár. Elég nagy és tágas épület ahhoz, hogy mindannyian elférjenek, és hatalmas udvaron jó nagyokat játszhassanak. A szüleik és a tanáraik is arra tanítják őket, hogy okosan és figyelmesen játszanak egymással, mert annak sosincs jó vége, ha valaki nem kedves a másikkal. Ezt minden kiskutya nagyon jól tudja. De élt ám egyszer Ebb falván egy olyan kiskutya, akinek senki más, csak saját maga volt a fontos. Sőt, az volt a legfontosabb, hogy neki legyen a legszebb, a legtöbb, a legújabb és a legjobb mindenből. Szegény szüleit minden álló nap nyúzta és kérlelte, hogy labdát és mindenféle különleges játékot vegyenek neki, azok pedig már azt sem tudták, hova legyenek a nyaggatástól. Pedig otthon a kiskutya már alig fért el a sok csodálatos és új játéktól. Csak úgy folytak ki a játékok a szekrényből, és olyan hívogatóan várták, hogy játszon velük valaki, de a kiskutyát mindig csak a legújabb érdekelte. Ha valakinél meglátott valami mást, az is rögtön kellett neki, ott helyben. Meg sem várta, hogy a másik kijátszhassa vele magát, már ott toporgott és forgolódott mellette.
1: Én is úgy szeretném, hadd próbáljam ki. Nekem ilyen nincs is.
0: Kérlelte a pajtásait, és közben olyan szomorúan nézett, mintha még sosem fogott volna labdát vagy játékot a mancsában. Olyan kitartóan tudott ácsingózni egy-egy játékra, hogy a többiek, akik bizony nem voltak olyan önzőek, mint ő, mindig megsajnálták és kölcsönadták neki a játékaikat. Igen ám, ezzel még nem is lett volna baj, a gond csak ott kezdődött, hogy ezeket a játékokat a kiskutya rendre elfelejtette visszaadni. Amint meglátott valami izgalmasabbat, már ki is ejtette őket a kezéből, és futott az új játéka után. Így kérte kölcsön a piros labdát, a pöttyös labdát, a kisvödröt és a nagy lapátot, a képeskönyvet, a kisautót, a kisrepülőt, és még ki tudja hányféle játékot, amit vagy magánál felejtett, vagy elhagyott valahol. A többi kiskutya pedig zokogva és szomorúan ment haza, mert az önző pajtásuk elkunyerálta és elhertálta a játékaikat. A szüleik pedig alig győzték őket új játékokkal vigasztalni. Azt viszont mindegyik megtanulta, hogy a kunyerálós kiskutyának nem szabad kölcsönadni semmit, mert nem vigyáz rá. És olyan önző, hogy ő viszont sosem adja oda a sajátját. Nem sokára nem is nagyon játszott már vele senki, se az iskolában, se a szünetekben, se az udvaron. Ha már olyan sok játéka van, játszom velük egyedül. Neki úgyis csak saját maga a fontos, gondolták a többiek. A kunyerálós kiskutya pedig nem nagyon bánta a dolgot, elvégre senkivel sem kellett osztozkodnia. Hamar megunta a dolgot, de a többiek addigra szóba sem akartak állni vele. Egy szép nap aztán új kutyus jött a kutyaiskolába. Jó messziről érkezhetett a család, mert ilyen kiskutyát még a környéken sem látott senki. A kunyerálós kiskutya persze rögtön nagyon izgatott lett. Meg is környékezte az új

0: jövevényt, hát ha van valami olyan játéka, amit még sosem láttak, és rögtön magáinak akarta, hogy ő próbálhassa ki először. Be is mutatkozott szépen, beszédbe elegyedett az új társával, és el is dicsekedett a szép és új játékaival, majd azt mondta. De ezekkel sajnos nem lehet játszani. Inkább játszunk a tieiddel. Az új kiskutya kikerekedett szemekkel bámulta a sok szépséget, amiket az önző kiskutya mutogatott neki. Aztán szipogott egyet-kettőt, és keservesen sírva fakadt.
1: Nekem nincsenek ilyen szép játékaim,
0: zokogott.
1: Sőt, egy fia játékom sincs. Tudod, otthon nagyon sokan vagyunk testvérek, és nagyon messziről költöztünk ide. Sajnos nem tudtunk elhozni egy játékot sem, és most nagyon hiányoznak.
0: Pityergett tovább. A kunyerálós kiskutya csak nézte a sírós kiskutyát, és életében először nagyon elszégyelte magát. No, ne bánkódj! Tudod mit? Menjünk el most hozzám, és nézzük meg az otthoni játékaimat is. Otthon aztán előpakoltak mindent, amihez az önző kiskutya soha hozzá sem nyúlt, és egész délután bígan játszottak. Amikor már későre járt, az önző kiskutya annyi játékot adott az új kiskutyának, amennyit csak elbírt. Vidd a testvéreidnek, mondta. Az új kiskutya pedig boldogan szaladt haza a sok kincsel. Az önző kiskutya megtanulta a leckét, s végül minden játékát szétosztotta. Attól kezdve mindenki szívesen hívta játszani, mert már tudták, hogy ezután nem csak a saját játékát, de a másét is meg fogja becsülni.

Csukás Mese Rádió. Játsszatok sokat együtt a barátaitokkal, és osszátok meg velük a játékaitokat. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
1: Hát gyerekek, most egy olyan mese következik, amit én írtam. Egy kis markolóról írtam ezt a mesét. Döbrente Ildikó vagyok, hívjatok úgy, hogy Ildikó nénye.
2: Engem meg úgy szólítsatok, ha találkozunk, Péter bátyó, Levente Péter vagyok, Döbrentei Ildikó nénjének a szerelme és meseolvasó társa.
1: Már 58 éve, képzeljétek el. Hát akkor kezdődjön a mese.
2: Kis markoló.
1: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis markoló. Anyukájával és apukájával élt egy építkezésen, a szedres erdő közelében. Kis Markoló anyukáját úgy hívták, hogy Mamarkoló, apukáját meg úgy, hogy Paparkoló.
2: Barátai is voltak Kis Markolónak, Kis Dömper és Kis Daru. Napközben, amíg Mamarkoló, Paparkoló meg a többi felnőtt dolgozott, addig Kis Markoló, Kis Dömper és Kis Daru az erdő melletti réten játszottak. Pillangót kergettek, vadalmával futballoztak, legelésző teheneket bámultak, virágszedő lányokat csodáltak, és irigykedtek a falusiakra, akik szedret szedegettek az erdőben.
3: Én is szeretnék szedret szedegetni,
1: nyafogott egy este Kis Markoló.
2: Hétvégén elmegyünk az erdőbe.
1: És mi is szedegetünk szedret.
2: Ígérte Mamarkoló és Paparkoló Kis Markolónak.
3: Hétvégén, hol van az még?
1: Legyintett Kis Markoló.
2: Másnap reggelre sok eső esett, és Kis Markoló hiába várta Kis Dömbert és Kis Darút az erdő szélén.
1: Hogy ne unatkozzon, kicsit kergette a pillangót, kicsit futballozott a vadalmával, kicsit bámulta a legelésző teheneket, kicsit csodálta a virágszedő lányokat, de érezte, hogy egyre jobban irigyli a szedret szedegető falusiakat.
2: Szeder!
1: Szeder! Szeder! Szeder!
2: Hallatszott az erdőből.
1: Szép a szeder, szeder, szúr a szeder, szeder, szédület, hogy mennyi szeder.
2: Szeder!
1: Egy életem, egy halálom, nekem ezt most meg kell látnom, gondolta Kis Markoló, és egyedül elindult az erdőbe.
2: Izgatottan gurult a nagy fák alatt, és mohón szedegette markolójával a szedret. Egyre beljebb keveredett. Már a vaddisznók dagonyázó helyénél járt, mikor egy markolás után zsupsz, megcsúszott, és a hátsó kereke elsüllyedt a pocsolyában.
3: Jaj, beragadtam a sárba,
1: szeppent meg Kis Markoló. Jó erősen felbrummogtatta a motorját, nekirugaszkodott, hurrok!
2: De egy centit sem mozdult odébb.
1: Na még egyszer, biztatta magát. Újra felbrummogtatta a motorját, újra nekirugaszkodott, még a lámpáit is megvillogtatta, de hiába.
2: Mintha ólomsúly húzta volna a kerekét.
3: Jaj, nekem most mi lesz velem?
1: Rémült meg Kis Markoló.
3: Mi lesz, mi lesz?
2: És kétségbe esetten dudálni kezdett.
3: Hát, ha meghallja egy őzike, gondolta. Vagy az öreg néne, aki az őzikét ápolta. Ő biztosan segítene rajtam is.
2: De csak egy magányos tehén jött arra, aki elkódorgott a csordából. Hát te mit dudálsz? Mit villogsz itt? Mit brummogsz itt? kérdezte Mélán a tehén.
3: Jaj, kedves tehén, már egészen elsüllyedtem itt a sárban. Nem tudnál kihúzni?
4: Én nem, de ismerek valakit, akit majd segít,
2: válaszolta a tehén, azzal megfordult és elment.
3: Jaj, ne menj el, kedves tehén, ne hagyj itt,
1: kiabált a kis markoló, de a tehén nem fordult meg.
2: Teltek, múltak az órák.
3: Anyukám meg apukám, aggódni fog értem, gondolta kis markoló, és megremegett a motorház tetője. Hiányozni fogok nekik,
1: és keservesen brümmögni kezdett.
2: Ahogy ott brümmög, szipog, egyszer csak ágropogást hall. Felnéz,
4: hát jön a tehén visszafelé, de nem egyedül, hanem egy bőbugyogós, fura figurával.
5: Ez Mehmed, a török,
2: dünnyögte a tehén.
5: Ő az ismerősöm, aki segít, lapátot is hoztál,
2: fordult a tehén a törökhöz.
4: Ühüm,
2: bólintott Mehmed.
4: Gyűrűm, ezüst, követ török, tegyerembe belepökök, sarat merek, követ török,
2: és szélsebesen lapátolni kezdte a sarat. Aztán ágakat tett a hátsó kerék alá, és intett kismarkolónak, hogy mehet!
1: Kismarkoló felbrummogtatta a motorját, megvillogtatta a lámpáit, nekirugaszkodott, és...
4: Csupp! Egyszerre kiszabadult a sárból.
3: Hurrá, hurrá!
1: Dudált kis markoló, és boldogan mozgatta a kerekét.
5: Rendben, Mehmed,
2: dünnyögte a tehén.
4: Ühöm,
2: bólintott Mehmed.
4: Gyűrűm ezüst, követ török, tegyerembe belepökök, sarat merek, követ török. Perdülj felém, kedves tehén!
1: Kismarkoló mindkettőjüket felültette a hátára, és egészen a házuk kapujáig vitte őket.
2: Ott elköszönt tőlük, és gyorsan-gyorsan hazagurult az építkezésre mamarkolóhoz és paparkolóhoz, akik már nagyon várták.
3: Többé nem megyek egyedül szedrezni,
1: gondolta félálomban kismarkoló, aztán elaludt.
2: Másnap reggelre a madarak kismarkoló minden szedrét felcsipegették.
1: Egyetlen féligéret szemet hagytak csak a markoló sarkában. Nehogy kismarkoló azt higgye, hogy álmodta az egészet.
2: Így volt?
1: Nem így volt.
2: Égből pottyant mese volt.
6: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, Szacsvai László vagyok. Most én olvasok nektek egy esti mesét. Csukás István, utazás a szempillám mögött. Lackó megtalálja és elveszíti az üveggolyót. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kisfiú, akit Lackónak hívtak. Nevezték még Lászlónak is, meg Lacinak is, meg Lacikámnak is, meg Lacipacinak is, de ő a legjobban a Lackót szerette, és igazán helyén való és méltányos, hogy mi is ezen a néven hívjuk. Külsőre olyan volt, mint a többi fiú. Úgy értem ezt, hogy ha mondjuk 10 gyerek fut versenyt a téren, átugrálva az üres padokat, vagy 10 gyerek mászik a fára, vagy 10 gyerek épít hóembert a homokozó közepére, és ha Lackó is köztük van, messziről nem lehet megkülönböztetni, hogy ki kicsoda. Ez már így van. Az öltözékük, vagyis a ruhájuk is egyforma szokott lenni a fiúknak általában, tehát nyáron látszik a sebb hely a térdükön, télen pedig nem látszik, mivel eltakarja a hosszú nadrág. Ezzel a sebb helyen is úgy állt a dolog, hogy mintha örökké tartanak. Valamikor megszerzi az ember úgy 3-4 éves korában, már nem is emlékszik rá, hogyan. És virít és díszeleg a térden egész addig, amíg el nem érjük az iskoláskort. Közben még, ha be is gyógyul egy, azonnal és tüstént nő helyébe egy másik. De ezzel senki se törődik, nem is érdemes vele törődni. Ez pontosan úgy hozzátartozik az élethez, mint a napsütés, a hóesés, vagy a savanyú cukor. Belülről azonban Lackó egy kicsit mégis különbözött a többi gyerektől. És ezt is el kell mondani, ha már éppen róla mesélek, és nem másról. Mégpedig úgy különbözött a többi gyerektől, hogy egy kicsit álmodozóbb volt náluk, egy icipici csöndesebb és eltűnődőbb, meg egy hajszálnyira élesebb eszű. De csak egy kicsit, csak egy icipicit, és csak egy hajszálnyira. Történt egy napon, kedd volt éppen, ezt Lackó jól megjegyezte, mivel a fagylaltos ekkor tart szünnapot, egész héten árulja a fagylaltot, még vasárnap is. Csak kedden lóg a lehúzott redőnyön egy cédula, kedden szünnap. Nem tudtak ugyan még olvasni, de erre nem is volt szükség. Egyszer valaki, aki tudott olvasni, hangosan elolvasta a cédulát, hogy kedden szünnap, és azóta valahányszor ki volt akasztva a cédula, pontosan tudták, hogy kedd van és szünnap. Vagyis kedden és szünnapon történt, hogy Lackó talált egy gyönyörűséges üveggolyót. A ruhászekrényben találta még reggel, pedig nem is az üveggolyót kereste, csak úgy turkált a szekrényben. A ruhászekrény alján mindig érdemes volt turkálni, ott mindig lehetett valami érdekeset találni. Ezt, azt, limlobot, egy ócska nyakkendőt, vagy egy fél kalapdobozt, vagy egy pár sámfát, s hasonlókat. A ruhászekrényben kellemes félhomály volt, de ez még izgalmasabbá tette a kutatást, mivel sohasem lehetett előre látni, hogy mi akad a kézbe. Lackó is így volt az üveggolyóval, mikor megmarkolta a félhomályban, érezte, hogy hűvös, meg gömbölyű, de nem tudta, mi az. Mikor háttal kifelé mászott a ruhászekrényből, kicsit megcsúszott és kiejtette kezéből az üveggolyót. Az üveggolyó finoman, megcsendülve kiugrott a szekrényből a padlóra, ott ugrott még egyet, és csendült is egyet, majd nesztelenül gurult tovább, és megállt az asztal lábánál. Lackó gyönyörködve nézte az üveggolyót. Az üveggolyó pedig, mintha üdvözölné Lackót, villantott egy-két sugarat, ahogy a napfény az ablakon át rávetődött. Lackó nézegette még egy ideig, s megállapította csendes büszkeséggel, hogy 3 dolgot is tud az üveggolyó: csiringelni, gurulni és villogni. Majd mikor már kigyönyörködte magát, újra a kezébe fogta az üveggolyót, és kisétált a szobából. A térre bandukolt, a tér ott volt nem messze egy macskaugrásra. Kicsi volt a tér, 4 fa állt rajta összesen, meg 3 pad, meg egy homokozó, de nekik elég volt. Vagyis a környékbeli gyerekeknek pontosan megfelelt ez a kis tér is. Még azt is szerették benne, hogy olyan kicsi. Egy térnél nem az a fontos, hogy nagy legyen, hanem az, hogy jól lehessen benne játszani. A térhez tartozott még Kálmán bácsi, a parkőr is, aki bizony elég mogorva volt, meg folyton rázogatta a bottyát, de szerencsére többnyire csak csendesen bóbiskolt az egyik padon, néha felhorkantott, és azt mondta, doberdo. Morcos képet vágott, megrázogatta a bottyát, majd újra elszúnyókált. Úgyhogy sokszor azt lehetett hinni, nincs is parkőr a parkban. Néha órákra is elfelejtkeztek róla. Lackó megállt a tér sarkán, majd Lábújhegyen elsétált a padon bóbiskoló Kálmán bácsi mellett, a gyerekekhez ment, s megmutatta nekik az üveggolyót. Tud csiringelni, mondta, és óvatosan pattogtatta a padon, nehogy felébressze Kálmán bácsit. Az üveggolyó finoman csiringelt. Tud villogni, folytatta, és két ujja közé fogva fogta. Az üveggolyó csodálatosan villogott, és tud gurulni, fejezte be büszkén, és elgurította a pázsiton. Az üveggolyó fürgén gurult a pázsiton, majd megállt egy fa tövében. Egész nap játszottak az üveggolyóval, délelőtt csiringeltették, ebéd után villogtatták, este pedig gurították. És már éppen haza akartak menni, már a lámpák is kigyulladtak a fák fölött, egy szóval az utolsó pillanatban Lackó még egy utolsót gurított az üveggolyóval. Figyelték, ahogy gurult a fűben, mikor Kálmán bácsi morcosan kilépett egy fa mögül, s mogorván rájuk ripakodott, hogy mars haza, holnap is nap lesz, doberdo! Majd eltűnt egy másik fa mögött. Az egyik gyerek megjegyezte, hogy Kálmán bácsit még senki se látta mosolyogni, se felnőtt, se gyerek. Lackó zsebre vágta az üveggolyót, és még futott egy-két kört vacsora előtt. Hát amikor megálltak, Lackó a zsebébe nyúlt, és az üveggolyó nem volt sehol. Keresték, kutatták, négy kézlábon álltak, félrehajtogatták a fűszálakat, de az üveggolyót nem találták. Lackó szomorúan ballagott haza. Szótlanul ette a vacsorát, vacsora után megmosakodott, és összeráncolt homlokkal feküdt az ágyban. Édesanyja nyitott be, jó éjszakát kívánt. Aludj el szépen, kisfiam, hunyd le a szemed. Jó éjszakát, Lackó. Halkan válaszolt, halkabban, mint máskor. Lehunyom, jó éjszakát. Édesanyja egy picit még habozott is, mintha kérdezni akarna valamit, majd leoltotta a villanyt, és kiment a szobából. Lackó belesuttogta a sötétbe. Az üveggolyó hova a csodába gurulhatott? Hova a csodába? Töprengve hallgatta a csörgő urak tiktakolását, szaporán vert, mint a szív. Tik-tak, tik-tak, majd lelassult, majd egészen lassú lett. Tik-tak. Lackó még egy pillanatig csodálkozva hallgatta, majd hirtelen

0: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Szervusztok, kedves gyerekek! Újréti László vagyok. Ma Csukás Istvántól egyik kedvenc versemet fogom elmondani nektek. A kutya első verse. Asztal alatt sűrű homály, asztal alatt kincses bánya, rég feledett kéziratok, közöttük a gazdi lába. Mivel minden zugot elönt a sok telefirkált papír, ez meg milyen foglalkozás? Szegény gazdi egész nap ír. Közben nyög, meg sóhajtozik, és füstöt fúj, mint a kémény. Ködös szemmel hova bámul, dől belőle a sok élmény. Jön a kutyám szimatolva. Ő most egy nagy nyomozó ebb, fölfedezi a világot, és most az orrával főleg. Megtelik az orrsövénye, minden szagot külön választ. Csípőst, fanyart, dohost, szúróst, felsorolni ki tudná azt. Csodálatos szimatával betalál az asztal alá, futólagos üdvözlésként a lábam puhán megnyalál. Majd mindkinek megtelt orra, s rájött, hogy van éles foga, rákcsál, mar, tépa homályban, nagy szuszogva és morogva. Én csak félig figyelek rá. Markában tart még az ihlet, nem a lábam rágja, érzem. Hát akkor mit rákcsál itt lent? Lenézek, a szája tele, rövid verssel, hosszú verssel, bűntudatos szemmel néz rám. Most mi lesz? Ugye nem verszel? Rágd át magad, de ne nyeld le, szólok. Hát, ha beteg leszel, a vers, a lélek étke, s jobb, ha te még kolbászt eszel.
1: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Grimm testvérek, Hamupipőke, első rész. Aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
1: Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, volt egyszer egy özvegyember, s annak egy szépséges szép leánya. Az özvegyember szomszédságában lakott egy özvegyasszony, annak meg két leánya volt, de egyik csúnyább a másiknál. Egyszer az özvegyasszony által üzent az özvegyembernek, vegye feleségül őt, majd meglátja, milyen jó dolga lesz neki is, a leányának is. Gondolta az özvegyember, bizaz jó lesz, ha ketten lesznek, megoszlik a teher. Nem sokáig gondolkozott, feleségül vette az özvegyasszonyt. Hanem egy hét, kettő alig múlt el, keservesen megbánta a házasságát, mert az új asszony csak a maga leányaival gondolt, azokat szép ruhában járatta, az özvegyember leányának pedig jó volt a rongy is. El is nevezték a szegény leányt Hamupipőkének. Telik múlik az idő, egyszer az ember bemegy a városba, s kérdi a leányokat. No, leányok, mit hoznak nektek a városból? Mindjárt előállott a két csúnya leány, s alig győzték elésorolni, hogy mi mindent hozzon nekik. Drága sejemköntösöket, aranygyűrűt, fülbevalót, karperecet, a jó Isten tudja még mit. Hát neked, Hamupipőke, mit hozzak? Kérdezte az apja. Ne hozzon nekem semmit, édesapám, mondotta Hamupipőke. Jó nekem így rongyosan is. De ha már a másik kettőnek hozok, rólad sem feledkezem meg, mondotta az ember. Jól van, édesapám, ha mindenképpen akar hozni valamit, hozzon nekem 3 diót, én azzal is beérem. Na, az nem sok, mondotta az ember, s azzal elment be a városba. Ottan vett a mostoha leányainak mindent, mit kívántak, s az édes leányának csak ugyan nem hozott egyebet 3 diónál. Másnap éppen vasárnap volt, s a csúnya leányok felöltözködtek nagy cifrán, úgy indultak a templomba. Hamupipőke is szeretett volna elmenni, de őt otthon hagyták, hogy ne üljön dolog nélkül, kijöntöttek az udvarra egy véka konkolyos búzát, s megparancsolták, hogy mire a templomból visszajönnek, mindegy szemig tisztítsa meg a konkolytól, különben jaj neki. Hely Istenem, sírt szegény Hamupipőke, hullott a könnye, mint a zápor eső. Istenem, Istenem, sóhajtozott magában, hogy tudjam én ezt a búzát megtisztítani? Hát abban a pillanatban leszáll egy sereg fehér galamb az udvarra, nekiesnek a búzának, s egy szempillantás alatt kiszemelték a konkolyt a búzából. Ugrált, táncolt, örömében Hamupipőke nem tudta, mit csináljon. Gondolja magában, hadd legyen neki is egy jó vasárnapja, feltör egyet a 3 dióból. Csak ugyan fel is tör egy diót, s ím, halljatok csodát, egy ragyogó szép köntös esett ki a dió hajából. Ámult-bámult Hamupipőke nézte, forgatta mindenfelől a részköntös, s aztán mit gondolt, mit nem, hirtelen magára vette, s elment ő is a templomba. Történetesen a királyfi éppen ott volt a templomban, s mikor Hamupipőke belépett, a királyfi rávetette szemét, s többet le sem vette róla. Nézték, csodálták a népek is. Azt hitték, hogy valami király kisasszony, senki sem ismerte meg Hamupipőkét. Az apja sem, az anyja sem, a nénjei sem. Hanem Hamupipőke nem várta meg, míg a pap áment mond, hirtelen kifordult a templomból, hogy mire a többiek hazajönnek, otthon lehessen az ő rongyos ruhájában. Az ám, de a királyfinak sem volt maradása a templomban. Egyszeriben kijött az inasával, szalasztotta Hamupipőke után, hadd nézze meg, hová tér be. De Hamupipőke az ő kicsi részpapucsában olyan sebesen ment, mint a szél. Egy pillantás alatt eltűnt az inas szeme elől, s hiába nézett be minden udvarra, minden házba, Hamupipőkét sehol sem találta meg. Aközben hazaértek a leányok, s mondották nagy dicsekedéssel. Hely, mit láttunk mi, Hamupipőke, ha te azt láttad volna? Ugyan mit láttatok? Kérdezte Hamupipőke. Ott volt a királyfi a templomban, aztán ott volt valami király kisasszony, de olyan szép, mint égen a ragyogó csillag. Ó, én azt jól láttam, mondotta Hamupipőke. Ugyan honnét láttad volna? Honnét? Felmentem a lajtorján a kémény mellé, s onnét néztem, míg az utcán szépen végig sétál. Úgy? Hát te a kéményen mászkálsz, ahelyett, hogy a búzát tisztítanád? Mondotta Hamupipőke szép csendesen. Ó, ne féljetek, megtisztítottam én a búzát is. A leányok majd megpukkadtak mérgükbe, mikor látták, hogy egy szemkonkoly sincs a búzában, de olyan tiszta, mint az arany. Nagy mérgükben dirib darabra vagdalták a lajtorját, hogy többet a kéményhez föl ne mászhasson. S délután, mikor vecsernyére mentek, két véka konkolyos búzát öntöttek ki az udvarra, hadd tisztítsa meg Hamupipőke. Azzal elmentek a templomba, leültek az első székbe nagy cifrán, kényesen, mint két páva, s illegették, billegették magukat, hát ha valahogy rájuk tekintene a királyfi. Mert a királyfi délután is elment a templomba, hadd lássa, ott lesz-e ismét Hamupipőke.
0: A Hamupipőke című mese első részét hallottátok.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Hoztam egy újabb találós kérdés számotokra. Így szól. Ez a pici rovar piros ruhát hord fekete pöttyökkel. Néha a kezedre száll, és ha kedvesen fújsz rá, elrepül. A kertekben sokan szeretik, mert segít megvédeni a növényeket. Sokatoknak az óvodában ez a jele. Szép kis állat, de nem olyan könnyű lerajzolni. Mi lehet ez? Igen, ez a katica bogár. Mindig örülök, amikor találok egy katicát. Olyan aranyosak. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

0: Szervusztok gyerekek, én Bordi András vagyok, a Kossuth Rádió műsorvezetője és bemondója. Václav Csritek, Moha és Páfrány. Hogyan keresték az öt garast? Moha meg Páfrány a mestjén ült. Egyszer csak elviharzott mellettük Fürjecske.
1: Hová, hová, Fürjecske? Miért sietsz annyira? Kiáltott rá Moha.
2: Elvesztettem öt garast, és most keresem,
0: mondta Fürjecske, és már sietett is tovább, olyan gondterhelt volt, hogy még a tolla is lekúkadt. Moha egy ideig csóválta a fejét.
1: Bizonyára valahol a mesdjén hagyta a garasait. Menj, Páfrány, nézd meg, mondta.
0: Ő maga pedig visszament a házikóba. Páfrány bekukkantott minden kis rejtek helyre a mesdjén, megforgatott minden követ, de Fürjecske öt garasát csak nem találta. Végül egy zöld levél alatt bukkant rá. Ott feküdt pattanó, és Fürjecske öt garasát rakosgatta a pocakján.
1: Hol vetted azt a pénzt? Kérdezte Páfrány.
2: Én nem vettem, hanem találtam, mondta pattanó.
1: Akkor add ide nekem, és én visszaadom Fürjecskének, mondta Páfrány.
0: Oda ment pattanóhoz, és elvette tőle az öt garast. Ekkor pattanó felkiáltott.
2: Én azt a pénzt súlynak használtam, most borzasztó magasra kell felugranom. Hoppla, hopp!
0: Megropogtatta az izületeit, és átugrott a Páfrányt.
1: Páfrány zsebrevágta az öt garast, és hazament a házikóba. No, mi van? Megtaláltad?
0: Kérdezte Moha. Páfrány nem szólt semmit, csak csörgette a garasokat a zsebében.
1: Úgy látom, hogy te nem csak az öt garasra vagy olyan büszke, mondta Moha.
0: Nem hát, húzta ki magát Páfrány. Remek dolgot tanultam pattanótól.
1: Hát hallom, mi az? Firtatta Moha.
0: Páfrány elkezdett pattogtatni a hüvelykujjával, és már nem lehetett vele szót érteni, egyre csak pattogtatott a hüvelykujjával, és körüljárta az ágyat. Megmérte, hány arasz. Aztán hanyat feküdt az ágyba, úgy, mint pattanó. Mohára pedig ráparancsolt.
1: Ha szólok, nyújj be a zsebembe, Fürjecske öt garasáért, én meg átugorlak. Ez az a remek dolog, amit pattanótól tanultam.
2: Jól van, megteszem, úgysem hagynál addig békén, mondta Moha, és benyúlt Páfrány zsebébe az öt garasért.
0: Páfrány megropogtatta az ízületeit, és nagyot kiáltott, mint pattanó.
1: Hoppla, hopp!
0: De közben valahogy az ujjaival meg a sarkával feltépte a dunyát. A dunyából kiszabadult a toll, tódult ki az ablakon, nyomult ki az ajtón. Ami nem talált másfelé utat, az kirepült a kéményen.

0: a varázslatos tűz szerszám. Voltak idők, amikor a királyok folyton háborúkat indítottak egymás ellen, hogy még több földet, kincset szerezzenek. Akkoriban a katonáknak, szolgálataikért zsoldot fizettek. Ám néha egy-egy vesztes csata után nem akartak, vagy éppen nem is tudtak fizetni. Ők pedig szétszélettek a világban. Ahogy egy ilyen katona hazafelé tartott, egy nagy tölgyfaerdőn vágott keresztül, amikor találkozott egy öreg anyóval. Látta, hogy gyenge már az asszony, hát felajánlotta, hogy elviszi a nehéz batyuját egy darabon.
1: Édes fiam, inkább másban segíts nekem, és ígérem, te is jól jársz a végére,
0: kérte az anyóka.
1: Itt ez a nagy tölgyfa. Az odunát leeresztelek a gyökeréhez ezen a kötélen. Ott találsz majd három vastag tölgyfahajtót, és mind mögött egy-egy hatalmas kutyát. A kutyák egy-egy ládát őriznek, amik mind teli-teli vannak kincsel. Annyi aranyat, ezüstöt összeszedhetsz ott magadnak, amiből holtodig boldogan elélsz majd, de az utolsó szobában egy tűzszerszám is van. Azt hozd fel nekem, drága fiam, én csak ennyit kérek.
0: Az öreg asszony leeresztette, és amikor megérkezett, három ajtó állt előtte. Benyitott az elsőt, és meglátta a kutyát, aminek a szemei akkorák voltak, mint egy tányér. Akkor a földre terített egy köpenyt, és ráfektette a kutyát, éppen ahogy az öreg tanácsolta. A kutya meg sem mordult, ő pedig megtömhette arannyal a zsákját. Ugyanígy történt a másik két szobában is. Megtalálta a tűzszerszámot, elhozta, és felmászott a kötélen a vénasszonyhoz. Ugyan minek neked ez a tűzszerszám? Kérdezte a katona, amikor felért.
1: Mit törődsz te a mások dolgával? Adj csak ide, és elégedj meg a kincsekkel!
0: Akkor már sejtette a zsoldos, hogy valami titkos ereje lehet a tűzszerszámnak, és ott hagyta a vénasszonyt. Futott, ahogy bírt. Meg sem állt a következő városig, ahol betért a legjobb fogadóba. Ott a legjobb ételeket és italokat kérte, hiszen zsebei tele voltak arannyal. A király a közeli palotában közben azon törte a fejét, hogyan óvhatná meg lányát egy baljós jövendőléstől. A jóslás szerint ugyanis a király leányának egy egyszerű katona lesz a férje, nem királyi származék. A király ezért őrt állítatott leánya mellé, hogy meg se közelíthessék. Meghallotta a katona is a pletykát, és elhatározta, megszerzi a királylányt. El is indult a várba, legszebb ruhájában, szép lován, ám az őrök megállították. Utasd a pecsétgyűrűdet, ha valóban királyfi vagy, parancsolták. Ám a katona erre nem tudott mit felelni, így vissza kellett fordulnia. Mivel a katonának több pénze már nem maradt, egy szűk padlásszobában húzta meg magát, és miközben az életén töprengett, a keze ügyébe akadt a tűzszerszám. Leporolta, fényesre dörzsölte, gondolta legalább lesz mivel befűteni. Legnagyobb ámulatára, ahogy a tűzszerszámot megérintette, ott termett az egyik óriási kutya a faodvából.
2: Mit parancsolsz, gazdám?
0: Kérdezte jámboran.
3: Hozd nekem egy kis pénzt, vágta rá a katona.
0: A kutya nem sokára egy arannyal teli erszénnyel tért vissza, így a katona ismét meggazdagodott és szép ruhákban járhatott. Egy napon gondolt egyet, és újra előugrasztotta a tűzszerszám segítségével a kutyát.
2: Mit parancsolsz, kedves gazdám?
0: Kérdezte az ebb. Hozd ide nekem a királylányt, hogy megláthassam a szépségét. A kutya eltűnt, de egy szempillantás alatt vissza is tért,
3: hátán az alvó király kisasszonnyal. A katona nem tudott ellenállni a gyönyörű teremtésnek, és megcsókolta. De mivel éjjel volt már, vissza kellett küldeni a palotába. A királylány, mikor felébredt, álmos hangon mesélte álmát apjának.
1: Furcsa álmot láttam, édesapám. Egy kutya hátán repültem egy padlásszobába, ahol egy zsoldos katona várt, és míg én aludtam, megcsókolt kedvesen. Azután pedig a hatalmas kutya hazarepített.
3: A király ekkor égtelen haragra gerjedt, és végleg bezárta a király kisasszony szobáját. Megkettőzte az őrök számát. De a kutyák varázslatát nem győzhette le, sem őr, sem ajtó. És minden áldott este elvitték a katonának a királylányt. Ekkor cselhez folyamodtak. A királylány ruhájának aljára egy kis lisztes zsákot vartak, amin egy tűnyi lyukat ejtettek. A liszt pedig csak csordogált ki a zsákból, a palotától a padlásszobáig. Másnap az őrök követték a nyomot, és letartóztatták a katonát. Dömlöcbe vetették, és kihirdették az ítéletet. A hóhér már vezette a bitófához. De a zsoldos zsebében ott lapult a tűzszerszám, és utolsó kívánsága az volt, hadd fogja kezébe még egyszer utoljára. A katona megdörzsölte a tűzszerszámot háromszor, mire mind a három kutya, mint a fenevadak rontottak az összegyűlt tömegbe. Martak, haraptak, akit csak értek.
2: Jól van, neked adom a lányomat, csak hidd vissza kutyáidat, könyörgött a király.
3: A katona eleget tett a kívánságának, és végre valahára övé lett minden kincs. Még a királylány keze is.
4: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: napfogyatkozás. Valamikor réges-régen élt egy aprócska faluban egy szegény házas pár, akinek minden vágya egy saját kisgyermek volt. Évekig imádkoztak az istenekhez, hogy áldják meg őket, s végül kitartásuknak hála egy nap imáik meghallgatásra találtak. Az asszony egy gyönyörű szép kislánynak adott életet. A lánynak a Ka-Naru nevet adták, és úgy vigyáztak rá, mint a legféltettebb kincsükre. Édesanyja annyira féltette mindentől, hogy legszívesebben el sem engedte volna a karjai közül. Aztán egy nap az asszony félelme beigazolódott. Ka-Naru vízért ment a kútra, s többé nem tért haza. Történt ugyanis, hogy amikor a lány a kútból vizet mert, egy vérszomjas tigris figyelte őt a bokrok közül. És mikor a lány a vizet húzta fel a kútból, elragadta magával a tigris. Csak vitte a hátán a sűrű dzsungelen át, s Ka-Naru közben reszketett a félelemtől. Eszébe jutott a történet, amit sokszor hallott már, a félelmetes tigris, aki nem kegyelmes senkinek. Nem sokára egy barlanghoz értek. A tigris letette a lányt a földre, s csak akkor látta, hogy milyen kis vékonyka. Hát ebből bizony nem lesz vacsora, még a fél fogamra se lenne elég, gondolta magában. Ezért a vadállat úgy döntött, hogy előbb felhizlalja a lányt, s majd, ha már elég nagyra nőtt, felfalja. Micsoda lakomát fogunk majd csapni a cimboráimmal, álmodozott a tigris, miközben hordta a lánynak a finomabbnál finomabb falatokat. Ka-Naru pedig mit sem sejtve, jó ízűen lakmározott a mézédes gyümölcsökből, a különleges halakból és a pompás húsokból. A lány napjai boldogan teltek a barlangban, barátot is talált egy kedves kisegér személyében. S közben, ahogy telt múlt az idő, formás hajadonná serdült. A tigris is észrevette a változást, és amikor úgy találta, hogy elég nagyra nőtt a lány, elkezdte megszervezni a lakomát. Felkereste barátait az erdőben, és meghívta őket. Tudjátok meg, olyan pompás étek lesz, amilyet még nem ettetek. Az összes mancsotokat megnyaljátok utána. Miközben a tigris a barátainak dicsekedett, észre sem vette, hogy a kisegér egy bokor alján lapult, és hallotta minden szavát. A hűséges kisegér nagyon megijedt, és a barlanghoz sietett, hogy még időben figyelmeztesse a lányt. Ka-Naru sírva fakadt a rémülettől. Mit tegyek most? Nem szökhetek el, mert ha megtalál, biztosan felfal. És akkor a kisegérnek eszébe jutott valami. Kezd el hangosan hívni Uhinrokot, a félelmetes varázslót. Talán ő segíthet rajtad, cincogta. A lány halkan mormolni kezdett. Uhinrok, Uhinrok, segíts rajta. Amint ezt kimondta, egyszer csak megjelent előtte a varázsló egy varangy király képében. Miért hívtál, kicsi lány? Kérdezte mély hangján a mágus.
1: Azért hívtalak, hogy segíts kijutnom innen. Nem sokára visszatér a tigris, és akkor bizonyosan felfal.
0: Hanem a varázsló nem könnyítette meg Ka-Naru dolgát. Varangyos békává változtatta. Így el tudott szökni a barlangból. Ám viselnie kellett azt a csúf békabőrt. A kisegér nagyon megbánta, hogy ilyen rossz tanácsot adott a lánynak, és hogy jóvá tegye tettét, elvitte a dzsungel bűvös fájához. Most mász fel ezen a fán olyan magasra, amilyen magasra csak tudsz, amíg el nem éred a kék birodalmat. Ott aztán senki nem érhet utol. Ka-Naru elindult, és ágról ágra ugrált felfelé a bűvös fán. Eközben az egér a fa gyökerénél varázsigét mormol. Nőj csak magasra, még magasabbra, segíts kanarum! És ahogy a kis béka ugrált egyre fehér, a fa is csak egyre nőtt és nőtt az ég felé. Mikor a békává változtatott lány felért a felhők fölé, a kék birodalomban találta magát. A bűvös fa pedig visszazsugorodott, és nem sokára éppen ugyanolyan volt, mint a dzsungel többi fája. Eközben a tigris barátai a barlang előtt várakoztak, hogy neki üljenek a lakomának. A tigris csak ekkor vette észre, hogy a barlang üres. Barátaim, úgy látom eltűnt a főfogás, hebegte meg szégyenülten. A többiek azt hitték, hogy a tigris a bolondját járatta velük, mire bosszúból elüldözték a dzsungelből. Eközben Kanaru a varázslatos kék birodalomban bolyongott. Mindenfelé csodálatos palotákat és kastélyokat látott. De a csúf varangyos békát senki nem akarta befogadni. Mindenki elkergette. Szomorúan ugrándozott tovább. S végül csak egy kastély maradt, ahová bekopogtathatott. A nap kastélya.

Uhíroknak, a félelmetes varázslónak ősi ellensége volt a nap. S mikor meghallotta, hogy mit tettek a lány békabőrével, égtelen haragra gerjedt. Mérgében felszállt a kék birodalomba, és rárontott a napra. Gigászi csata kezdődött a Varangy király és a nap között. Minden elsötétült, és csak a két földön túli erő harcát lehetett látni, mikor a villámok megvilágították őket. Az emberek a küzdelmet látva félteni kezdték a jóságos napot. Elővették hát hangszereiket, majd a dobokkal és kürtökkel olyan fülsüketítő zajt csaptak, hogy majdnem leestek a csillagok az égről. Az emberek bizony jól tudták, hogy a varázsló nem tűri a lármát. Uhinrok nem tudta elviselni a hangzavart, feladta a harcot, és szégyenében elbújdosott a barlangjába. Ám a gonosz Varangy király időnként újra megpróbálja legyőzni a napot. Ilyenkor óriásira tátja a száját, és megpróbálja bekapni. A föld pedig elsötétül. De ha az emberek megfújják kürtjeiket, a gonosz elszökik, és a nap újra fényesen ragyoghat az égen. Ezt hívják napfogyatkozásnak.

0: Marék Veronika, a bohóc és a kismajom, aki elmeséli nektek, Pártos Erzsi.
1: Hol volt, hol nem volt? Az Óperenciás tenger partján, az aranyszín homokon, ott kék lett, piros lott egy vándor cirkusz sátra. Rombilli, Rombilli, Rombilli, cirkusz! Hirdették piros-kék feliratok.

0: Este felragyogtak a lámpafüzérek, és a tengerparti nyaralók áramlani kezdtek a cirkuszba. Az előadás megkezdődött, és véget is ért. Ron Billy, a cirkusz igazgató, szokásához híven mosolyogva hajlongott, és egymaga fogadta a tapsokat. Csak hogy a tapsok között valaki közbe kiáltott. Hol maradt a bohóc meg a kismajom? A nézők füttyögni és dobogni kezdtek. Ez a szám volt ugyanis a cirkusz attrakciója, s ma valamiért elmaradt. Ron Billy kínosan vigyorgott, és széttárta a karját. Szakmai probléma. Biztosítom önöket, holnap fel fognak lépni. A közönség erre megnyugodva szétoszlott. Szerették ezt a számot. Bejött a bohóc fehér aranyruhában, előhúzott a zsebéből egy gitárt, és csendesen játszani kezdett. A másik zsebéből kimászott egy kis majom, és táncolni kezdett a zenére, a gitáron, a bohócon, a nézőkön, úgy, ahogy éppen eszébe jutott. Minden este másképp táncolt, s voltak, akik minden este elmentek a cirkuszba csak azért, hogy lássák, milyen mókákat csinál aznap a majom. Ron Billy dühösen rohant hátra a bohóc lakókocsijába. Ott feküdt a kis majom lázasan, betegen, a bohóc borogatta a homlokát. Elég anyafogásból, holnap felléptek, ordította. Nem lehet, rázta a fejét a bohóc. A kismajom nagyon beteg, orvost kell hívni. Még mit nem? Azt mondtam, holnapra meggyógyul és kész. Különben fel is út, le is út, senki nem pótolhatatlan. Azzal bevágta maga mögött az ajtót. A bohóc elsápadt. Olyan fehér lett az arca, mint amikor be van lisztezve. Fel is út, le is út. Akkor csak egy dolgot tehet, zsebébe tette a gitárt, karjára vette a kismajmot, és elindult az éjszakában. Sietett, orvosra volt szükség, az út kanyargott, ő rövidíteni akart, bevágott hát a fák közé. Aztán eltévedt a sötétben, belekeveredett egy hatalmas erdőbe. Elfáradt, botladozott, aztán kimerülten lerogyott egy patak mellé. A kismajom rosszul volt, nyöszörgött. A bohóc a hideg patakvízbe mártotta a kezét, úgy simogatta. Mi lesz vele orvos nélkül? Hirtelen puha, lomhaszán csapással mellé ereszkedett egy hatalmas füles bagoly. Körbetotyogta, megvizsgálta a kismajmot, aztán megcsóválta a fejét. Beteg, nagyon beteg. De én meggyógyítom, várjatok meg itt! Különleges gyógyfüveket hozott, s a bohóc ezekkel borogatta egész éjszaka a majmot. Reggelre alább hagyott a láz, s a majmocska megkönnyebbülten elaludt. A bohóc is mély álomba zuhant. Arra ébredtek, hogy hangos csinnadrattával kutatják az erdőt Ron Billy emberei. Legelől az igazgató haladt és kiabált. Megszöktek! Megszöktek a gazok! Pedig mindent nekem köszönhettek! Én adtam neki kenyeret utánuk! A hang egészen közelről hallatszott. A bohóc felkapta a majmocskát és rohanni kezdett. Már-már megnyugodott, hogy elmaradtak az üldözők, amikor újra egészen közelről hallotta Ron Billyt. Ott csillog a ruhája a fák között. Fogjátok meg! A bohóc kétségbe esett, nézett körül. Hova bújjon? Balra a fák között magányos házat pillantott meg, odaszaladt és bekopogott. Egy fekete koncsos nő nyitott ajtót. Segítség, rejtsen el minket, könyörgött a bohóc. Ó, én imádom a cirkuszt, mosolyodott el a nő, és bevezette őket egy téglafallal övezett kertbe. Aztán sietett vissza, mert Ron Billyék már dörömböltek az ajtón. Nyissák ki, ide bújt a gitáros bohóc meg a majom, bömbölte Ron Billy. Én imádom a cirkuszt, mondta a kontyos nő, de ebben a házban nincsen senki, csak én. Ron Billyék dühöngve elviharzottak. A fekete kontyos nő pedig a kertbe sietett. Megmentettelek titeket, már is főzöm nektek az ebédet, meg a vacsorát. Igazán köszönjük, válaszolta a bohóc, de úgy látom, a majmocskám meggyógyult. Ebéd után tovább szeretnék menni vele. Ebéd után? Ó, ne nem lehet. Megmondtam, hogy imádom a cirkuszt. Játszani fogtok nekem itt a kertben, mától fogva minden este. Azzal kiment, és rájuk zárta az ajtót. A bohóc rájött, hogy fogságba estek. A kert fala magas volt, szökésre semmi lehetőség. Telt múlt az idő. A bohóc és a kismajom bent élt a bezárt kertben, és egyre jobban vágyódott a szabadság után. Egy napon szőke, hosszú hajú kislányt lökött be a kertbe a fekete kontyos nő. Magáncirkuszom új szereplője, a kötéltáncos kislány. Készüljetek fel egy közös számra! Fel is készültek, de nem a szereplésre, hanem a szökésre. Most már nem volt lehetetlen. A bohóc fejére ráállt a kislány, s a kislány fejéről a fal tetejére ugrott a majom. A kötéltáncos kislány a kötelét oda erősítette egy benyúló faágra, és azon felmásztak szépen a többiek is. A fal túloldalán leereszkedtek, s így szűnt meg egy pillanat alatt a fekete kontyos néni magáncirkusza. Boldogan siettek a fák között arrafelé, amerről tengerszagot hozott feléjük a szél. Alkonyatkor már ki is értek az óperenciás tengerpartjára, ám de közben a bokrok közül hirtelen egy oroszlán ugrott elébük. Megtorpantak, a bohóc rémületében véletlenül megpendítette a gitárt. Erre az oroszlán két lábra állt, és bukfencet vetett. Mind elnevették magukat. Ha-ha, hiszen te cirkuszi oroszlán vagy, visította a majmocska. Az hát, morogta az oroszlán, csak megszöktem, mert vertek. Az idomító mostorral ütött, akár kellett, akár nem. Hát akkor gyere velünk, hívta a kislány. És együtt érkeztek a zöldes, tajtékzó óceánhoz. Hirtelen üvölt és harsant. Ott vannak! Az én bohócom meg a majmom megvannak! Rombilli távcsővel, hangszóros dzsippel száguldott feléjük. Riadtan, tanácstalanul álltak. Szerencsére az oroszlán észnél volt. Jöjjetek a hátamra, és kapaszkodjatok a sörényembe! Kiáltotta. Azzal rohanni kezdett a sziklák és bokrok között, cikázva erre-arra. Rombilli ordítozva, dudálva próbálta őket utolérni, ám ahol az oroszlán könnyedén átszaladt, ott a dzsip elakadt. Így hát egérutat nyertek. Á, igaz, csak pár pillanatig, mert kiértek a homokos partra, s itt az altó már-már beérte őket. De akkor az oroszlán ráfordult a tengerbe vezető mólóra. Jaj, hová mégy? Kiáltotta rémülten a bohóc, és erősen szorította a kis majmot. Nem tudok úszni, pityergett a kislány, mert azt hitte, az oroszlán beleugrik a tengerbe. Az oroszlán azonban nem a vízbe ugrott, hanem egy ott veszteglő hajóra. Gyorsan elharapta a köteleket, s a hajó kisodródott az óceánra. Megmenekültek. Aztán körülnéztek a hajón. Öreg tengerész hortyogott a fedélzeten. Aztán felhorkant, kinyitotta a fél szemét, és azt gondolta, hű, de részek vagyok, oroszlánokat, meg majmokat látok a fedélzeten. Kinyitotta a másik szemét is, és meglepetten felült. Kik vagytok, he? És miért oldoztátok el a hajómat, a teremburáját? Mi lesz most velem? A kislány rámosolygott. Hajócirkuszt alapítunk, íme itt a társulat. És bemutatkozott a bohóc, a majom, a kislány, meg az oroszlán. A tengerész nagyot nevetett. Jókor jöttetek, éppen egy fillérem sincs. Nem tudtam, honnan kereshetnék egy kis pénzt. Az ötlet jó, lássunk hozzá. Festékeket hozott, s kifestették a hajót tarkabarkára. Fel is lobogózták. Olyan lett a hajó, mint egy vizenúszó, hatalmas, cirkuszi sátor. Most állítsuk össze a műsort, mondta a bohóc, és mindnyájan dolgozni kezdtek. Egyszer csak berregés hallatszott. Helikopter ereszkedett a hajó fedélzetére, s kiszállt belőle Rombilli. Megtiltom, nem engedélyezem a hajó cirkuszt, a bohóc meg a majom az enyém, velem jönnek. A bohóc szeme villámot szórt. Semmi sem a tiéd. Különben is azt mondtad, senki nem pótolhatatlan. Hát akkor pótolj minket is, kész? Nem lehet, vallotta be Rombilli, és zokogni kezdett. Nélkülete. Tönkre ment a cirkusz. Jaj, de jó! Visított a majmocska. Akkor már nem vagy igazgató? Az oroszlán rábámult sárga szemével. Mit keresel itt, Rombilli? Nem érünk rá, nem látod, próbálunk. És hirtelen akkorát olyan szörnyűségeset ordított, hogy Rombilli térdei megrodgyantak, a helikopterhez szaladt, aztán örökre eltűnt a szemük elől. És a hajócirkusz békésen úszott az óceánon. Ha feltűnt egy-egy kikötőben, s a fehér arany feliratok meghirdették az előadást, toldultak hozzájuk az emberek. Az öreg tengerész hordószám seperte be a pénzt. Nagy-nagy tapsot kapott a kötéltáncos kislány, meg a bukfencező oroszlány. De a közönség kedvence a gitáros bohóc és a táncoló majom száma maradt, mert olyan szívből, olyan jókedvből játszottak minden este. Gyerekek, ha véletlenül az óperenciás tengernél nyaraltok, talán ti is találkoztok egyszer a hajócirkusszal.
1: A Bohóc és a kis majom című mesét hallottátok. Csukás Mese Rádió.
2: Tisza Virág. Mit vagy kit rejthet ez a név? Vigyázz, mert becsapós a megnevezés, ugyanis a Tisza Virág nem egy illatos növény, hanem egy apró rovar, egy kérészfajta, amely állatka egy nyári napon előzönli a Tisza folyónk felszínét és násztáncot lejt rajta. Ezt nevezzük mi Tisza virágzásnak. Mert ilyenkor a Tisza felett rengeteg tiszavirág kérész repked. Régebben sokkal több helyen volt látható ennek a kis kérésznek a tánca. De sajnos most már egyre kevesebb folyó olyan tisztaságú, hogy a tiszavirág meg tudjon élni benne. Ha meg szeretnéd nézni ezt a teljesen egyedülálló természeti jelenséget, akkor irány a Hortobágyi Nemzeti Park! Mivel a kérészek csak 20 Celsius fok feletti vízben rajzanak, ezért biztosak lehetünk abban, hogy a tiszavirágzás egy jó meleg nyári napon fog megvalósulni. Kívánom nektek, hogy egyszer ti is lássátok élőben őket. Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió.
3: Gyere pici az ölembe, itt a cukor a zsebembe. Nem adok én a picinek, aki engem nem szeret, egyen meg az egeret.
2: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
1: A szegény ember szőlője. Magyar népmese. Volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl volt, volt egyszer egy szegény ember, s annak három fia. Ennek a szegény embernek egy darab szőlője volt, egyebe semmi, sem égen, sem földön. No, hanem őriztette a szőlőjét, akár csak a szemefényét. Sorba jártak ki a fiai a szőlőbe, és istrázsálták éjjel-nappal. Egy reggel a legidősebb fiú ment ki a szőlőbe, ott leült, és elkezdett falatozni. Amint ott falatoznék, elébe ugrik egy béka, és kéri a legényt.
2: Adj egy falás kenyeret, te legény! Már két egy falatot sem ettem. Tettem.
1: Majd holnap után vaskedden, mondotta a legény, és elkergette a békát. A béka elment szó nélkül, de a legény csak hamar elaludott, és mikor felébredt, a szőlő úgy meg volt dézsmálva, hogy a legényt a hideg is kirázta nagy félelmében. Másnap a középső fiú ment a szőlőbe, de az éppen úgy járt, mint a legidősebb. Attól is kért a béka kenyeret, de ez a legény is elkergette. Még jól meg is dobta kővel. Aztán lefeküdt, elaludott, s mire felkelt, fele sem volt meg a szőlőnek. Hely, zsémbelt a szegény ember, nem volt otthon maradása a két idősebb legénynek. Elkergette az apjuk. Egyebük sincs annál a kis szőlőnél, és arra sem tudnak vigyázni, mondotta a legkisebb legény. Ne búsoljon, édesapám. Ami maradt, az meg is marad, azt én őrzöm. Kimegy a legény a szőlőbe, leül ő is falatozni, s hát jő egy béka, kenyeret kér tőle. Adok én jó szívvel, hogy ne adnék. Letört egy jó darabot a kenyérből, s szépen a béka elé tette. Egyél, szegény béka, nesze.
2: No, te fiú, mondotta a béka. Jót tétel helyébe, jót vár. Nesze, adok neked egy részvesszőt, egy ezüstvesszőt, meg egy aranyvesszőt. Majd az éjjel eljön három paripa. Egy részszőrű, egy ezüstszőrű, meg egy aranyszőrű. És összerugdossák a szőlődet, de csak sohincs rájuk. Külön-külön ezekkel a vesszőkkel, s egyszerűbe megszeridülnek. Aztán meglátod, hogy sok hasznukat veszed az életben.
1: Úgy lett, ahogy a béka mondotta. Eljött éjjel a három paripa. Berontottak a szőlőbe, nyerítettek, rúgtak, kapáltak, hányták fel a földet a csillagos egekbe. De a legény sem nézte összedugott kézzel, rájuk suhintott magyarosan, s hát abban a pillanatban úgy megszelidültek, úgy állottak előtte, mint három bárány.
3: Ne bánts minket, mondották a paripák. Ha valamire szükséged lesz, csak suhints a vesszőkkel, s nálad leszünk.
1: Azok a paripák elnyargaltak, a fiú pedig hazament.
4: De semmit sem szólt, sem az apjának, sem a testvéreinek arról, hogy mi történt.
1: Azok csak csodálkoztak, hogy mi tengerszőlő lett, hogy az egész falunak nem lett annyi bora, mint nekik. Alig tudták leszüretelni.
3: No, telt múlt az idő. Egyszer a király, mit gondolt, mit nem, egy magas fenyőszálat állítatott a templom elé,
1: a fenyőszál tetejére tétetett egy aranyrozmaringot, és kihirdette az egész országban, hogy annak adja a leányát, aki lovával olyan magasra ugrat, hogy a fenyőszál tetejéről lekapja az aranyrozmaringot.
4: Próbálkozott mindenféle királyfi, herceg,
1: de hiába próbálták, még félig sem tudtak felugratni. Mikor mind nagy szégyenkezve elkullogtak, jött egy legény részszőrű paripán. Fején részsisak volt, hogy ne lássa senki, aztán sarkantyúba kapta a lovát, egy ugrással lekapta a rozmaringot, s úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Hát, bezzeg a szegény ember legkisebb fia volt ez a vitéz. De otthon nem tudtak erről semmit. A rongyos ruhájában ment hazos, mikor az apja meg a test...
0: Kótyavetye megmondja a tutit.
5: Óriási szerencsétek van, mert most megmondom nektek a tutit.
6: Kótyavetye az énekes madarak versenyén.
5: Éppen most nézem az énekes madarak versenyét a Telekútya csatornán. Már a foltos nádi poszátánál tartanak. Régóta készül a versenyre, sokat gyakorolt a nádszálakon ülve. Kissé hátráltatta a felkészülésben, hogy szépséges énekével meg annyi hölgy nádi poszáta figyelmét is felkeltette, akik oda repültek őt csodálni. De végül is pont ezért fakadnak darra a hímmadarak. Volt még egy versenyző, a Vörösbegy. Mikor kiállt a színpadnak kikiáltott ágra, a lámpaláztól teljesen megkukult, de a közönség biztatására végül kinyitotta a csőrét. És milyen jól tette, hiszen csak úgy áradtak ki belőle a szebbnél szebb trillák. Erős versenyző. Ó, most van az erdei Pinty. Ő mutatja meg, milyen dallamok rejtőznek a torkában. Nem könnyű ellenfél, hiszen tanít is. A fiatalabb Pintyek tőle tanulják a szakma csinyát, binyát. Látszik, hogy nem ma kezdte a dalolást. Szerintetek melyik madár énekel a legszebben?
6: Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
7: Drága barátaim!
6: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
8: Én nagyon szeretem!
6: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Kezdődik a vakáció! Halmesék. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban minden hétköznap este 7 órától. Ki ne akarna egy saját horgásztavat magánstranddal? Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori nyári kalandjai paradicsomi környezetben, a nagyszülők vidéki birtokán. Beh Marian mesesorozatát Szacsvai László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
9: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
6: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a hetesen, a nagymutató pedig a 12-esen pihen, ami azt jelenti, hogy reggel 7 óra van. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Ha lemaradtál az előző részről, most itt a lehetőség, hogy meghallgasd. Megismételjük. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Titkok a játékboltból. Gévai Csilla mesesorozatát Újréti László meséli el.
10: Szervusztok, gyerekek! Újréti László vagyok, és egy újabb izgalmas történetet mesélek nektek Kockás Ede úrról, a játékboltosról. Gévai Csilla, Titkok a játékboltból. Egy érzelmes sakkparti. Tizedik rész, amelyben végre választ kapunk arra a kérdésre, hogy a fehér nyer, vagy a fekete. Ülj le most és jól figyelj, titkokat árulok el. Képzeletet hozd magaddal, fényből átszőtt gondolattal. Itt van ez a játékbolt. Mindig lesz, és mindig volt. Azt hiszem, még soha nem örültem nektek annyira, mint most. Várjatok, csak kinyitom az ajtót, mindjárt, csak elfordítom a kulcsot, csak leülök a székemre, csak megpihenek még egy kicsit, és engedem, hogy a reggeli napfény melengesse az arcomat. Olyan érzésem van, mintha egy oroszlánnal küzdöttem volna meg az éjjel. Várjunk, ti most ezt így nem értitek. Hát nem is érthetitek. Felíciáról van szó. Eddig nem igazán akartam róla beszélni nektek, mert nem szerettem volna, hogy minden történetem csak róla szóljon. De most, hogy ilyen derekasan végighallgattatok, talán azt is érdemes tudnotok, hogy ki is ő valójában. Ő a legjobb barátom. Volt. Fiatalság, bolondság. De mi fiatalon egy cseppet sem voltunk bolondok. Vidámak, hajbókosok, szertelenek voltunk. De bolondok. Nos, azok nem. De akkor mik voltunk? Varázslók. Ő is, és én is. Ez a varázsjáték volt, ugyanis külön életet él. Csak olyan eladókat választ magának, akik jártasak a varázslásban. Akik el tudják bűvölni a hozzábetérőket, akik szebbé és jobbá tudják változtatni a gyermekek életét. A játékbolt akkoriban minket választott. Feliciánt és engem. Kezdetben ketten vezettük a boltot. Mi mondhattuk meg, hogy milyen játékok legyenek a polcokon, és minden szerénység nélkül állíthatom, hogy megfeleltünk minden elvárásnak. Aki ide betért, kacagva távozott. Akinek nem volt pénze játékra, az is bejöhetett bámészkodni, kipróbálni egy-egy új játékot, nézhette a terepasztalon kacsaringózó vonatot, a régi porcelánbabákat, vagy színezhetett egyet az asztalra kirakott színezőkből. Nem az volt a lényeg, hogy minél több játékot adjunk el, hanem az, hogy a gyerekek varázslatosan érezzék magukat. Felicián pedig akkoriban igencsak bámulatos eladó és előadó volt. Rengeteg kártyajátékot tudott, galambokat reptetett ki a pénztárgépből, és ő volt a legjobb sakjátékos szerte a vidéken. Tudjátok, a varázslók igazán szeretnek sakkozni. Ha meg akarsz ismerni egy varázslót, kezdj el sakklubokba járni. Én is nagyon szerettem a sakkot, de Felicián mindig jobb volt nálam. Mindig. Féltékeny voltam erre. Szavamra mondom, soha. Csodáltam őt, hiszen annyira tehetséges volt. Soha sem gondoltam, hogy a nyomába érhetnék. Igaz, akkoriban magamat sem tartottam túl nagyra. Csak hogy, ahogy múltak az évek, Felicián megváltozott. Sakkversenyekre járt, és ezeket sorra meg is nyerte, nem varázslattal, logikával. Lassan fejébe szállt a dicsőség. Elkezdte becsmérelni a játékboltot, a játékokat, majd, hát, sajnos engem is. Ede, szeretnél egy jó nagyot veszíteni? Gyere, sakkozz velem! Kiáltotta felém, majd gúnyosan kacagott. Szerettem volna valahogy segíteni neki, mert láttam, hogy a sakk sikerei ellenére nagyon boldogtalan. Lett pénze, lett hírneve, de eltűnt a szeméből a csillogás. Aztán egy időre eltűnt ő maga is. Még egy ideig láttam őt újságok címlapján, de aztán eljött az idő, amikor évekig semmi hírt nem hallottam felőle. Tudjátok, egy kicsit fájt, hogy nem voltam neki fontos. Aztán abba is beletörődtem, hogy Felicián és én már nem vagyunk barátok. De pár évvel ezelőtt, egyik napról a másikra, szokatlan dolgok történtek a boltban. Például eltűnt a zenélő játékmedve csapatom, a sakkgyűjteményemmel együtt. Az elején nem gyanakodtam Feliciára, de amikor egy reggel hatalmas rendetlenséget találtam a boltban, rájöttem, hogy Felicián megint bejáratos ide. Egyik nap aztán az asztalon egy bábukkal teli sakktábla várt, rajta egy cetlivel.
11: Na mi van, Ede? Nem mersz lépni? Bosszús voltam Feliciára. Miért nem akkor jön, amikor itt vagyok? Miért nem mutatja meg magát? Nem akartam belemenni a gyerekes játszáiba, aminek a végén úgyis mindig engem gúnyol. Másutat választottam. Megmutattam a varázserőmet. Ugyanis azt a ragyogást, amit régen Felicián szemében láttam, egy ideje már az én szememben láttam viszont. De mégis, hogy mérkőzzem meg vele? Mi kell ahhoz, hogy soha többet ne piszkáljon? Tegnap, késő délután, nem sokkal zárás előtt, ez a kérdés is megoldódott. Egy futár érkezett a játékboltba, egy kockás dobozzal a kezében. Először azt hittem, hogy valaki ajándékot küldött nekem. Kockás edének, és ilyen figyelmes volt a csomagolást illetően. Miután kibontottam a csomagot, és elolvastam a hozzáírt levelet, minden világos lett. A mesebirodalom elküldte nekem a legújabb sakkészletét. A levélben az állt, hogy ebben a sakkban nem csak a logika, hanem a tiszta lélek és az őszinte szív is számít. Pontban éjfélkor kezdődik a parti, és a nyertes jutalma a játékbolt. A két kiválasztott játékos kockás Ede és trükkös Felicia. Amikor ezt elolvastam, elkezdett remegni a lábam, hiszen tudtam, hogy ő sokkal jobb sakkjátékos nálam. Megverni engem sakkban számára gyerekjáték. Hihetetlen keserűséget éreztem. Hát ennyi volt. Ilyen méltatlan módon kell elhagynom a játékboltot? Ennyi év után? Kicsomagoltam a sakktáblát, és felsorakoztattam rá a bábukat. Néztem a táblát, és próbáltam belőle egy kis önbizalmat nyerni, hiszen a tábla is kockás, meg én is. Miért ne nyerhetnék egyszer én Felicián ellen? Rohantak az órák. Kétszer is megfordult a fejemben, hogy hagyom az egészet, és hazamegyek. Arra is gondoltam, hogy talán Felicián nem kapta meg a meghívót az éjjeli sakkpartira, és akkor nem is lesz kihívóm. De minden reményem szerte foszlott, amikor éjfél előtt 3 perccel belépett a boltba Felicián. Gúnyos volt és önelég. Leült a sakkal terített asztalhoz, megragadta az egyik fehér és az egyik fekete gyalogost, a háta mögött összekeverte, majd elintette a két öklét. Melyiket parancsolod, Edike? Igen, ezt mondta. Edike. Minden lehetőséget megragadott, hogy gúnyolódjon rajtam. Én nyugalmat színlelve rámutattam a jobb öklére, amiben a fehér gyalog volt. Ez azt jelentette, hogy én kezdek. Ki is gondoltam egy jó nyitást, megfogtam az egyik fehér gyalogot, és lépni szerettem volna, de ekkor valami teljesen váratlan dolog történt. Ez a fehér bábú felém fordult, és rám mosolygott. Bemutatkozott, és ismertette a klasszikus sakktól eltérő szabályokat. Na most figyeljetek, drága barátaim! Ugyanis kiderült, hogy ez a sakk nem akármilyen játék. Az előttünk elterülő játéknak a neve érzelmes sakk volt. A játékosoknak nem kellett lépni a bábukkal, hanem minden lépés előtt kellett valami jót mondaniuk az ellenfelükről. A felelet után a bábuk saját maguk döntötték el, hogy hova lépnek, attól függően, hogy mennyire volt erős vagy halovány a játékos dicsérete. Bevallom, ekkor mázsás súly esett le a szívemről, hiszen jól emlékeztem Feliciára, milyen remek fickó volt fiatalon, annyi jó dolog jutott eszembe róla. Az első, ami a nyelvemre kívánkozott, az a nagy lelkű jelző, ami teljesen igaz volt rá, igaz, még a sakk sikerei előtt. Soha nem sajnálta a gyerekektől az idejét. Ha kellett, órák hosszat mutogatta nekik a trükkjeit, és nem foglalkozott azzal, hogy ezért senki sem fizet neki semmit. Miután kimondtam e szót, a fehér gyalog mozgásba lendült, és egy igen remek kezdést hajtott végre. Most Felicián következett. Néztem őt, és láttam, igencsak küzd azzal, hogy mi legyen az a szó. Legszívesebben valami sértőt mondott volna rólam, de akkor már az elején elvesztette volna a játszmát. Aztán egy apró mosoly futott át az arcán, és hegykén ezt mondta: ügyes! Most én kezdtem el mosolyogni, mert szerintem az a szó, hogy ügyes, az egyrészt se nem nagyon találó rám, se nem nagyon érzékletes. Így is lett. Felicián fekete gyalogja lépett, de ezzel a lépéssel nagyon előnyös helyzetbe kerültem. Én következtem. Drága Felicián barátom, annyi minden jót tudok mondani rólad. Hangosan kimondtam a következő szót. Tehetséges. Ekkor bizony a fehér gyalogom kiütötte az ő fekete gyalogját. Felicián felsziszent. Csak ennyit mondott. Vak szerencse. Aztán jött a rám vonatkozó jó dolog is, amit hadarva kimondott. Rendes. Rendes. Nem is tudtam, hogy rendesnek gondol. Igazából egész rendes volt, hogy ezt mondta, csak hogy ezután, mintha megakadt volna a játszma lendülete. Míg én könnyedén soroltam Feliciára a pozitív jelzőket, addig ő egyre komorabb és szótlanabb lett. Nem erre számított. Amikor idejött, biztos volt benne, hogy éles logikájával könnyedén legyőz, és ezzel megkaparintja a játékboltot. Ekkor belenéztem Felicián szemébe, és egy pillanatra megláttam az igazi, jóságos énjét. Őszintén ki is mondtam: jóságos. Erre a futóm előre futott, és sakkot adott a fekete királynőjének. Felicián hisztérikusan felnevetett: nem vagyok jóságos! Nem voltam sosem! Nagyon begurult rám. Láttam, hogy egyre nehezebb neki kedves szavakat találnia rám. A fogai közt azt mondta: tehetségtelen kis senki vagy, de a szó végét elharapta, mert tudta, hogy ezzel most nagyon nem segít magán. Hogy védje a királynőjét, fogcsikorgatva, de végül kimondta: együttérző. Meglepő, de ezzel az egyetlen szóval megmentette a bábút, és megnehezítette a helyzetemet. Ezen elgondolkodtam. Úgy látszik, az, hogy együttérző vagyok, nagyon jellemző lehet rám. Egyszerre örültem, hogy ilyen remek tulajdonságom van, de elkezdtem aggódni, mert ha így halad, talán elveszítem a játszmát, és azzal a boltot is. A következő kifejezésem a széles látókörű volt. Ezzel leszettem a bástyáját. Erre ő rám a megértő szót használta. A feszültség egyre nőtt, mi pedig kitartóan koncentráltunk, léptünk, és újra én következtem. Boldogan vágtam rá, hogy Felicián intelligens, és ezzel nyerő pozícióba kerültem, hiszen a lóbábúm leütött egy fekete futót. Felicián arca elkomorult, türelmetlen és kedvetlen lett. Megint elkezdett magában mormolni: meddig kell itt udvarolnom ennek a balfácánnak? Ezt a mondatát viszont a sakk meghallotta, és úgy érzékelte, hogy a balfácán jelzőt mondta ki rám. Az én válaszom ez volt: leleményes. így hirtelen mattot is adtam neki. A matt, azaz a győzelem, engem is nagyon meglepett. Feliciára néztem. Ő megvetően nézett vissza rám, majd így szólt. Micsoda buta játék, nem csoda, hogy te nyerted meg. Azzal felháborodva elviharzott a játékboltból. Én pedig azóta itt ülök ezen a széken, és el sem hiszem, hogy megnyertem a partit, és vele elnyertem a jogot, hogy ennek a csodálatos és titkokkal teli játékboltnak az új tulajdonosa legyek. Elégedett vagyok, de boldog nem. Ugyanis láttam Felicián szemében azt a jóságot, amit a gonoszsága elnyom. És mivel láttam, így nehéz elfogadni, hogy nem tudok rajta segíteni. De már van is egy tervem. Nem sokára elmondom.
12: Hallgassuk együtt a Csukás Meserádiót.
0: Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. Biztosan ismeritek, se hal, se lát Dömötört, akiről tudjuk, hogy hát bizony buta volt, mint hatökör, úgyhogy most akkor énekeljük ezt a dalt róla.

0: Sziasztok! Morvai Noémi vagyok. Egy szlovák népmesét olvasok nektek. Nagy takarítás a napnál, ez a címe. Egyszer egy hatalmas nagy felhő úgy eltakarta az eget, hogy 3 napig nem lehetett látni a napot. A kis csibéknek nagyon hiányzott a napsugár. Hová tűnhetett a napocska? Kérdezték. Keressük meg, hívjuk vissza az égre. Igen ám, de hol találjátok meg? Kotkodácsolt a kotlós. Tám bizony tudjátok, hol lakik? Nem, nem tudjuk, csipogták a kis csibék, de majd mindenkit megkérdezünk, akivel összetalálkozunk. Kogy, jól van, menjetek, mondta a kotlós, és ahogy illik, útravalót készített a csibéknek. Adott nekik kicsi zsákot, kicsi zacskót, a zsákocskában magocskát, a zacskóban meg mézes kalácsot. A kis csibék útra keltek. Mentek, mendegéltek, egyszer csak a káposztás kertbe értek. Látják, hogy az egyik káposzta levélen ül valaki, nyújtogatja a szarvát, hátán hordja a házát. Egy csigabiga. A kis csibék megálltak, megkérdezték tőle. Csigabiga, nem tudod, hol lakik a napocska?
1: Én nem tudom, de ott ül a kerítésen a szarka. Ő bizonyosan tudja.
0: A szarka meghallotta, hogy emlegetik, hát mindjárt közelebb röppent, és csirregni kezdett.
1: Csibe, csibe, kis csibék, hová mentek kis csibék?
2: Elbújt a napocska, megyünk, megkeressük.
1: Én is megyek,

0: Az bíz, én sem tudom, de a szomszédom, a kacsa, bizonyosan tudja. Itt lakik a nádosban, a patak közelében. No, elmentek a nádosba, a nyúl is velük ment. A patak partján megtalálták a kacsa házát, meg egy szép piros ladikot, a ház mellé volt kikötve. Hé, szomszédasszony, itthon van-e kelmed? Kiáltotta a nyúl. Itthon, itthon, hápogott a kacsa. A tollamat szárítom, 3 napja nedves, nem süt a napocska. Éppen őt keressük, csipogták a kis csibék, csirregte a szarka, a nyúl meg buzgón bólingatott hozzá. Nem tudod, hol lakik? Azt bíz, én sem tudom, de a patak túlsó partján, az odvas bükkfa alatt, ott lakik a sün. Az bizonyára tudja, beültek mindannyian a csónakba, áteveztek a patakon, hogy megkeressék a sünt. Meg is találták, ott szunyókált sünkoma a bükkfa tövében. Sün, sün, sünkoma! Csipogták a kis csibék, csirregte a szarka, hápogta a kacsa, a nyúl meg örvendezve ugrándozott. Nem tudod, a napocska merre, hol lakik? 3 napja nincs az égen, tán csak nem betegedett meg. A sűn előbb gondolkodott egy kicsit, azután így szólt. Már miért ne tudnám? Tudom én, hogy hol lakik, meg is mondom nektek. A bükkfa mögött van egy nagy hegy, a hegy fölött egy nagy felhő, a felhő fölött az ezüst hold, onnét a napocska, csak egy bolhaugrás. Így szólt a sün, azzal fogta a botját, fülére húzta a sapkáját, és indult, hogy mutassa az utat. No, útnak eredtek, mentek, mendegéltek, egyszer csak megérkeztek a nagy hegy csúcsára. S mit láttak? A hegy csúcsának a csücskébe beleakadt egy rettentő nagy felhő, nagyobb, mint 3 lepedő. A kis csibék, a szarka, a nyúl, a kacsa meg a sün mindjárt felmásztak a felhőre, jó erősen megfogóztak benne, azután hús, repültek a felhő hátán, meg sem álltak a holdig. Mikor a hold észrevette őket, egyszeribe ragyogni kezdett ezüstös tányérja. Hold, hold, ezüst hold! Csipogták a kis csibék, csirregte a szarka, hápogta a kacsa, s a nyúl meg a sün is szépen kérlelte. Mutasd meg nekünk, hol lakik a napocska. 3 napja nincs az égen, 3 napja vacogunk. Úgy látszik, gondolták, elaludt a napocska, nem akar felébredni. S akkor egyszerre rázendítettek. A kis csibék csipogtak, a szarka csirregett, a kacsa hápogott, nyulambulam makogott, a sün pedig az ablakon kopogott a botjával. Napocska, korongocska, kelj fel! Süss ki, napocska! A napocska felébredt, nagyot ásított. Oh, ki az, ki kiabál? Ki zavarja álmomat? Mi vagyunk itt, a kis csibék, a szarka, meg a nyúl, a kacsa, meg a sün. Eljöttünk, hogy felköltsünk. Éppen reggel van. Jaj, jaj, kelnék én, de hát hogyan keljek? Szomorkodott a napocska. 3 napig eltakart egy fekete felhő. Hiába sütök, mégsem ragyogok. Úgy bepiszkolódtam. Amint a nyúl ezt meghallotta, mindjárt kerített egy vödröt, s elkezdte hordani a vizet. A kacsának sem kellett több, egyszeriben mosni kezdte a napot. A szarka a törölközővel törülgette, a sün a tüskéivel kefélgette. A kis csibék meg a porszemeket fújogatták le az álmos napocskáról. Ez aztán igazi nagy takarítás volt. Egy-kettőre úgy megtisztították a napot, hogy menten kibújt a házából, kiballagott az égre, és vidáman ragyogott. Gondolhatjátok, micsoda öröm volt odahaza. A kotlós kifutott az olból, maga köré hívta a kis csibéket, és azóta is ott futkosnak az udvaron. Magot keresgélnek, s ha jól laktak, a napon melegszenek.
1: Csukás Mese Rádió. Örülök, hogy itt vagytok. Kezdődjön egy jó nap. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

És hát hatalmas meglepetése, a második verszakot egy picit máshogy fogjuk kísérni. A két kezünkkel, mindenkinek megvan mind a két kezem. Képernyők előtt úgy anyukáknak is, apukáknak is, nagymamák, mindenkinek. Tehát a két kezünkkel mondjuk először a térdükre ütünk egy nagyot, úgy, ide hallottam mekkorát bukfontot, hát pedig velem eljük a kezünket elé.

És hát teljesen természetes, hogy a harmadik verszakot ismét máshogy fogjuk kísérni. Most már tényleg anyukáknak, apukáknak, nagypapáknak és nagymamáknak is kell ám segíteni, mert hogy forduljunk egymással szembe, úgy a párok forduljanak egymással szembe, és most először tapsolunk egyet, úgy figyelek mindenki miatt.

0: hogy mire jók a nyelvtörők? Arra, hogy szépen, tisztán beszéljünk, és közben jól szórakozzunk. Jól figyeljetek! Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, utána ismételjétek utánam. Mára tudjátok. Sohasem hallottam szebben szóló szépsípszót, mint a 100 sebesi szépen szóló szépsípszót. Most elmondom lassan, mondjátok együtt velem. Sohasem hallottam szebben szóló szépsípszót, most együtt. Sohasem hallottam szebben szóló szépsípszót, jöhet a következő rész, mint a 100 sebesi szépen szóló szépsípszót. Most együtt, mint a 100 sebesi szépen szóló szépsípszót. Készen is vagyunk, akkor még egyszer egyben, közösen. Sohasem hallottam szebben szóló szépsípszót, mint a 100 sebesi szépen szóló szépsípszót. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.
3: Lessing meséje, a hűséges kutya. A tolvaj napok óta a ház körül ólálkodott. Azt gondolta, majd ének idején lopakszik az udvarba, s onnét a házba, olyankor, amikor mindenki alszik. Kiszemelte magának az utat, mindent apróra meghányt vetett magában, még egy létrát is felfedezett a fészerben. Azt majd neki támasztja a háznak, s észrevétlenül felmászik a padlásra, azt is kirámolja. Megy majd minden, mint a karikacsapás, gondolta elégedetten. Már csak egy nehézség volt. A kutya. Volt ugyanis a gazdának egy hatalmas házőrző kutyája, egy jól megtermett komondor. Az egész éjszaka ide-oda járkált az udvarban, óránként 10-szer, 20-szor is elment a kerítés mellett. Mindent megszaglászott, minden neszre a fülét hegyezte, s ha valami gyanúsat talált, elkezdett dühösen ugatni. A tolvaj sokat töprengett rajta, hogyan bánhatna el a kutyával. Tudta, hogy erővel nem győzheti, s akármilyen óvatos, akármilyen furfangos, ennek a derékjószágnak az éberségét nem lehet kijátszani. A tolvaj nem egyszer volt már szorult helyzetben, s ilyenkor már nem egyszer sikerült kivágnia magát valami váratlan ajándékkal. Az ostobákat meglepte a bőkezűsége, s amíg csodálkoztak vagy örvendeztek, ő ügyesen odébb állt. Ilyesmit gondolt most is. Vett egy darab kenyeret, megtűzdelte szalonnával, aztán amikor leszállt az éjszaka, és elnyugodott a ház, minden ablakban kialudt a világosság. Nagyon óvatosan benyomta a kaput. Az recsent egyet, s azon nyomban ott termett a komondor. A furfangos tolvaj ekkor fogta a szalonnával tűzdelt kenyeret, és odavetette a kutyának. A komondor azonban ügyet sem vetett a koncra. Ó, te ostoba, mondta a tolvajnak. Mit gondolsz, ezzel megvesztegethetsz? Azt hiszed, egy darab kenyérért, meg egy kis szalonnáért hallgatni fogok, és hagyom, hogy kifozd a házat, és megkárosítsd a gazdámat. Azt már nem, barátom. S ha eddig netán azt hittem volna rólad, hogy tisztességes szándékkal léptél az udvarunkba. Kéretlen ajándékod eléggé figyelmeztetett rá, hogy rosszban sántikálsz. Nekiugrott a tolvajnak, s az örülhetett neki, hogy nem kapott többet 2-3 harapásnál. Így tanulta meg, hogy az igazi hűséget nem lehet megvesztegetni.
1: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek.
4: Petőfi Sándor. Reszket a bokor, mert. Aki előadja nektek, Latinovics Zoltán.
5: Reszket a bokor, mert madárka szállott rá. Reszket a lelkem, mert eszembe jutottál. Eszembe jutottál, kicsiny kis leányka. Te a nagyvilágnak legnagyobb gyémántja. Teli van a Duna, tám még ki is szalad. Szívemben is alig fér meg az indulat. Szeretsz, rózsaszálam? Én ugyan szeretlek. Apád, anyád nálam jobban nem szerethet. Mikor együtt voltunk, tudom, hogy szerettél. Akkor meleg nyár volt, most tél van. Hideg tél. Hogyha már nem szeretsz, az Isten áldjon meg. De ha még szeretsz, úgy ezerszer áldjon meg.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
6: Ez a Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.

0: Fekete István, történet egy kisfiúról. Aki elmeséli nektek, Básti Lajos.
1: A kaposvári iskolából rózsacsokorral mentem haza. Olyan jó volt a bizonyítványom. Hanem aztán a gimnázium. Akkoriban 10 évesen kerültünk gimnáziumba. Egy-egy döcögősebb feleletem, a tanárok kivételezése más fiúkkal, a gyerekek viccelődése, a kinevetés, gúnyolódás azt eredményezte, hogy gombóccá gyűrődött a szó a torkomban, és jött a rossz jegy, meg a még rosszabb. Nem értettem magamat. Számtamból olyan kérdéseket se tudtam megoldani, amiket otthon magamtól felírtam és megfejtettem. De mert különben rendesen viselkedtem, szüleim megnyugodtak. Csak akkor döbbentek meg, amikor a félévi bizonyítványomban latinból, számtamból és földrajzból megbuktam. Tócsát sírtam a zsebkendőmbe, és hazaérve beletettem a bizonyítványt a törvénykönyv vastagságú családi levelezőbe, amelynek állandó helye a szekrény tetején volt. Akkoriban Lassú Kati volt a mi kis cselédünk, aki családtagnak számított, titkaimat őrizte, és részesült minden ételből, édességből, gondjainkból és örömeinkből. Szüleim színházba készültek. Nem akartam az örömüket ezzel a 3 szörnyű jeggyel megszomorítani. Amikor elmentek, oda mentem Katihoz, és vallottam. És most akkor mi lesz? Kérdezte részvéttel Kati. Elbújdosom, és megzörgettem zsebemben a 20 krajcárt. Hideg lesz, mondta Kati tárgyilagosan, hiszen kemény tél volt akkor, és egy kis szalonnát, kenyeret, túrót meg almát bepakoltam a tarisznyádba. Akkor én megyek. Előbb a fácánosba, ott a pajtában megalszom, reggel aztán megyek Göllére, aztán Csomán felülök a vonatra. Kati megölelt, megcsókolt, aztán majd írjál, és ne hagyd itt a nyakra valódat. Körültekerte nyakamon a sálamat, be is gyömöszölte, aztán még egyszer kezet szorítottunk. Nyakamba kanyarítottam a vászontarisznyát, karom alá szorítottam a kispárnámat, mert nélküle nem tudtam elaludni. Aztán útnak váltam, mint a göllei bocskor Attala felé. A 2 téglagyár között már csak a hold világolt. Én nem féltem, de szívből megsirattam magam. Én nekem ilyen nagy bajom még nem volt. De ugyan hamar 25 éves leszek én erdész és vadász a szentpéteri erdőben. És a gondolat melegített, másrészt ugyancsak kiemelte 10 esztendős fázó vándor mi voltomat. Balra kökénybokrok, jobbra a hallgatag szántók, én meg köztük talpaltam a fácános felé. Már el is értem a gazdasági épületeket, kazlakat. A pajtába hátulról vonultam be, a sötétben. Szurok sötétben. Hátul tetőig állt a széna. Jó, mély vackot csináltam, fejem alá gyűrtem a kispárnát, és nagyot sóhajtottam. Aludni kell, de inkább egészen megébredtem. Zizegett a széna, mintha egerek mászkáltak volna benne. A tyúkok riadoztak, kutya nem ugat. Biztosan behívták a konyhába. Rendes emberek. Nem engedik kint a hidegben a kutyájukat. Most bagoly repült be, oly nesztelenül, hogy csak látni lehetett a hold fényben, de hallani nem. Valamit hozott a csőrében, leült a szelemenre, és tépni kezdte. Vacsorázik. Hány óra lehet? 8:12. Milyen kár, hogy elvesztettem a szép lapos ezüst órámat. Valami mozog itt. Görény, vagy kígyó, vagy patkány. Kulcs fordult a közeli ház zárjában. Engem kizártak. Nekem itt kell fázni, reszketni amiatt, a számtan miatt. Minek egy vadásznak számtan? És latinul kivel fogok én beszélgetni? Azóta biztosan elolvasták azokat a szörnyű jegyeket. Nem, ha megfagyok, akkor sem megyek haza. Csak hogy én földrajzból is megbuktam, jutott eszembe. Meg bizony, dunántúli dombos vidék, delibláti homokpuszta, most ment el a vonat. Forró teát isznak az étkezőkocsiban. Forró teát iszom majd én is, ha nagy leszek. Nagy leszel? Kaparászott bennem egy fél méteres kérdőjel. Hát, ha megéred a reggelt, ha addig meg nem fagysz, megfagyok, meghalok. Erőszakosan beszorítottam a szemhéjamat, mert tudomásom szerint így kell kezdeni. De hogyan is kezdődik az a megfagyás? Talán a füle az embernek? Igen nagy baj, hogy a kezemet meglehelhetem forrón, de a fülemet nem, és a lábamat már nem is érzem. Akkor még nem tudtam, hogy a tisztességes testrészeit nem érzi az ember. Akkor van baj, amikor érezni kezdi. A lábom azért nem fázott, mert jól belevackoltam a szénába. Még a fülem ki volt téve a zord időjárás viszontagságainak. Csak tudnám hány óra, mert ahogy pitymallik, elindulok. Ha gyorsan megyek, majd kimelegszem. Csak kivilágosodna már, mert akkor azonnal elindulok, és ha minden jól megy, ebéd körül már göllén lehetek. Nem én leszek az első, aki megjárta ezt az utat. Biztosan tudom, hogy 22 kilométer, azaz 54 ezer lépés. Csak hogy most már az oldalam is fázik, és feltámadt a szél is, befúj az ajtó nélküli nagy pajtanyíláson. Fülig belefúrtam magam a szénába. Megtapogatom az orromat, nedves. Hát persze zsebkendő sehol. Igazat mondott édes jó apám, nálamnál kelekótyább, rendetlenebb egyén még nem született erre a keserves és hideg világra. De mi az az egyén? Keserves helyzetemben hozzáfogtam a szót elemezni, talán egy és én? Szerettem Sas tanár urat, ő értett a szó elemzéshez nagyon, és ismerte Jókait. Elmesélte, hogy a pápai nagydiákok hogyan versenyeztek. Összeálltak négyen-öten, fogadtak egy nagyobb összegben, egy percig bámultak meg egy kirakatot, aztán hátat fordítottak neki, és el kellett sorolni, mi van a kirakatban. Mindig Jókai nyert. Egyszer egy ékszerész kirakatát mondta el, keresztbe, hosszába, lentről, föntről. De már arra nem emlékszem, hogy mit nyert Jókai. Talán elmentek egy cukrászdába. Jó volt ez a kis kitérő. Legalább nem gondoltam a dermesztő hidegre. Mi ez a fütty? Ja, persze, a kaposvári gyors. Jó, meleg fülkében ülnek elnújtóckodva kényelmesen, talán kis kabátban. Az egyik ember résnyire kinyitja az ablakot. Micsoda, micsoda könnyelműség. Ülne csak ez a pasas az én helyemben, majd nem nyitogatná az ablakot. No, most a bagoly sikoltott fel. Majdnem kiugrottam a megmelegített szén a mélyből. Megint sikolt. Elment a jó dolgod, mi bajod van? Szinte vörös hangyák mászkálnak a gerincemen a hangottól. De miért éppen vörös hangya? Na, végre. Elhallgatott a bagoly. Elbújt a fészkében, a jó meleg fészkében. Talán el is bóbiskoltam a széna között. Arra ébredtem fel, hogy dermesztő hideg van. Nagyon fázom. Egész testemben borzongtam, fülem, arcom, lábom egyformán nagyon fázott. Jaj, mikor jön a hajnal, mikor lesz már világosság? Időérzékem elhagyott. Tőlem épp úgy lehetett éjfél, mint hajnali 3 óra. Elpusztulok, gondoltam szívbeli keserűséggel, és a szénára hajtva fejemet, szép csendesen sírdogáltam. Valahol messze rekett kakas kukorított öregesen. Erre kinyitottam a szememet, és még a szívem is megállt a nagy ijegységtől. A pajta kapuja előtt a holdfényben egy ember állt, aztán megszólalt. Pista, Pista fiam, tessék, édesapám, gyere, gyere, fiam, hazamegyünk. És fogta a kezem hazáig, és és én csendesen sírdogáltam hazáig. És erre az éjszakára, apám meleg kezére emlékszem, amíg csak élek. De talán még azon túl is. Mert tornyok, várak és paloták összedülhetnek, de a szeretet örök.
0: A Történet egy kisfiúról című mesét hallottátok.
2: Mesés reggelt! Ideje felkelni! Hasatokra süt a nap! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és hoztam nektek egy újabb izgalmas találós kérdést. Így hangzik. Képzeljétek el, van valami, amit gyakran láthattok a házatokban, de nem mindenhol található meg, csak a szobákban. Van egy hosszú nyaka, ami a plafon felé nyúlik, és amikor éjszaka sötét van, egyetlen gomnyomással világosságot varázsol. Nem forró, de mégis fényesen ragyog. Mi lehet ez? Gondolkodjatok egy kicsit, és ha már megvan a válasz, mondjátok ki hangosan. Bizony, ügyesek vagytok, ez az állólámpa. Ez volt már a találós kérdésem. Köszönöm, hogy velem játszottatok. Legközelebb is tartsatok velem!

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Bordás Roland vagyok, a Nemzeti Színház színésze. Kiskoromban anyukám nagyon sok mesét olvasott fel nekem. Most pedig rám került a sor, hogy én olvassak fel nektek. Hallgassátok szeretettel. Bendl Vera. Matyi tigrissel álmodik. Matyi és a pillanat. Matyi azon gondolkozott, mennyi is egy pillanat. Megkérdezte a tigrist, ő mit gondol. A tigris a vállát vonogatta. Őszintén szólva, ez nem olyasmi, amin gondolkozni szoktam. De végül hozzátette, megjegyzem, a nagy mezőt egy pillanat alatt futom körbe. Jó, válaszolta Matyi. Akkor menjünk. Mérjük le. Elindultak a nagy mezőre, Matyi letelepedett a nagy fa alá, és jelzett a tigrisnek. 3, 2, 1, most indulhatsz, figyelek! És a tigris hús, futott, iszonyú gyorsan futott. Matyi alig tudta követni a fejével, de azért, amikor visszatért, mégis ezt mondta. Nézd csak, gyors vagy, mint a szél, de én úgy hallottam, a pillanat az egy nagyon-nagyon rövid idő, én meg 4-ig számoltam, amíg futottál. Azt hiszem, ez kicsit több volt. Na jó, válaszolta a tigris. Akkor mondjuk, ha a két fa között futok csak? Próbáljuk meg. Bolintott Matyi, és a tigris startolt. Egyik fától a másikig ugrott, és tény, a sebessége talán megközelítette a pillanatot. Hát, közölte Matyi, ez már lehet. De tudod, mi van, ha még ennél is rövidebb a pillanat? A tigris kicsit megszeppent. Ennél gyorsabban nem megy. De figyelj! És elkezdett pislogni. 1 percig folyton pislogott megállás nélkül, elég furán nézett ki. Most mit pislogsz? Érdeklődött Matyi. Hát gondoltam, ezek a pillanatok. 1 pillanat. Mit szólsz? Igazad lehet, válaszolta Matyi, és ő is elkezdett pislogni. Együtt pislogtak egy 15 percet, de aztán belefáradtak. Csak mi van, ha egyetlen pislogás alatt 1000-nyi pillanat telt el, mert ez annyira rövid idő, hogy mérni sem lehet? Tette fel a kérdést. Matyi, ne fárasz! Rázta meg a szőrét a tigris. Ha mérni sem lehet, mit foglalkozzunk vele? Ha nem egy pislogás, nem egy ugrás, nem egy számolás, akkor ne játszunk inkább valami érdekeset? Matyi belement. Látta, hogy a tigris nem áll készen további mérésekre, így inkább maga kutatott tovább. Arra jutott, hogy anyának 1 pillanat annyi, ameddig leveszi a poharat a polcról és tölt bele vizet, hiszen gyakran így fogalmazott, Matyikám, 1 pillanat és adok is valamit inni. Apa ehhez képest azt mondta, 1 pillanat és már is ott vagyok, ami legalább 10 percet jelentett. Legfurább persze a nagyi volt, mert ő azt állította, 1 pillanat alatt elkészíti a csoki pudingot. Matyi nem mondja, hogy hosszú idő volt, 1 mese alatt mindig el is készült, de nyilvánvaló, hogy 1 mese pillanatok sokasága, nem? Így hát Matyi egyedül maradt ezzel az elméletével. Egy olyan icipici időről beszélünk, ami mindennél gyorsabban telik. Úgy fut kb., mint a ló a népmesékben, aki azt kérdezi, hogy repüljek, édes gazdám, mint a szél, vagy mint a gondolat? Végül Istvánhoz fordult. István, senki nem mondja meg nekem rendesen, mennyi 1 pillanat. Szeretném látni a lehető legeslegkisebb pillanatot, de mama azt mondja, ez alatt megfőzi a pudingot. Ez biztos nem igaz. István hümmögni kezdett. Matyikám, nos, ez egy bonyolult kérdés, és így hirtelen, nagyon hosszú lenne elmagyarázni, mérni meg, bele sem kezdenék. Van inkább egy másik ötletem. Hívd ide a legjobb barátodat. Matyi oda hívta a tigrist. Na figyeljetek, mondta nekik István. Ne gondoljatok arra, mennyi 1 pillanat, csak nézzetek a kamerába, vagy egymásra, vagy ahogy akartok. És elővette a mobiltelefonját. Nagyon furán tartotta, mint az öreg emberek, jó messze a szemüktől, és böködni kezdte. Matyi nem is értette, mi történik, de közelebb bújt a tigrishez. Átölelték egymást, és bambán figyelték Istvánt. Aztán mosolyogtak. Aztán unatkoztak. Egy idő után István odament hozzájuk, és mutatott egy fényképet. A tigris Matyi felé hajtotta a fejét rajta, és véletlen félig csukva volt a szeme. Matyi az ellenkező irányba hajolt, de kérdőn nézett a tigrisre. Nem volt éppen egy tökéletes kompozíció, de mindegy. Szóval, itt vagytok, nézzétek, folytatta István. Ez itt biztos, hogy egy pillanat. Azaz egészen rövid, mérhetetlen, amikor éppen így néztek egymásra. Sok ezer volt előtte, sok ezer utána, de volt egyetlen nagyon rövidke, amit most lefényképeztem. Kinyomtatom nektek egy drogériában, és akkor mindig emlékezhettek rá. Rendben, újongott Matyi. Én leszek a pillanatőr. Megőrzem ezt a pillanatot, vagyis ő fényképet. Aztán megint elbizonytalanodott. De István, ha mégis leszeretném mérni? A tigris felborzolta a szőrét. Matyi, mániákus vagy. Hát nem elég ez neked? A precizitás fontos dolog, apa mondta. Nézett rá szigorúan Matyi. A tigris fújtatott. Nem megy. Én sem tudom, válaszolta István. Ezért mutattam inkább meg. Nézegesd a képen. Hát oké, válaszolta Matyi, és arra gondolt, hogy ez így jó tulajdonképpen. Majd máskor is fényképez pillanatot a szemével is, de azért még szüksége lesz egy varázsos mesebeli lóra is, aki rendesebb felvilágosítást tud adni a mértékegységről, vagy elrüpíti őt a varázshegyre hipergyorsan. Akkor végre kiderül, mennyi is az annyi tulajdonképpen.
2: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát és meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel. Itt a Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Öltözzetek, pajtások! Vár a móka! Szóljon hát egy kedvenc nóta! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A kiskakas gyémánt félkrajcára. Volt egyszer egy szegény asszony, aki magányosan éldegélt kunyhójában, és nem volt más társasága, csak a kiskakasa. A kakas egész nap a szemétdombon kotorászott, hát ha talál egy pár magot. Hanem egy nap, mikor a szemétben kapirgált, mag helyett egy gyémánt félkrajcát talált. Annyira csillogott az érme, hogy az arra járó törökbasának megakadt rajta a szeme.
1: Na gyere csak ide, te kis kakas! Mutasd, mi van a szádban!
0: Kiáltott neki oda a basa a hintójából.
1: Add csak szépen nekem azt a gyémántot!
2: Én ugyan nem adom! A gazdám majd vesz belőle finom ételt!
0: Ellenkezett a kakas. Erre a basa dübegurult, és kitépte a kis kakas szájából a gyémánt félkrajcát, majd elhajtott a hintójával. Otthon aztán 7 lakat alatt őrizte a palotájában. De a kiskakas bizony nem hagyta ennyiben a dolgot. Követte a hintót, és felröppent a palota kerítésére. Onnan kukorékolt a császárnak.
2: Kukorikú, török császár! Add vissza a gyémánt félkrajcáromat!
0: A török basa csak nevetett rajta, aztán legyintett egyet, és bement a palotába, hogy ne hallja a kakas kukorékolását. Erre a kakas felmászott az ablakába, és ott folytatta.
2: Kukurikú, török császár! Add vissza a gyémánt félkrajcáromat!
0: Ezt már a császár se hagyhatta. Oda szólt a szolgájának.
1: Éte, vidd az ablakomból azt a kakast, és dobd a kútba!
0: A szolgáló úgy is tett, kútba dobta a kakast. A török császár elégedetten vigyorgott, gondolta, most már végleg megszabadult a kakastól. Le is feküdt az ágyra, és mély álomba merült. Bezzeg a kakas a kút mélyén sem nyugodott, és jól megszívta magát.
2: Szívd fel, begyem a sok vizet,
0: mondogatta magában, és mikor az összes vizet felszívta, kirepült a kútból. Egyenest a török basa ablakába szállt, és azt kiáltotta.
2: Kukurikú, török császár! Add vissza a gyémánt félkrajcáromat!
0: Dübegurult erre az uralkodó, és ismét intett a szolgálónak.
1: Vigy el innen ezt az átokfajzatot! Dobd bele egy kemencébe! Hallgasson el mindörökre!
0: A szolgáló teljesítette a parancsot, bedobta az égő kemencébe a kiskakast. Ám ez csak ennyit szólt.
2: Ereszd ki, begyem a sok vizet!
0: És a sok víz, ami a gyomrában volt, egyszerre eloltotta a tüzet. Nem telt el pár perc, és a kiskakas újra a császár ablakában mondta.
2: Kukurikú, török császár! Add vissza a gyémánt félkrajcáromat!
0: A török basa most már igazán megharagudott.
1: Vidd ezt a vakarcsot, és dobd be egy méhkasba, azt talán majd móresre tanítja.
0: A szolgáló már vitte is a kertbe, a tölgyfa tövéhez.
1: Felmászott a fára a szolga, majd beledobta a méhek közé a kakast. De az meg sem ijedt a méhek láttán.
2: Szívd fel, begyem a sok méhet,
0: mondogatta, és azok mind beszálltak a gyomrába. Mikor végzett, felrepült újra a császár ablakába.
2: Kukurikú, török császár! Add vissza a gyémánt félkrajcáromat!
0: Ezt már a császár sem gondolta volna, hogy ki fog rajta egy kukorékoló kakas. Nem jutott eszébe egyéb, mint hogy megfogta a madarat, és beletette a nadrágjába. Amint a kakas bekerült a török basa bugyogójába, csak ennyit szólt.
2: Ereszd ki, begyem a sok darazsat! Csípjétek meg a török basát!
0: Erre a sok méh mind kirepült, elővették hegyes furlánkjukat, és összecsipkedték a török császár farát. Ugrott fel egyszer csak a török basa.
1: Vigyétek ki innen ezt a kakast! Vigyétek egyen ezt a kincses kamrámba! Fogja a gyémánt félkrajcárját, és ne is lássam többet!
0: Kiáltott a szolgálóknak, azok pedig már vitték is a kiskakast. Akkor a kiskakas így szólt.
2: Szívd fel, begyem a sok pénzt!
0: És pár perc múlva már ki is üresedett a terem. A sok arany mind a kiskakas begyében végezte. Ezután pedig hazament, és odaadta mindet az ő kedves gazdaszonyának. Azóta is császári lakomában van részük.

0: műsorajánló következik. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban. Csukás Mese
1: Rádió! Rádió egyfejűeknek.
2: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
3: Elrepítünk Meseországba, ami tele van mókával és kacagással, izgalmas titkokkal és meg annyi csodával. A legszebb mesék, a legbájosabb mesehősök, a legkedvesebb történetek. Legyél része a mesék varázsának.
4: Töltsd hasznosan a nyarat, játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót.
5: Ez a Csukás Mese Rádió!
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Műsorajánlót hallottatok. Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Kisfaludi Zsófi vagyok, és most egy német tündérmesét fogtok hallani, melynek címe A hattyúk tava. Siegfried, a fiatal herceg, az erdőben vadászott a születésnapján néhány barátjával, amikor meglátta az égen vonuló hattyúkat, és úgy döntött, követi őket. Amikor a ködbe burkolózott tó partjához ért, megpillantotta a madarakat, amint körbe-körbe úszkálnak a tó közepén. Végül a köd felszállt, és egy aranykoronát viselő, csodás, fehér hattyú sziluettje rajzolódott ki a tavon táncoló madarak között. Gyönyörű teremtmény volt, és Siegfried sokáig ott maradt, hogy csodálja őt. Amikor az egyik barátja a hattyúra szegezte a nyilvesszőjét, a herceg megragadta a kezét, és így kiáltott. Állj, ez a hattyú különleges, ne bántsd! Mivel egyikük sem akart tovább vadászni, visszatértek a kastélyba, ahol mindannyiukat várták már a Siegfried születésnapjára rendezett díszvacsorára. Aznap este a herceg, ahelyett, hogy csatlakozott volna a mulatsághoz, a hálószobája erkélyéről a csillagos égboltot csodálta. Nem tudta kiverni a fejéből a tó titokzatos hattyúját. Vajon miért volt korona a fején? És mit jelentett a többi hattyú különös tánca? Siegfried kíváncsiságtól hajtva lóra ült, és elindult a tóhoz, ahol meglátta a titokzatos hattyút, amint egyedül úszott a holdfényben. Ahogy a parthoz ért, a madár kilépett a vízből, és gyönyörű lányjá változott. Hosszú, szőke haja volt, és gyöngyökkel meg gyémántokkal hímzett fehér ruhát viselt. A herceg óvatosan közeledett hozzá, hogy meg ne ijessze. Ki vagy te? Kérdezte Siegfried. A lány bánatosan nézett rá, és mélyet sóhajtott. Odettnek hívnak, és egy pórul járt hercegnő vagyok. Rothbart varázsló hattyúvá változtatott, mert nem akartam feleségül menni hozzá, azután pedig a tó rabjává tett. Minden este, amikor a nap eltűnik a horizont mögött és beköszönt a sötétség, ismét emberré változom. Siegfried szörnyen megharagudott a kegyetlen Rothbartra, és együtt érzett szegény lányjal. Biztosan meg lehet törni valahogy a gonosz átkot, kiáltotta. Csak az igaz szerelem törheti meg. Ha valaki teljes szívéből szeret engem, újból szabad leszek. Siegfried, aki első látásra beleszeretett a lányba, így szólt. Légy a feleségem, s tiéd szívem, éltem. Aztán meghívta a születésnapi ünnepségére a lányt, ahol menyasszonyaként tervezte bemutatni őt az édesanyjának és az összes vendégnek. Köszönöm, ott leszek, felelte Odett, mert ő is szerelembe esett a herceggel. Gyengéd csókkal búcsúztak el egymástól, és megbeszélték, hogy másnap találkoznak. Sajnos Rothbart bagolynak álcázva egy fa ágáról kihallgatta az egész beszélgetést. Azonnal visszarepült a kastélyába, és mindent elmondott Odil nevű lányának, aki ezt javasolta. Holnap átveszem Odett helyét a bálon, és Siegfried engem vesz feleségül. Így hát másnap Rothbart Odilt Odett tökéletes másává változtatta. Aztán apa és lánya megjelent a királyi palotában, Siegfried pedig gyanútlanul belesétált a csapdájukba. Míg ő bemutatta Odilt az anyjának, mint leendő menyasszonyát, Odett megérkezett a kastélyba, és végignézte az egész jelenetet. Azonnal megértette, hogy Rothbart ármánykodása áll a dolog mögött, és elindult Siegfried felé, hogy beszéljen vele. A varázsló azonban próbálta megállítani. Ekkor Odett olyan hangosan elkiáltotta magát, hogy Siegfried egyből felfigyelt rá. A herceg hátrahagyta az álruhás Odettet, és kirohant a teraszra, hogy megnézze, mi történt. Amikor megpillantotta a valódi Odettet a varázsló markában, előrántotta a kardját, és párbajra hívta Rothbartot. A varázsló minden bűverejét bevetette Siegfried ellen, de a herceg lány iránt érzett szerelme olyan erős és tiszta volt, hogy nem kerekedhetett felül rajta. Hosszas küzdelem után a hercegnek sikerült lecsapnia a varázslóra, aki lányával együtt eltűnt egy fekete füstfelhőben. Siegfried letérdelt Odett elé, és a vendégek szeme láttára feleségül kérte, amire a hercegnő igennel felelt. Hiába jelent meg a láthatáron a felkelő nap, a lány nem változott vissza hattyúvá. Siegfried szerelmének hála, az átok örökre megtört.

0: Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
2: Képzeld, mi volt?
3: Na.
2: Tegnap kimostam a ruháimat, de elpakolni már nem volt kedvem, ezért csak ledobtam a székemre. Mára az összes összegyűrődött ráncos lett, úgyhogy ma nem csak elpakolnom kell, de ki is kell vasalnom.
3: Hát igen, a rest kétszer fárad.
2: Ez meg mit jelent?
3: Hogy a lusta embernek végül kétszer annyit kell dolgoznia, mint annak, aki azonnal elvégzi a feladatát.

0: A Csukás Mese Rádió. A gyerekek rádiója.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Lázár Ervin, a lyukas zokni. Volt egyszer egy lyukas zokni. Újkorában nem akárki lehetett, mert előkelő anyagból készült, és hegykekék minták ékeskedtek rajta. De hát most már megöregedett, s mondom, volt rajta egy lyuk. Amolyan pöffeszkedő, cafrangos szegélyű. Bent laktak egy rozogaszekrény legrozogább fiókjának legalján. Azért én szebb vagyok nálad, mondta a lyuk az okninak. Mi? Csodálkozott az okni. Még hogy szebb? Mitől vagy szebb? Mert átlátni rajtam, mondta a lyuk. Ugyan, oktatta az okni, rajtam éppen az a szép, hogy nem vagyok átlátszó, s nézd meg a gyönyörűséges kék mintáimat. És piszkos is vagy, folytatta a lyuk, fittyet hányva az oktatásra. Én bezzeg sohasem piszkolódom be. Ezen az okni elgondolkodott. Na ugye, hangoskodott a lyuk, te is belátod, nem is méltányos, hogy én ilyen kicsi vagyok, te meg ilyen nagy. Fogta magát, nőtt egyet. Most már alig maradt valami az okniból. Nagyobb volt a lyuk, mint a maradék zokni. Teljesen tönkreteszel, siránkozott az okni. Örülj, hogy ilyen gyönyörű lyukkal lakhatsz együtt, fölényeskedett a lyuk, és még nagyobbra nőtt. Jaj, megölsz, kiáltott az okni, és akkor a lyuk nagy pöffeszkedve akkorára nőtt, hogy az okniból nem maradt semmi. De ahogy eltűnt az okni, úgy eltűnt a lyuk is. Mert ha zokni nincs, lyuk sincs. Így aztán a nem létező lyuk most siránkozhat a nem létező zokni után.

0: Csukás Mese Rádió.
1: A nyári mezőn rengeteg vadvirág és bokorvirít. Néhányuknak gyógyító ereje is van, így ezeket a növényeket gyógynövényeknek hívjuk. Tavasz végén, nyár elején nyílik például a bodza. A bodzabokrokon először gyönyörű fehér színű bodzavirág nyílik, amiből nagyon finom bodza teát, bodzaszörpöt készíthetünk. Ezeknek a gyógyító vadvirágoknak nem csak a színük csodálatos, hanem a nevük is. Hallgass csak! Réti legyezőfű, réti lórom, levendula, kamilla, kakukkfű. Ugye milyen szép dallamos nevük van? A kamilla nevét biztosan ismered, hiszen ez a virág talán a legismertebb gyógynövények egyike. Ha megisszuk a kamilla teát, akkor sokat tehetünk az egészségünkért. A kamilla tea az elalvásban is segít, így nagyon is érdemes kortyolgatni, ha nem tudsz könnyen elaludni. Csukás Mese Rádió.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok, ma is.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Föl lehet venni az állarcokat, boát a nyakunkba dobni. Figyelem!

0: Mesék és mondák Mátyás királyról. Mátyás király kérdése. Az igazságos Mátyás király életébe kiment a kísérletével, főurakkal a mezőre, és ráment egy szántóvető emberre, aki az ő katonája volt. Köszön a király. Tisztesség, öregem! És feleli az ember. Köszönöm az asszonynak, felséges király. És tovább kérdi a király. Mondd, öregem, messze van még a messze? Már bizony csak az ökröm szarváig, felséges királyom. Mondd, öregem, hány a 32-ig? Már bizony a felséges királyom, csak 12. Hány pénzért dolgozol? 5 ér, felséges királyom. És mire használod az 5 pénzt? 3-ból lélek, és 2-t a sárba vetek. Mondd, öregem, meg tudnád-e fejni a bakkecskét? Meg én, felséges királyom. De addig, amíg az én képemet nem látod senkinek, a magyarázatokat el ne mond. Ezzel a király elköszönt az embertől, és kíséretével együtt egy tanyai épületbe szálltak be. Ott ebédeltek, és ebéd után a király egy órára vagy 2-re lepihent. Ez alatt az urak visszalopóztak az öreghez, és kérdezték az öreget. Mondd, öreg, mit jelent az a szó, hogy a király köszönt neked tisztességgel, öregem? És te azt felelted rá, köszönöm az asszonynak. Mit jelentett ez? 5 aranyért, megmondom az uraknak. Kivettek az urak 5 aranyat, és odaadták az embernek. Most megmagyarázta az ember az uraknak, hogy ez a köszöntés és felelet mit tartalmaz. Mikor a király köszönt, tisztesség, öregem, az azt jelentette, hogy tiszta ing volt rajta. Én meg azt feleltem, hogy köszönöm az asszonynak, azért, mert az asszony mossa az ingemet. Helyesen felelt az öreg, mondják az urak. Most kérdik tovább az urak. Mit jelentett az, amikor kérdezte a király, hogy messze van még a messzes, te azt felelted, már biza csak az ökröm szarváig, felséges királyom. Azt is megmondom az uraknak 10 aranyért. Kiadják a 10 aranyat az urak, akkor kezdi meg az ember a magyarázatot. Amikor azt kérdezte tőlem a király, hogy messze van még a messze, és én azt feleltem neki, hogy már bizony csak az ökröm szarváig, felséges királyom, ez azt jelenti, hogy már öreg vagyok, és nem látok elébb csak az ökröm szarváig. Összenéztek az urak, mondják az öregnek. Helyesen beszélsz, öreg, ez is igaz. Na de most kérdezzük tovább, ezt mondd meg nekünk, mit jelentett az, amikor a király kérdezte, hány a 32-ig, öreg? Te meg azt felelted, már bizony csak 12, felséges királyom. Ezt is megmondom az uraknak 20 aranyért, ennek pedig az a magyarázata, hogy amikor fiatal voltam, legény ember, 32 fogam volt, abból már idáig elvesztettem 20-at, jelenleg még van 12. Erre is az urak összenéznek, és helyeslik az öreg beszédjét. Na most még egy kérdésünk van hozzád. Azt mondd meg nekünk, mire ment ez a kérdés, mikor kérdezte a király tőled, hogy mire használod az 5 pénzt, és te azt felelted rá, hogy 3-ból élek, 2-t meg a sárba vetek. Hát ezt is megmondom 10 aranyért. Kifizették az urak a 10 aranypénzt, és ekkor nekifogott az öreg a magyarázatnak. Ez a magyarázat, kérem, arra megy, hogy van nékem 2 fiam, mind a 2 taníttattam. Azt a pénzt soha többé nem látom, amit utánok a sárba dobok. Az urak erre is összenéztek egymással, s helyeslik az öreg magyarázatját. Na most, öreg, még egy kérdésünk volna hozzád, erre felej nekünk. Amikor a király azt kérdezte tőled, hogy meg tudnád-e fejni a bakkecskét, és azt mondtad a királynak, meg én, felséges királyom, de a király azt mondta neked, hogy senkinek a magyarázatot meg nem mond, amíg az ő képét meg nem látod. És az öreg azt mondja az uraknak, na ezt is megmondom, 30 aranyért. Kiveszik az urak a 30 aranypénzt, leolvassák az embernek. Akkor kezdi az öreg a magyarázatot, és mondja, igen, tisztelt uraim, ne érezzék sértve magukat, mert az urak azok a bakkecskék, akiket én most megfejtem. És elővett egy aranypénzt az öreg, és mutatta az uraknak a király képét a pénzen. Lássák az urak, ez a magyarázata annak, hogy senkinek meg nem mondjam a király kérdéseit, amíg az ő képét meg nem látom. A király úgy is tudta ezt, hogy az urak vissza fognak az emberhez menni, és kérdőre vonják ezekért a kérdésekért. Az urak lesütötték a fejüket, és szégyenkezve tovább mentek. Így volt Mátyás király története.
1: Mesés reggelt! Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Fini Petra, Frici hős lesz. Senkit nem neveznek már mostanában Ferencnek, viccelődött mindig Fricivel az apja. Fricinek meg pláne nem, nevetett hozzá, majd megsimogatta kisfia aranyvörös fürtjeit. Légy rá büszke! A nagyapádat hívták így, a híres oroszlán kutatót. Frici ilyenkor mindig lecsukta a szemét, és maga elé képzelte Fritz Ferencet, vagyis Frici nagypapát. Lelki szemeivel fiatalnak látta is, ruganyos léptűnek, nem olyan hajlott hátú, töpörödött emberkének, mint amilyenné idősebb korában vált. Neki is vörös haja volt, és annyi szeplője, mint csillag az égen a szavanna felett, ha leszáll az éjszaka. A nagypapa távcsöve szinte a szeméhez nőtt, figyelte, kutatta, óvta, gyógyította az oroszlánokat, ha kellett, megvédte őket az orvadászoktól. Együtt élt ezekkel a sárga színű nagymacskákkal, a kicsinyeikkel úgy játszadozott, mintha a saját gyerekei lettek volna. A kis Frici istenítette a nagyapját, akkor is, miután már eltávozott közülük. Nem csoda, hogy arról álmodozott, ő is biológus lesz, és valami távoli vidéken állatokat fog menteni. 6 éves kisfiú lévén egyelőre azzal kellett beérnie, hogy plüss állatokkal vette körbe magát, rengeteggel. Na, nem édi-bédi cukorfalat plüssökre kell ám gondolni. Fricit, amikor kiválasztott egy újabb állatkát, nem az érdekelte, hogy mennyire helyes a pofia, puha a szőre, vagy netán csillogó-e a bundája. Csak is azt vizsgálta, mennyire élethű az állat, és a testalkata, színe, megjelenése hasonlít-e a természetben élő valódi megfelelőjéhez. Frici szobájának berendezése a földtérképét utánozta, a bútorok és a szőnyegek pedig különféle kontinensekké váltak. Az adott plüssállat nem élhetett ugyanis másik földrészen, mint az eredeti megfelelője. Nélkülük nem ment sehová, nélkülük képtelen volt elaludni. Ha csak a sarokra készült fagyizni, akkor néhány európai állatot vitt magával, annyit, amennyi belefért az egyik kezébe, hogy a másikkal a fagyit tarthassa. Ha barátokhoz indult ebédre, ment vele egész Afrika állatvilága. Ha a nagymamánál aludt, legalább 2 földrésznyi plüss tartott vele. Ha pedig több napot kellett eltöltenie a családja nélkül, akkor az egész világ. Minden kontinens, minden állata elkísérte plüssformában. Az óvónénik által szervezett ovistábor 3 napig tartott. Ez bizony szerinte az összes plüst jelentette volna. A gond csak az volt, hogy az ovis csoport busszal ment, és a csomagtartóban nem fért volna be Frici egész állatgyűjteménye, mert legalább 50 plüsse volt. Komoly lelki tusa árán végül abban maradt a fiú a szüleivel, hogy csak 30 állatot visz el. Köztük a nagy hím oroszlánt, amit a legjobban szokott szorongatni elalváskor. A plüssök éppen hogy befértek apa óriási sportáskájába, Frici a ruháit és a tisztálkodószereket egy pöttöm hátizsákba rakta be. Így is minden gyerek csak forgatta a szemét, amikor meglátták a méretes pakkot a busznál. Még az óvónéni is finoman megjegyezte, hogy akkor ez a táska, mint maga a busz. Pedig szükségem van ennyi plüssállatra, Éva néni, bizonygatta a kisfiú. Éva néni kedvesen megsimogatta a fejét, majd segített neki felszállni a buszra. Az ovis táborban mindenki csodálkozva figyelte Fricit, amikor kipakolt a táskából. Sorra elmondta az állatok nevét, és azt is, hogy melyik, milyen földrészen él. A tábortűznél a forró szavannáról mesélt, és szenvedélyesen adta elő nagypapája oroszlánvédő történeteit. Sokan gondolták úgy, hogy 6 évesen már nem illik alvós állattal indulni egy komoly táborba, kicsit lesajnálóan néztek hát az oroszlányát szorongató Fricire, aki sorra jó étpuszit nyomott a plüssei homlokára. Amikor aztán eljött a takarodó ideje, és leoltották a lámpát, már nem érezték annyira gyerekesnek a dolgot. Egyre többen sírtak fel, vagy rohantak ki az óvónénihez. Frici először Böbének adott egy fókát, aztán Jucusnak egy színes papagájt. Balázs kapta a jegesmedvét, Tibi a vidrát, Máté pedig a sast. Zsuzsika egy nagy szárnyú pillangót, Magdolna pedig a villogó szemű csíkos tigrist. A puha szőrű állatkák egyre fogyatkoztak, könnyes szemű kisgyerekből viszont egyre kevesebb lett. Este 10-re Frici az összes plüssét kölcsönadta, kivéve a nagy hímoroszlánt, aminek a sörénye már teljesen összeállt a sok ölelgetéstől. Fricinek a szíve szakadt meg, hogy nem tudhatja maga mellett az összes állatot, ugyanakkor kellemes bizsergés és melegség járta át. Jó érzés volt segíteni a többieken. Már éjfél volt, amikor felébredt arra, hogy pisilnie kell. Óvatosan lépkedett ki a mosdóig, hogy senkit ne ébresszen fel. Olyan halkan ment, hogy az óvónéni nem hallotta meg, amint közeledik. Éva néni szobájának ajtaja nyitva volt. A kisfiú sírást hallott bentről. Nem tudta, mit csináljon. Felnőttek nem szoktak sírni. Vagy ha igen, akkor is inkább egy másik felnőtt szokta őket megvigasztalni. Tud ő segíteni egy szomorú felnőttnek? Végül vett egy nagy levegőt, és belépett a szobába.
3: Nem tudsz aludni, Frici?
2: Törölte meg azonnal a szemét Éva néni, és ölelésre nyújtotta a kezét. Észrevette, hogy a kisfiú értetlenül nézi a könnyeit.
3: Nincs semmi baj, csak tudod, a nagymamám nagyon beteg. 95 éves. Igazából örülhetünk, hogy ilyen szép kort megért. Én mégis szomorú vagyok, ha arra gondolok, hogy elveszíthetem őt.
2: Frici agya lázasa járt. A kezében ott ölelgette a nagy hímoroszlánt, aminélkül még soha nem aludt el. Az óvónéni szemében pedig ott ragyogtak azok a fájdalmas, szomorú könnyek. Aztán elhatározta magát. Gyorsan az óvónő kezébe nyomta az oroszlánt, miközben ezt hadarta. Ez a hímoroszlán engem mindig megvédett. Éva nénit is biztos megvigasztalja. Azzal kiszaladt a szobából, mert félt, hogy a végén még meggondolja magát. Frici! Szólt utána az óvónéni, de a mondatot már csak magában fejezte be, hiszen ez az oroszlán a kedvenced. Ám a fiú már messze járt. Végül úgy alakult, hogy Frici az ovis táborban mind a 3 éjszakát az állatai nélkül töltötte. Amikor az óvónéni visszaadta neki a hímoroszlánt, ezt mondta. Nem ismerek nálad nagyobb hőst a világon. És ezzel Frici is egyetértett. A gyerekek úgy néztek rá, mint valami vöröshajú világ megmentő lovagra. Hazafelé Frici mamája és papája meghatottan figyelték a fiúkat. Alig hitték el, hogy a táborban az állatai nélkül aludt. Ez aztán igazán hősies cselekedet volt, Fricikém, ismerte el a mamája.
4: Remélem is, mondta határozottan Fici. Máskülönben hogyan tudnék nagypapa nyomdokaiba lépni?
2: Jelentette ki komolyan, majd az autóból kinézve szemével végigpásztázta a tájat. A mezőkön oroszlánok szaladtak, az egyik domb mögül pedig, mintha a nagypapája szafari kalapját látta volna kikandikálni. A szülei csodálkoztak is, amikor másnap óriási patáliára ébredtek. Frici az ágyban ült, és jaj veszékelt. Mi történt, Frici? Faggatták.
3: Elveszett a plüss oroszlánom,
4: motyogta a kisfiú. Az, amelyiket kölcsönadtad az óvónéninek, és olyan ügyesen aludtál nélkül a táborban?
5: Az, de akkor egy hős voltam, most meg csak egy óvodás kisfiú vagyok,
4: zokogott tovább Frici.
2: Aznap Frici egy kicsit késve ért be az oviba. Az oroszlán végül a szennyes tartóból került elő, ahol egy pulcsiba gabajodva bújt meg. Az óvónéni kérdő tekintetére, hogy miért késtek el, Frici szülei ennyit feleltek: a hősöknek is jár néha egy kis szabadság. Frici pedig megkönnyebbült, hogy ma újra egy átlagos óvodás kis fiú lehet.

0: Kótyavetye megmondja a tutit.
1: Óriási szerencsétek van, mert most megmondom nektek a tutit.
2: Kótyavetye több lábat szeretne.
1: Nekem, mivel patkány vagyok, 4 lábam van. De néha arról ábrándozom, vajon mi lenne, ha több lenne? Mondjuk 6, mint Wendelnek, a szarvasbogárnak. Akkor sokkal gyorsabban el tudnék jutni Monyika néni kamrájában a 2. polcra, a kolbászig. Ennél még menőbb lenne, ha Pók Pityu lábait kölcsönkérhetném. Ő 8 lábbal teper. De ismerjétek meg 1000 lábú Esztert, a szomszédcsajt. Sajnos sosincs ideje velem játszani, mert amire az összes lába ujja körmét kilakkozza, lemegy a nap. Amúgy elárulom nektek, hogy nem is 1000 lába van, hanem sokkal kevesebb. Csak menőzni akar, és tudja, hogy úgysem számolja meg senki. 100 lábú Szabina nem lakkoz. Ő ráérne velem játszani, de köszi, nem kell, mert ha véletlenül belém harap, akkor nekem kampec. Szerintetek hány lábam legyen?
0: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Kezdődik a vakáció! Halmesék. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban minden hétköznap este 7 órától. Ki ne akarna egy saját horgásztavat magánstranddal? Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori nyári kalandjai paradicsomi környezetben, a nagyszülők vidéki birtokán. Bech Marian mesesorozatát Szacsvai László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
4: Én nagyon szeretem.
0: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
4: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
5: Grillus Vilmos, felhőmese. Délben a tenger felett forrón sütött a nap. Addig melegítette a hatalmas vizet, amíg az párologni nem kezdett. A pára felszállt az égbe, s felhő lett belőle. Délután felébredt a szél, és fújni kezdett. A felhőt a part felé hajtotta, ahol egy óriási hegy magasodott. A szél megpróbálta átröpíteni a felhőt a hegy felett. Egyre feljebb és feljebb emelte. A magasban hideg volt, a páraszemek fáztak, összébb bújtak. Egyre többen kapaszkodtak össze, s egyszer csak annyian lettek, hogy esőcseppé váltak. Lehullottak, végigfolytak a hegy oldalán, és visszacsorogtak a tengerbe. A felhőből semmi sem maradt. Így ment ez napról napra. Ám egyszer egy különösen meleg nyári napon rengeteg víz párolgott el a tengerből. Olyan hatalmas, erős felhő lett belőle, hogy átjutott a hegy tetején, s a túloldalon a szélszárnyán nekivágott a világnak. Egy végtelen búzamező felett szállt el. Szárasság volt odalent, a kalászok lehorgasztott fejjel álltak, az emberek nézték őket, és siránkoztak. Nincs eső, kiég a vetés, mi lesz velünk? Mit fogunk aratni? Honnan lesz kenyerünk? Mit esznek majd a gyerekeink? És akkor az egyik ember felnézett, és meglátta a felhőt. Nosza, kérlelni kezdték valamennyien. Hatalmas felhő, kérünk szépen, adj egy kis esőt, hadd érjen be a búza, hogy kenyeret tudjunk sütni. És a felhő azt gondolta, Miért ne adnék? Egy csomó pára sem összebújt, esőcseppé dagadt, és az eső megöntözte a búzamezőt. A kalászok felemelték a fejüket, és az emberek hálálkodtak. Köszönjük, felhő! A felhő tovább vándorolt. Kicsit kisebb lett, de még így is jókora szürkés folt volt az égen. Egy rét fölé ért. A rét közepén, az itatóvájú körül tehéncsorda áldogált. A tehenek szomjasan bőgtek, mert a vájúban nem volt víz. Kiszáradt a kút. Az emberek nézték a teheneket, és siránkoztak. Üres a kút, szomjan maradnak a tehenek, honnan szerzünk tejet, mit isznak majd a gyerekeink? És akkor az egyik ember felnézett, és meglátta a felhőt. Nosza, kérlelni kezdték valamennyien. Felhő, kérünk szépen, adj egy kis esőt, hadd igyanak a tehenek, hogy tejet tudjunk fejni. És a felhő azt gondolta, miért ne adnék? Megint összebújt egy csomó páraszem, és az eső megöntözte a rétet. Megtelt a kút, a tehenek mohón ittak, és az emberek hálálkodtak. Köszönjük, felhő! És a felhő tovább úszott az égen. Nem volt már hatalmas, kis felhőcske lett csupán. Egy tó fölé ért, amelyből elpárolgott a víz, csak a meder alján maradt egy kis nedves iszap. A tóparton egy szőkehajú, kékszemű kislány ült, és keservesen sírt. Végre itt a nyár, végre meleg van, és én úgy szeretnék fürödni a tóban, de kiszáradt, nincs benne víz. És akkor felnézett, és meglátta a felhőt. Nosza kérlelni kezdte, felhőcske, kedves felhőcske, kérlek, adj egy kis esőt, hadd teljen meg a tó, hogy fürödhessek benne. És a felhő azt gondolta, miért ne adnék? A páraszemek szorosan összebújtak, esőcseppek kéhíztak, és az eső megtöltötte a tavat. A kislány beugrott a vízbe, és boldogan, kacagva, pancsolt, fröcskölt, úszkált, aztán felpillantott az égre, hogy megköszönje a felhőnek az esőt. De akármerre nézett, a feje fölött csak a ragyogó nyári napot és a végtelen, tiszta kék eget látta. A felhő már nem volt sehol.
0: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Hát elképzeljük, hogy csodálatosan süt a napocska. Hogy bárányfelhők úsznak az égen, csivitelnek a madarak, és elszáll felettünk egy

Jó, erős vagyok, bizony, bizony, jól megnövök. Igen, igen, és jól vagyok. Wow, ugrálni jó, jó, jó, és úszni jó, jó, jó, és futni jó, jó, jó, és jól vagyok. Wow, énekeld velem, la la la la la. Na most ti jöttök, figyelj!

vagyok, jó, jó, erős vagyok, bizony, bizony, jól megnőrök, igen, igen, és jól vagyok, wow, ugrálni, jó, jó, jó, és úszni, jó, jó, jó, és futni, jó, jó.

jó. Erős vagyok, bizony, nagyon jól megnövök. Igen, igen, és jól vagyok. Ugrálni jó, jó, jó. És úszni jó, jó, jó. És futni jó, jó.

Ja, erős vagyok. Bizony, bizony, jó, megnövök. Igen, igen, és jól vagyok. Ugrálni, jó, jó, jó. És úszni, jó.

milyen kedves megértél. Nagyon szerethető, na gyertek közel a mikrofonhoz.

0: családban jó.
1: Földkerekén.
0: Na még egyszer mindenki, az én családom pont nekem való. Rólunk minden jó elmondható. A papa, a mama, a tesó meg én. A legjobb család vagyunk. A legjobb család vagyunk. A földkerekén.
2: Sziasztok, Patrik vagyok. Ma kivételesen egy olyan szöveggel készültem nektek, aminél az a fontos, hogy jól tagoljátok a szavakat, hiszen így lesz értelmes a mondat. Segítek nektek. Először megmutatom én, majd lassan ismétlem és mondjátok velem. Csak ügyesen. Már ősz volt szinte, mikor egy őszinte őszinte, hogy legyek őszinte, mert ő szinte őszinte. Most elmondom nagyon lassan is, és mondjátok utána. Már ősz volt szinte, most mondjuk együtt, már ősz volt szinte, mehetünk tovább, mikor egy őszinte őszinte, most együtt, mikor egy őszinte őszinte. Következő mondat, hogy legyek őszinte, most együtt próbáljuk meg, hogy legyek őszinte, és a legvége, mert ő szinte őszinte. És akkor most együtt, mert ő szinte őszinte. Készen is vagyunk. És akkor most elmondom még egyszer gyorsabban. Mondjátok velem közösen. Már ősz volt szinte, mikor egy őszinte őszinte, hogy legyek őszinte, mert ő szinte őszinte. Nagyszerű, nagyon ügyesek vagytok. Csak így tovább. Gyakoroljátok többet és többet, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
3: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: A kőkirályfi. Grúz népmese. Igaz-e, nem igaz-e, ki tudná azt megmondani? Élt egyszer egy király meg egy királyné. Késő öregkorukig nem született gyermekük, sokat keseregtek emiatt. Végre született egy fiúk. A király majd eszét vesztette örömében, folyton fia életéért reszketett. Egyre attól félt, hogy valami szerencsétlenség éri, valami baj történik vele. Építetett egy magas tornyot, abban tartotta a királyfit. Ült, üldögélt a királyfi a toronyban, unatkozott, nem sétálgathatott, nem lovagolhatott. Csak a nap kukkantott be minden reggel a torony ablakán. Megszerette a nap a királyfit. Minden reggel ő rávetette első sugarait, rámosolygott, megpróbálta felvidítani. De a királyfi észre sem vette a napot. Felkelt, odament a kis torony ablakhoz, kikönyökölt rajta, lenézett a földre, a király kertjére, de a napra egyszer sem pillantott fel. Tűrte ezt a nap egy darabig, végül megbántódott. Nem járja ez. Minden reggel felébresztem, kedveskedem neki, neki küldöm első sugaraimat, melengetem fényemmel, ő meg rám sem néz. Megharagudott a nap. Egy reggel átdöfte a királyfit sugarával, és kővé változtatta. Nagy volt a szomorúság, a siránkozás a király palotájában. Futkostak a szolgák, szaladgált a király, sírt az öreg királyné. Mi történt? Ki az oka? Ki nem vigyázott rá? Kiabáltak, sírtak, életre próbálták kelteni a királyfit, de az csak feküdt, mint a kő, nem látott, nem hallott semmit. A király gyönyörű palotát építetett a rengeteg erdőben, aranysövénnyel kerítette körül, szolgák seregét állította a királyfi őrzésére. Nappal a királyfi élettelenül feküdt, de éjjel megelevenedett és felkelt. Amint azonban megérintették az első napsugarak, újra kővé merett. Volt egy fiacskája, öklömnyi legényke, de a helyén volt az esze. Amikor a fiú felserdült, megkérdezte az anyjától. Hol van az apám? Sírva fakadt az ifjú királyné, sokáig nem akart válaszolni. Végül egy gyönyörű szobába vezette a fiát. A drága szőnyegeken ott feküdt mozdulatlanul a kő királyfi. Itt van az apád, gyermekem. És elmondta a fiának, mi történt az apjával. Elgondolkozott a fiú. Nem lehetne segíteni a bajunkon, anyácskám? Azt mondta neki az anyja. Úgy beszélik, gyermekem, hogy csak a napanyja segíthetne rajtunk. Egyedül ő tudakolhatja ki a fiától, hogyan lehet életre kelteni apádat. Csak hogy hozzá igen nehéz eljutni. Én elmegyek hozzá, ha felnövök, mondta a fiú. Sóhajtott az anya, megcsókolta a fiát, nem szólt semmit. A fiú pedig attól a naptól fogva nem feledte el szándékát. telt múlt az idő, erős, szép szál ifjú lett a fiúból. Egy napon az anyja elé állt, és azt mondta neki. Útra kelek, anyácskám, megkeresem a napanyját, tanácsot kérek tőle, mit tegyünk nagy bajunkban. Marasztalta az ifjú királyné. Fiatal vagy még gyermekem, korai még a próbálkozás. De az ifjú azt mondta. Nem nézhetem tovább búslakodástokat, megpróbálok segíteni apámon. Egyszerű ruhába öltözött, kenyeret tett a tarisznyájába, és elindult messzi útra. Sík mezőn vezetett az útja, parasztok dolgoztak a mezőn, szántottak. 9 párakör volt az ekéjük elé fogva. Vasból volt az eke, az iga, a hám, minden szerszám. Hajszolták volna a parasztok az ökröket, ütötték, verték, de azok alig vánszorogtak. Verejtékeztek a parasztok, kifáradtak az ökrök, mégis alig szántottak fel egész nap egy talpalatnyi földet. Oda ment hozzájuk az ifjú, megsajnálta őket. Üdvözlet nektek, köszöntötte őket. Neked is, fogadták a parasztok. Nem segíthetek-e valamiben? Hová, merre tartasz? Kérdezték tőle. A napanyjához megyek, felelte az ifjú, és elmondta a parasztoknak, mi áradban van. Azt mondták a parasztok. Ha segíteni akarsz rajtunk, kérdezd meg a napanyjától, miért nem tudjuk felszántani a földünket. Kínlódunk vele, mégis egy helyben topogunk. Jól van, megkérdezem, felelte az ifjú, és tovább ment. Ment, egyszer csak egy nagy gyunyállyal találkozott. Terelték a pásztorok a juhokat, de azok alig vánszorogtak. Mindegyiknek földig csüggött a gyapja, majd megfulladtak a hőségtől, alig húzták, vonták a lábukat. Üdvözlet nektek, köszöntötte az ifjú a pásztorokat. Neked is. Nem segíthetek-e valamiben? Hová, merre tartasz? Kérdezték a pásztorok. Elpanaszolta nekik az ifjú nagy baját. Azt mondták a pásztorok. Ha olyan jó ember vagy és segíteni akarsz rajtunk, ugyan kérdezd meg a napanyjától, mit csináljunk a juhainkkal. Alig tudnak mozogni nehéz gyapjuktól. Csak kínlódnak és bennünket is halálra fárasztanak. Jól van, megkérdezem, felelte az ifjú és tovább indult. Ahogy ment, mendegélt, egy szarvast pillantott meg az út közepén. A szarvas a földbe fúrta az orrát. Olyan nagy, olyan nehéz a gancsa volt, hogy fel sem tudta emelni a fejét. Odalépett az ifjú a szarvashoz, megkérdezte tőle. Mi történt veled, szarvas? Nem segíthetek-e rajtad? Nagy az én bajom, jó ember. Olyan nagyra megnőtt az agancsom, s olyan nehéz, hogy tapottat se tudok mozdulni. Ha megtalálod a napanyját, kérdezd meg tőle, mit évő legyek. Nem élhetek így tovább. Jól van, megkérdezem, válaszolta az ifjú. Meddig ér az agancsod? A felhőkön is túl, egészen az égig, felelte a szarvas. Nem kapaszkodhatom-e föl rajta az égbe? Fölkapaszkodhatsz, ha nem félsz. Én nem félek semmitől, mondta az ifjú. Azzal megragadta a szarvas agancsának alsó ágbogait, s mászni kezdett az agancson felfelé, mint valami létrán. Mászott, kapaszkodott, végül felért az égbe. Elindult az égben, kereste a napanyjához vezető utat. Körülötte felhők gomolyogtak, dörgött az ég, jobbra-barra villámok lobbantak, meg akarták ijeszteni a bátor ifjút, de az csak ment, nem gondolt másra, csak azokra, akiken segíteni akart. Kővé vált apjára gondolta legtöbbet. Végül aranypalota elé ért. Magas hegyen felhők között állt a palota, öreg anyó könyökölt ki az ablakán, a napanyja. Körülötte aranyos fény, nyájasan néz az ifjúra, megkérdi tőle, mi szél hozott, fiacskám? Mi áradban vagy? Elpanaszolta neki baját az ifjú, beszélt azokról is, akikkel útjában találkozott. Megpróbálok segítségedre lenni, fiam, mondta az öreg asszony. Most nincs itthon a nap, amint visszatér, kitudakolok tőle mindent. Feküdj addig itt, nehogy észrevegyen a nap. Ráfújt az ifjúra, rózsagyökérré változtatta és kitette az ablakba. Este felé hazaérkezett a nap. Az anyja leültette, ételt tett elébe, s azt mondta neki. Rég nem beszélgettünk, fiam. Te egész nap fennjársz az égen, nézed a földet. Mesélj valami érdekeset, hogyan élnek az emberek, mi újság náluk. Mit meséljek hát, mondta a nap. Volt egy királynak egy fia. Szerettem a királyfit. Reggelente az ő ablakán küldtem be első sugaraimat. Melengedtem, becézgettem, de ő rám sem akart nézni. Hát fogtam magam és kővé változtattam. És most örökre úgy marad? Kérdezte az öreg anyu. Nem, felelte a nap. Életre lehet kelteni. Ha visz neki valaki abból a vízből, amiben reggel mosakodni szoktam és meghinti vele, újra megelevenedik a kő királyfi és olyan lesz, mint a többi ember. Mi érdekeset láttál még a földön? Kérdezte tovább az anyja. Láttam egy sereg ostoba parasztot. Ökrökkel próbálják szántani a földjüket, az ökrökön pedig minden vasból van. A hám, az iga, a szerszám, vasból az eke is. Nehéz nekik a vas, azért nem bírják a szántást. Ha szíjból készítenék a hámot, fából a jármot, csak az eke lenne vasból, egyszerre könnyebben húznának az ökrök.
1: No, aztán mit láttál még? Kérdezte az öregasszony.
4: Láttam még egy sereg ostoba pásztort, mondta a nap. Juhokat legeltetnek, a juhoknak pedig annyi a gyapja, hogy alig bírnak vánszorogni. Ha a pásztorok ollót fognának és megnyírnák a juhaikat, a juhok is megkönnyebbülnének, meg a gyapjúból is sok hasznos dolgot készíthetnének.
1: Látod, mennyi érdekes dolog történik a földön, mondta az öreganyó.
4: Láttam még egyebet is, folytatta a nap. Láttam egy szarvast. Ott áll az út közepén, az agancsa belefúródik az égboltba, s a szarvas nem tud elmozdulni a helyéről. Szenved maga is, meg az agancsából se lát hasznot senki. Pedig ha a szarvas megmosdana friss májusi vízben, elhullana az agancsa. Maga megkönnyebbülne, az agancsából pedig sok hasznos halmit készíthetnének az emberek. Elálmosodott a nap, lefeküdt és aludt egész éjjel. Reggel felkelt, megmosakodott, aztán újra elindult égi útjára. A napanyja kezébe vette a rózsagyökeret, ráfújt, s megint a szépséges ifjú állt előtte, a király unokája. Hallottad-e, amit a nap mondott? Kérdezte az anyóka. Hallottam bizony, felelte az ifjú. Fogd hát, itt a napmosdó vize, hinsd meg vele az apádat, s az életre kell. Útközben pedig mondd el az embereknek meg a szarvasnak, amit a naptól megtudtál. Az ifjú elvette a nap mosdó vizével megtöltött kancsót, köszönetet mondott a jóságos anyókának, és a szarvas agancson gyorsan leereszkedett a földre.
1: No, mit mondott a nap?
4: Kérdezte a szarvas. Az ifjú elmondta neki, amit a naptól megtudott. Megörült a szarvas, elfutott a friss májusi víz forrásához, megmosdott benne és nyomban lehullott fejéről a súlyos agancs. Megkönnyebbült a szarvas, az emberek pedig szép csontárgyakat faragtak az agancsából. Tovább ment az ifjú, találkozott a hosszú gyapjas juhok pásztoraival. No, megtudtál-e valamit a napanyjától? Kérdezték a pásztorok. Az ifjú elmondta nekik, amit a naptól hallott. Megörültek a pásztorok, ollót készítettek, megnyírták a juhakat. Azok nyomban felvidultak, az emberek pedig azóta is gyapjúból szövik a meleg ruhákat. Ahogy az ifjú továbbment, látta, hogy a parasztok még mindig az ökrökkel bajlódnak. No, hoztál-e nekünk jó tanácsot az égből? Kérdezték a parasztok. Elmondta nekik az ifjú, mit tudott meg az égben. Megörültek a parasztok, kicserélték az ökrökön a szerszámot, s most már könnyen ment a munka. Estére az egész földet felszántották. Az ifjú pedig sietett haza, szaladt a palotába, ott már azt hitték, sose látják többé. Az anyja megölelte, aztán kővé vált apja szobájába vezette. Az ifjú megmártotta kezét a bűvös erejű vízben, ráhintette az apjára. Talpra ugrott nyomban a királyfi, kipirult az arca, csillogott a szeme, életre kelt. Forrón megölelte feleségét, fiát, aztán szüleihez sietett. Az öreg király vidám lakomát csapott. Három nap, három éjjel vigadoztak. Aranyalma pottyanjon a tenyerébe, aki ezt a mesét meghallgatta.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Jó nyaralást kívánunk mindenkinek a Csukás Mese Rádióból. Ti melyik könyvet néztétek ki, hogy el fogjátok olvasni a nyáron? Hm? Micsoda, hogy te még ovis vagy és nem tudsz olvasni? Se baj. Akkor neked a szüleid, a testvéreid vagy a nagyszüleid fognak felolvasni. Ha pedig már ők is elfáradnának a sok meseolvasástól, akkor kérd meg őket, hogy kapcsolják be neked a Csukás Mese Rádiót. Én különben már 3 könyvet is kinéztem magamnak, amiket biztosan el fogok olvasni a nyáron. Ha pedig kiolvastátok magatokat, akkor táncoljatok vagy ugrókötelezzetek, labdázzatok vagy ússzatok sokat. Ne feledjétek a közmondást, épp testben, épp lélek. A mozgás és az olvasás kéz a kézben jár. Jó nyári olvasást, mesehallgatást és mozgást mindenkinek! Csukás Mese Rádió.
2: Kedves gyerekek, én Bebe vagyok, és most én olvasok nektek. Ervin Mózer, a Látnok Macskák. És most indulhat a móka. A Macska FM nevű rádió új stúdiót épített a hegyek között. Alig, hogy elkezdték sugározni az adást, egyre gyakrabban fordult elő, hogy valaki zavarta a jelt, és hallgathatatlanná váltak a műsorok. A technikusok alaposan átvizsgálták a berendezésüket, de nem találtak bennük hibát. Mintha megbabonázták volna a stúdiót. Úgy tűnt, természetfeletti jelenséggel van dolguk, ezért megbízták Dórát és Dórét, a 2 természet fölötti képességekkel megáldott macskát, hogy elítsék fel a jelenség okát. A 2 kövér macska meg a segítőik, 2 egér meglátogatták a stúdiót. Vittek magukkal egy kosarat, és egy vitorlát is. Dóra föltett egy fejhallgatót, Dóré pedig egyik mancsában egy napraforgót vitt, a másikban pedig egy régi táskarádió üres tokját. A tokból az egyik segédegér kukucskált kifelé. A látók elindultak, hogy körbejárják a stúdió épületét. A rádió munkatársai a nyomukban voltak. Senki nem szólt egy szót sem. Feszült volt a hangulat. Dóra hirtelen megállt, és a felhallgatója dugóját bedugta a földbe. Hallgatózott, aztán bólintott. Dóri odament az épülethez,

0: mit szentettek a rádiósoknak, és műszerestül, egerestül beszálltak a magukkal hozott kosárba. Dóri felvonta a vitorlát, és a kosár a technikusok határtalan csodálkozására lassan a levegőbe emelkedett. Az biztos, hogy nem volt motor a kosárban, propellert vagy szárnyakat sem lehetett látni, a kosár mégis egyre gyorsabban emelkedett fölfelé. Pontosan egy órával később az egyik segédtechnikus talált egy kábelt az egyik antennán, ami nem volt bekötve. Gyorsan bekötötte, mire a zavaró jel megszűnt. Pontosan úgy, ahogyan Dóra és Dóri a látnok macskák megjósolták.
1: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: te török Mehmed, sose látott tehenet, nem is tudta Mehmed, milyenek a tehenek. Egyszer aztán Mehmed lát egy csomó tehenet.
1: Én vagyok a Mehmed.
2: Mi vagyunk a tehenek.
0: Csodálkozik Mehmed.
1: Ilyenek a tehenek?
0: Számlálgatja Mehmed, hányfélék a tehenek. Meg is számol Mehmed, háromféle tehenet. Fehéret, feketét, tarkát.
2: Meg ne fogd a tehén farkát.
0: Nem tudta ezt Mehmed, s felrúgták a tehenet.

0: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Kerek egy ég alatt, kerek egy istenfa, kerek egy istenfának szép 12 ága. 12 ágán 52 virága. 52 virágán egy kis aranyalma. Aki kitalálja, jöjjön velem táncba.
1: Mesés délelőttöt! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

a rádiós. Nem is olyan rég, de nem is olyan messze, a Föld nevű bolygón történt, hogy egy Berci nevű kisfiú sehogy sem tudott elaludni. Pedig már rég elmúlt a lámpaoltás ideje. Nyugtalanul forgolódott ágyában, bárányokat is számolt, de sehogy sem jött szemére az álom. Egy rövid történet motoszkált a fejében, s érezte, addig nem tud megpihenni, míg el nem meséli valakinek. Na de mégis kinek? Morfondírozott magában, míg hirtelen eszébe nem jutott apukája régi rádiós készüléke, amit már senki sem használt. Megvan! Kiáltott fel. Apukájától hallotta egyszer, hogy amit a rádió mikrofonjában mondanak az emberek, az örökké fog utazni a végtelen világűrben. Ilyen módon nem mesél senkinek, de mégis mindenkinek, aki véletlenül meghallja, aki figyel. Még az is megeshet, hogy kedvenc hőseihez, az óriásokhoz is eljut az üzenet. Mivel Berci aprócska termet volt, csodálta a hatalmas óriásokat, akik mindenkinél nagyobbak. Nagyon szeretett volna a távoli világukba eljutni és közéjük tartozni. Úgyhogy fogta magát és átlopózott a szomszéd szobába, ami tele volt régi kacatokkal, mindenféle limlommal. Ott állt az asztalon a régi rádió. Vigyázva, nehogy zajt csapjon, odatolt egy széket, s leült. Megnyomta a legnagyobb gombot a készüléken. Egy poros kis lámpa pirosan világítani kezdett. Berci pedig belefogott a fejében játszódó történetbe. Egyszer volt, hol nem volt, egy kidobott zongora. Billentyűi kopottan, porosan, de egytől egyig a helyükön pihentek. Rég nem játszott már rajtuk senki. Olyan rég, hogy a fehér és fekete billentyűk azon kezdtek tanakodni, miért is került a zongora a szemét telepre. Biztosan hamisan szóltunk. Olyan öregek vagyunk, hogy már nem lehet minket behangolni, vetette fel a C hang, akinek véleményére mindenki helyeselni kezdett. Az is lehet, hogy csak páran voltunk hamisak. Én például biztosan szépen szólnék, mind a mai napig, tette hozzá aztán a D-hang. Majd mindenki követte a példáját. Minden hang a többit hibáztatta, s közben váltig állították, hogy ők olyan tisztán csengenek, mint újkorukban. Annyira izgatott lett lassan az összes billentyű, hogy izegni-mozogni kezdtek, rég nem hallott hangokat kicsikarva az öreg zongora húrjaiból. Berci már épp belemelegedett a mesélésbe, amikor apukája benyitott az ajtón, s felkapcsolta a villanyt. Hát te mit csinálsz itt az éjszaka közepén? Vonta kérdőre kisfiát. Nem tudtam aludni, ezért játszottam a régi rádióval. Meséltem az űrnek. Apukája elmosolyodott, de látva fia komolyságát, elhallgatta, hogy az a készülék már évekkel ezelőtt meghibásodott. Ezért a mesét senki sem hallhatta ott kint, a világegyetemben. Na de most már feküdj le aludni, holnap iskolába kell menned, mondta az apuka. S ezzel mindketten nyugovóra is tértek. Csak hogy Bercinek még mindig nem akaródzott lecsukódni a szeme. Magának suttogva, alig hallhatóan, előről kezdte mesélni a történetet, hogy végre a végére érjen. Azon a ponton, ahol az előbb félbe szakították, egy pillanatra megállt, s elgondolkozott. A beálló csendet hirtelen egy idegen hang törte meg. Hogy van tovább? Jött valahonnan a sustorgás. A kisfiú a takarója alól kilesve nézett a hang irányába, kezével kinyúlt, felkapcsolta az éjjeli lámpát, s valami különös, alacsony lényt pillantott meg. Ki vagy te? Kérdezte Berci gyanakvóan, mintha valahonnan ismerős lenne neki az illető. Hát nem tudod, ki vagyok? Egy óriás. Azt hittem, mi vagyunk a kedvenceid. Válaszolta a vékony hang, aminek gazdája még mindig félszegen áldogált az ablak alatt. Berci elbizonytalanodva mérte végig a fura szerzetet.
tényleg szeretem az óriásokat, de megmondom őszintén, nagyobbnak képzeltem őket. A különös figura elnevette magát, majd rögtön magyarázni kezdett. Nagyobb is lehetnék, ha éppen ahhoz szottyanna kedvem, de akkor is lenne nálam nagyobb. Viszont a ti világotokban sokkal kényelmesebb ilyen méretet ölteni, mert így csak az vesz észre, akinek mutatkozni szeretnék. Ez esetben neked. Berci elgondolkozott, aztán megkérdezte. Honnan és miért jöttél el hozzám? Nem tudom elmondani, hogy milyen messziről származom, viszont nem utaztam sokat. Egyszerűen arra gondoltam, hogy itt legyek, s tessék, itt is vagyok. A másik kérdésedre pedig az a válasz, hogy szeretném végre tudni a mesét folytatását. Remélem, nem hiába jöttem ilyen messzire. Berci a mese említésére azonnal fellelkesült. Hát az óriásoknak is van rádiójuk, kérdezte hadarva, mire az idegen mosolyogva válaszolt. Úgy is mondhatnánk, de a miénk annál kifinomultabb eszköz. Én a szívemmel fogtam az adásodat. Az óriások mindent hallanak, tudakolta Berci megszeppenve. Csak amire érdemes figyelni. Sokaknak az jár a fejükben, ami már elmúlt, meg ami még meg sem történt. Az ilyen emberek nem olyan érdekesek, mint te. Emellett még nagyon sokan gondolják úgy, hogy egyedül vannak. Pedig ez nem igaz. Őket nem szoktam zavarni. Nekik amúgy is nagyon fontos feladatuk van. Fejezte be végül az óriás. Berci rögtön rákérdezett. Mi az ő feladatuk? A szomorú emberek nem szeretnek annyira, amennyire tudnának szeretni. De ez a szeretet mégsem veszik el a semmibe. Ebből keletkeznek új világok, mint ahonnan én is jöttem. Bercit nagyon elgondolkoztatta az, amit hallott, majd bátortalanul megkérdezte. Én szeretném, hogy új világok szülessenek. Akkor nekem is az a feladatom, hogy szomorú legyek? Nem, vágta rá az apró óriás. Az új világok mindenképpen felépülnek. Te inkább csak szeress. Viszont a meséd végére nagyon kíváncsi vagyok. Mi lesz azokkal a régi billentyűkkel? Elárulod, ha szépen megkérlek? Eddig nem tudtam én sem, mondta Berci egy kis idő után. Most már tudom. Addig-addig mozogtak, hangoskodtak, hogy a végén összeálltak, és a legszebb akkord született belőlük. Ki hallotta azt az akkordot? Berci rövid töprengés után rávágta. Bárki, aki véletlenül meghallotta. Mindenki, aki figyelt.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Ma egy téli mókáról hoztam nektek találós kérdést. Így szól. Ez a jármű nem gurul, hanem csúszik. Akkor a legjobb, amikor vastag, puha hó borítja a dombokat. A mókázás elengedhetetlen kelléke, hiszen csak ráülsz, kapaszkodsz, és siklasz is lefelé a lejtőn. Lehet fából vagy műanyagból, és hatalmasakat lehet vele szórakozni. De persze csak óvatosan. Na, kitaláltátok? Igen, ez a szánkó. Én mindig ezt várom télen, hogy lehessen menni egy jót szánkozni a barátaimmal. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

azt mondja, ez így kevés. Nyomkodd a gombot az orroddal is, akkor lesz béremelés. Jó, Ferenc vagyok a legény, egy gombgyárban dolgozom én. Oda jön hozzám a főnököm is, azt mondja, ez így kevés. Nyomkodd a gombot a térdeddel is, akkor lesz béremelés. Jó.

0: elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. Tizet ütött az óra. A kis mutató a 10-esen, a nagy pedig a 12-esen áll.
1: Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű, túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
2: Én nagyon szeretem.
1: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
2: Csukás Mese
1: Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, gyerekek! Én Dínyes Soma vagyok, a Magyar Rádió gyermekkórusának a vezető karmestere. Mi a gyerekekkel nagyon sokat éneklünk, de most egy szép mesét fogok nektek felolvasni. A Tülériák kertje. Muszorszki zeneműve alapján írta Fodor Veronika. Párizsban is jártál, Viktor, olvast el Muszorszki a feliratot. Egy kiállításra voltam hivatalos az Óra pavilonba. Az első pillanattól megfogott a kert varázsa. Antik nőalakok mindenfelé, mérnöki pontossággal elhelyezett tulipán ágyások és gömb alakúra metszett apró fácskák. A pavilonok előtt apródok álltak, figyelték az ünnepség helyszínét. Annyira más volt minden, mint Oroszországban. A gyerekek vidáman labdáztak, szüleik fűre terített takarókon ülve nézték őket. Akkor kezdtem el festeni. Az úti festőkészletemben mindig volt egy akvarelkészlet. A festékkockák tetején megszilárdult a parafinolaj, ahogy kinyitottam a dobozt, megéreztem a festék savanykás, fémes illatát. A szökőkútból merítettem egy csepp vizet. Leültem a szélére, és színes cseppeket tettem a papírra. Próbáltam gyorsan lefesteni a kacagó, labdázó gyerekeket. Az egész papír csupa csepp volt, kék, sárga és zöld. Azt hiszem, a kiállítás egészen feledhető volt. Bár ilyen szín kavalkádot ritkán lát az ember, mint ott. A festmények apró pöttyökből álltak, közelről teljesen értelmetlennek tűntek. Aztán, mikor távolabb álltam, hirtelen látni kezdtem. Napernyővel sétálgató asszonyok, játszadozó kiskutyák és vitorláshajók voltak a képeken. Ha a színeket nézzük, pompásan illett volna közéjük az én képem is, a kertben játszó gyerekekről. Muszorszki végig simított a festményem, de gyorsan elkapta az ujját, nehogy egy csepp a szökőkút vizéből nyomot hagyjon rajta.
1: Csukás Mese Rádió. Azt tudtad, hogy az együttérzés az egyik legkedvesebb magyar szavunk? Ez azt jelenti, hogy észrevesszük, ha valaki nehéz helyzetben van, és át tudjuk érezni az ő helyzetét. Bele tudjuk képzelni magunkat az ő helyzetébe. Ez a beleérző képesség kisgyerekkorunktól fejlődik bennünk. Akiben nagy az együttérzés a másik iránt, annak az embernek magas az érzelmi intelligenciája. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Én Kisfaludi Nóra vagyok, és egy jó kis nyelvtörőt Romhányi Józseftől a Róka és a Holló című verset hoztam el nektek. Téma és variációk. Róka és a Holló, megírta ez ópusz. Mindannyiunk előtt ismerős ez ópusz. Mégis elismétlem a témát pár szóval, majd megtoldom néhány variációval. A téma. Fencsicsült a holló a dús hársfa ágán, csőrében jó nagy sajt fogyasztásra várván. Arra kószált búsan a ravaszdi róka, ki nem jutott sajthoz fagyos szentek óta. Hogy a fára nézett, elszállt komorkedve, felújjongva tört fel mohó gyomornedve, és szólt álnok bájjal. Tollad, ó, be ékes, hogy madár király légy régen esedékes, és a neved holló, oly olvadó, omló, csak hangod nyikorog, mint egy rozsdás olló. A dicséret szép szó, ám de a bírálat már olyas valami, mit ki nem bír állat. Így hát a holló, hogy meggyőzze a dőrét, vad rikácsolással tátotta ki csőrét. A sajt lehullott, erre várt a róka. Ezúttal elnyerte tetszését a nóta. Első variáció. A róka szájában egy jó darab rokfort. Megette a felét, de már az is sok volt. Komoran ült ott fenn a holló a hársfán, s megakadt a szeme mesebeli társán. Nosza ő is rögtön ravaszkodni kezdett, fondorkodott tervet, s az eredmény ez lett. Ha ez nem ismeri Ezópusz meséjét, megadta a sors a sajtszerzés esélyét, és már is megszólalt cifra ódon módon. Ó, rókám, ne hidd, hogy tán csak gúnyolódom, királyi palásnál szebb vörhenyes bundád, le is nyúzzák rólad, mielőtt megunnád, mégis tekintélyed csorbítja a szégyen, hogy hangod megcsuklik fent a magas C-ben. Rókánk esértésre tágra tátva száját, cáfolatul tüstént üvöltött egy skálát. De meg kell jegyeznem erről az esetről, hogy a sajt a fára azért nem esett föl. Második variáció. Fencsicsült a holló, falt sok puszta dőrit, annyi maradt mégis majd lehúzza csőrit. Lent a rókánál egy jó nagy ementáli, de már falánk gyomra kezdett ellenállni. Hogy látta a hollót, ez megcsömörlött. Brr, még egy sajt, morgott. Vigye el az ördög! Hogy vagyunk? Szólt oda a holló ásítva, s a sajt lehullott a sejmes pázsitra.
2: Fúj! Vidd el! Nyöszörgött undorral a róka,
1: s amit tett, azóta nevezték el róla. Harmadik variáció. Éhesen gubbasztott hollónk a hárs ágán, s töprengett az idők változandóságán. Éppen arra kószált a bús sovány róka, sajt likat sem evett húshagyó kedóta. Meglátva a hollót, könnyesen sóhajtott.
3: Mit ér ravasságom, ha neked nincs sajtod?
1: Nincs, felelte a holló. Rég nem ettem sajtot, viszont dalolhatok, hogyha úgy óhajtod. Tudom, kedvedre volt múltkor is az ének.
2: Sajttal, szólt a róka, így kell a fenének.
1: Negyedik variáció. Fencsicsült a holló a dús hársfa ágán, csőrében trapista hivalkodott sárgán. Jött az éhes róka, látta, hogy a helyzet megegyezik azzal, amit Ezópusz jelzett. Szólt hát álnok bájjal, tollad ú be ékes, hogy primadonna légy régen esedékes, és a neved hallga, hogy leng lágyon, holló. Csak hangod nyikorog, mint egy rozsdás olló. De hiába várta a ravaszdi róka, hogy sajtesőt hullat majd a holló nóta. Mi volt, eme nem várt, különleges, ritka, szerény, józan, okos hallgatásnak titka. Nem hajszolt a dicsvágy, sem nagyzási hóbort? Nem. Az igaz viszont, hogy fehér holló volt. Ötödik variáció. Fenn a hollócsőrben egy szép kicsik vargli. Gondolta a róka, jó lesz kicsikarni. S bár az ezópuszi helyzet elé tárult, csak felnézett szótlan, ácsorgott és bámult. Bámult sóvár szemmel, csendben, pedig tudta ravasz hízelgéssel könnyen sajthoz jutna. A holló csak várt odafent a hársfán, szeme kérdőn függött mesebeli társán. Miért hallgat a holló? Miért nem szól a róka, holott más a szokás 2000 év óta? A róka néma volt, a holló meg süket. Kérem elnézésüket.
4: Sziasztok, kedves gyerekek! Szirota Jennifer vagyok, és most újra én mesélek nektek. Vlagyimir Szutyejev, Miau és más vidám mesék.
5: Miau?
4: A kutyus a pamlag előtt aludt a szőnyegen, álmában egyszerre csak úgy hallotta, mintha valaki azt mondaná:
5: Miau?
4: Felkapta a fejét, körülnézett. Sehol senki. Biztosan álmodtam az egészet, gondolta, és kényelmesen visszafeküdt. De megint csak azt mondta valaki:
5: Miau?
4: Kinyávogott. A kutyus felugrott, körülfutotta a szobát, benézett az ágy alá, az asztal alá, sehol senki. Felmászott az ablakpárkányra is, meglátta a kakast, amint az ablak előtt az udvaron sétálgatott. Biztosan ez ébresztett fel, gondolta a kiskutya, és kifutott az udvarra a kakashoz. Te nyávogtál? Kérdezte. Én nem nyávogok, én beszélek, csapkodott a kakas a szárnyával, és tüstént elkiáltotta magát. Kukurikú! Más nem tudsz beszélni? Nem, csak azt, hogy kukurikú, válaszolta a kakas. A kutyus a hátsó lábával megvakarta a fülét, és visszament. Alig, hogy a lépcsőhöz ért, ismét megszólalt valaki.
5: Miau?
4: Na most megvagy, szólt magában a kiskutya, és mind a négy lábával kaparni kezdte a földet a lépcső alatt. Jókora lyukat ásott, s a lyukból egy szürke egérke ugrott elő. Te nyávogtál? Kérdezte tőle szigorúan a kiskutya.
5: Cin, cin, cin,
4: cintogta a kisegér. Én nem, de ugyan kinyávoghatott. Valaki azt mondta, hogy miau. Közel? Nyugtalankodott az egérke. Hát itt, egészen közel, felelte a kutyus. Júj, de félek! Cin, cin, cin! Cincogta az egérke, és besurrant a lépcső alá. A kutyus elgondolkozott. Most pedig a kutyaol mellől hallatszott, jó hangosan.
5: Miau!
4: A kiskutya háromszor is körülfutotta az ólat, de senkit sem talált. Oda bent azonban valaki mozgolódott. Itt van hát, gondolta magában. Mindjárt megfogom! És közelebb lopódzott az ólhoz. Láncát csörgetve egy hatalmas, bozontos kutya ugrott eléje. Rrrr! Morogta. Én csak meg akartam tudni. Rrrr! Ön nyávogott talán? Suttogta a kiskutya, és behúzta a farkát. Én? Talán gúnyolódsz, ebatta? A kutyus ugyancsak szedte a lábát, elfutott a kertbe, és egy bokor alá bújt. És itt, éppen a feje fölött, valaki megint azt mondta.
5: Miau?
4: Kikukucskált a bokor alól. Az orra előtt egy virágon bolyhos méhecske ült. Itt van hát, aki nyávogott. És be akarta kapni a méhecskét. Zzz, zümmögött sértődötten a méhecske, és belecsípett a kutyusba. A kutyus feljajdult, neki iramodott, a méh utána. Zümm-züm, megcsíplek! Futott a kutyus a tóhoz, és beleugrott a vízbe. Amikor újra kidugta a fejét, a méh már nem volt sehol. És ekkor hirtelen megint nyávogott valaki.
5: Miau?
4: Te nyávogtál? Kérdezte csuromvizesen a halat, amelyik mellette úszott el. A hal nem válaszolt semmit, csak a farkával csapkodott, és eltűnt a tó mélyén. Kvak, kvak, kvak, csacsi kutya! Nevetett a béka, aki egy vízilílium levelén ült. Hát te nem tudod, hogy a halak nem beszélnek? Talán bizony te nyávogtál? Kérdezte a kutyus a békát. Kvak, kvak, kvak, hahotázott a béka, milyen buta vagy, a békák csak brekegnek, és beugrott a vízbe. A kiskutya csuromvizesen feldagadt orral hazaballagott. Szomorkodva feküdt a pamlag elé a szőnyegre, egyszerre csak újból hallotta.
5: Miau?
4: Felugrott, és íme az ablakpárkányon ott kucorgott a círmos.
5: Miau?
4: Nyávogta. Wow, wow, wow! Ugatott a kutyus, aztán eszébe jutott, hogyan morgott a bozontos nagykutya, és ő is morogni kezdett. Rrr! A cica felhúzta a hátát, és fújt. Ssss! Aztán prüszkölt. Fff! És kiugrott az ablakon, a kiskutya pedig szépen visszament a szőnyegre, és lefeküdt aludni. Most már tudta, kinyávogott.
0: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Figyelj, főpróba! Hip-hop! Nagyon jó! Csinálunk még egy főpróbát, de hangosabban mondd, hogy jön vuk. Hip-hop!

hol tart, most jön a step. Figyelj, így kell steppelni, mutatom. Lehet háttal is, meg oldalt, meg szemben.

A végén egy hatalmas nagy hip-hop jön Vuk, anyu is, apu is, meg mindenki! Hip-hop jön Vuk! Hajoljatok meg és tapsoljátok meg magatokat, nagyon ügyesek voltatok.

0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Jó, jó, jó, jó. Itt az ide.

0: Gárdonyi Géza, Muci, aki elmeséli nektek, Béres Ilona.
1: Egy rókafiút kaptam ajándékba Kovács Gergely uramtól. A rókafiú csak akkora volt, mint valami macska, kis macska. A szőre puha és finom, mint a sejem, a tekintete ártatlan. Ezt a kis rókát megszelidítem, mondottam otthon, úgy kísérget majd engem, mint a kutya. Elneveztem a kis rókát Mucinak. Muci eleinte tejjel élt, hemperget, játszott naphosszat, megkergett az öreg macskát is, és nagyon csodálkozott, mikor az öreg macska haragosan a szeme közé fújt. Barátságos kis jószág volt a Muci, nem félt az senkitől. A tenyeremből evett, ha valaki azt mondta neki, Muci, gyere ide, fürgén odafutott, és a szeme csillogott az örömtől. Néhány hónap alatt szépen kifejlődött, örömöm telt benne, mikor magammal vittem, eleinte a zsebemben hordoztam, később a tenyeremen. Utóbb meg már úgy követett, mint a kutya. Egy napon azt a panaszt hallom, hogy a faluban ugyancsak fogynak a csirkék. Ha fogynak, az a jó, feleltem. A csirkének az a sorsa, hogy fogjon. Inkább a csirke fogjon, mint az ember. Tojik a tyúk, elég tojást. Az ám, felelték, csak hogy nem az ember fogyasztja a csirkét, hanem a Muci. Ó, hát az lehetetlen. Márpedig mi láttuk, felelte a szomszédom. No, nem gondoltam volna, hogy Muci ilyen korán rákap a szárnyasokra, és éjjelenként más udvarokban vígan pecsenyézi. Ejnye, gézengúz, szóltam neki megfenyegetve. Hát te ilyen kópé vagy? No, majd lesz rád gondom. Karikát csináltam a nyakára, és láncra kötöttem. Az első éjjel vonított, és reggelre nem jelentkezett senki, hogy azon az éjjelen elveszett volna a csirkéje. A második éjjelen csendesen viselkedett. Na, hála Istennek, gondoltam magamban, Muci hamar megszokta a láncot. Reggelre azonban megjelent egy asszony, és kopogtatott az ajtómon. A tyúkomnak csak a tolla van meg, a Muci végzett vele. Bizonyos, más nem lehetett. Kimegyünk együtt az udvarra. Hát, Muci ott ül, a nyakán a karika, a lánc is épp. A Muci e szerint ártatlan. A következő éjeleken hol egyik, hol másik háznál tűnik el ismét egy-egy szárnyas. Az asszonyok mind nálam panaszkodnak. De az én rókám minden reggel ott fekszik nyugodtan az udvaron, nyakán a karika, és táncol örömében, mikor a láncról leoldom. Egy reggel Kovács Gergely állít be hozzám keserves panasszal. Uram, mondja a fejét vakarva, elvitte a Muci a récémet. Nem lehet az, Gergely barátom, hiszen nézze meg, ahol a róka, nyakán a karika. No, pedig mégis az volt. Rá is vágtam a botommal, és amint a kerítés között kibújt, egy marok szőre is ott maradt a léceken. Megnézzük a róka bundáját. Hát, a két combján csak ugyanott a két kerek csupasz volt. A hátán meg az ütés vonala. Már most világos, hogy Muci a csíntevő. De ki olta le a nyakáról a láncot? És ki kötötte vissza? Valaki bosszúból ereszthette el, vagy valami gyerek pajkoskodott vele, ezt meg kell lesnem. A következő éjjel felhőtlen volt az ég, sütött a holdvilág ragyogó fényességgel. Az ablakhoz ültem, és figyeltem a szobámból a rókámat. Sokáig kellett várnom. S már berengeni kezdett az ég alja, amikor egyszer csak azt látom, hogy Muci óvatosan körülnéz, aztán nekiveti a két lábát a karikának, és kihúzza belőle a fejét. Azzal óvatosan lépkedve eltűnik. Hát, eddig jól van, de ki húzza majd vissza a karikát? Ott maradtam az ablaknál, és türelmetlenül vártam, hogy visszaérkezik. Körülbelül egy óra hosszáig várakoztam. Láttam, hogy a Muci átdugja a fejét a kerítésen, és a testét is átvonszolja a lécek között. A kerítéstől egyenesen a karikához ment. Hát bizony, nem segített annak senki. Addig-addig forgatta a karikát, míg valahogy a fejére csúszott. Akkor fejedelmi nyugalommal terült végig a földön, s pár pillanat múlva elaludt. Ebből látható, uram, mondotta Kovács Gergely, ahogy a kutyából nem lesz szalonna, akként a rókából nem lesz házőrző kutya. Sohasem.
0: A Muci című mesét hallottátok.
2: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sárkány paripán vágtattam, gyémánt madarat mosdattam, göncöl szekeret kergettem, holdfény hajulányt elvettem.
2: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet-hét határon túl is hallják. Nagyon-nagyon szeretem az anyukámat meg az apukámat.

Na énekeljük még egyszer. Körtére fájt a fogam, megráztam az eperfát, nyakamba hult a szilva, szétgurultak az almák, két magyarót feltörtem,

0: Csukás Mese Rádió.
1: Megfigyelted már, hogy nyáron az embereknek, ha nagyon melegük van, akkor izzadságcseppek jelennek meg az arcukon és a bőrükön? De pontosan miért és hogyan izzadunk? Szervezetünkben mindenféle fontos szerv van, amely segíti, hogy egészségesen tudjunk élni. Van egy nagyon érdekes szervünk. Úgy hívják, hogy verejtékmirigy. Az ő feladata a testünk hűtése. A legtöbb mirigy a tenyéren, a talpon és a hónaljunkban található. Ahogy ez a testhőmérséklet még a nyári nagyon meleg napokon is 36,5 fok maradhasson, testünk beveti a bőrhűtő csapatát, ezeket a már említett verejtékmirigyeket. Ők termelik azokat az izzadságcseppeket, amelyek a nagy melegben megjelennek a bőrötökön. De most kapaszkodjatok meg! Egy embernek körülbelül 2,5 millió verejtékmirigye van. Elkezdjem megszámolni? 1, 2, 3, 4, 5.
2: Kedves gyerekek! Kassai Katalin vagyok, az M5 csatorna műsorvezetője. Szepes Mária Pöttyös Panni című könyvét, könyvsorozatát, azt a pöttyöset, tudjátok, azt mi rongyosra olvastuk a gyerekeimmel, nagyon szerettük mindegyiket. Most ebből hoztam nektek egy mesét. Szepes Mária, a zsiráfot nem lehet becsomagolni. Pannit minden nap korábban ébresztette fel a nyári fény, s az ablakon besurranó vidám napsugár, mintha hívogatta volna ki a kertbe. A madarak is nagy lármát csaptak, hancúroztak, trilláztak. Panni nem tudott aludni tőlük. Kibújt az ágyból és az ablakhoz szaladt. A kert fölött húzódó villanydróton fecskék ültek sorjában, és fejüket ide-oda forgatva csiviteltek. Nézd, nagymama! Kiáltotta Panni ámulva. Milyen szépen ülnek a dróton a kismadarak! Nagymama Panni háta mögött kinézett az ablakon. Ezek fecskék, Pannikám. És mit csinálnak most a fecskék? Firtatta Panni. Talán ez itt a fecske óvoda, és most reggeli köszöntőt énekelnek. Ó, igazán! Tört ki Panniból, aztán türelmetlenül hátrafordult. Mikor megyek már én is óvodába? Majd szeptemberben. Most még csak július van, felelte nagymama. Hányszor kell aludnom addig? Sokszor. Többször, mint amennyi ujjam van a kezemen? Bizony többször. Azt én nem tudom kivárni, toppantott lábával Panni haragosan. Most mindjárt vigyél el engem az óvodába. Rendben van, bólintott a nagymama. Ha annyira akarod, nem akadályozhatlak meg benne. Majd felöltöztetlek és elviszlek az óvodába. Aztán hazajövök, becsomagolok, és a pöttyös Panni babával együtt elutazom nyaralni. Hová? Kérdezte Panni gyanakodva. A Balaton mellé. Kati néni meghívott bennünket Balaton lellére. Mi az a Balaton? Egy gyönyörű nagy tó. A vize egészen langyosra melegszik a naptól, és fürödni lehet benne. Miért érdekel? Hiszen te úgyis itthon maradsz. Nem maradok itthon, mondta gyorsan Panni. Vele

0: veled megyek. És majd szeptemberben járok óvodába. Ki az a Kati néni? A barátnőm. Mikor kislányok voltunk, együtt jártunk iskolába. De voltál kislány is, nagymama? Ámult el Panni. Olyan kicsi, mint én? Na, furcsa lehettél ilyen kicsibe, tűnődött Panni hangosan. Úgy gondolod, Pannikám, hogy én éppen ilyen idős voltam akkor is, csak olyan kicsi, mint te? Nevetett nagymama jó ízűen. Igen, vallotta be Panni szégyenkezve, mert ő valóban egy egészen apró nagymamát képzelt maga elé, még a konty is a fején volt. Szó sincs róla! Nagymamának a könnye is kicsordult a nevetéstől. Ugyanolyan coffos, nagyszemű kislány voltam, mint te. Kár, hogy annyira megnőttél, meg öregebb lettél. Miért? Mert ha akkora lennél, mint én, te is lent szaladgálhatnál Péterkével meg Tamarával a kertben, és együtt járnánk óvodába. Csak hogy egy másik kislányra nem bíznának rá anyujék, mi alatt ők dolgoznak, és Balaton lellére sem engednének el velem. Mikor utazunk? Kérdezte Pan izgatottan. Holnap. Vonaton megyünk? Mégpedig gyors vonaton. Te melyik játékodat akarod becsomagolni? Mindet, jelentette ki Panni. Hát mindet nem lehet. Nincs annyi helyünk. Odaadom neked a kis utazóbőröndödet. Csak is azt visszük el, ami abba belefér. Panni boldogan szorította magához a kis bőröndöt, meg se várta a másnapot, már is csomagolni kezdett. Legelőször belerakta a mackót, aztán a pöttyös Panni babát, a piros kockás elefántot és a zsiráfot. Akkor úgy látta, hogy a barna baba nagyon elszomorodott, ezért őt is betuszkolta a többi játék közé. Igen ám, de a bőröndöt sehogy se tudta becsukni, mert a zsiráf feje mindig kiállt belőle. Nagymama csak nézte az erőlködést, aztán szeliden rászólt. Kíváncsi vagyok, hogy fér majd a bőröndbe a kisvödör, az ásó, a vitorláshajó és a gerebje. A Balatonnál azokra is szükség lesz. Panni rögtön kiborította a szőnyegre a bőrönd tartalmát. A játékok rendetlenül és sértődötten hevertek szanaszét. Panni elszégyelte magát. Szépen összerakta őket, aztán futott a homokjátékért meg a vitorlásért. Közben eszébe jutott, hogy a mosóteknőnek is hasznát venni a tóparton. Sőt, a búgó csigája is nagyon fog hiányozni. Mire azonban mindent berakott, megint baj volt a bőrönddel. Most a kis piros telefontól és a gyúródeszkától nem tudta becsukni. Ez nem lesz jó így, mondta a nagymama. Miért viszel a Balatonra telefont és gyúródeszkát? Hogy anyuéknak meg az itthon hagyott játékoknak hazatelefonálhassak. És gyúródeszka nélkül te sem tudnál süteményt csinálni. De azért kivette a csomagból a gyúródeszkát meg a telefont. Indulásig Panni minden játékát legalább 10-szer belegyömöszölte a bőröndbe, aztán újra kivette. A zsiráf meg a mackó végül teljesen zilált állapotba került a folytonos kiberakosgatástól. Ez a zsiráf nagyon szemtelen, panaszolta Panni. Akármit csinálok vele, mindig kidugja a fejét. Az ilyen hosszú nyakú állat nem is való utazó bőröndbe, mosolygott a nagymama. Az öntözőkannát betetted? Nem, kiáltotta Panni ilyetten, és gyorsan előhozta a kis öntözőkannát. Az meg egyáltalán nem fért a bőröndbe az öreg, fából faragott, hosszú, szakállú, puttonyos télapótól. Hát a télapót miért akarod elvinni? Sajnálom szegényt, vallotta be Panni pirulva. A télapókkal nyáron senki se törődik. Hadd lássa ő is a Balatont. Nagyon melege lesz ott, a télapók nyáron alszanak. A télapó így visszakerült a fiókba. Panni utolsó percig csomagolt, végül is a nagymama rendezett el mindent. Még a pöttyös Panni baba is elfért a homokjáték mellett. Én miért nem tudtam ezt így becsomagolni? Kérdezte Panni csodálkozva. Mert a fölösleges játékokról nem akartál lemondani. Ha mindent elvinnénk, ami a szívünkhöz nőtt, teherautó kellene a csomagjainknak.
1: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Mérges vagyok.

0: Csukásmese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Hallgassátok csak, ez a Cifra Palota. Remélem sokan ismeritek. Na ott a tévék, monitorok előtt, énekeljétek velünk hangosan.

0: megmosdott már a cica, mosdj el te is, Marika. Esti fürdő, de remek, szeretik a gyerekek, de a buta kisbaba a vizet mind kicsapja. Öltözik a kisbaba, öltözteti anyuka. Először az ingecskét, utána a szvetterkét, bugyikát és nadrágot, zoknit és a topogót, fordulj erre, fordulj arra, felöltözött a kisbaba. Egy katonát mamának, egy katonát papának, egyet meg a fiának. Árpacipó zablepény, attól hízik a legény. Igyatok, igyatok, nőjön meg a hasatok. Kiskanál, nagykanál, erdő szélén kismadár. Minden gyerek így csinál, ham. Baba ül a székben, kenyér a kezében. Kértem tőle, nem adott. Azt mondta, hogy elfogyott. Huny be szemed, nyisd ki szád, teszek bele falatkát.
1: Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, gyerekek! Én Hüvösvölgyi Ildikó vagyok, és ma este én mesélek nektek Kormos István Vackor az első B-ben című könyvéből, amely verses meséket tartalmaz. Kormos István Maros Donka elpanaszolja Vackornak, hogy az ő neve tulajdonképpen Szilvia. Egy délután, éppen 6-kor, megy a Galagonya térre kicsit játszadozni Vackor. Már tanult ebéd után, hát ebben a szép időben nem tétlenkedik szobában ő piszesége bután. Nagyot rikkant. Hú, ha hú, játszadozni volna jó. Gondolatát tett követte. Csöpp lépteit szaporázva, egyszer se tekintve hátra, iszkolt a térre sietve. Aj, a Galagonya tér! Az minden pénzzel felér. Annyiféle játék van ott, amennyi csak belefér. Alig ér Vackor a térre, ott zsizseg már Maros Donka. Ül egy zöldre festett padon, bújván egy paradicsomba. Akkora az, mint egy dinnye. Mondja is a piszén-pisze, két mancsát összecsördítve. Héha, Donka, hínye, ekkora nagy paradicsom. Donka, te így szereted? Csak egy picit biccent Donka, s bújik a paradicsomba. Ezt a papán találta ki, mindig azt szokta mondani, jót tesz az ember bőrének. Hát, én csak ezért eszek. Egy szép bácsi ül mellette, és fogja Donka kezét. Kérdi Vackor súgva Donkát. Pajtásom, ki ez a bácsi? Ez kérlek, Jakab bácsi. Ott lakik mi velünk szemben, múzeummal átellenben. És amíg árul a papám, a téren ő vigyáz rá. Úgy szeret Jakab bácsi, mint a saját gyerekét. És már a libikókán ülnek.
3: Jakab bácsi a padon, szól a piszén-pisze bogyos. Derék dolog, mondhatom.
4: És amikor dolgozni megy, Jakab bácsi mit csinál?
5: Ő amolyan művészember, ki filmeket fabrikál.
2: Száll le föl a libikóka. Így szól Donka hirtelen.
5: Képzeld csak, Vackor barátom, egy titkon fülednek szánom, engem nem Donkának hívnak. Szilvia az én nevem. Láttál már ilyen szülőket? A papám Marci lehet, a mamám Rózsi lehet, csak az én nyakamba sóztak ilyen különös nevet. Annyi rengeteg barátnőm, és mind normális nevű. Nagy Katalin, Péter Márta, Rózsa Jutka, Gáspár Zsuzsa, Donát Anna, és Csuporentes név van hátra. Csak az én nevem nem lehet szépen csengő, egyszerű.
2: Száll le föl a libikóka, Vackor bólint komolyan.
4: Ne is mondd, Szilviám, Donkám, hogy micsoda nevek vannak, több a soknál csak ugyan. Például itt az enyém. Tordhatok örökre. Tudod-e, milyen szó? Vackor. Ha nem, megsúghatom akkor vadalma, vagy vadkörte. Miért nem lehetek én Pista? Miért nem lehetek Laci? Nem kaphat normális nevet egy bogyos kölyök maci? Még jó, hogy nem vagyok Bulcsú, Tas, Huba, Töhötöm, Kászom, Kurszán, Kapolcs, Kázmér. Ez a vackor épp, hogy rám fér, s ez marad az örököm.
2: Száll le föl a libikóka, sóhajtoznak szüntelen.
4: Na hát, ilyen furcsaságot. Ki hallott ilyet? Ki látott? Így kifogni a szülőknek két ártatlan gyereken.
2: Jakab bácsi áll melléjük. Már ne zúgolódjatok. Én egy nyikkanást se szólok, amiért Jakab vagyok. Nem a név teszi az embert, hanem az, hogy mit csinál. Több lehet egy utcaseprő, mint egy koronás király. Királynál több mindenképpen, mert munkája dönti el minden embernek a sorsát, nem a név, amit visel. A két panaszos elhallgat. Ott van a homokozó, szaladt kisvödrével Donka, lobog vackorunk bozontja. Vidám lett a piszén pisze, nevetgél Donka is, íme kiáltoznak a homokban. Hajha!
6: Hey! Hú! Hó!
2: Vígan játszadoznak estig. Ugrándoznak föl, le, föl. Nem törődnek vele többé, hogy a gyerek milyen furcsa, milyen különösen hangzó tréfás nevet örököl. S megnyugodva akkor az a sétált vackor.
1: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Mindenki csukja be a szemét, és képzelje el azt, amit mond.

és mi ebben a bizonyos meseboltban vásároltuk sok-sok mesepénzen ezt a hatalmas nagy mesekönyvet, aminek minden egyes oldalán, minden egyes lapján egy újabb mese, egy újabb történet található. És hogyha becsukjátok a szemeteket, megígérem, hogy megmutatom majd, mit rejt magában ez a mesekönyv.

0: kevese volt. És remélem, hogy most már mindenki kíváncsi, hogy mit rejt magában a mi kis mesekönyvünk.
1: Cifrapalota. Népmese és népzene a mesés délelőttben.

A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Szólószőlő, mosolygó alma, csengő barack. Élt egyszer egy király, aki három szépséges leányát jobban szerette minden másnál a világon. Egy nap a városba indult, s megkérdezte leányait.
1: Drága gyermekeim, mit hozhatok nektek, amiben örömötöket lelitek?
0: Hozzon nekem olyan ruhát, ami színaranyból készült, mégis könnyed, mint a szellő, mondta a legidősebbik. Nekem ezüst ruhát hozzon, ami drága kövekkel van kirakva, kérte a középső.
1: Hát te gyermekem, mit szeretnél?
0: Kérdezte a király a legkisebbiket.
2: Nekem hozzon szólószőlőt, mosolygó almát, csengő barackot, felelte.
1: Na, ilyet se hallott még a király. De ha a király kisasszony erre vágyik, ő bizony megszerzi neki.
0: Felült hát a hintóba, és a városba hajtatott. Az aranyruhát, ezüstruhát hamar megtalálta, de hiába járta a várost egész álló nap, sehol sem adtak szólószőlőt, nem hallott még senki mosolygós almáról, és csengő baracknak sem volt híre. Kénytelen kelletlen hazaindult hát a király. Ám a palota fele vezető úton a ló megbicsaklott. Nagyot rándult, és egy tapottat sem mozdult. Nézte a kocsis, mit tehetne, de a kocsi csak nem indult meg. Elküldött a király a faluba pár erős legényért. De még ha tizen tolták is a hintót egyszerre, az sem segített. Ökrökkel, lovakkal próbálták kiemelni a gödörből, de semminek nem lett eredménye. Ám ekkor egy disznó jelent meg az úton.
3: Felséges királyom, ha nekem adott legkisebb leányod kezét, menten kihúzlak a bajból.
0: Itt a kezem, nem disznóláb, egyezett bele nevetve a király. A disznó az orrát a hintó tengelye alá dugta, lódított rajta egy kicsit, és a kocsi már is kint volt a sárból. Nagyot nézett mindenki, de leginkább a király. Könnyelmű ígéretével nagy bajt okozott. Hazaérve a király nem tudta, mit mondjon a legkisebb leányának. Előbb átadta inkább a király kisasszonyoknak a ruhákat, és már éppen belefogott volna a mondandójába, mikor megjelent a kapuban a malac.
3: Kedves királyom, itt az ideje, hogy teljesítsd, amit ígértél. Küldd hát le a legkisebbik leányodat nekem. Hadd vigyem haza az ólacskámba!
0: Kiabálta a malac az udvaron. De a király nem akarta adni a leányát. Királylánynak öltöztették az egyik szolgát, és őt küldték le a malachoz. De a malac rögtön látta, hogy ez nem lehet királyi származék.
3: De ez itt bizony nem a te lányod! Küldd csak le az igazit!
0: Kiáltotta a malac. Édes lányom, bocsáss meg nékem. Köt az ígéretem. Menj hát, drága gyermek, majd kiötlünk valamit, hogy hazatérhess. Szólt a király a zokogó lányhoz. Ám a királynak még egy ötlete támadt. A leányát rongyos, piszkos ruhákba öltöztette. Hát, ha így nem kell a malacnak. De a disznó, mikor meglátta, tudta, hogy ez a legkisebbik királylány.
3: Gyere, ülj csak ide, majd én tolom a talicskát,
0: mondta a disznó. A királylány pedig zokogott, hiszen reggel még a palotában járt kelt, most meg csupa mocskos ruhában ült a disznó talicskájában. Ahogy az erdő szélére értek, megállt a malac egy ól mellett.
3: Itt volnánk, király kisasszony, meglásd, olyan boldogságban fogunk élni, amiről tám még csak nem is álmodtál. Feküdj le, pihent ki magad, és reggel más színben látod majd a világot.
0: Másnap, mikor a királylánya szemét kinyitotta, az ól helyett egy csuda palotában ébredt. Egy
2: hatalmas ágyon feküdt, és szolgálók serege szaladt a parancsát lesve. Szebbnél szebb ruhákba öltöztették, majd így szólt az egyik szolgáló.
4: Király kisasszony, felségedet már várja a király? Jöjjön csak utánam.
2: Egy nagy terembe vezette a király kisasszonyt, ahol az asztalnál egy daliás ifjú ült. Kedvesem, nem kell félned. Itt tiéd minden, amit csak látsz, és én is a tiéd vagyok. Majd kézen fogta a meglepett lányt, és a kertbe vezette. Egy szőlőfürt a király kisasszonyhoz hajolt. Szakíts le, kedves király kisasszony, szakíts le engem. Ez bizony a szólószőlő, kedvesem, magyarázta a király, és mentek tovább. Ahogy sétáltak, a király kisasszony felé fordultak az almafák, és az almák mosolyogva köszöntek a király kisasszonynak. Ezek itt a mosolygó almák, mondta a királyfi, és mentek tovább. Egyszerre csengettyű szó ütötte meg a fülüket. A barackok voltak azok a fáról. És a királylány tudta már, hogy nem akármilyen gyümölcsös kert ez, hiszen mindaz megtalálható volt benne, amit az apjától kért, mikor a király a városba indult. Most már áruld el, ki vagy te? Nézett kérdőn az ifjúra. Én vagyok a legszerencsésebb férfiú a világon. Egy boszorkány változtatott disznóvá, és az átkot csak azt törhette meg, ha olyan feleséget találok, aki nem vágyik másra, mint szólószőlőre, mosolygó almára és csengő balackra. Nyakába borult az ifjú királynak a király kisasszony, és nyomban megüzenték a lányapjának, hogy egész udvarával jöjjön a lakodalomba, mert olyan esküvő lesz, amilyet még nem látott a világ. Azóta is boldogan élnek, ha meg nem haltak.

0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Erdők, mezők népmeséi. Bajzát Mária válogatása. A százlábú meg a földi giliszta. Kóreai mese. Egy barázda billegetőtől hallottam valamikor réges-régen, miért is nem ment feleségül a százlábú a földi gilisztához, és miért nem vette el a földi giliszta a százlábút. Réges-régen egy öreg kő alatt lakott egy világszép százlábú hajadon. Szép volt, de hiú is nagyon, egész nap a száz karcsú és kecses lábát nézegette, gyönyörködött bennük. Estig tartott, míg mind a százat végig bámulta. Egyebet nem is csinált, nem mosott, nem főzött, csak pipiskedett. A szomszédjában egy hosszú földi giliszta éldegélt. Ez meg szorgalmas legény volt. Dolgos. Egész nap a földet túrta, ásta, tekervényes alagutakat fúrt a föld alatt, és nagyon elégedett volt a sorsával. Egyszer eső után kibújt a föld alatti folyosójából, és megpillantotta a világszép százlábú hajadont. Egy csapásra beleszeretett. Elhatározta, hogy vagy ő lesz a felesége, vagy senki. A hajadonnak is megtetszett a legény. A giliszta nem sokára kérőket küldött a százlábúhoz. A hajadon igent mondott, készültek a lagzira. Egy-kettőre híre futott a dolognak. Megtudták a férgek, kukacok, bogarak, és rákezdték a sopánkodást, puspongást, óbégatást. Meghibbantál, futottak a gilisztához. Ilyen menyecskét viszel a házhoz? No, majd veheted neki a cipellőket, csak győzzed. 50 párat egyszerre. Még ha csak cipellőt, mondták mások. De 50 pár szattyán csizmát is venned kell neki télire. Honnan szerzel ennyi pénzt? Aztán meg képzel csak el, ha leveti az 50 pár csizmáját, micsoda kopogás, dobogás támad a házban. Nem lesz ebből jó dolog. A százlábúnak meg a barátnői próbáltak beszélni a fejével. Micsoda alak, ez a te kérőd, egy lába sincs, csúszik, mászik a boldogtalan. Mások tódították. Aztán gondol csak el, mennyit kell majd mosnod, vasalnod rá. Egész nap a földet túrja, minden nap elmocskol egy-két inget. Moshatsz, vasalhatsz napestig. Gondolkodóba esett a százlábú hajadon, igazat adott a barátnőinek. Meghányta vetette magában is a dolgot, végül fogott egy árkus papírost, és megírta a földi gilisztának, nem megy hozzá feleségül. Közben a giliszta is töprenkedett. Szegény legény vagyok én, miből vegyek neki annyi cipőt, meg annyi szattyán csizmát, aztán dologtalan hajadon is százlábú cifrálkodó, nem lenne nekem jó feleségem. Fogta magát, és ő is levelet írt a százlábúnak. Keressen mást magának! Egyszerre kapták meg egymás levelét. Elmaradt a lagzi, oda lett a szerelem. Máig se lettek egy pár. A százlábú meg a giliszta azóta haragszanak egymásra. Most már tudjátok miért. Százlábúak giliszták. A százlábúnak 15-101 pár lába van. Ha elveszíti az egyiket, másik nő helyette, és az új láb minden vedlés során egy kicsit hosszabbra nő. A százlábúak éjjel aktívak és magányosan élnek. A földi giliszta egészen különleges élőlény. Nincs tüdeje, szeme, füle, viszont 5 pár szíve van. Ha elveszíti a teste egyik végét, akkor az a rész újra kinő. A hímnős giliszta magányosan él a nedves földben, csak párzás idejére keres társat, egy saját maga által kialakított folyosórendszerben. Eleven ekének is nevezik, mert szántja, forgatja, gazdagítja a talajt. Ellensége a százlábú.

4, 1, 시작!

0: Mesés délelőttöt. Tartsatok velünk ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Kati vagyok. Ma este Mátyás királyról, az igazságos magyar uralkodóról szól a mese. Mielőtt mesélnék, elmondok nektek róla egyet s mást. Hunyadi Mátyás 15 évesen lett király. Apukája, Hunyadi János, híres török verőhadvezér volt. Azt mondják, azért lett Mátyás a remek királyunk, mert művelt, sokat olvasott embere volt a korának. Képzeljétek, még 3 idegen nyelven is beszélt. Mátyás király és a 100 esztendős ember. Mátyás király a budai hegyek között sétálva, csodálkozva állott meg egy kert előtt. Egy igen-igen öreg ember fát ültetett a kertben. Hallod-e, öreg? Szólította meg a király. Talán bizony nem eleget dolgoztál ifjú korodban? Most már pihenhetnél. Igaz, felséges uram, eleget dolgoztam, mondotta az öreg ember. De nekem öröm a munka, bárcsak még sok esztendeig dolgozhatnám. Hány esztendős vagy?
2: Kerek 100.
1: És azt hiszed, örömét éred ennek a fának? Ha Isten akarja, felelt az öreg, örömét érem, ha nem, majd örülnek a gyerekeim meg az unokáim. Nem érdemes ezek örömért ültetni? Na, öreg, mondott a király, ha megéred a fa termését, hozzá majd nekem belőle. Igazán kíváncsi vagyok, megéred-e. Viszek, felséges királyom, viszek, hogy ne vinnék. A király tovább sétált, aztán telt múlt az idő, esztendő után múlt, nőttek, növekedtek, a 100 esztendős ember ültette gyümölcsfák, s így egyszerre csak termettek is. Gyönyörű, szép, piros almák mosolyogtak a 100 esztendős ember fáin, aki látta, gyönyörködve nézte. Mátyás király bizonyosan megfeledkezett a 100 esztendős emberről. Nem csoda, hisz folyton hadakozott hol a némettel, hol a törökkel, de a 100 esztendős ember nem feledkezett ám meg az ígéretéről. Mit mondok, 100 esztendős? 105 esztendős volt már akkor, mikor a fák teremni kezdtek. Nosza megtöltött egy kosarat a legszebb almákkal, s felballagott a budai várba. Bezzeg, hogy az őr útját állotta a kopott ruhájú, görnyedezve tipegő aggastyának. Mit akar itt kend, öreg? Mondja az öreg, hogy mi járatban van. Egyszeriben jelentették a királynak, hogy itt van egy igen-igen öreg ember, egy kosár almát hozott ő felségének. Hát csak eresszék be, parancsolta a király. Bement az öreg ember, szépen meghajtotta magát, no nem kellett nagyot hajolnia, mert bizony már jól előre görnyedt a háta, s mondta, amint következik, emlékszik-e, felséges királyom, arra az öreg emberre, ki 5 esztendővel ezelőtt fát ültetett. Emlékszem, mondotta a király, s felvidult az arca, mosolygott a szeme, amint újra látta a 100 esztendős faültető embert. Felséges uram csodálkozott, hogy öreg ember létemre fát ültetek, s megparancsolta, hogy ha megérem a termést, hozzak belőle felségednek. Íme elhoztam az akkor ültetett fa első termését. Fogadja kegyesen, felséges uram királyom. Mátyás király leszállott a trónusáról, körülötte állottak a fő-fő urak. Az öreg emberhez ment, nyájasan karon fogta, s leültette egy aranylócára. Aztán megparancsolta a szolgáknak, hogy ürítsék tába az almát, a kosarat pedig töltsék tele színaranyjal. Hát persze, hogy mindjárt teletöltötték. Csak nézték a főura, s csodálkoztak, bizony meg is botránkoztak, hogy a nagy, a hatalmas király egy ilyen szegény embert aranylócára ültet, s olyan nagy kegyességgel, olyan nagy szeretettel bánik vele. Ám a király éles szeme észrevette a nagyurak megbotránkozását, merően rájuk nézett, és azt mondotta nekik, látom, csodálkoztok, egyik-másik még meg is botránkozik, hogy ezt a szegény öregembert így megtisztelem. Hely, urak, büszke nagyurak, tanuljátok meg, hogy aki öregségében ilyen dolgos, méltó rá, hogy a föld leghatalmasabb urai is megtiszteljék. A büszke urak szégyenkezve sütötték le a szemüket, miközben a király az öregembert újra karon fogta, és gyöngéden levezette a palota lépcsőin. Ott aranyos hintajába segítette, és úgy küldötte haza kicsi kunyhójába. Ennyi volt, mese volt, nektek szólt. Jó éjszakát!

felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, gyerekek! Ha ti tudnátok, hogy én hogy szeretem a meséket, és ha ti tudnátok azt, hogy én hány mesének és rajzfilmnek voltam a hangja, ismeritek az Oroszlán királyt? Ott az elején, amikor a majom fölemeli a kis oroszlánt, azt a dalt is én éneklem. Nagyon izgalmas. Amikor az én kislányom kicsi volt, minden délután meséltem neki. És képzeljétek el, mindig én aludtam el hamarabb, mint ő. De a meséket azóta is nagyon-nagyon szeretem. Ma a Kisködmönről fogok nektek mesélni, ez egy magyar népmese. Én pedig nem vagyok más, mint Szulák Andrea. A Kisködmön. Magyar népmese. Felolvassa nektek Szulák Andrea. Volt a világon, hol nem volt, volt egy jómódú paraszt ember, annak volt egy felesége meg egy leánya. Egyszer oda ment egy szép fiatal legény másodvagával háztűz nézni. Mindjárt kínálták őket tyúkkal, kaláccsal, borért is leküldte az ember a leányát a pincébe. Lement a leány, elkezdte vigyázni, hogy melyik a legnagyobb hordó, hogy abból vigyen, mert azt mondta az apja, amint ott vizsgálódik, szemébe ötlik egy nagy káposztáskő a pince egyik oldalához támasztva. Elgondolkozott a leány, hogy ő érte most itt vannak a háztűznézők, ő most férhez megy, lesz majd neki kisfia, annak ő vesz egy kisködmönt a vásárban, a kisfiú egyszer letalál szökni a pincébe, csak ott ugrál a káposztáskő körül, a káposztáskő eldől, a kisfiút agyonüti, kire marad akkor a kisködmön. Ezen a leány úgy annyira elkeseredett, hogy leült az ászokra, ott sírt. Már odafönn nem győzték várni, leküld hát az ember a feleségét is.
1: Ugyan anyjuk, eredj le már, nézd meg, mit csinál az a leány ennyi ideig abban a pincében. Tán a bort folyatta el, azért nem mer feljönni.
0: Lement az asszony, látja, hogy oly keservesen sírdogál a leánya. Miért sírsz, édes leányom?
2: Hogy ne sírnék, édesanyám, mikor így meg így elgondolkodtam jövendőbeli állapotomat?
0: Azzal elbeszélte, hogy mit gondolt hát el. Az asszony, amint ezt meghallotta, leült a leánya mellé, és ő is rákezdte a sírást. Nagyon megharagudott már odafönt a gazda, nem állhatta meg káromkodás nélkül.
1: Ennyi szedte-vette, már bizonyosan a bort folyatták el. Elmegyek, megnézem, hova vesztek.
0: Lement az ember is, még akkor is ott zokogtak azok egymás mellett, az ember sehogy se tudta elgondolni, hogy mi bajuk akadt.
1: Hát ti mit sírtok, rítok? Mi bajotok esett így hirtelen?
2: Jaj, kedves apjukom, hogy ne sírnánk, rínánk,
0: felelt rá az asszony,
2: mikor milyen szomorú dolog jutott az eszünkbe.
0: Itt elbeszéltek neki mindent, s úgy annyira elkeserítették, hogy az is közibükült, segített nekik a sírásban. A kérő se győzte őket tovább várni. Kapta magát, lement utánuk a pincébe. Sose tudta, mire vélni, mikor meglátta őket, hogy mit sírathatnak olyan keservesen. Kérdezi aztán tőlük, azok elbeszélték neki. A kérő csak kicsibe múlt, hogy hanyat nem vágta magát, olyan jó ízűt nevetett. No, mondja, még ilyen bolond embereket nem láttam. Hanem most elindulok, addig megyek, míg három ilyen bolondra nem akadok, mint kentek hárman. Ha aztán akadnék, akkor visszajövök, elveszem a kentek lányát, ha az Isten is úgy akarja. Elindult a legény, azokat otthagyta a pincében, hogy sírjanak, amíg nekik tetszik. Ment aztán, mendegélt, hetet-hét ország ellen, talált egy embert, aki egy nagy

0: jót. Mindjárt megkapta a 100 forintot, tovább ment vele. No, gondolta magába, akadtam már egy bolondra. Megint ment, mendegélt, talált egy embert. Csak nézte, hogy mit csinál, de sehogy se tudta eltalálni. A kezében volt egy teknő, azzal hol kiszaladt, hol be olyan házba, amelyiknek nem volt ablaka, csak egy kis lyukforma ajtója. Oda megy hozzá, megszólítja. Jó napot adjon Isten, földi! Hát miben fárad az ikkend? Fogadj Isten, atyafi! Hát bizén a tavasszal lesz egy esztendeje, hogy ezt a házat csináltattam. Nem tudom, miféle Isten csodája, hogy olyan sötét. Csak elnézem, hogy a másé milyen világos, pedig semmit se csinál neki. Én meg, mióta készen van, mindig azt csinálom, hogy hordom bele a világosságot teknővel. Látja, Kent, most is abban munkálkodom, de adnék is 100 forintot annak az embernek, aki világossá tudná tenni. No, majd világossá teszem én, mondja rá a legény. Elővett egy fejszét, vágott a házon 2 ablakot, az ajtót is nagyobbra vette, mindjárt világos lett a ház. A legény megkapta itt is a 100 forintot, azzal ezt is otthagyta. No, gondolta magába, akadtam már 2. bolondra is. Megint mendegélt, s talált egy asszonyt, aki a kis csirkéit erővel dugdosta volna egy kotló alá. Megszólítja a legény. Hát, kednéném, asszó, mit csinál?
1: Hát, bizén, öcsém, ezeket a csirkéket dugdosnám a kotló alá, mert attól félek, hogyha szerteszéllyel szaladgálnak, elkapja valamelyiket a héja, de sehogy sem tudom aládugni, mert ha az egyik felől bedugom, a másik felől kibúvik. Adnék ki 100 forintot annak az embernek, aki jó tanácsot tudna adni, hogy mit évő legyek velük.
0: Én megmondom, néném asszony, sose dugdossa kend azokat a csirkéket a kotló alá, majd ha a kotló héját lát, dugdosás nélkül is maga alá veszi őket.
2: Az asszony nagyon megörült a jó tanácsnak. Mindjárt odaadta a legénynek a 100 forintot, az is megörült neki, mindjárt visszaindult.
0: No, hála Istennek, gondolta magába, megtaláltam mind a 3 bolondot.
2: Mihelyt hazaért, mindjárt elkendőzte a leány, 2 hét múlva a lakodalmat is megtartották. Többet aztán nem is hallottam felőlük, csak annyit, hogy lett nekik egy kisfiúk, vettek is neki ködmönt, hanem azért a káposztáskő nem ütötte agyon. Még most is élnek, ha meg nem haltak.
3: Mesés délelőttet! Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok! Gyarmati Erik vagyok, az M2 hetet hétkaland egyik műsorvezetője. Mai olvasok nektek mesét. Az egyik leghíresebb királyunkról, Mátyásról fog szólni. A legszebb mesék Mátyás királyról. A vadkörtés ember. Akkor történt, mikor Mátyás király Bécsnek büszke várát ostromolta. Mégpedig a döntő roham előtt való estén. A király túri süveget nyomott a fejébe, ütött kopott gubát kerített a vállára, s karon kapta Magyar Balást, a fővezért. Így szólt hozzá. Gyere, Balázs, nézzünk körül a táborban. Hadd lám, hogyan várják jó vitézeim a holnapot. Bizazok nagyon nyugodtan várták, mintha nem is ellenséget kellene kaszálni másnap, hanem búzát. Mesélgetve, danolászva heverték körül a tábortüzeket, és nem sok ügyet vetettek a két gubás emberre. Azt gondolták, eleségszállító fuvarosok. Mátyásék megkerülték az egész tábort, s visszatérőbe voltak, amikor a várfalak felől nagy huppanás hallatszott, mintha tele zsákot hajítottak volna le a várbeliek. Nem zsák volt pedig len az, hanem ember. Lassan-lassan kivált a sötétségből, s közeledett a táborhoz. Őszbe csavarodott bajuszú kis köpcös ember volt. A gúnyája mutatta, hogy a fekete seregből való vitéz. A sisakját nem fején tartotta, hanem kezében, s ez mindjárt szemet szúrt a királynak. Intett tehát Mátyás király a fővezérnek. Megállj, Balázs! Lássuk meg ezt az embert, mi betöri a fejét! Nem törte az ajánlból semmiben. Leült a tábor szélén hambadó tűz mellé, zölébe vette a sisakját, eszegette belőle szép csendesen a frissen szedett vadkörtét. A vezér meg a király összenézett. No, ennek helyén van a szíve, nevetett Magyar Balázs. Bizonyosan a vár tövébe szedte azt a finom csemegét, pedig ott gönnyen ott hagyhatta volna a fogát. A király is elmosolyogta magát. Hiszed-e, Balázs, hogy magam is megkívántam a vadkörtét? No, csak ennél nagyobb kívánsága sose legyen felségednek, szólt a fővezér, s oda ment a kisemberhez. Sebesen ment, de lassan jött vissza, mert csak úgy döcögtette a nevetés. Uram király, ma nem csemegézel vadkörtét, azt mondta a kisember, hogy nem adna ő még magának, Mátyás királynak sem. No, ennek az embernek már magam is a szemébe néznék, mondta Mátyás kedvetlen, még összépúzta magának gubát, oda ballagott a tűzhöz. Jó estét, földi! Köszöntette a vadkörtés embert. Az meg csak annyit mondott rá Fokhegyről. Edd meg, ha jó! Mátyást elkapta a bosszúság, és hirtelen kiegyenesedett, de csak egy szemvillanásig, aztán megint összegörnyedt, s alázatosan adta ki a szót. Inkább ennék egy kis vadkörtét, ha jó volna. Jó az annak, aki szereti. Erre egy van a vártövében belőle egész erdő. Jaj, de hogy megyek én oda? Játszotta Mátyás az ilyettet. Még a fejemre esne valami bolond német, hanem te neked adok egy körtéért egy aranyat. Nem eladó, majszolta a körtét a vitéz. Magam is elbírok vele. Látod, a holnap estét már vagy megélem, vagy se. Aztán nem akarnék éhen menni a más világra. Mátyásnak nagyon megtetszett a mokány kis ember, de úgy tett, mint aki megbosszankodott. Nem is vagy te magyar ember, csúválta a fejét, ha így elereszted a vendégedet. Micsoda? Ugrott fel a kis ember, mint a hörcsög, de aztán csak visszaült a körte mellé, és nyugodtan folytatta. Látod, pedig én is nagyon sokszor jártam már az udvarodon, de te egyszer se vendégeltél meg. Mátyás király ekkor nagyon meghökkent. Hát te tudod, hogy én ki vagyok? Kérdezte. Hát a király. Láttam az elébb, mikor kiegyenesedtél, hogy te csak a király lehetsz. Más nem tudja úgy tartani a fejét. Mosolygott a király. Hát most már csak megvendégelhetsz. Meg ám, ha te is megígéred, uram király, hogy megvendégelsz egyszer, ha innen hazakerülünk. Farkas, mondja borjúláb, nevetett Mátyás, és kezet adott a furcsa alkura. Kapott is vadkörtét. De olyan folytós fanyar volt, hogy csupa becsületbe levett meg belőle egyet. Aztán befordult a sátrába, aludt egyet a medvebőrön, s másnap csak ugyan elfoglalta Bécs városát. Csaptak is nagy áldomást, tartott vagy fél esztendőig, hanem persze a vadkörtés embert úgy elfelejtette Mátyás, mintha sose látta volna. De még akkor sem emlékezett rá, mikor egy esztendő múlva azt jelentették neki a budai várban, hogy valami ütött-kopott öreg katona erőnek erejével be akar jutni az ebédlőszobába. Azt mondja, hivatalos vendégű oda régen. A király csupa püspökökkel, hercegekkel ült az asztalnál, de azért bebocsájtotta az embert. Az pedig megállt mereven, mint a cövek. Megadta a tiszteletet annak rendje módja szerint, s várta, még megszólítják. Ki vagy, mi vagy, jó ember? Kérdezte a király.
1: Talált
0: ki, Máté? Bizony, ki nem találom, ha meg nem mondod, mosolyodott el a király a furcsa néven, és valami homályos emlék elevenedett meg az eszében. Hirtelen felcsillant a szeme, mert eszébe villant. A vadkörtés ember! Az emni, örvendett Mátyás, majd odaszólt a fölszolgáló inasoknak. Nosza, tegyetek ennek a jó embernek egy terítéket a ti asztalatokra. Ó, felséges király, kottyant bele Máté vitéz a parancsba. Én téged vendégeltelek, meg nem az inassaidat. Igazságos Mátyás király talán először életében megszégyelte magát, és megkérte a jobbján ülő Nádort. Nádor uram, engedjen itt én mellettem helyet ennek az embernek, mert csak ugyanaz igazság beszél belőle. És így esett az, hogy a fekete sereg legrongyosabb vitéze Magyarország legelső uraival mártogatott egy tálba a király asztalánál. De Biző ezt nem akarta észrevenni egész az ebéd végéig. Csak akkor szólt oda nagy ijedten Mátyásnak. Nini, uram király, te nem is illik az, hogy én szegény közember létemre itt égtelenkedjek a te asztalodnál. Megint igazad van, hívem, kacagott a király. És abban a percben megtette Máté vitézt a fekete seregben a nemesek hadnagyának. De még nemes levelet is festetett neki, 3 vadkörtét aranyos mezőben. Így lett Máté vitéz ősapja a nemes és nemzetes körtési családnak.
1: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A balatoni igaz gyöngy. Népmese. Aki elmondja, Csere Zoltán. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a Badacsonyon innen, de a Boglári parton túl egy náddal benőtt kis sziget. Ezen a szigeten vízimadarak éltek. Hattyúk, vadkacsák, vízicsibék, sirályok, szárcsák, nádirigók. Ki is a megmondhatója, hogy ki mindenki lakta még a szigetet? Ha nem, ha ez nem is, de az tudható, hogy ezen a szigeten lakott a világ legszebb siránylánya. A szépségesen szép ezüst holt. Nem csak szép, hanem okos is és ügyes is volt. Úgy repült a szelek szárnyán, hogy az emberek mosolyogva nézték vakmerő repülését és a még kecsesebb vízre érkezését. Szárnya nyomán apró szellő keletkezett, a fodrozódó vízből jókat permetezett. Fényes tolla, mint a holdnak ezüstje, gazdáját a bajoktól megvédte. Simítgatta is napjában többször, óránként legalább 5-ször. Hajnaltájban, ha kiülsz a szépséges tópartjára, láthatod őt sok-sok pajtásával egyetemben. Sajnálhatod, hogy nem férnek el a kezedben. Hanem, ahogy a mesében lenni kell, történt egyszer, hogy a mi sirályunk szépségének híre eljutott az északi part királyának szürke felhőnek fülébe. Messziről megleste, szíve beleremegett, a szép sirálylányba mentem beleszeretett. Szaladt gyámapjához rögtön, hogy nászajándéknak, ugyan mit küldjön. Apja pedig, kinek neve Rang, a vénséges vén tihanyi visszhang. Az öreg pedig bölcs lévén mást úgy se tehetett, a lány kérésbe beleegyezett. Követeket küldött hát ezüst holdhoz, és megkérte a kezét. Jegyajándéknak pedig, na, mit adott? Egy csodálatosan szép, szivárvány színben tündöklő gyöngyházgolyót, egy valódi igaz gyöngyöt küldött. Ezüst hold belenézett, s meglátta benne szürke felhőt. Nem is kellett többet nógatni, úgy elkezdett a szíve dobogni. De jaj, mi történt? Ezüst hold nagy zavarában a gyöngyöt elejtette, belepottyantotta egyenesen a Balatonba. A sirályok rémülten néztek utána, ó jaj, eltűnt az a víznek fodrába, bizony beleesett. Ezüst holt pedig csak könnyezett. Sírt 3 órát és 3 percet. Akkor egy jó ötlete termett. Hallotta már az öregektől nem is egyszer. A baj van, nem kell más vegyszer, mint a tiszta szó. Kérni nem szégyen, s szavadnak foganatja lészen. Kérte hát a szárcsát, hogy a gyöngyért bukjon le. De a szárcsa nem tudott leúszni olyan mélyre. Kérte a hattyút, de a hattyú sem tudott lebukni a tófenekére. A nádirigó a kérést hallotta, de megoldani nem tudta. Szegény ezüsthold már-már feladta, de ekkor a tó tükre fodrozódni kezdett, és előtűnt a tóból egy barna hajú tündérgyermek. Miért sírsz, ezüsthold? Mi nyomasztja lelked? Kérdezte, s várt, mert késett a felelet. Mondd el, kérlek, ha tudok, segítek. Tudakolta tovább, s kiült egy kőre kicsit odább. Beejtettem a tóba szerelmem zálogát, a vén visszhang fiának jegyajándékát. Nékem küldte a kezemért cserébe. Választottam pedig, szürke felhő lenne, fényes igaz gyöngy, szivárvány golyó, nélküle nem visz tihanyba a hajó. Ezüstholnak hangja halk volt, tolla szürke, újból elerett a könnye. Ha tudok, segítek! Szólt a tündérgyermek, s azon nyomban a tófenekére nézett. Meglátta mindjárt a gyönyörű golyócskát, keresni sem kellett, csak kinyújtani markát. Há, nem jaj! Mikor nyúlt volna, érte éppen, egy balatoni fogas bekapta egészben. Gondolta, ilyet még úgy se evett, de remek. Remek is lett volna, de fogára nem illett a golyó, mivel túl kemény volt. Mérges lett a fogas, hogy a talált gyöngy ehetetlen. Jó messzire el is köpte a kis telhetetlen. A repüléstől a golyó pörgött és forgott, és a fenék iszapjába bele is fúródott. Szóval elnyelte a homok, és felette a hullámok fodra teljesen beborította. De a tündérgyermek nem adta fel a keresést ilyen könnyen. Sípjával magához hívta a halakat menten. Megmondta, aki megtalálja, vendége egy gazdag lakomára. Ó, volt is vállalkozó, nem egy, megszámolni nem elég a két kezed. Keresték egy nap, keresték két nap. Harmadnap egy szeleburdi kis hal a felszínre hozta. No hát, örült a tündérgyermek, nézte, látta jól, szerencse, hogy nem maradt az iszapban örökre. Kézbe vette, simogatta, ezüst holdnak általadta. Általadta, lett is nagy dínomdám. Dínomdánom lakodalom, senki sem mondta, hogy pardon, hanem hogy helye húja haj, legszebb madár a sirály, ő az igazi király. Itt áll büszkén, szürke felhő, napsugárban fürdözgető, ezüst holt lett néki párja, szárnyuk a világot járja. Szóval az egész balatoni madársereglet erre az egyetlen szigetecskére érkezett. Csapatban jöttek, keringtek, szálltak. Tuti, hogy egy cseppet se fáztak. A zenét a szélhúrjai adták, táncparketnek az öböl csónakjait kapták. A menyasszony fátylát teliholdból szőtték, a vőlegény kalapját kagyló héjból vésték. A hangosításra nem költöttek semmit, vén visszhang ismeri a trendit. Etéren ő a verhetetlen, kihangosítása kegyetlen. Csapkodtak a szárnyak, táncoltak a lábak, feljött a hold, ilyen csuda buli itt még sose volt. A tündérgyermek tapsolt, ugrott, ezüst hídon végigforgott, piruettet csinált 4-et, amit mondok, elhiggyétek. Aztán hajnaltájban elfáradt a násznép, pirkadni kezdett. Még most is látom az egészet. Mégpedig, hogy merre láttam? A déli part zugában. harmatos, furcsa hajnalon, ott üldögéltem én a parton, pont Balatonbogláron. Aztán meg, hogy mindez igaz-e vagy se, nem tudhatom, de azt igen, hogy a Balatonban csak egyetlen egyszer volt igaz gyöngy. Az se sokáig, csak 3 napig, 3 óráig és 3 percig.

0: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló következik.
3: Elrepítünk Meseországba, ami tele van mókával és kacagással, izgalmas titkokkal és meg annyi csodával. A legszebb mesék, a legbájosabb mesehősök, a legkedvesebb történetek. Legyél része a mesék varázsának.
4: Töltsd hasznosan a nyarat, játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót.
5: Ez a Csukás Mese Rádió.
6: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban.
8: Kezdődik a vakáció.
7: Halmesék. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban minden hétköznap este 7 órától. Ki ne akarna egy saját horgásztavat magán stranddal? Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori nyári kalandjai paradicsomi környezetben, a nagyszülők vidéki birtokán. Beh Maria mesesorozatát Szacsvai László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától.
6: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
9: Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
10: Drága barátaim!
9: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
11: Én nagyon szeretem!
9: Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.
12: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
13: Műsorajánlót hallottatok. Egyes és a kettes. Egymás mellett az óra tetején. Felül, középen. Mindkét mutató a 12-esen pihen. Dél van természetesen.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, kedves gyerekek, köszöntelek benneteket. Ma én fogok nektek mesélni. Götz Anna vagyok. A három pillangó. Volt egyszer három pillangó. Egy sárga, egy piros, meg egy fehér. Vígan játszadoztak a verőfényes mezőn. Virágról virágra száldostak, táncoltak, repdestek jókedvükben. De hirtelen beborult az ég. Közeledett a vihar. Repüljünk haza, mondta a sárga pillangó, s ijedten pergette szárnyát. Minél gyorsabban, mondta a piros is, a fehér is, s elindultak gyors szárnyalással. Éppen jókor értek haza, mert a zápor már megerett, s egyre vizesebb lett a szárnyuk. De a ház ajtaját nem tudták kinyitni, s az eső mind jobban s jobban szakadt. Menjünk a sárga tulipánhoz, mondta a sárga pillangó, az majd bebocsát. S a szakadó esőben elvergődtek a tulipánhoz, és könyörögni kezdtek neki. Kis tuli, nyisd ki a kelyhet, hadd húzódjunk meg az eső elől. De a tulipán így felelt. A sárgának meg a pirosnak szívesen kinyitom, de a fehérnek nem. Erre a sárga meg a piros pillangó összenézett, majd így felelt a szívtelen tulipánnak. Ha fehér testvérkénket nem bocsátod be, mi is kint maradunk. A tulipán csak ingatta a fejét, s kelyhét nem nyitotta ki. Az eső pedig mind sűrűbben szakadt. Menjünk a liliomhoz, mondta a fehér pillangó. Ázva-fázva elvergődtek a liliomhoz, s szépen kérlelni kezdték. Kis Lili, nyisd ki a kelyhet, hadd húzódjunk meg az eső elől. De a liliom így felelt. A fehéret örömest befogadom, de a sárgát és a pirosat nem. Erre a fehér pillangó így felelt.
3: Ha a testvérkéimet nem fogadod be, én is kint maradok. Inkább ázzunk együtt, mint sem elhagyjuk egymást.
2: A szívtelen liliom csak ingatta a fejét, s kelyhét nem nyitotta ki. Tovább vergődtek hárman, csuromvizesen a szakadó esőben. Himporuk már elházott, csápjuk kókadozott, szárnyuk össze-össze tapadt, még a lelkük is átázott. Csetlettek, botlottak fűszárról fűszárra, s egy-egy lapó alatt húzták meg magukat, de a szél oda is besüvöltött, s bebecsapott az eső.
3: Sűs fel nap, szárogasd meg szárnyamat, nyisd ki a virágokat,
2: könyörgött a három didergő pillangó. A nap meghallotta a sűrű felhők mögül a pillangók esdeklő kérését, s annyira megilletődött, hogy a felhőket elűzte, meleg fényt árasztott a mezőre, s a pillangók szárnyát egy-kettőre megszárította. S a három pillangó újra táncolt, repdesett vígan, még csak le nem áldozott a nap. Akkor aztán szépen hazaszálltak, kis házukat kinyitották, lefeküdtek, s elaludtak.
0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Úgy ennék én mást is, mint vízi növényt, meg rovart és békákat, ó! Még senki sem értette ezt az igényt, oly kevés, mit kínál a tó. A mólónál várom már azt a napot, hogy jöjjön egy okos gyerek, és bedobjon nekem pár jó falatot, ne mindig kenyér beled. Dobjatok végre egy sajtos rolót, dobjatok eperfagyit, gyúrjatok egy úszó kókuszgolyót, vagy kérjétek meg a nagyit.

0: kis levestől.
1: Tojás! Egy madárnak? Na ne!
2: Jó, akkor jöjjön sok virsli, de mustárral ám, vagy megpörkölt malacfüle.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A kis orrszarvú. A messzi-messzi pusztaságban éldegélt egy kis orrszarvú a papájával és a mamájával. A kis orrszarvúnak nem volt ugyan testvére, de nagyon sok barátja akadt. Egy zsiráf, két majom testvér, egy kis elefánt és egy zebracsikó. Ez a sok barát mindent együtt csinált, amit csak lehetett. Fürödtek a folyóban, utána heverésztek a napon, hogy megszáradjanak, és nagyon sokat futkároztak a szabadban. Nagyon szerették egymást, mert mindenki ügyes volt valamiben. A zsiráf jó magasra tudta nyújtani a nyakát, hogy finom leveleket szedjen a többieknek, a majmocskák gyorsan másztak fára a gyümölcsért, a kis elefánt olyan ügyesen tudta csavarni az ormányát, hogy a legkisebb ágat is meg tudta vele fogni. A zebracsikó pedig mindig lehagyta őket a futóversenyben. Egyedül a kis orrszarvú búslakodott néha, mert kicsit zömök volt, kicsit testes, nem mozgott olyan ügyesen, és olyan gyors sem volt, mint a többiek. Persze mindig mondogatták neki, hogy nincs ezzel baj, és sokat segítettek neki. De a kis orrszarvú legnagyobb bánata mégis más volt. Méghozzá a nagy és vaskos szarv az orrahegyén. Nehéz volt, szúros volt, és sokszor eltakarta a kilátást. Folyton beleütötte valamibe, beleakadt egy ágba, vagy meglökött vele valakit. Mondta is otthon a papájának, meg a mamájának. Nem is értem ezt a szarvat. Nem jó semmire, és csak a baj van vele. Néha még a többiek is piszkálnak miatta. Az orrszarvú papa és az orrszarvú mama próbálták vigasztalni, hogy ne bánkodjon. Hisz az orrszarvúnak kell egy szarv, amióta világ a világ, mindannyiunknak van. De a kis orrszarvú nem lett ettől boldogabb. Egy különösen meleg napon, amikor csak úgy szikrázott és égetett a nap, a hat jó barát kirándulni indult az erdőbe, hogy megmártózzanak a folyóban. Nagyon vágytak egy kis vízre és árnyékra. A zsiráf ment elől, mert ő látott a legmesszebb, és ő tudta az utat. A majmocskák faágakon ugráltak mögötte, őket követte a kis elefánt, aki gyümölcsöket szedegetett az útról, mögötte baktatott a zebracsikó, és végül jött a kis orrszarvú. Vidámak voltak, viháncoltak, nevetgéltek, ugráltak, alig fértek a bőrükbe. A folyóban jó sokáig pancsoltak, és észre sem vették, hogy időközben nagy vihar készülődött. Mire észbe kaptak, már késő volt. Fekete felhők gyűltek az égen, és úgy fújt a szél, mintha minden fát ketté akarna törni. A kisbarátok gyorsan bemenekültek egy odúba, hogy ott várják meg, amíg lecsendesedik az ég haragja. Amikor már nem hallatszódott a szél zúgása, elhatározták, hogy előbújnak. De jaj, a nagy szél egy hatalmas fát töltött az odú elé, és sehogy sem tudták arrébb rakni. Próbálta a zsiráf, de nem volt elég erős a nyaka. A majmocskák ki tudtak ugyan bújni a lyukon, de nem bírták el a fát. A kis elefánt ormánya nem volt elég hosszú, és még a zebracsikó izmos lábai sem tudták megmozdítani a rönköt. Ekkor állt eléjük a kis orrszarvú.
2: Egyet se féljetek! Itt van ez a csúnya szarv! Hát, ha most hasznát tudom venni!
1: Mondta az ilyet barátainak, azzal nekiveselkedett. Ügyesen a rönk alá csúsztatta a jó erős szarvát, mélyen a földbe vájta a lábait, és tolta, emelte, és tolta, és emelte, és tolta, és emelte a rönköt, ameddig csak bírta szusszal. A nagy rönk egyszer csak nagyot mozdult, arrébb gorult, és az odúba besütött a tiszta égen ragyogó napocska.
2: Hurrá!
1: kiáltották a többiek.
2: Megmentettél minket! Kiszabadultunk, és most futhatunk haza! Az állatok nem voltak restek, szaladtak hazafelé, ahogy csak a lábuk bírta, és útközben akárkivel találkoztak, elmesélték neki, milyen hősiesen viselkedett a kis orrszarvú. Találkoztak egy antiloppal, aki kecsesen elugrált, hogy ő is elbeszélje a bátor orrszarvú esetét. Találkoztak a fekete-fehér hangyásszal, aki a másik irányba döcögött el a történettel, és találkoztak a tatúval is, aki gombócként gurult oba, hogy a többi tatúnak is elmesélje, amit hallott. Mire hazaértek, már mindenki tudta, milyen ügyes volt a kis orrszarvú. A papája és a mamája nagyon büszkék voltak rá, össze-vissza ölelték és csókolták. A zsiráf szülők, a majom szülők, az elefánt szülők és a zebra szülők is nagyon hálásak voltak az orrszarvúnak, amiért ki tudta menteni a többieket is a csávából. A kis orrszarvú pedig büszkén emelte fel a fejét, és mutatta meg a nagy szarvát a többieknek. Látjátok? Erre való a szarv! Ezután senki sem nevette ki, és csúfolta többet.
3: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
0: Csukás Mese Rádió.
4: Sziasztok! Réka vagyok. Újra egy találós kérdés közös megfejtése a célunk. Így hangzik. Fehér is, meg tarka barka. Nagyon sok a betű rajta. Tudást benne megtalálja, aki sűrűn lapozgatja. Először a füzetre gondoltam. De a füzetben nincsenek betűk, se tudomány, amíg bele nem írjátok. Akkor mi lehet? Úgy bizony, ez a könyv. Nagyon okosak vagytok. Ma este a kedvenc könyvetekből kérjétek az esti mesét.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Tyúkás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Tyúkás István, az igazmondó vakondok. Lackó ment, óvatosan lépkedett. A szemét is merezgette, de nem látott senkit. Majd megállt, és halkan megszólalt. Hú, ho-hú!
3: Van itt valaki?
2: Egy bársonyos, szelíd, meleg hang válaszolt. Van.
3: Jó napot kívánok, köszönt Lackó a hang irányába.
2: Nem jó, mondta a bársonyos hang.
3: Mi nem jó? Kérdezte Lackó meglepődve.
2: Amit mondtál, korholta a bársonyos hang. Ugyanis éjszaka van, és így nem kívánhatsz jó napot. És ha nem kívánhatsz, nem mondhatod, hogy kívánok. Látod, mennyi kalamajka van egy apró füllentésből is? Mindig igazat kell mondani. Egy másik szelíd hang is megszólalt. Legjobb az egyenes út. Lackó erőltette a szemét, összehúzta, majd kerekre nyitotta. És végre meglátta az igazmondó vakondokat. Hárman voltak, egymás mellett áldogáltak. Bocsánat, mondta Lackó, jó éjszakát kívánok. A harmadik vakond is megszólalt. Így már mindjárt más. Ugye, hogy milyen jó érzés, ha az ember igazat mond? Könnyű a lelke, tiszta az elméje. Bizony. Legjobb az egyenes út, tette hozzá a második vakondok. Úgy bizony, bólogatott az első vakondok. Lackó nézegette őket, és úgy érezte, tisztán érezte, hogy nagyon hasonlítanak valakire. De kire? Aztán eszébe jutott, hogy kire is hasonlít a három igazmondó vakondok. Hát persze, a három nagynénjére. Azoknak van ilyen bársonyos, szelíd, de mindig korholó hangjuk. És azok öltöznek mindig feketébe. Elmosolyodott egy picit a hasonlóságon. Na hát, eddig azt hitte, hogy az ő nagynényének nincs párja. Az igazmondó vakondokok türelmesen várták, míg Lackó befejezi a töprengést, meg a hasonlítgatást, meg a mosolygást. Bár a mosolygás akkor is Lackó arcán maradt, amikor már befejezte a töprengést. Az első vakondok meg is jegyezte szelíden korholó hangján.
4: Mi csak akkor nevetünk, ha valóban okunk van nevetni.
2: A második vakondok is megszólalt.
3: És csak akkor sírunk, ha valóban okunk van sírni.
2: A harmadik vakondok lassan ingatta a fejét, mintha pontot akarna tenni a mondatok végére, de nem találja el elsőre, majd így szólt.
3: Mi vagyunk az igazmondók, és nem füllentünk.
2: Kicsit se, kérdezte Lackó.
3: Kicsit se,
2: mondta a harmadik vakondok.
3: Soha,
2: erősítette meg a második vakondok.
3: És te?
2: Kérdezte az első vakondok. Lackó őszintén válaszolt, vagyis megmondta az igazat.
3: Én szoktam. Néha.
2: Itt-ott. Nem tagadom. A harmadik vakondok szigorúan válaszolt, habár a hangja továbbra is bársonyos maradt.
3: Helytelen.
2: A második vakondok is szigorú lett.
5: Legjobb az egyenes út.
2: Az első vakondok is szigorú lett.
5: Mert jegyezd meg, a hazug embert könnyebb utolérni, mint a sántakutyát.
2: Lackó nem tudta, hogy viselkedjék ennyi korholás után. Majd szerencsére újra eszébe jutott a három nagynénje. És elhatározta, hogy most sem feszíti tovább a húrt makacskodással. Legjobb, ha bocsánatot kér.
3: Igen. Igen. Ne haragudjatok.
2: Így már más, mondta szelíd bársonyos hangon a harmadik vakondok.
3: Így már egészen más,
2: csatlakozott a második vakondok is.
3: Így már megértjük egymást, meg, vagyis tudunk beszélgetni,
2: tette hozzá szelíden az első vakondok. Lackó megörült, hogy újra barátságos lett a hangulat. Még egy apró mosolyt is kirekesztett a szája sarkára, hiszen most minden oka megvolt a mosolygásra. Gyorsan meg is ragadta az alkalmat a beszélgetésre.
3: Akkor ti biztosan tudjátok. És ha tudjátok, biztosan megmondjátok, mivel hogy mindig igazat mondtak.
5: Úgy van,
2: bólogatott az első vakondok. De mit kell megmondanunk?
3: Hogy merre gurult az üveggolyóm.
5: Bízhatsz bennünk, mondta a második vakondok.
4: Mi mindig az igazat mondjuk,
2: mondta a harmadik vakondok.
4: Csak is a tiszta igazat, mondta az első vakondok.
2: Akkor mondjátok meg, merre gurult.
4: A három igazmondó vakondok még jobban összesimult, már egészen közel álltak egymáshoz, és egyszerre ingadoztak, mint három fekete zászló a szélben. Egyszerre lengették a fejüket. Nem tudjuk, mivel hogy rosszul látunk, mondta szeliden az első vakondok. Semmit se látunk, mondta a második vakondok. Egyáltalán semmit, majdnem vakok vagyunk, mondta a harmadik vakondok. De adunk egy jó tanácsot, mondta az első vakondok. Legjobb az egyenes út, mondta a második vakondok. Jól jegyezd meg, a hazug embert könnyebb utolérni, mint a sánta kutyát, mondta a harmadik vakondok.
2: Lackó sóhajtott egyet, majd elbúcsúzott az igazmondó vakondokoktól, s hozzátette udvariasan.
4: Azért minden esetre köszönöm.
2: Még gondolkozott, hogy azt is hozzáteszi. Nagyon sokat tanultam, de idejében meggondolta magát. Nem kell túlfeszíteni a húrt, még udvariasságból sem, hiszen jóformán semmit se tanultam, illetve semmit sem tudtam meg.
4: Szívesen máskor is, mondta egyszerre a három igazmondó vakondok, s lassan belesimultak a sötétbe.
1: Csukás Mese Rádió. Nyár van, s ha nyár van, akkor irány a hűs víz. Ha kiúsztátok magatokat a tóban, akkor biciklire is pattanhattok. Apropó, tudtátok, hogy sok magyarországi tavat körbe is lehet biciklizni? Hogy mit mondasz? Hogy neked csak rollered van? Ó, semmi probléma. Én fogalmaztam pontatlanul. Tehát akkor még egyszer. Tudtátok, hogy sok tavat körbe lehet biciklizni, rollerezni, triciklizni, futni vagy sétálni? Micsoda? Te már réges-régen tudtad? Honnan? Most már értem. A te apukád nagy biciklis és nyaranta biciklitúrákra jártok, igaz? Hűha! Hát ez nagyon jó hír. Mozogjatok minél többet a nyáron. Csukás Mese Rádió.

0: saláta.
1: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Sziasztok, gyerekek! Most én mesélek nektek. Szirtes Edina, mókus vagyok. Mézes Judit, hangszermese. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy hangszerüzlet. A nagy bajuszú boltvezető minden hangszert nagyon szeretett. Óvott, vigyázott. Volt az üzletben egy szép, csillogó, fekete zongora. A polcon vevőre várt egy fafúrúja, egy pánsíp, egy fekete klarinét és egy fényes, apró szájharmonika. A sarokban álltak a dobok, egy üsdob, egy pergődob és egy nagy dob, két-két dobverővel. Mellettük pihent egy lakkozott, világos barna gitár. Erős pánt préselte össze a harmonika és a mindig bohózkodó koncertina testét. A vonosokat fekete tok rejtette, óvta a portól. Így rejtve maradt a hegedű, a kordonka és a nagybőgő. De a kecses hárfa hívogatóan állt a kirakat ablakban. Mindenki megcsodálta szép, elegáns formáját. A kirakatot díszítette egy szín arany fuvola, egy fekete oboa, egy ragyogó szaxofon és egy résztrombita. A hangszerek szerelmesei szívesen nézegették őket. A boltban lakott még két ragyogó hangszer, egy harsona és egy csillogó kürt. Egy napon új vendég érkezett a hangszerüzletbe. Nagy csomagban hozták és letették a bajszos boltvezető elé. A boltos épp új vevőt szolgált ki, ezért nem ért rá kibontani. Később pedig megfeledkezett róla. Így kibontatlanul maradt a hatalmas csomag. Beesteledett. Bezárták a hangszerüzletet. Elment a tulajdonos bácsi. Ekkor elevenedett csak meg a hangszerbolt. Minden hangszer kikokoskált a rejtekeiről. Nagyot nyújtózkodtak, és körülnéztek. Hamar észrevették az új jövevényt. Mi lehet ez a nagy csomag? Ki lakhat benne? Nálam nem nagyobb, szólt a mély hangú nagybőgő. Nálam nem lehet finomabb a hangja, zengedezte a kirakatban páváskodó hárfa. Nálam nem lehet hatalmasabb, állapította meg a zongora. Nálam nem lehet harsányabb, zúgott a harsona. De nálam sem, tette hozzá morogva az üsdob. Ki lehet, cincogott a hegedű és a kordonka. Bontsuk ki és megtudjuk, javasolta a harmonika, aki maga is szerette, ha esténként kibontakozhat erős csatja szorításából. Bontsuk ki, örvendezett a koncertina, és már is példát mutatott. Kibontotta magát, és nyekeregve zenélni kezdte a maga bohóc dallamait. Leoldották a nagy dobozról a kötöző zsinort. Óvatosan kinyitották a fedelét. És mit láttak benne? Ott aludt egy öreg úr. Pihent. Fel sem ébredt. Pedig koncertina igazán feltűnő dallamokat játszott. Ki lehet ő? Csuklott el az oboa hangja. Ne félj, nem bánt, csak elaludt. Láthatod, hogy egy fúvós hangszer, bátorította a zongora. Épp olyan fényes, mint a trombita, de sokkal nagyobb. Állapította meg az okos aranyfúvola. De ő is részfúvós, örvendezett a trombita a rokonságnak. Igen, ő a mi legnagyobb testvérünk, harsogta a harsona és a kürt. Örömükben olyan hangosan kültöltek, hogy felébredt a doboz lakója. Csodálkozva körülnézett, aztán elmosolyodott. A sok hangszer épp fölé hajolt, amit nagyon mulatságosnak talált. Mindenkit üdvözlök, szólalt meg olyan erős hangon, hogy beleremegtek a hangszerek. A zongorán végigfutott a hideg. A dobverők megrezgették a dobokat. A klarinét hangja elcsuklott, és még a szaxofon se tudta kibillenteni a csuklásából. A vonók oda ütöttek a hegedűhöz, a gordonkához és a nagybőgőhöz, így különös, kopogó hangot adtak, mint amikor erősen veri az eső a szoba ablakát. Ki vagy te? Kérdezgették valamennyien. Ki lenne más, mint a mi nagy testvérünk? Örültek a részfúvósok. Tuba a neve. Tuba vagyok. Búgta a hatalmas fúvós hangszer. Igazán erős hangod van, dicsérte meg a harsona.
0: Köszönöm.
1: Örülünk, hogy köztünk vagy. Lapogatta meg a tuba nagy körbe hátát a kürt.
0: Én is örülök.
1: Muzsikáljunk! Ajánlották a mindig vidámságra kész hangszerek. Új barátjuk üdvözlésére olyan boldog közös játékba kezdtek, hogy zengett bele a környék minden üzlete. Hát még akkor, amikor a tuba is viszonozta a kedves köszöntést, az egész város felébredt a hangjára.
0: Tú, tú, tú!
1: Búgta elragadtatottan, míg a hangszerboltos oda nem sietett és le nem csendesítette virgonc hangszereit. Éjszaka van, aludjatok! Majd holnap muzsikálhattok, csitította őket. A szófogadó hangszerek minden hallgattak. Csak a kicsit süket öreg úr, a tuba tölkölt még egy hangosat.
0: Tú, tú, tú!
1: Mindenki jót nevetett ezen, még a tuba is. A bajszos hangszerboltos bácsi megsimogatta a kedves öreg tubát. Szeme meleg szeretettel végig siklott kedves hangszerein. És azt mondta, jó éjszakát, pihenjetek, aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Ti is aludjatok. Szép álmokat, gyerekek.
2: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: csinos, a nem csinos halovány, ez a kislány kint van már.
1: Hallgassuk együtt a Csukás Mese Rádiót.
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, gyerekek! Ma én mesélek nektek. Tóth Augusztának hívnak. Csukás István, Mirmur kalandjai. Egy kis csacsi története. A világutazók előadják a tündérkirály kisasszonyt, meg a hétfejű sárkányt. Már jó ideje éltek az udvaron a világutazó kis csacsi és barátai, mikor egy reggel Paprika Jancsi azt mondta nekik, hogy jó lenne, ha bemutatnának valamit. Mert, mondta, feltétlenül meg kell hálálni valamivel azt a sok kedvességet, amit új ismerőseiktől kaptak. Igen, feltétlenül, helyeselt Samu, a kis csacsi. De mivel háláljuk meg? A többiek is gondolkozni kezdtek, de nem jutott eszükbe semmi. Mondd meg te, mondták Paprika Jancsinak.
4: Hát,
3: válaszolta Paprika Jancsi,
4: játszhatnánk színházat.
3: Úgy, mint a múltkor, csak tovább. Egy-két próbát csinálnánk, a ládát átalakítanánk, és este már meg is tarthatnánk az előadást. Az ötlet mindnyájuknak nagyon tetszett. Plakátot is rajzolhatnánk, mondta Mirmur. Én már láttam olyat. Elfogadták a plakátot is, és megbízták vele Mirmurt, hogy rajzolja meg, és ragassza ki a nyúlketrec oldalára, lehetőleg feltűnő helyre, hogy mindenki lássa. Mirmur el is indult, keresett egy nagy papírt, és félrevonulva rajzolgatni kezdett rá. Addig a többiek is munkához láttak. Bóbice ruhákat vart színes vászondarabokból, csinnadrattal, gajakból lócákat, székeket eszkábált, arra ült majd a közönség. Paprika Jancsi pedig a kis csacsival a láda oldalára írta nagybetűkkel. Baba színház. Az E betűn kicsit gondolkoztak, de különben rendben ment minden. De legszebben azért mégiscsak a plakát sikerült. Egyszerűen gyönyörű volt. Mirmur kiszögezte a nyúlketrec oldalára, a többiek körülállták, és úgy bámulták. Volt azon minden. Először is le volt rajzolva Paprika Jancsi, a kis csacsi, Bóbice, Csinnadratta, legvégül pedig Mirmur. Ezen bizony eltátották a szájukat.
4: Hogy csináltad?
3: Kérdezte a kis csacsi, és rettenetesen büszke volt Mirmurra. Csak úgy, emlékezetből, válaszolta Mirmur.
4: Na hát, mondta Bóbice, és mégis, hogy hasonlít mindegyikünkre?
3: Aztán megcsodálták még a ruhákat, amelyeket Bóbice vart, és a felírást a láda oldalán, és a lócákat, székeket is.
4: Csak egy baj van, mondta Csinnadratta.
3: Mit fogunk eljátszani?
4: Hazám,
3: szólt a kis csacsi. Bár Bóbice énekelhetne, Paprika Jancsi esetleg szavalhatna, Mirmur pedig tornázhatna. De Paprika Jancsi csak mosolygott. Nem, nem, mondta. Ma este a tündérkirály kisasszonyt fogjuk előadni, meg a hétfejű sárkányt. A többiek szólni sem tudtak az ámulattól. Paprika Jancsi folytatta. Bóbice lesz a tündérkirály kisasszony, Csinnadratta fogja kiszabadítani, Mirmur lesz a paripa, a kis csacsi pedig a súgó.
4: A súgó? Az mi?
3: Kérdezte a kis csacsi. Az minden rendes színházban van, válaszolta Paprika Jancsi. A legfontosabb ember. Ő súg a színészeknek.
4: Á, az már más, mondta a kis csacsi.
3: Vállalom. Csak egy baj van, szólt Csinnadratta. ki lesz a hétfejű sárkány. Hé! Felelte Paprika Jancsi. Nem jó, mondta Csinnadratta. Neked csak egy fejed van. Az ám, mondták a többiek. Neked csak egy fejed van. Semmi baj, válaszolta Paprika Jancsi. Mérmúr rajzol még hatot egy papírra, és azt a nyakamba akasztom. Hát ebbe mindnyájan belenyugodtak, és elvonultak tanulni a szerepeket. Este aztán jött ám a közönség. Ott volt az udvar apraja nagyja. Elfoglalták a lócákat, székeket, akinek nem jutott hely, az leült a földre. A galambok pedig egyenest az üres nyúlketrecre guggoltak. Megkezdődött az előadás. Paprika Jancsi, mint hétfejű sárkány, nyakában a hat fejjel, őrizte Bóbicét, a tündér király kisasszonyt, Csinnadratta pedig jött Mirmurral, aki most paripa volt, és kiszabadították. Egyedül a kis csacsi nem tudta, hogy mit csináljon. Súgott. Súgott, de azért az is nagyon jól hangzott. Olyan volt, mintha a szél zúgna. Nagyon nagy sikerük volt. Sok-sok tapsot kaptak. A galambok meg azt bukták, hogy még, de hát már késő volt. Paprika Jancsiék meghajoltak, megköszönték a tapsot. A közönség pedig hazament aludni.
2: Csukás Mese Rádió. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír, és mindenkinek jól áll. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

a ravasz róka és az oktondi jaguár. Tudtátok-e, hogy a róka és a jaguár már ősidők óta egymás ellenségei voltak? Hogy mi volt az oka, arra senki nem emlékszik már. De az biztos, hogy ki nem állhatták egymást, és amikor csak tudtak, borsot törtek egymás orra alá. Már kölyök korukban elkezdődött a vetélkedés, hogy melyikük a gyorsabb, az ügyesebb, a hangosabb. Ha a kis róka elejtett egy pockot, a jaguár mindjárt egy egész majmot akart magának. Ha a jaguár fára mászott, a róka mindjárt a közeli hegyet akarta megmászni. És így ment ez éveken át. Az ellenségeskedés nem hagyott alább, hanem az egyik nyáron különösen nagy volt a hőség. A folyók és tavak kiszáradtak, és csak az erdő mélyén, az egyik sziklatövében csörgedezett egy kis patak. Az állatok pedig mind ide menekültek, hogy enyhítsék szomjukat, és hűsöljenek az árnyas fák alatt. A jaguár is éppen az egyik fa alatt terpeszkedett, mikor eszébe jutott a róka. Na végre! Most elkaphatom azt a gazfickót, gondolta magában. Csak türelmesen meg kell várnom, hogy lejöjjön a forráshoz, és majd akkor lecsapok rá. A jaguár el is tervezett mindent, csak éppen azt felejtette el, hogy a rókát nem véletlenül hívják ravaszdinak. A róka óvatosan közelített a forrás felé, és még éppen időben meglátta a jaguárt, aki el sem moccant a forrás mellől. Nocsak, nocsak, kit látnak szemeim? Régi cimborám, a jaguár az. Biztos megint valami rosszban sántikál, jobb lesz, ha kikerülöm, morfondírozott magában a róka, s végül visszafordult. Ám annyira gyötörte a szomjúság, hogy tudta, valahogy túl kell járnia a jaguár eszén. Miközben az erdőben bandúkolt, megpillantott egy asszonyt, aki egy óriási mézes csuklot cipelt a fején. A rókának sem kellett több, nyomban elterült az úton, és halottnak tettette magát. Ám amikor az asszony odaért, és látta, hogy a róka nem mozdul, tovább folytatta útját az ösvényen. A ravaszdi róka pedig megvárta, míg az asszony eltűnik a fák között, majd felpattant, gyorsan előre futott, és egy másik úton az asszony elé került. Majd fogta magát, újra leheveredett a földre, és meg sem moccant. Az asszony pedig látva a döglött rókát, most sem állt meg, kikerülte az állatot, és tovább cipelte a fején a mézes csuprot. Hanem a róka ismét megelőzte az asszonyt, lefeküdt az útra, és halottnak tettette magát. Az asszony igencsak furcsálta a dolgot. Megállt és elgondolkozott. Mi történt itt, hogy már a harmadik döglött rókával találkozom? Bezzeg, ha felszedtem volna a másik kettőt is, akkor meggazdagodhatnék a bundájukon. Le is tette nyomban a mézes csuprot, és visszafordult az úton, hogy összeszedje a másik két róka tetemet. A ravasz róka pedig elégedetten vigyorgott, hogy végre megkaparinthatja a mézes bödönt. Ám ahelyett, hogy belekóstolt volna a finom lépes mézbe, mancsával belenyúlt a csuporba, és gondosan bekente a bundáját mézzel. Mikor már az összes mézet magára kente, hopp, ugrott egy nagyot, és belehempergett az avarba. A sok levél rátapadt a bundájára, és hamarosan rá sem lehetett ismerni a ravaszdira. Na, most próbáljon meg elkapni az az együgyű jaguár, gondolta magában, és vígan elindult a patakpartra. Mikor odaért a forráshoz, rögtön belevetette magát a vízbe, és mohón inni kezdte. Először csak a bokáig érő vízből kortyolt, ám az túl melegnek bizonyult, így egyre beljebb és beljebb lépdelt a patakban. Ám a nagy szomjoltás közepette a róka észre sem vette, hogy a vízben elkezdtek leázni róla az álcaként használt levelek.
de a jaguár sem volt ostoba. Felismerte az álruhába bújt rókát, és hirtelen rávetette magát. A rókának az utolsó pillanatban sikerült megmenekülnie a jaguár karmai közül, és nyomban futásnak eredt. Csak szaladt és szaladt, ahogy a lába bírta. A jaguár meg követte. Ám a ravasz róka mindig megtalálta a módját, hogy hogyan cselezze ki a jaguárt, és az hamarosan a nyomát vesztette. Már megint meglógott ez a csibész, mérgelődött magában a jaguár, és gondolkozóba esett, hogyan csalja csapdába a rókát. Megvan, kiáltott fel néhány perc múlva. Halottnak tettetem magam, és mikor a tiszteletemre összegyűlik az állatsereg, elkapom a ravazdit. Azzal a jaguár neki is látott a terve megvalósításának. Kora reggel lefeküdt a barlangja elé, és mozdulatlanul várta, hogy az erdőben híre menjen a halálának. A buzgó papagájoknak hála hamar elterjedt a hír, és az állatok gyülekezni kezdtek a barlangnál. Amikor a róka meghallotta a jaguár halálhírét, ő is oda sietett, ám óvatos maradt, és nem merészkedett közel. Ahogy nézte a kinyúlt állatot, eszébe jutott valami, és jól hallható hangon megkérdezte: tüsszentett már? Az állatok csodálkozva néztek rá. Hogy tüsszentett-e? Miért kellett volna tüsszentenie? Kérdezte egy hang a tömegből. Hát nem tudtátok, ha egy jaguár meghal, mindig tüsszent egy nagyot, vágta rá a furfangos róka. Bizony a jaguár is hallotta a róka szavait, és mindjárt tüsszentett egy hatalmasat, hogy bebizonyítsa, hogy meghalt. Hapci! A róka pedig mindjárt tudta, hogy miben mesterkedik a jaguár, és nesztelenül elsomfordált. Azóta is jót nevet magában, ha eszébe jut, hogy sikerült rászednie az oktondi jaguárt.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Hopp fel az égbe a mancsokat, üdvözöd az űrgombócokat!

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Gárdonyi Géza. Zsendice és a pipája. Aki elmeséli nektek, Szabó Gyula.
2: Volt egyszer egy ember, meg egy pipa. Az embernek Zsendice volt a neve. Zsendice nem szeretett semmit és senkit annyira a világon, mint a pipáját. Együtt jártak, együtt keltek, de legjobban szerettek együtt feküdni. De rég egészséges cserépipa volt, részkalapot hordott a fején, és sejem bojtott a derekán. A Zsendice megtömte dohánnyal, és lángot tartott rá, a pipa beszívta a lángot, és olyan gyönyörű füstmacskákat, füstkígyókat, füstsárkányokat és egyéb füstállatokat eregetett, hogy öröm volt nézni. Zsendice nézte is. Egész nap heverészett a subáján, és eregette a füstmacskákat, füstkígyókat, füstsárkányokat a pipából. Szegény ember volt különben ez a Zsendice. Nem volt egyebe, mint egy kis szalmafödelű háza, egy körtefája és egy subája. Egyszer, amint a subáján pipázott, észrevette, hogy a subának szétszakadt egy helyen az öltése. Se baj, szólott, majd megvarrom. Hanem mindig halasztotta a varrást a füstállatok miatt. A lyuk pedig nőtt. Egyik öltés a másik után szakadt. Utoljára szétmállott az egész suba. Akkor Zsendice befeküdt a házába, a szalmaágyra, és ott pipázott. Egyszer, amint egy füstsárkányt látott szépen felszállani a padlás felé, észrevette, hogy az egyik gerenda le van ereszkedve. Se baj, szólt, majd megtámasztom. De annyira elmerült a füstállatok nézegetésében, hogy a gerenda támasztásra nem jutott idő. Leereszkedett az egész padlás, megrogyott az egész ház. Zsendice kiballagott a körtefája alá, és lehasalt a gyöpre. Ez jó fa, szólott. A lombjai olyanok, mint a sátor, a körte pedig lehull a számba. Ott eregette tovább a füstöt, és hol egyik oldalára fordult, hol a másikra. Egyszer észrevette, hogy hernyók sétálnak a körtefán. A hernyó gonosz állat, szólott átkukucskálva egy füstkígyón, amely karika módra szállt az ég felé. Na, de majd leszedem én azokat a hernyókat. Egyik napról a másikra halasztotta a hernyószedést. A hernyók megszaporodtak, és megették virágjában a körtét. Arra megy akkor a földes úr, azt mondja Zsendicének. Szegény Zsendice, de kipusztultál mindenből, gyere hozzám szántani, segíts magadon egy kis pénzzel. Zsendice fejet bólintott, erre bizony jó lesz, köszönte a szívességet. Hanem mielőtt munkába fogott volna, rágyújtott a pipára és nézte, nézegette az égbe szálló füstmadarakat, füstkígyókat, füstsárkányokat és egyéb füstállatokat. Ez alatt persze más ember ment a földes úrhoz. Elvégezte a szántást, el is tette a pénzt, Zsendice nem kapott semmit. Akkor arra gondolt, hogy meg kellene házasodni. Volt a faluban egy szép leány, akinek pénze is volt, háza is volt. Éppen jó lett volna feleségül Zsendicének. Leült a ház elé, és ott a pipáját meggyújtva gondolkodott, hogyan kérje meg a leányt. A pipa tömérdek füstállatot eregetett ki magából. Míg Zsendice ezeket nézte, más ember jött, és elvitte előle a leányt feleségül. Zsendice a régi szegénységben maradt. A földes úr újra megsajnálta Zsendicét, és így szólt hozzá. Gyere hozzám, kukoricacsősznek, nem lesz semmi dolgot, csak a kukorica körül kell sétálnod, hogy el ne hordják. Adok jó fizetést. Zsendice elment csősznek. Mindjárt az első reggelen, amint fölébredt, így szólt magában. Mielőtt elmennék körülnézni, elpipálok egy fél marok dohányt. Azzal megtömte a pipáját, és gyönyörködött a füstállatokban, mint azelőtt szokta. Persze ez alatt hordták a kukoricát. Az uraság észrevette, elcsapta Zsendicét a csőszhivatalból. Zsendice szegény ember maradt. Akkor nagy szomorúságba esett. Leült a háza előtt az árokpartra, megtömte a pipáját és nézte, hogyan szállanak az ég felé a csodálatosabbnál csodálatosabb füstállatok. Addig-addig nézte, míg elaludt. Azt álmodta, hogy egy nagy füstmadár száll ki a pipából, és nem oszlik szét a levegőben, hanem megáll előtte, szétterjeszti a két nagy fehér szárnyát, és így szól hozzá. Ülj a hátamra, Zsendice, elviszlek olyan országba, ahol nyakig úszol a tejben, térdig jársz a mézes kalácsban, kolbász hajlik rád a fűzfáról, és farsangi fánkkal van kirakva az országút. Tetszett ez a beszéd Zsendicének. Felült a füstmadár hátára, és szállott. Szállott a hátán, mérhetetlen magasságba, mérhetetlen messziség. Zsendice örömmel látta, hogy a füstmadár után repül az egész állatkaraván. A macskák, kígyók, sárkányok mind mennek egymás után kavarogva, röpködve a hátuk mögött. Egyszer csak valami felhő tetejére értek. A füstmadár letette ott a hátáról. Köréje telepedett az egész állatkaraván. Nézz vissza a földre, szólt a füstmadár, mert sohasem látott többé. Zsendice visszanézett a földre, amely szédítő mélységben feküdt alatta. Megismerte a faluját, a falujában a saját házát, a körtefával együtt. Hanem alig tudott hova lenni a nagy csodálkozástól, mikor maga magát pillantotta meg a körtefa alatt. Ő volt valósággal, csak hogy éppen a pipa hiányzott a szájából. Szorgalmasan varta a bundáját, a bunda újra jó volt, épp volt, szép volt. Azután bement a házba, föltámasztotta a gerendát, megigazította a tetőt, bemeszelte a falat. A ház újraállott. Fehér lett a napon, mint a hó. Aztán kiment az ajtón, és figyelmesen nézte a körtefát. Nini, szólott, hernyókoma, mit keresel a fámon? Talán bizony a körtémen akarsz meghízni. Sietve emelte le a ház oldaláról a létrát, és szorgalmas hernyózásba fogott. A fa gyönyörűen virított, olyan volt, mint egy nagy virágbokréta. Azután, mint egy pillanat alatt nyárrá változott volna a tavasz, körtékké változtak a virágok is. A faágak meghajoltak az édes teher alatt. Jött az uraság, megvette a körtét egy zacskó pénzért. Zsendice akkor ekét vitt ki a házból. Fölszántotta a földjét és belevetette a pénzt. A pénz egy pillanat alatt százszor annyit termett. A Zsendice háza megélénkült. Tarka tehén ivott az udvaron. A tarka tehenet egy fiatal, szép asszony megfejte. A fiatal, szép asszony bevitte a habos, fehér tejet a szobába. Ki az? Kérdezte Zsendice. A te feleséged, felelte a füstmadár. Aztán a füstállatoknak komoly fejbólogatása közben folytatta. Látod azt a szép gazdaságot? Azt mind elpipáztad. Se házad, se pénzed, se feleséged nincsen, csupán egy csomó füstállatod van, amely nézd, így hagy mindig magadra. És a füstállatok kacagva oszlottak szét. Zsendice ilyetten kapaszkodott a felhő csücskébe, azaz, hogy egy keserű lapu szárába, mert fölébredt. Megcsóválta a fejét, és nagyot gondolkozott. Én nem tudom, miket gondolt még, hanem azt láttam, hogy mikor fölkelt, a pipáját széttörte a csizmája sarkával.
1: A Zsendice és a pipája című mesét hallottátok.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Vörös Sándor. A társ. Keverd a szíved napsugár közzé, készíts belőle lángvirágot, s aki a földön mellém viseli és hevét kibírja, ő a párod.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A béka és a holló. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
2: Békát fogott a holló, csőrébe kapta, s felrepült vele egy háztetőre. Amint zsákmányával letelepedett a tető szélén, a béka hangosan kuncogni kezdett. Mit nevetsz, béka öcsém? Kérdezte a holló. Semmi, semmi, kedves holló nővér, válaszolta a béka. Szóra sem érdemes, csak azon nevettem, hogy milyen szerencsém van. Az apám ugyanis itt lakik éppen ezen a tetőn. Rendkívül erős, roppant haragos természetű. Bizonyára bosszút állna azon, aki bántani merészelne engem. A holló bizony nem nagyon örült e szavaknak, s jobbnak látta, ha biztonságosabb helyen fogyasztja el a zsákmányát. Átröppent hát a tető másik oldalára, az eres csatorna mellé. Itt pihent pár pillanatig, s már éppen neki akart kezdeni a lakomának, amikor észrevette, hogy a béka megint jó ízűen kuncog. Hát most mit nevetsz, béka öcsém? Kérdezte. Semmi, semmi, kedves holló nővér, szóra sem érdemes, válaszolta béka. Csak eszembe jutott, hogy a nagybácsim, aki az apámnál is erősebb, éppen ezen a helyen éldegél. Alig ha vinni el szárazon, aki engem bántani merne. A holló most már nagyon megijedt, s elhatározta, hogy elrepül a tetőről. Így is tett. Csőrébe kapta a zsákmányát, s a közeli kút kávájára szállt, és ott letette. Már éppen neki akart kezdeni az evésnek, amikor a béka megszólalt. Amit látom, kedves holló nővér, nagyon tompa a csőröd. Nem kellene megélesítened, mielőtt enni kezdesz? Nézd csak, ott azt a követ. Pompásan megfenhetnéd rajta. A holló megfogadta a tanácsot, a kőhöz reppent, fenni kezdte a csőrét. Amint egy pillanatra hátat fordított a kútnak, a béka nagyot ugrott, s eltűnt a mélyvízben. A holló csak akkor vette észre, hogy a béka eltűnt, amikor már jól megfente a csőrét. Visszareppent a kútkávára, ide nézett, oda nézett, jobbra-balra forgatta a fejét, de a békát csak nem találta sehol. Végül megsejtette, hogy aligha nem a kútba van, s kiáltozni kezdett. Béka öcsém, kedves béka öcsém, már megijedtem, hogy elvesztél. Jó éles a csőröm, gyere ki, hadd egyelek meg. Ó, de sajnálom, kedves holló nővér, válaszolta a béka. Képzeld csak, nem tudok felmászni a kút oldalán. Gyere le értem, ha meg akarsz enni. Szólt, majd eltűnt a mély víz fenekén. Itt a vége, fuss el véle.
1: A béka és a holló című mesét hallottátok.
0: Csukás Mese Rádió.
3: Halihó! Megy már a nyári hónapok felsorolása? Az első a június, aztán a július, végül az augusztus. Bravo! Hát, ti hónapról hónapra többet tudtok. Jó, hogy itt nyitott füllel hallgatjátok a Csukás Mese Rádiót. Azt tudtátok, hogy mennyire hasznos, ha meghallgattok egy mesét? Például, ha valaki felolvas nektek egy szöveget, akkor a fantáziátok könnyedén el tudja képzelni a történet szereplőit és a helyszíneit. Így a ti képzeletetekben elevenednek meg a történések. És hogy minél színesebb legyen a fantáziátok, javaslom nektek, hogy hallgassatok sok mesét. Ha tudtok olvasni, akkor olvassatok is sokat, és ha már írni is tudtok, akkor súgok egy jó kis tippet. A nyár folyamán minden nap a Csukás Mese Rádióban meghallgatott aznapi kedvenc meséd után írd le pár sorban a mese tartalmát. Ígérem neked, pár héten belül nagyon nagyot fogsz fejlődni az írásban is. Jó pihenést és sok okosodást kívánok nektek a nyárra is! Csukás Mese Rádió.
4: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de nekem az egyik kedvenc gyümölcsöm az alma. Így akkor most énekeljünk el.

0: Sarkadi Mária, születésnapi mese. Aki elmeséli nektek, Sütz Ila.
1: Úgy kezdődött, hogy Andriska fintorgott és dobbantott a lábával. Már mindent játszottunk, nem tudok semmi újat. Olvas mesét. Ez kissé parancsolóan hangzott, de anyu szelíden válaszolt. Kisfiam, tudod jól, hogy délután iskolába mentek, ebédet kell főznöm. Nem érdekel, húzta fel a vállát Andriska. Kapsz egy pofont, mondta még mindig csendesen anyu. De Andriska megsértődött. Azért sem érdekel. Vedd tudomásul, hogy neked nem is volt érdemes megszületnem. Most már elég legyen, fiam, szólt anyu szigorúan. És az micsoda beszéd, hogy neked nem is volt érdemes megszületnem. Annyit már illene tudnod, hogy ezt így kell mondani. Nekem nem is volt érdemes megszületnem. Ha már mindenáron ilyen butaságokat akarsz mondani.
2: Ez nem butaság, anyu, mondta Andriska csendesebben.
1: Én jól mondtam. Neked nem volt érdemes. Nekem?
2: Miért? Nem neked születtem? Nem a te kisfiad vagyok? Ma egész nap velem kellene foglalkoznod. A születésnapom van, nem?
1: De igen, nézett anyu komolyan. Már meg is ünnepeltük tegnap. Kaptál ajándékot, rántott csirkét csináltam, és itt voltak a barátaid is.
3: De ma nem kell ebéd. Mesélj, mondta nagy szemekkel Andriska.
1: Nagyon sajnálom, mondta anyu. Te csak magadra gondolsz, és lehet, hogy nem vagy éhes. De Gabi anyukája elment, és megkért, hogy a kislánya ebédeljen nálunk. Gabi igazán nem mehet éhesen miattad az iskolába, igaz, Gabikám? Fordult a kislányhoz, és becsukta az ajtót.
2: De a születésnapján néha érzékeny az ember. Andriska se találta a helyét. Lefeküdt a szőnyegre, és végiggurult a szobában. Gabika megszeppenve nézte. Andriska gurult, oda-vissza háromszor is. Aztán hirtelen felpattant.
1: Azért is játszunk.
2: Mit? Kérdezte Gabika.
1: Mesét.
2: Gabika nevetett.
1: Ne neves korán, figyelmeztette Andriska. Nem hiszed? Ülj le! Hallgasd! Krimit csinálok, izgalmasat!
2: Ha nem érdekel, menj ki a konyhába anyuhoz. Ti nők úgyis.
1: De nem fejezte be.
2: Mi nők? Kérdezte tágra nyílt szemmel Gabika.
1: Ti nők úgyis kissé értelmetlenek vagytok, nevetett Andriska, és érezte, hogy ez egyaféle sikerült mondás a felnőttek tréfálkozásából. Gabikának nem volt ennyire felvágva a nyelve, bántotta, hogy nem tud visszaszólni, sírva kiszaladt.
2: Bumbi néni, az Andriska bánt.
1: Mit csinált az a haszontalan, kérdezte Andriska anyukája, és indult, hogy igazságot tegyen. De az előszobában megálltak. Andriska benn magában beszélt.
4: Kedves gyerekek! Tudjátok, mi abban a házban lakunk, ahol a Florida Presszó van. Finom fagylaltot szoktam ott enni. Ha erre jártok, kóstoljátok meg ti is.
1: Gabika bement, szótlanul leült, anyu meg nyitva hagyta az ajtót. Andriska zavartalanul folytatta.
4: A ház tetején jól lehet napozni, ott szoktam lesülni, és szép a kilátás. A hegyek úgy látszanak, mintha messze volnának, különösen aminek kilátó van a tetején, de autóval gyorsan lehet odaérni. Mellette egy kisebb hegynek az oldalában van egy mély, nagyon mély zegzugos barlang. Ott lakik három manó. Hogy hívják őket? Kérdezte Gabikától.
2: Nem tudom, felelte Gabika.
1: Buta vagy, mondta Andriska, és élvezte a helyzetet, mert gondolta, hogy anyu is hallja.
3: A manók neve... Örr, mörr és dörr.
1: Mit gondolsz, miért? Kérdezte újra Gabikát.
2: Gabika, akit az előbbi buta vagy bántott, egy kicsit nem felelt.
1: Andriska észrevette és megpróbálta kibékíteni. Azért, mert ezeket a neveket nagyon jól lehet berregtetni. Figyeled?
3: Örr, mörr, dörr.
1: Andriska belemerült a berregtetésbe, és nem vette észre, hogy apukája hazajött, és anyu intésére halkan a falhoz simulva szorosan leült az előszobában.
3: Örr, mörr és dörr.
1: Igazi manók voltak. Aprók, szakállasak és jók. Persze csak azokkal, akik megérdemlik. Te megérdemled, Gabi?
2: Meg, bólintott Gabika. és milyenek azok a manók? Andriska megörült a kérdésnek.
3: Az fekete hajú, és fekete szakállal leér a földig. Piros kabátban jár, és fekete nadrágban. A nadrágja mörrnek is, dörnek is, fekete. A csizmájuk is egyformán piros, olyan, mint anyujé. A mörr haja szőke, kék kabátot hord, és a szakálla csak derékig ér. Dörr, vörös hajú, zöld kabátban mászkál, és a szakálla is rövid. Olyan, mint annak a szobrásznak a tévében. Emlékszel, Gabi?
2: Gabika bólintott, Andriska folytatta.
3: Ördörr és mörr. Modern manók voltak, a barlangjukban sokféle gép volt, és távirányítással közlekedtek.
2: Olyan távirányított busszal, amelyet tegnap kaptál?
3: Olyannal is. De légy szíves, ne zavarj, mert koncentrálok, vágta ki hirtelen. És ha megzavarsz, egyrészt elfelejtem, miről akarok mesélni, másrészt elmegy a kedvem az egésztől. Most csak én kérdezhetek, világos?
2: Kérdezte Andriska, és újra nekifogott. Szóval, egyszer elmentünk az apuval a hegyre. Az erdőben keskeny volt az út, autóval nem tudtunk bemenni. Szerettem volna az erdőben sétálni. Kinhagytuk az autót is, indultunk befelé.
3: Annak köszönhetem, hogy megismerkedtünk örrel. Gyönyörű, nagy fák közé értünk, és egyre sötétebb lett. A fák nagyon magasak voltak.

0: pénzük volt, de a folyót nem találták meg. Mondtuk nekik, hogy megkeressük együtt. Már éppen indultunk volna, amikor az egyik odúból kinyúlt egy kéz, és hozzánk hajított egy dobozt. Oda szaladtam. Őr volt a piros kabátjában, és azt mondta, a dobozt nyissátok ki, olyan orvosság van benne, hogy egy hétre nem lesztek éhesek. Figyeld, súgta apu anyunak, Andriska múltkorában a tévében látott valami hasonlót. Azt kombinálja. Mi még nem voltunk éhesek, mondta a mesét Andriska, szakadatlan. Apu éppen nagy tábla csokoládét hozott, így a férfi meg a fia ettek először a dobozból. De mi történt velük? Borzasztó eset! Tényleg jól laktak, és elkezdtek hízni. Nőtt a hasuk, nőtt a fejük, nőtt mindenük, csak éppen a ruha nem, ami rajtuk volt. 2 perc alatt kihízták a ruháikat. Mi meg néztünk egymásra apuval. Micsoda szerencse, hogy mi még nem voltunk éhesek. A férfinak meg a fiának a ruháiról elkezdtek potyogni a gombok. Bum! Az egyik jól orrba vágott. Apu feltette a szemüvegét, az törhetetlen üvegből van, és egy fa mögé bújtunk, mert nagy csihipuhi következett. Pik-pik-pik-pik, potyogtak a gombok. A férfi meg a fia annyira megnőttek, hogy alig tudtunk felnézni rájuk. Akkor valaki megrántotta a kezemet. Őr volt, és azt mondta.
1: Andriska, most ebből a dobozból adj neki. Sajnos az előzőt eltévesztettem,
0: mondtam neki. Az bizony elég baj, mert biztos kényelmetlenül érzik magukat. És mi lesz, ha megint eltéveszted?
1: Dehogy tévesztem, bizonygatta őr. Szinte lehetetlen, nézd meg, rá van írva. Ma de in Göncölszekér vissza.
0: Na és kérdeztem tőle.
1: Ennyi, Andriska, türelmetlenkedett őr.
0: A másikra az volt írva,
1: Made in Göncölszekér oda.
0: Még mindig nem értettem. Na és, kérdeztem újra.
1: Na és, idegeskedett őr. Ha véletlenül az odát adtam oda, akkor azon csak a vissza segíthet.
0: Tulajdonképpen egy harmadik dobozt kellett volna adnom, ilyen felirattal,
1: Made in Göncölszekér ennivaló.
0: Na, akkor apu, milyen szerencse, hogy kosárlabdázó volt, beledobálta a szájukba azt a másik szemet, mert ők már olyan kövérek voltak, hogy a kezüket sem tudták megmozdítani. Nem sokára elkezdtek fogyni, és amikor teljesen lefogytak, őr megfogta a kezemet, és egy zöld fényű ösvényen kivezetett bennünket az erdőből. Az autó a közelben állt. A férfit meg a fiát itt tettük le a fogasnál. Ők taxival mentek tovább, mert egy árva gomb sem volt a ruhájukon. Úgy emlékszem, valahol Zuglóban laknak. És őr azóta is többször meglátogat.
2: Még sohasem láttam, jegyezte meg Gabika.
0: Pedig most is itt van, mosolygott Andriska.
2: Hol?
0: Ijedt meg Gabika. A játékok közül Andriska előszedett egy bábot, amelyiknek piros kabátja és fekete nadrágja volt. Az ujjaira húzta és bólogatott.
1: Én vagyok őr. Szervusztok, gyerekek! Eddig tartott a mese, és ha benjártok az erdőben, majd ti is találkoztok a manókkal, de vigyázzatok, akármit ne fogadjatok el. Jó éjszakát, gyerekek, jó éjszakát!
0: Anyu, kész van az ebéd? Kiáltott nagyot Andriska. Kész van, kisfiam, mondta apu.
2: Hát te mikor jöttél, örült Andriska. Hallottad a mesémet? Mit szólsz hozzá? Ha mesét szeretnék hallani, még azt is magamnak kell kitalálni.
0: A nők csak a főzéshez értenek.
2: Apukája kuszán teleírt lapokat mutatott neki. Nézd, Andriskám, leírtam, amit meséltél. Mesélj máskor is,
0: ne csak a születésnapodon. Andriska felvágta a fejét, mint egy boldog kis csikó. Felugrott az egyik fotel szélére, ott egyensúlyozott, és azt kiabálta.
2: Na-na! Na-na! Na-na!
3: A születésnapi mese című mesét hallottátok. Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és ismét hoztam nektek egy izgalmas rejtvényt. Így hangzik a találós kérdés. Ez a különleges dolog mindig ott van, ahol az étel készül. Kerek vagy négyzetes, használat közben forró és, ha jól csinálod, ízletes, illatos falatok készülnek benne. Néha füstöl benne a forró olaj vagy a zsír, néha pirít, de mindig jót tesz a gyomrodnak, ezt garantálom. Mi lehet ez? Találd ki és mondd ki hangosan, bátran. Helyes! Ez a serpenyő. Köszönöm, hogy velem játszottatok. Hamarosan újra találkozunk egy másik találós kérdéssel. Sziasztok!

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek! Dancs Anna Mari vagyok. Szólítsatok Anna Marinak. Egy cuki kis mesét hoztam el egy kis házról, amely nagyon-nagyon magányos volt. Remélem, tetszeni fog a történet. Balla Margit, mese a kis házról. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis ház. Az erdőben állt, egy kicsike kis tisztás szélén. Nagyon kedves kis ház volt, farönkökből építette egy erdész a családjának, meg magának. Sok éven át éltek benne boldogan az erdészék, de idővel, ahogy az már lenni szokott, szétszélett a család, és a kis ház magára maradt. Egy darabig még reménykedett, hát ha visszatérnek a régi lakói, de lassan feladta a reményt, és elbúsult. A szomorúság bizony meglátszott a kis házon. Az ablakai betöredeztek, a zsalui megereszkedtek, a tetőn lyuk tátongott, és az ajtó alatt befújt a szél. Síralmas látvány volt. Sajnálták is az erdő lakói, a nyulak, a rókák, a mókusok, az őzek, a bogarak, meg a madarak. Aki arra járt, mind megkérdezte tőle, ugyan mivel deríthetné jobb kedvre? Mint hiába, a kis ház csak szomorúan sóhajtozott. Hiába csipogott, csivitelt a sok kedves cinke, pinty, vörösbegy meg az őszapó a tetőn, hiába ugrándoztak a nyulak és a mókusok a verandán. A ház magányosnak érezte magát. Még nem egy kora tavaszi napon egy kis róka, aki éppen ott hancúrozott a ház előtt a testvéreivel, a homlokára csapott és felkiáltott. Megvan! Tudom már, hogy vidítsuk fel ezt a kis házat. Hogyan? Kérdezték a testvérei. Hát úgy, hogy beleköltözünk. Jó terv! Kiabálták a testvérei, és szaladtak, hogy elmeséljék a hatalmas ötletet a szüleiknek. Az öreg rókák egyetértettek a kicsikkel abban, hogy a ház valószínűleg akkor lesz boldog, ha laknak benne. Szóltak hát az erdő lakóknak, hogy aki tud, segítsen kinyitni az ajtót, aki meg úgy gondolja, költözzön bele. Jött is a harkály nagy sietve, és a csőrével ügyesen felpattintotta a zárat. A rókák benyomták az ajtót, stódult be a sok állat a kis házba. Őzek, nyulak, pockok, bogarak, mindenki talált kedvére való vackot. Még egy mogyorós pele is befészkelte magát a padlásra. A cincérek meg a verandát foglalták el. Boldog volt már a kis ház, hogy újra vannak lakói. Így éldegéltek aztán szépen a kis ház meg a lakói.

telefonát, várj, csörög a telefonom, várj, ki az? Várj, várj, te vagy, apa, halló, te vagy az? Nem, én az A38, hajón a gyerekekkel bulizom. Láthatatlan, anya, nem most, nem főz, nem takarít. A tesóm meg tablettát teszik és tabletten él. Hogy lehet mindenki ekkora szamár? Apa, tudod mit, inkább zenéljünk tovább, lájsz.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok! Morvai Noémi vagyok. Egy szlovák népmesét olvasok nektek. Nagy takarítás a napnál, ez a címe. Egyszer egy hatalmas nagy felhő úgy eltakarta az eget, hogy 3 napig nem lehetett látni a napot. A kis csibéknek nagyon hiányzott a napsugár. Hová tűnhetett a napocska? Kérdezték. Keressük meg, hívjuk vissza az égre. Igen ám, de hol találjátok meg? Kotkodácsolt a kotlós. Tám bizony tudjátok, hol lakik? Nem, nem tudjuk, csipogták a kis csibék, de majd mindenkit megkérdezünk, akivel összetalálkozunk. Kogy, jól van, menjetek, mondta a kotlós, és ahogy illik, útravalót készített a csibéknek. Adott nekik kicsi zsákot, kicsi zacskót, a zsákocskában magocskát, a zacskóban meg mézes kalácsot. A kis csibék útra keltek. Mentek, mendegéltek, egyszer csak a káposztás kertbe értek. Látják, hogy az egyik káposzta levélen ül valaki, nyújtogatja a szarvát, hátán hordja a házát. Egy csigabiga. A kis csibék megálltak, megkérdezték tőle. Csigabiga, nem tudod, hol lakik a napocska?
3: Én nem tudom, de ott ül a kerítésen a szarka. Ő bizonyosan tudja.
2: A szarka meghallotta, hogy emlegetik, hát mindjárt közelebb röppent, és csirregni kezdett. Csibe, kis csibék, hová mentek kis csibék?
4: Elbújt a napocska, megyünk, megkeressük.
3: Én is megyek,
2: örvendezett a szarka, és még közelebb röppent.
4: De tudod-e, hogy hol lakik?
2: Kérdezték tőle.
3: Azt bíz, én nem tudom, de nyúlkoma talán tudja, itt lakik a szomszédban. A répaföld csücskében.
2: A kis csibék meg a szarka elmentek a répaföldre. Mikor látta a nyúl, hogy vendégek közelednek, fejébe húzta a sapkáját, a bajuszát megpödörte, és a háza kapuját még jobban kitárta.
4: Nyulambulam!
2: Csipogták a csibék, csirregte a szarka.
4: A napocskát keressük, nem tudod, hol lakik?
3: Azt bíz, én sem tudom, de a szomszédom, a kacsa, bizonyosan tudja. Itt lakik a nádasban, a patak közelében.
2: No, elmentek a nádasba, a nyúl is velük ment. A patak partján megtalálták a kacsa házát, meg egy szép piros ladikot, a ház mellé volt kikötve.
3: Hé, szomszédasszony, itthon van-e kelmed?
2: Kiáltotta a nyúl.
3: Itthon,
2: hápogott a kacsa.
3: A tollamat szárítom, 3 napja nedves, nem süt a napocska.
4: Éppen őt keressük,
2: csipogták a kis csibék, csirregte a szarka, a nyúl meg buzgón bólingatott hozzá.
4: Nem tudod, hol lakik?
3: Azt bíz, én sem tudom, de a patak túlsó partján, az odvas bükkfa alatt, ott lakik a sün. Az bizonyára tudja.
2: Beültek mindannyian a csónakba, áteveztek a patakon, hogy megkeressék a sünt.
3: Meg is találták, ott szunyókált sünkoma a bükkfa tövében.
4: Sünkoma!
2: Csipogták a kis csibék, csirregte a szarka, hápogta a kacsa, a nyúl meg örvendezve ugrándozott.
4: Nem tudod, a napocska merre, hol lakik? 3 napja nincs az égen, tán csak nem betegedett meg.
2: A sűn előbb gondolkodott egy kicsit, azután így szólt.
3: Már miért ne tudnám? Tudom én, hogy hol lakik, meg is mondom nektek.
2: A bükkfa mögött van egy nagy hegy, a hegy fölött egy nagy felhő, a felhő fölött az ezüst hold, onnét a napocska, csak egy bolhaugrás. Így szólt a sűn, azzal fogta a botját, fülére húzta a sapkáját, és indult, hogy mutassa az utat.
4: No, útnak eredtek, mentek, mendegéltek, egyszer csak megérkeztek a nagy hegy csúcsára. S mit láttak? A hegy csúcsának a csücskébe beleakadt egy rettentő nagy felhő, nagyobb, mint 3 lepedő.
2: A kis csibék, a szarka, a nyúl, a kacsa meg a sün mindjárt felmásztak a felhőre, jó erősen megfogóztak benne, azután hús,
4: repültek a felhő hátán, meg sem álltak a holdig. Mikor a hold észrevette őket, egyszeribe ragyogni kezdett ezüstös tányérja. Hold, hold, ezüst hold! Csipogták a kis csibék, csirregte a szarka, hápogta a kacsa, s a nyúl meg a sün is szépen kérlelte. Mutasd meg nekünk, hol lakik a napocska. 3 napja nincs az égen, 3 napja vacogunk.
3: Úgy látszik, gondolták, elaludt a napocska, nem akar felébredni.
4: S akkor egyszerre rázendítettek. A kis csibék csipogtak, a szarka csirregett, a kacsa hápogott, nyulambulam makogott, a sün pedig az ablakon kopogott a bottyával. Napocska, korongocska, kelj fel! Süski napocska!
3: A napocska felébredt,
4: nagyot ásított. Ki az? Ki kiabál? Ki zavarja álmomat? Mi vagyunk itt, a kis csibék, a szarka, meg a nyúl, a kacsa, meg a sün. Eljöttünk, hogy felköltsünk. Éppen reggel van. Jaj, jaj, kelnék én, de hát hogyan keljek?
3: Szomorkodott a napocska.
4: 3 napig eltakart egy fekete felhő. Hiába sütök, mégsem ragyogok. Úgy bepiszkolódtam.
3: Amint a nyúl ezt meghallotta, mindjárt kerített egy vödröt, s elkezdte hordani a vizet. A kacsának sem kellett több, egyszeriben mosni kezdte a napot. A szarka a törölközővel törülgette, a sün a tüskéivel kefélgette. A kis csibék meg a porszemeket fújogatták le az álmos napocskáról. Ez aztán igazi nagy takarítás volt. Egy-kettőre úgy megtisztították a napot, hogy menten kibújt a házából, kiballagott az égre, és vidáman ragyogott.
4: Gondolhatjátok, micsoda öröm volt odahaza. A kotlós kifutott az olból, maga köré hívta a kis csibéket, és azóta is ott futkosnak az udvaron. Magot keresgélnek, s ha jól laktak, a napon melegszenek.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.

a furfangos manócska és a lánykérés. Élt egyszer egy ravasz manócska, akinek állandóan azon járt az esze, hogyan is gazdagodhatna meg a legkönnyebben. Jó esze volt bizony, de dolgozni azt nem szeretett. Aztán egy nap a szerencse is mellé állt. Meghallotta, hogy a faluban az egyik asszony jókora hozománnyal férjhez adná a lányát. Cserébe csak egy kérdésre kell tudni a választ. Hogy hívják a leendő feleséget? Mert ez az asszony soha nem nevezte nevén a lányát mások előtt. És eddig bárki próbálta meg kitalálni, senkinek sem sikerült. Hanem a manócska agyafurtabb volt mindenkinél. Hamar kieszelt egy tervet. Felkereste az erdőben a szúnyogot. Mit tehetek érted? Kedves barátom, gazdaggá teszlek. Csak egy szívességre lenne szükségem, hízelgett a manócska. Na jól van, mondd, mit kell tennem, egyezett bele. Csak kövess engem. Majd elindultak ketten az asszony kunyhója felé. Mikor leszállt az éj, belopóztak, és elbújtak a szobában. A szúnyog elkezdett a lány körül repkedni és zümmögni. A lány hamar felébredt, össze-vissza csapkodott a kezével, próbálta elhesegetni a szúnyogot. De az csak zümmögött, a lány arca körül körözött, ő pedig egyre dühösebb lett. Nem mész innen! De erre már az anyja is felébredt. Na, mi a baj, szegrada? Csak erre vált a manócska. Végre meghallotta a titkos nevet. Még türelmesen várta, hogy elaludjanak, aztán csendben kiosont a kunyhóból. Másnap vígan ment az asszony házához, és mikor odaért, bekopogott. Jó napot! Azért jöttem, hogy megkérjem szegrada kezét, kiabált be a manócska. Meglepődött az asszony meg a lánya. Hát még amikor az ajtót kinyitották. Ott állt előttük egy apró kis manócska. Az asszony nem tudta, mit évő legyen. De hát a szavát mégse szeghette meg. A manócska bizony tudta a lány nevét. Rendben, neked adom a lányom. Mikor legyen a lakodalom? Kérdezte szomorúan. Ó, azzal nem kell sietni. Elég, ha előbb a hozományt visszük át hozzám, válaszolta a manó, és a lány örült az egy nap szabadságnak. Át is vittek mindent még aznap a manócskához, és aztán másnap ünneplőbe öltözve várták. De bizony a vőlegénynek bottal üthették a nyomát. Az összes kincset magával vitte, és eltűnt valahol az erdő sűrűjében. A ravasz manócska egy messzi hegy oldalában telepedett le, és nem sokára beleszeretett az egyik gazdag manó csodaszép lányába. Mivel már ő is vagyonos manócska volt, senkinek sem lehetett kifogása az esküvő ellen. Hamarosan elérkezett a lakodalom napja. Voltak zenészek messzi tájakról, ételek, melyekről még a manócska sem hallott, és annyi vendég jött, hogy épp hogy elfértek a házban. Manócskáik elégedetten tekintettek körbe a vendégseregen, ám ekkora mennyasszony felkiáltott. Elfelejtettük meghívni a tüzet. Ilyen fontos személy nem hiányozhat. Kérlek, menj el érte. A patak partján lakik. Kérlelte leendő felesége a manót. És ő örömmel ment a tűzért, hisz már régóta szerette volna megismerni. Mikor odaért a rakpartra, már messziről felismerte a tűz lakhelyét, vékony füstfelhő gomolygott az egyik fa felett. Kedves tűzuraság, kopogott be a manócska. Manó lakodalom van a hegylábánál. Azért jöttem, hogy személyesen hívjam meg, mondta illedelmesen. Kedves tőled, fiam, de már jó ideje betegeskedem. Nem hiszem, hogy egyedül képes lennék oda menni, válaszolta bágyat hangon a tűz. Ugyan, ezen könnyen segíthetünk, mondta jókedvűen a manócska. Csak mondd meg, mit kell tennem. Na jól van, de nem lesz egyszerű, egyezett bele a tűz. Gyűjts száraz gajakat és leveleket, azzal szórd be az utat egészen a lakodalomig. Egy keveset a házadba is tégy,
hogy ott is legyen táplálékom. A Manó már szaladt is az erdőbe fát gyűjteni. Mindent felszedett, amit talált. A nagyobb rönküket felhasogatta, majd elindult, s apránként felszórta levelekkel és ágakkal a tűz előtt az utat. Végül odaért az esküvőre, s oda is szórt egy kevéske száraz hüvet, éppen ahogy a tűz kérte. Majd a zenészek húzni kezdték, ő pedig kézen fogta mennyasszonyát, s bevonultak a násznép elé. Eközben a tűz is elindult otthonából. A száraz gajak mentén mindent felperzselt, ami az útjába került. A vendégek már messziről láthatták, ahogy óriási lánggal közeledik a tűz, felette füstfelhő. Mikor aztán odaért a házhoz, a tűz nem állt meg. Hála a Manócskának, aki a házba is szórt egy kis füvet, könnyen bejutott, és egy szempillantás alatt porig égette a szép kis otthont, a vendégek meg futottak, ahogy csak tudtak. Így járt pórul a Kapzsi Manócska, vesztette el mindenét egy perc alatt.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: titokzatos a lágzat. Volt a világon két lány. Az egyiknek az volt a neve, hogy Dorka, a másiknak pedig, hogy Míra. Elmentek egyszer egy felfedező útra. Észrevettek egy különös árnyékot. Gyorsan elő az elemlámpákkal, ám az árnyék elment. Villám gyorsan és szélsebesen vágtázott a lombok között a sűrűben. Ám Míra és Dorka nem adta fel. Gyorsan rohantak ők is utána, hogy meglelhessék a titokzatos alakot, hogy valójában ki ő. Senki nem tudhatta és senki nem ismerhette, vagy mégis? Nem lehetett tudni, csak követték félelmüket legyőzve a félelmetes sötétségbe, rájuk borult az éjszaka. Hamarosan hangokat hallottak. Valahogy ilyesmi volt. Cirip-cirip, curup-curup, erre ment az árnyék. Ki volt az, senki nem tudhatja. Ez egy tücsök, az én barátom, kiáltotta Dorka. Mire-mire? Ha-ha-ha, egy tücsök nem lehet senkinek a barátja. A titokzatos alakot mégis meg kell valahogy lelni, most így nincs idő vitatkozásra. Hangzott egy hang. A sűrűből sötétség indult, és végül elérték a napot. A napnál mindig világos van. Már a föld felénél is tovább jutottunk, de hisz eddig is nappal volt. Na jó, nem volt nappal, csak vicceltem. De Míra és Dorka mindent beleadtak, hogy meglelhessék a titokzatos alakot. Végül egy varázspálcát pillantottak meg a földön, sziklákat szort maga után, és a titokzatos alak egyre különösebb lett. Végre megértettem. Hát ez nem más, mint egy tündér. Méghozzá egy különleges tündér. Senki nem ismerhette, és senki nem láthatta még soha. Ezt a titokzatos tündért meg kéne leckésztetni. Úgy, hogy a titokzatos tündér ne lepjen meg senkit. Vagy talán mégis? Azt egyelőre elmondhatom, hogy csuda jó ez a történet. Ám a titokzatos alak végrejárulása nem más, mint egy különleges tündér. A neve gondoskodó tündér. Gondoskodik mindenkiről, Míráról és Dorkáról. Ám most jól meglepte őket, ez nem nevezném gondoskodásnak. Hát persze, mert ő a gondoskodó tündér gyermeke. Kedves, ám olykor tréfásni is tud. Olyan nagyon tréfás manu, hogy mindenki csak tréfásnak hívja. Képzeljétek, én nem láttam, de hallottam a történetét. Olyan csoda szuper történet volt, hogy senki nem tudhatta, mi lapult a falak mögött. Ám ez a tündér, a titokzatos alak, jól viselkedni is tudott. Nem mindig csak tréfálkozott és lepte meg az embereket, hanem olykor segítőkész is tudott lenni. Egykor majd felnő ő is, és olyan nevelő lesz belőle, mint édesanyjából. A nevelő tündérből.
1: Csukás Mese Rádió. A becsukom a szemem, magam elé tudom képzelni a Balatont. Hullámainak morajlását, a csodálatos színét és az illatát. Mivel sokan mentek nyáron a Balatonhoz, a Tisza-tóhoz, a Velencei-tóhoz, vagy akár a Fertő-tóhoz, ezért mondanék pár fontos tudnivalót arról, hogy mire figyeljetek, amikor megmártóztok ezekben a csodás tavakban. Az első és legfontosabb szabály, hogyha nem tudsz úszni, egyedül ne menj bele a tóba. Tudjátok, a legnyugodtabb tavak is szeles időben nagy hullámokat tudnak vetni, ami azt jelenti, hogy besodorhat egy hullám olyan részekre, ahol már nem ér le a lábad. Ha van veled valaki, akkor belé kapaszkodhatsz, és bármilyen váratlan helyzetben a segítségedre lesz. Ha bent vagy a vízben, és segítségre van szükséged, bátran kiabálj, és integess is a kezeiddel. Ér segítséget kérni ilyenkor idegen néniktől és bácsiktól is. A második szabály. Mindig kend be magad naptejjel, még a hátadat, az orrodat és a füledet is. Sőt, sokan nem tudják, de én megsúgom nektek, hogy bizony a napsugarak még akkor is érik a testedet, ha az a víz alatt van. Ezért kell az egész testedet bekenni naptejjel, ha bemész a vízbe, azt, hogy 11 és 16 óra között nem tartózkodunk a tűzőnapon, azt meg már mindenki hallotta és tudja. Ugye? Jó fürdést mindenkinek! Ha még nem tudsz úszni, határozd el, hogy ezen a nyáron megtanulsz! Nagyon hasznos és jó dolog az úszás! Csukás Mese Rádió.

0: tovább.
1: Sziasztok gyerekek! Dr. Pölcz Ádám vagyok, és most én fogok mesélni nektek. A csoda óra, Benedek elek gyűjtése. Volt egyszer egy király. Ennek a királynak csak egyetlen fia volt, de a jó Isten tudja miért, erre is megharagudott, és elküldte a háztól. Fel is út, le is út. Hiába fogta pártját a királyné, hiába sírt, nem volt pardon. A kicsi királyfiúnak el kellett bujdosnia. Elindult hát nagy búbánattal a király úrfi. Ment, mendegélt hegyeken, völgyeken által. Amint megy, hallja, hogy fut lélek szaladva utána valaki, s nevét kiabálja. Visszafordul, s hát egy inas az udvarból. Megörült, hogy talán visszahívja, de az inas elmondá nagy szomorún, hogy arra ugyan ne is gondoljon, hanem itt egy aranyóra. Ne, az édesanyja küldte, tegye el jól. A király úrfi elvette az órát, zsebébe tette, s nagy búsan ment tovább. Útközben eléveszi az órát, felnyitja a födelét, s hát uram teremtőm, valami láthatatlan lélek vagy mi, megszólal, s azt mondja. Mit parancsolsz, lelkem, édes jó gazdám? Elálmélkodott ezen a királyfi, de nagyon. Nagy álmélkodásában nem is szólt egy szót sem, hanem az órát visszatette a zsebébe. Egyszerre csak kétfelé ágazott az út, s az egyik egy rengeteg erdőbe, a másik egy városba vitt. Gondolkozott, hogy melyik úton haladjon. Jó lett volna a városba menni, s ott meghálni, de nem volt egy eleső krajcárja sem. Ment hát az erdő felé, gondolta, hogy ott legalább tüzet csinálhat. Még talán madarat is foghat, aztán szed epret, gombát, s úgy megvacsorázik, hogy a király sem különben. Bement hát az erdőbe, s ott egy nagy fa alá telepedett. Előveszi az óráját, hogy lássa hány óra. Hát az a láthatatlan lélek, vagy mi, újra megszólal, s azt kérdi tőle. Mit parancsolsz, lelkem, édes jó gazdám? Azt felelte a királyfi. Ha már csak ugyanazt akarod, hogy parancsolgassak, hát teremts nekem a föld alól is valami ennivalót. Még jóformán félre sem pillantott a királyfi, már ott állott előtte egy megterített asztal mindenféle drága jó ételekkel. Hozzá is látott a kicsi királyúrfi emberségesen, aztán lefeküdt a puha fűbe, s addig föl nem kelt, míg a hasára nem sütött a nap. Tovább indult, s addig ment, mendegélt, míg egy akkora nagy hegyhez nem ért, hogy annak sem a végét, sem a hosszát, sem a tetejét nem lehetett látni. Nézett jobbra, nézett balra, nézett fölfelé, kerülgette a hegyet erre is, arra is, de csak nem tudá módját ejteni, hogy valamiképpen átjusson rajta, olyan magas s olyan meredek volt az. De addig s addig keresgélt, hogy egy likra talált. Beindult ezen a likon, de alig ment egy jó puskalövésnyire, olyan erős sötétségbe jutott, hogy sem előre, sem hátra nem tudott mozdulni. Nyúl a zsebibe, hogy gyufát vegyen elé, s amint a gyufa után keresgélt, kezébe akadt az óra, s elévette. Mit parancsolsz, lelkem, édes jó gazdám? Kérdezte az óra. Azt parancsolom, szólt

Pályúrfi nagy keservesen az ő szomorú sorsát, hogy megesett rajta a törpe ember szíve. Biztatta, vigasztalta, hogy egyet se búsuljon, mert aztán ő éppen olyan helyet szerez neki, amilyet elhagyott. Aztán elbeszélte, hogy van a hegyen túl egy király, annak is csak egy fia volt, de eltűnt, és a király nagyon szomorú. Ha már mostan ő oda menne ahhoz a királyhoz, aki nagyon szomorú, s azt mondaná, hogy ő az az elveszett fiú, a király sem búsulna többet, s ő sem lenne a világvándora. De így, de úgy, mondta a király úrfi, az mégsem volna becsület. Hanem a törpe addig beszélt, hogy így, hogy úgy, hajlott a szóra. A törpe aztán jól a szájába rágta, hogy mit mondjon a királynak. Mondjad, hogy Pálnak hívnak, hogy 7 esztendeje mentél el hazúrról, s azért nem írtál levelet, mert fogságba estél. De olyan fogságba, hogy sem levelet írnod, sem szóval üzenned nem lehetett. Kérdezz a 3 leányka testvéredről, akiket itt hagytál, mielőtt nyomod veszett. Megköszönte szépen a király úrfi a jó tanácsot, elbúcsúzott a törpétől, s azzal elindult kifelé a hegyből. Mikor kiért, elévette az óráját, s azt parancsolta a léleknek. Vígy engem ezen a hegyen túl ahhoz a királyhoz, akinek csak egy fia volt, s akinek nyoma veszett. Jól van, lelkem, édes jó gazdám, mondta az óra, csak huny be a szemedet. A királyfi behunyta a szemét, s érezte, hogy a lába nem éri a földet, repül, mint a gondolat. De nem sokáig tartott ez, ismét földet ért a lába, s ekkor az óra azt mondta. Most már nyisd ki a szemedet! A királyfi kinyitotta, s szétnézett. Hát még az apjáénál is gyönyörű palota kapujában állott. Mikor jól körülnézegette a palotát, benyitotta kapun, s egyenesen a királyhoz ment. Nem sokat gondolkodott, hanem egyenest a nyakába borult a királynak. Ölelte, csókolta, hogy így drága, édes jó apám, s úgy felséges apám uram, éppen 7 esztendeje nem láttalak, s már azt gondoltam, hogy többet meg se látlak ez életben. A király csak ámult, bámult, nézte a fiút tetőtől talpig, szembe, hátba, mindenképpen, de csak nem ismert benne a tulajdon édes fiára. Hanem ez minden kérdésre úgy megfelelt, hogy a király nem gyanakodott többet, s nagy örömében olyan dáridót csapott, hogy még a pópa is szörpelette a puliszkát, s még a sánták is táncra kerekedtek. A király kisasszony mind a 3 élt, s a király úrfi gondolta, hogy jó volna valami szép ajándékkal kedveskedni a testvéreinek. Elévette az óráját, s megparancsolta a léleknek, hogy a 3 leánynak olyan 3 aranyvirág bokrétát hozzon, amilyet még emberi szem nem látott. Nem telt bele egy óra, s ott volt mind a 3 aranyvirág bokréta. Külön-külön elküldötte a 3 kisasszony szobájába úgy, hogy egyik sem tudott a másikéről. Na, telik múlik az idő. Egy este nagy bál volt a királyi palotában, s a legkisebb királykisasszony azt a szép aranybokrétát tűzte fel a ruhájára. Hát olyan ragyogó fényesség lett egyszerre, hogy akár el is lehetett a gyertyát oltani. Az idősebb királykisasszonyok nem hozták el a magukét, s mind a kettő azt hitte, hogy az övék is a testvérük ruháján ragyog. Megharagudtak reá, el akarták tőle venni. De bizony nem adom én, mondta a kicsi királykisasszony. Ha nektek is van ilyen, hozzátok el, bizonyosan ott van, ahová tettétek. Elszalad erre mind a 2 lány, s csak ugyan egy-egy aranybokrétával tértek vissza. De már akkor olyan fényesség támadt, hogy ennél még a nap sem világíthatott fényesebben. Híre kerekedett ennek az egész országban, mindenki csak a csodálatos aranybokrétákról beszélt. A király nem győzte eleget dicsérni a fiát, hogy még távol létében is a testvéreire gondolt, s olyan takarékos tudott lenni, hogy 3 aranybokrétát vásárolhatott. Hanem a hopmester a fejét csóválta, s azt mondta a királynak. Már felséges királyom, meg ne haragudjék, de ebben valami ördöngősség van, s én fogadok, ha felséged azt parancsolná, hogy a palotájától az én palotámig holnap reggelre aranyhidat építsen, azt is megcsinálja a herceg. Kikacagta a király a hopmesterét, de ez addig erősködött, hogy utoljára is megígérte, próbát tesz a fiával. Elé fogta mindjárt a fiút, s elmondta, hogy mi az ő kívánsága. Öreg ember, de szereti a szépet, s azt gondolta, hogy ő, mint világlátott ember, talán tudná a módját, hogyan lehetne aranyhidat építeni. Azt mondta a királyúrfi, hogy csak várjon reggelig, addig nem mondhat semmit.
Mikor aztán elváltak egymástól,

0: király úrfi elévette az óráját, és elmondta, hogy mi a király kívánsága. Se baj, lelkem, édes jó gazdám, mondta az óra. Reggelre meg lesz a híd. És meg is lett. De olyan szép, olyan ragyogó, hogy mikor a király felkelt, s kitekintett az ablakon, majd hanyatt esett nagy csodálkozásában. Mindjárt hívatta a fiát, s azt mondta neki. Na, ezt jól megcsináltad, fiam, hanem ha ilyet tudsz, akkor tudsz te többet is. Ha holnap reggelre 7 emeletes palotát nem építesz csupa színaranyból, s az a palota nem egy vékony gyémántlábon áll, akkor nagy bajba kerülsz. A király csak ugyanazt gondolta, hogy ezt a fia nem tudja megcsinálni, mert attól félt, hogy ördöngősségével még a pokolba juttatja. A király úrfi maga sem hitte, hogy a csudaórának annyi lelke legyen, hogy ilyen palotát tudjon építeni, de azért mégis megmondta neki, hogy mit kíván a király. Azzal lefeküdt, s reggel fölkelt. Hát aztán nem állott-e az ablaka előtt a 7 emeletes palota? Csak hogy hanyat nem esett a csodálkozástól. Hát még a király, föl kellett mosdatni hideg vízzel, úgy elájult a nagy csodálkozástól. Hanem a királynak még mindig nem volt elég a csodából. Másnapra már az aranypalotához való udvar kellett. Mikor az megvolt, olyan kertet kívánt, melyben még a legkisebb fűszál is arany meg gyémánt legyen. Erre 3 napot adott. Jól van, gondolta a királyfi, megcsinálom ezt is, de ha még ezzel sem éri be, én bizony kereket oldok. Mert eddig is csak a kicsi király kisasszony kedvéért maradt itt. De míg a kertre került a sor, a hopmester azt ajánlotta, hogy menjenek vadászni, és vigyék el a herceget is, mert emlékszik, hogy eltűnése előtt nagyon szerette a vadászatot. Mindjárt el is határozták, hogy vadászni mennek. De mielőtt elindultak volna, azt mondta a hopmester a királyúrfinak, hogy jó volna, ha azt a szép órát itthon hagyná, mert az erdőben még könnyen elromolhatnék. És itt aztán nincs olyan mestere, mint külső országban, aki megreparálja. A királyúrfi megfogadta a tanácsot, és az órát a szobájában hagyta. Hanem alig értek az erdőbe, a hopmester, ki megleste egy éjjel a királyúrfit, amint az órájával diskurált, hazaszökött. Bemászott az ablakon a királyúrfi szobájába, elvette az órát, s felnyitotta. Azt kérdezte most az óra. Mit parancsolsz, rabló gazdám? Azt parancsolom, hogy vígy olyan helyre, ahol még a szél is ritkán jár, s egérnél egyéb nem jut oda. Egy szempillantás alatt ott volt a hopmester a királyúrfi órájával együtt, ahová kívánkozott. Hazajön este a királyúrfi a vadászatból, megy a szobájába egyenest, s először is az óráját keresi. Keresi, de nem találja. Fölfordít, tűvé tesz mindent, de hiába, híre pora sem volt a csuda órának. Hely, megszomorodik a királyfi. Hát ő már most mit csináljon óra nélkül? Nagy baja lesz, ha hirtelen odébb nem áll. Míg valaki észrevehette volna, el is szökött a palotából, s ment, amerre a szeme látott. 7 nap s 7 éjjel folyton folyvást ment, kérdezősködött mindenfelé, de csak nem akadt a nyomára ennek a drága kincsnek. 8. nap, éppen naplementekor egy kis házikóhoz ért. Benyit oda. Hát ott éppen a nap lakik maga, és éppen akkor akart lefeküdni. Jó estét köszön, engedelmet kér, hogy ilyen későn háborgatja. Hát mi áradban vagy, fiam? Kérdi a nap. Elé mondja, hogy egy ilyen meg ilyen hopmestert keres. Ó, édes fiam, felelt a nap. Én csak kelettől nyugat felé járom meg a világot, de akit te keresel, arra nem jár, mert akkor én bizonyosan láttam volna. Hanem ide nem messze lakik a szelek királya, az ő fiai mindenfelé megjárják a világot. Bizonyosan tud a te hopmesteredről. Megköszönte a király úrfi a jó tanácsot, nyugodalmas jó szakát kívánt a napnak, és azzal ment a szelek királyához. De ez is csak azt mondta, hogy sem ő, sem a fiai nem láttak semmiféle hopmestert, és bizonyosan olyan helyre bújt el, ahová a szél is csak nagy ritkán kalandozik el. Talán az egerek királya tudná útba igazítani. Ment az egerek királyához. Az egerek királya mindjárt összeparancsolta valamennyi egeret, és megkérdezte, hogy nem láttak-e ilyen s ilyen hopmestert. Essék ki a szemem, ha láttam! Azt felelte valamennyi. Már nagy búsan vissza akart menni a király úrfi, mikor elé sántikált egy sánta egér. Kérdi az egerek királya ezt is, hogy nem látott-e egy hopmestert. De bizony láttam, felelte a sánta egér. Éppen onnét jövök, de a föld alatt egy olyan kőbarlangban s olyan szűk likban lakik, hogy még én is csak alig férek be oda. Odaértek a barlanghoz, s ott elkezdettek tanakodni, hogy már most mit évők legyenek. Azt határozták, hogy az egér bebújik a likon, s míg a hopmester alszik, elrágja az óraláncot, s kihozza az órát a király úrfinak. Jó fél óra múlva már jött az egér, hozta az órát, s a király úrfi ezért annyi gabonát hozatott a csuda órával, hogy az egér egész életére urasan megélhetett belőle. A hopmestert otthagyták a barlangban, ahol éppen jó volt neki. Visszament most a király úrfi a második apja udvarához, de szomorú nap volt a palotában, a második apjától akkor vettek búcsút. A királyságot a legkisebb leányára hagyta, mert ez volt a legügyesebb. A két idősebb leány két királyfihoz ment férjhez, ő pedig a legkisebbet kérte meg. Közben legyen mondva, megvallotta, hogy ő nem testvére a király leányoknak, csak a törpe tanácsára, hogy a király megvigasztalódjék, adta ki magát a király fiának. De hiszen nem kellett sokáig kérni a király kisasszonyt. Hamarosan deszkát vettek, padot, s egyszerre olyan lakodalmat csaptak, hogy talán még máig sincs vége.
1: Csukásmese Rádió.
2: Találós kérdés.
3: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és hoztam nektek egy újabb gondolkodós feladatot. Így szól. Ez a dolog sosem beszél, és azt mutatja, amit csinálsz. Ha előtte állsz, ő is szembenéz veled. Ha mosolyogsz, ő is visszamosolyog. Néha nagy, néha kicsi, és a fürdőszobában vagy a szobában lakik. Segít eligazodni, ha szeretnéd tudni, jól áll-e a frizurád. Na, mi lehet ez? Igen, nagyon ügyesek vagytok, ez a tükör. Én mindig vicces arcokat vágok a tükörbe. Néha még meg is nevettetem magam. Hát ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
1: Csukásmese Rádió.

0: Bálint Ágnes, Gidúci Körtét Csen, aki elmeséli nektek, Berek Kati.
1: Kedves gyerekek! Ideje már ellátogatnunk a Szitakötők szigetére. Mikor legutóbb ott jártunk, mindenütt zöldelt a fű, de legeslegszebben Kecske anyó háza tetején zöldelt. Azóta a füvet már lekaszálták, illatos széna lett belőle. A szénabogják körül most szöcskék ugrándoznak, hátul a kertben pedig, ahol a körte érik, vidáman zsonganak-bonganak a darazsak. Kecske anyó kertjében két körtefa áll. Az egyiken apró körteterem, olyan, aminek az egyik fele piros, a másik fele sárga. A másik fán lévő jókora nagy körték csak télen sárgulnak meg. Kecske anyó ezeket késő ősszel szokta csak leszedni, és szalma között érleli, hogy egész télen át legyen friss, édes körte. Ezt illetően Kecske anyónak sok vitája volt a fiacskájával, Giducival. Giduci ugyanis mindig fintorgatta az orrát, valahányszor Kecske anyó azzal a kis nyári körtével kínálta.
2: Az ilyen kis apró kört a fél fogamra sem elég.
1: Azért teszek eléd egy teli kosárral, hogy kedvedre lakmározhass, magyarázta neki Kecske mama. Giduci azonban csak turkált az illatos érett körtében, s egyre a másik fát nézegette, amelyen azok a nagy körték csüngtek. Hiába mondta neki a mamája százszor, hogy a nagy körte ilyenkor még éretlen, az majd csak télen édesedik meg. Ha egy pillanatra nem figyelt oda, bizony Giduci már nyújtózkodott, sőt, még ugrált is a körték után, csak hát persze nem érte el. No, hanem egy délután Kecske mama sétálni vitte Giducit. Amerre csak mentek, mindenütt elébük tárult az ősz szépsége. A tűzpiros vadszőlő indák apró szemű sötétkék fürtjeikkel, az aranysárga lombruhába öltözött nyárfaliget, a szanaszét heverő fényes vadgesztenyék, a finom fehér ökörnyálak, amelyek lebegve úsztak a levegőben. Giduci végig unatkozta az egész sétát. Ő ugrándozni szeretett, nem pedig illedelmesen baktatni és köszöngetni a szembe jövő ismerősöknek. Nem is nézett se jobbra, se balra, mutathatott neki a mamája akármilyen szép piros lombot, hanvas szedret. Ő csak lépkedett durcásképpel, mint aki se lát, se hal. Egyszer azonban fölfigyelt. Amikor egy tölgyfához értek, amerről csak úgy potyogott a sok fényes barna makk. A tölgyfához ugyanis egy szarvas dörgölte az agancsát olyan erővel, hogy az egész fa ingadozott. Eszeget ütött Giduci fejecskéjében. Kecske mama nagy csokor, rózsaszín bogyós, kecskerágó gajat vitt haza a sétáról, Giduci pedig egy ötletet. Amint hazaértek, mindjárt futott hátra a kertbe a téli körtefához, és nekiállt a szarvát dörgölni a fatörzsön, úgy, ahogyan azt a szarvastól látta, közben bum, bum, nagyokat öklelt a fán. Kecske mamának feltűnt a dolog. Giduci fiam, mit csinálsz ott a téli körtefánál? Szólt ki a konyha ajtón.
2: Dörgölgetem a szarvamat, mama, jelentette Giduci. Tudod, úgy, mint az a szarvas ott az erdőben.
1: Na de miért éppen a körtefánál akadékoskodott Kecske mama?
2: Ott a kert végében az öreg fűzfa. Ahhoz dörgölgesd inkább a szarvadat. Annak túlságosan rücskös a kérge, mama, mondta Giduci. Ennek a fának a törzse sima, de mégis rovátkás. Ez a legjobb a szarv fényesítéshez.
1: Na jól van, mondta Kecske mama, és folytatta a főzést. Giduci pedig folytatta a szarvacskája fényesítését, ami azzal járt, hogy a nagy rászkódástól egyszer csak potyogni kezdtek a zöld körték a téli körtefáról. Puff, pottyant le az első körte, puff, pottyant le a második, puff, pottyant le a harmadik is Giduci elé, aki mindjárt meg is akarta enni a nagy éretlen körtéket. A puffanásokra azonban figyelmes lett Kecske mama is. Alig, hogy meghallotta az első puffanást, mindjárt tudta, miért alkalmasabb a téli körtefa a szarvak fényesítésére, mint a vén fűzfa. Fogta hát a főzőkanalat, és sietett ki a kertbe. De Giduci nem várta meg. Nagy ugrásokkal szaladt a rücskös kérgű fűzfához, és csisz-csossz szorgalmasan fényesíteni kezdte rajta a szarvát. Még kiabált is. Mama, nézd, itt fényesítem a szarvamat, nem a téli körtefánál.
2: Ajánlom is, mondta neki kecske mama. Azt nyugodtan rázhatod, arról nem potyog le más, mint száraz levél.
1: Hiszen éppen ez az, gondolta magában Giduci bánatosan. Egy darabig még dörgölgette szarvacskáját a rücskös kéreghez, de higgyétek el, gyerekek, nem volt ebben a világon semmi élvezet. És amikor egy kis hernyó pottyant a nyakába, abba is hagyta ezt az egész szarv fényesítgetést.
0: A Giduci Körtétcsen című mesét hallottátok.

0: Sziasztok! Felfedező vagyok. Imádok kérdésekre válaszolni. Nekem már az oviban is kérdőjel volt a jelem. Az óvodára jut eszembe. Az első magyar óvodát Brunswick Teréznek köszönhetjük. Ő nyitotta meg Angyalkert néven egy budai házban. Bár akkor még Kisded óvónak hívták, nem pedig óvodának. Ma már természetes, hogy a lányok is járnak iskolába, de ez nem volt mindig így. Mivel Teréz nagyon fontosnak tartotta, hogy a lányok is tanulhassanak, segített az első magyar nőnevelő intézet létrehozásában is. Ja, és még egy nagyon fontos dolog. Ő volt az első, aki Magyarországon karácsonyfát állított.
1: Csukás Mese Rádió. Műsorajánló következik.
2: Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
3: Csukás Mese Rádió!
4: Rádió egyfejűeknek.
2: Elrepítünk Meseországba, ami tele van mókával és kacagással, izgalmas titkokkal és meg annyi csodával. A legszebb mesék, a legbájosabb mesehősök, a legkedvesebb történetek. Legyél része a mesék varázsának. Töltsd hasznosan a nyarat, játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót.
3: Ez a Csukás Mese Rádió!
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Kezdődik a vakáció. Halmesék. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban minden hétköznap este 7 órától. Ki ne akarna egy saját horgásztavat magánstranddal? Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori nyári kalandjai paradicsomi környezetben, a nagyszülők vidéki birtokán. Bech Marian mesesorozatát Szacsvai László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a 3-ason. A nagymutató pedig a 12-esen áll, ami azt jelenti, hogy 3 óra. Kezdődik a délutáni móka. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás evéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
3: Hallgass te is!
1: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Hát, ha tél lesz, hová mész?
1: Van lyukam, belébújok.
0: Hát, ha lyukat béforik?
1: Van kapám, kikapálom.
0: Hát, ha kapád eltörik?
1: Van emberem, megcsinálja.
0: Hát, ha meghal az embered?
1: Van szám, siratom.
0: Hát, ha szed el hasad?
1: Van tőm, megvarom.
0: Hát, ha a tűd eltörik?
1: Ennyi, ne búsíts!
2: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Hans Christian Andersen, Ruth kiskacsa. Részlet. Gyönyörű nyári nap volt. A folyóparti nádasban egy kacsa ült a fészkében, és türelmesen kotlott a tojásain. Végül rop, rop, felrepettek a tojáséjak, és egymás után bújtak elő a fiókák. Nem sokára a kacsamamát egy sereg pelyhes kiskacsa vette körül. Csipogták. A kacsamama felemelkedett, hogy ellenőrizze, mindegyiknek megvan-e a megfelelő számú szárnyacskája és úszólábacskája. Egyszer csak meglepetten hápogni kezdett. A legnagyobb tojás még nem kelt ki. Így aztán visszaült a fészekbe, és türelmesen várakozott. Csak várt, és várt, de semmi sem történt.
4: A maga helyében feladnám,
3: tanácsolta egy arra járó kacsa. Ezeket a hatalmas tojásokat nagyon nehéz kikölteni. Csak az idejét pazarolja. De a kacsamama nem adta fel. Kitartóan ült a fészkén, és várt. Végül egy hangos roppanást hallott, és a tojásból a legnagyobb és legcsúnyább kiskacsa bújt elő, akit csak el lehet képzelni. Másnap reggel a kacsamama mindegyik kiskacsáját megmosdatta, és elindult velük a majorba.
5: Maradjatok szépen mellettem, és legyetek nagyon udvariasak a nagy kacsához.
3: A major nagy és félelmetes volt. Tyúkok kapirgáltak a sárban. Egy éhes tekintetű macska ólálkodott a kiskacsák körül. A nagy kacsák pedig gőgösen néztek le rájuk.
5: Milyen szép kiskacsák, mondta barátságosan az öreg kacsa.
3: Mindegyik, kivéve azt a nagyot és Rútat. Fűzte hozzá nevetve egy másik kacsa. Minden kacsa a Rút kiskacsa felé fordult. Aztán kinevették. Még a nagy öreg kacsa is.
5: A kacsa mama és kicsinyei a majorban maradtak. A Rút kiskacsa azonban szomorú volt, mert a majorban minden állat nevetni kezdett, ha meglátta. Ezért egy nap úgy döntött, világgá megy. Csak ment, mendegélt, míg elért egy mocsárig, ahol vadkacsák laktak. De a vadkacsák is elkezdtek rajta nevetni. Ezért aztán a Rút kiskacsa továbbállt. Aztán megjött a tél, és a hideg szél hópelyheket fújt a mocsár fölé. Egyik este gyönyörű, fehér, hosszú, kecsesnyakú madarak csapata repült át a mocsár felett. Hattyúk voltak. Ó, bárcsak velük repülhetnék, suttogta a Rút kiskacsa. A tél egyre hidegebb lett. A Rút kiskacsának folyton körbe kellett úszkálnia, hogy a vízbe ne fagyjon meg. Egy éjjel azonban elaludt, és amikor reggel felébredt, a vízbe fagyva találta magát. Szerencsére arra jött egy paraszt, kiszabadította a jégből és hazavitte. Amikor a kiskacsa jobban lett, a paraszt gyerekei játszani akartak vele, de ő annyira megijedt, hogy szárnyával kétségbe esetten csapkodva elmenekült. Közben feldöntött egy kanna tejet. A paraszt dühös felesége összecsapta a kezét, a kiskacsa pedig ijedtében belebugdácsolt egy zsáklisztbe. A gyerekek nevettek, és megpróbálták elkapni. Ez már túl sok volt a kiskacsának. Elmenekült a házból. A szegény, szomorú kiskacsa visszatért a befagyott mocsárhoz, és az egész telet ott töltötte. Ám egy reggel langyos, aranyszínű napsugár ébresztette. A kiskacsa felborzolta meleg tollait, és meghallotta egy kakukk kiáltását.
6: Végre megérkezett a tavasz!
5: A Rút kiskacsa kitárta a szárnyát, és felszállt a magasba. Elrepült egy nagy kerthez, melyben szomorú füzek lógatták ágaikat a tó tükörsima vizébe. A tavon Három gyönyörű, fehér, hosszú nyakú madár úszott. A hattyúk voltak, akiket a kiskacsa réges-régen már látott egyszer. A kiskacsa olyan magányos volt, hogy úgy döntött, megszólítja a hattyúkat.
6: Biztosan el fognak zavarni, mert olyan csúnya vagyok. De nem baj, mondta magának.
5: Oda repült hát a tóhoz, lehajtotta a fejét és várt. De amikor meglátta tükörképét a sima vízen, nem hitt a szemének. Nem egy rút kiskacsa nézett vele szembe, hanem egy gyönyörű fehér hattyú.
6: Gyere ide hozzánk, kiáltotta a legfiatalabb hattyú.
5: Aztán mindannyian odaúztak a kiskacsához, és megcsodálták a szép tollait és íbelt nyakát.
6: Te vagy a legszebb hattyú,
5: mondta a legidősebb hattyú. A rút kiskacsa büszkén felborzolta a tollait. Végre megtudta, hova tartozik, és most már boldog volt.
2: Csukás Mese Rádió. Élményeket és jó kedvet kívánok mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják.
8: Képzeljétek el, van olyan, hogy a dalok annyira hasonlítanak,

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
1: Képzeld, mi történt.
2: Na.
1: A nagymamám nekem adta egy kinőtt kardigánját.
2: Ó, ez kedves tőle.
1: Igen, de van rajta egy kis folt.
2: Jaj, hát ajándéklónak ne nézd a fogát.
1: Tessék.
2: Az ajándéklónak ne nézd a fogát közmondás azt jelenti, hogy ha ajándékot kapsz, ne fintorogj, vagy ne keresd benne hibát, hanem örülj neki, hiszen jó szándékkal adták.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

a kis Trabant. Élt egyszer egy kis Trabant a város szélén levő roncstelepen. Bár napjai magányosan teltek, sosem unatkozott. A kacatok között igazi kincskeresővé nőtte ki magát az évek során. Tü-tü! Dudált hangosan a roncshalmok tetején sütkérező galambognak. Ide nézzetek, mit találtam, mutatta büszkén legújabb szerzeményét, egy csillogó kipufogót. Nem is gondolnánk, mennyi értékes holmit hajítanak ki az emberek. Minek neked még egy kipufogó? Gúnyolódott az egyik madár. Nem vagy te versenyautó, hogy minden nap új alkatrészre legyen szükséged? A kis Trabant elkámpicsorodott a barátságtalan fogadtatástól, komótosan kigurult az utcára, és lemondóan próbáltak kikerülni a kátyukat. Hogy mondhattak nekem ilyen otrombaságot, gondolta elkeseredetten. Hiszen tudják jól ezek az undokszárnyasok, hogy legkőbb vágyam egyszer versenyautóvá válni. De aztán inkább nagy hívvel elindította hamiskás rádióját, hogy meghallgassa kedvenc zenéjét. Bekapcsolta a lámpáit, beizzította a motort, és már száguldott is a szedetvedett úton. Ám amikor balra fordult volna, hirtelen majdnem neki ütközött egy fényes tárgynak. Amint kinyitotta szemét, látta, hogy ez nem is holmi tárgy volt, hanem egy igazi versenyautó. Mit képzelsz magadról, te kis senkiházi tragacs? Ordította magából kikelve a csillogó jármű. Nem láttad, hogy jövök? Kerülj már ki, ez az én pályám. Hiszen én csak, habogott a zöld Trabant, éppen gyakoroltam, hogy egyszer majd én is olyan gyors legyek, mint te, magyarázkodott megszeppenve. Ha-ha-ha, kacagott élesen a sportkocsi. Csak nem képzeled, hogy van esélyed ilyen kiváló járgánnyá válni, mint én? Ez aztán a szemtelenség. Tudom is, hogy mi veszi el majd a kedved attól, hogy hozzám hasonlítsd magad. Mérkőzzünk meg egymással, mondta gonoszkodva. A kis autó megökkent a kihívástól, de nem szállt ám inába a bátorsága. Beleegyezett a küzdelembe, s már robogott is vissza a roncstelepre, hogy felkészüljön. A versenyautó bezzeg nem vette komolyan a dolgot. Visszaszáguldott a barátaihoz, akikkel naphosszat henyéltek, fényesítették a szélvédőiket, és újra festették magukat. Eközben a kis Trabant lázban égve készülődött a megmérettetésre. Előkotorta valamennyi kincsét, és mindegyiket magára szerelte. Még az egész benzinraktárát is megitta, hogy legyen ereje végig repeszteni a versenyen. Elérkezett az erőpróba ideje. A kis autó magányosan állt rajthoz, de nem hagyta magát megfélemlíteni a sportkocsi barátainak zsibongásától. Bekapcsolta rádióját, és minden erejét összeszedve várt a startpisztoly eldörredésére. Ó, de az a pökhendi versenyautó, hogy az milyen cudarul viselkedett! Rá se nézett az ellenfelére, ahogy befarolt a helyére, már is gőgösködni kezdett. Van egyáltalán értelme ennek az egésznek, cukkolta a Trabantot. Úgy is tudjuk, hogy én vagyok a győztes. A nagy zajongásra még egy apuka is felfigyelt a kisfiával. Így hát odaálltak a célhoz, hogy érdeklődve figyeljék az eseményeket. No csak, Jakab, nézzenek oda! Ott egy Trabant, mondta izgatottan a fiúnak. Ha tudnád, milyen régen láttam ilyen autót. Ráadásul zöld színű. Tudtad, hogy szerencsét hoz? Jakab nem tudta, de
ezek után már biztos volt benne, hogy a kis autónak fog szurkolni. Elrikkantotta magát a járműtenger közepén. Hajrá, Trabant! Meg tudod csinálni! Azzal el is kezdődött a verseny. A nagyképű járgány egy szempillantás alatt elhúzott a kis ragacs mellett. Azonban az sem hagyta magát, kitartóan szelte az utat, élesen vette a kanyarokat. Mikor a versenyautó előnye már behozhatatlannak tűnt, váratlan dolog történt. A rátarti autóból kifogyott a benzin, s a lendületesen vitte őt sokáig, és a cél előtt pontosan egy méterrel megálltak a kerekei. Parancsolóan rászólt a kisfiúra. Na, gyerünk, lökjél be! Legyen már vége ennek a felesleges butaságnak! Ám Jakab meg sem mozdult, és milyen jól tette. A kis Trabant a távolból egyre közelebb ért, és ha hiszitek, ha nem, elsőként döcögött be a célba, átszakítva a szallamot. A sportkocsi mérgében nagyokat dudált, de ez már nem érdekelt senkit. Apa és fia úgy megörült a győzelemnek, hogy be is fogadták családjukba a kis Trabantot. Azóta is büszkén vezetik az ő külön bejáratú versenyautójukat.

0: Az ellopott alma. Idén túl korán érkezett meg az ősz és a csípős hideg az erdőbe. Még csak október volt, de a fák már hetekkel azelőtt új ruhát öltöttek. Némelyik már el is hagyta színes, megfáradt lombkoronáját. A korán jött hideg miatt az állatok már nem találtak eleséget az erdőben, és egymást kérdezgették, hát ha valaki jó előre gondoskodott a téli élelemről. Végül az állatok úgy döntöttek, hogy gyűlést tartanak, és együtt próbálják meg kitalálni, hogyan szerezzenek élelmet, mielőtt téli álomra szenderülnének. Az egyik tisztáson körben helyet foglaltak, és a harkályt, aki a legöregebb és legbölcsebb volt közöttük, kinevezték elnöknek. Már jó ideje tanakodtak, mikor egyszer csak hangos visítozásra lettek figyelmesek. Nem messze tőlük a sarka és a kakuk viaskodott, egy almacsutkán vesztek össze.
1: Na, adj csak ide, hisz én találtam!
2: Micsoda, én láttam meg előbb!
0: Várjatok csak, fiúk! Honnan van az az almacsutka? Kérdezte tőlük a harkály.
1: Az erdő szélén van egy kertészet, amellett találtam reggel. Épp csak egy pillanatra pihentem meg az odún fele, erre a sarka már el is csente,
0: mesélte mérgesen a kakukk. Az öreg harkálynak egyből felcsillant a szeme. Küldjük el a nyulat, ő a legfürgébb közülünk. Nézzen körül, s ha elég ügyes, még egy kis almát is szerezhet. A nyúl pedig boldogan ment, mikor odaért a kertészethez, elbújt egy bokorban, s onnan leselkedett. A kertész éppen a közeli iskola diákjait tanítgatta a természet szeretetére, a növények gondozására. A diákok először megtanulták a fák, bokrok, s virágok neveit, fajtáit, majd azt is, hogyan kell gondozni őket. A kertész megmutatta nekik, hogyan kell öntözni, metszeni őket, miért fontos a gyomlálás. Eközben a nyúl éberen figyelte őket, s ahogy körbenézett a fák között, hirtelen megpillantott egy almafát, ami tel is tele volt csodaszép, pirosan fénylő almákkal.
1: Ez már aztán lakoma,
0: gondolta magában, majd mikor senki sem figyelt, leszakított egyet, és utcú neki. Mire a nyúl visszaért, az állatoknak már kopogott a szeme az éhségtől. A nyúl letette a piros almát középre, s az állatok vágyakozva, vagy éppen csodálkozva nézegették, volt, aki még sosem látott almát. És egyszerre majd szólni kezdték.
2: Milyen finom és milyen édes! Pompás az íze, mondogatták.
0: Ám az egy szem alma hamar elfogyott, és akkor újra összedugták a fejüket, mit évők legyenek. Kisvártatva a harkálynak újabb ötlete támadt. Ültessünk közösen egy almafát, és akkor mindenki annyit falatozhatna róla, amennyit csak akar. Nem kell hozzá más, csak egy almamag. Az állatoknak tetszett az ötlet, csak a rossz indulatú varjak károgtak, mint mindig.
1: Kár, hogy nem lesz belőle más, mint pusztaság, nevettek.
0: De az állatok rájuk se hederítettek, megbíztak a bölcs harkály szavában. Felosztották egymás közt a munkát, s mindenki boldogan kivette a részét a feladatokból. A nyúl minden nap lement a folyópartra vízért, a borz pedig segített neki öntözni a magokat, és kigyomlálta a földet. Ám lassan beköszöntött a tél. Az állatok begubóztak otthonaikba, és téli álomra hajtották fejüket. Az alma magocska pedig a földben várta, hogy kisüssön a nap, s eljöjjön a tavasz. Ahogy eltelt 3 hónap, beköszöntött a tavasz, és az almamagból is apró fácska lett. Lassan előbújtak rajta a hajtások, majd a levelek, az állatok pedig igazán büszkék voltak az almafácskájukra. A fa pedig egyre magasabbra nőtt. Néhány hét múlva megjelentek rajta a virágok, majd az ősz közelettével az első gyümölcsök is. Igaz, ezek még csak zöld színűek voltak, éretlenek. Ám voltak néhányan, akik már nem bírtak tovább várni, s megdézsmálták az almafa termését. Hanem meg is bánták azonnal, beleharaptak a gyümölcsbe, de mind keserű volt. Mikor a varjúk meglátták a fanyar zöld almákat, kárörvendően nevetgéltek.
1: Mi előre megmondtuk, hogy nem fog sikerülni.
0: Az állatok csalódottak voltak, és nem értették, hogy miért zöld a termés, mit ronthattak el. Végül a nyúl összeszedte bátorságát, és elment a kertészetbe, hogy a gyerekek segítségét kérje. Oda ment az egyik fiúhoz, és mindent elmesélt neki, hogy lopta el az almát, mikor éhesek voltak, és hogyan kezdték el nevelgetni a magot közösen, ám végül nem hozott piros almákat. A fiú megsajnálta őket, és hívta barátait, hogy segítsenek megmenteni az almafácskát. A gyerekek boldogan segítettek. Először elmagyarázták, hogy az alma csak ősszel érik meg, de addig sem szabad elfeledkezni a fáról, törődni kell vele mindig. Azért, hogy megerősödjön a növény, időnként vissza kell metszeni az ágait, és a talajt is táplálni kell. Az almák meg fognak érni idővel, csak elég napfény érje őket. Mesélték, majd megmutatták, hogyan kell nevelni a fát. Amikor végeztek a munkával, a gyerekek elköszöntek újdonsült barátaiktól.
1: Gondozzátok ügyesen az almafácskátokat, és pár hét múlva nagyon finom almák fognak teremni rajta.
0: Ahogy teltek a napok, majd hetek, a fácska, az állatok gondoskodásának hála, egyre nagyobb és erősebb lett. S lassan megjelentek rajta az óriási piros gyümölcsök. Végül annyi alma lett a fán, hogy jutott bőven az erdő összes lakójának. S bizony, mézédes volt mind.

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: tanácsot, amit érdemes megfogadnotok. Mivel a napocska sugarai nyáron sokkal erősebben tűznek, mint tavasszal, ezért kérlek, vigyázzatok a bőrötökre, és mindig kenjétek be magatokat napvédőkrémmel. Hogy miért kell ezt csinálni? Azért, hogy ne égjen meg a bőröd, mert az nagyon nem jó dolog. Tudjátok, az erős napsugarai nem tudják magukat szabályozni. Nem érzik, hogy jaj, túl erősen sütöm meg a gyerekek csodaszép bőrét. Így aztán a saját bőrödre bizony neked is vigyázni kell. Hogy hogyan tudsz vigyázni rá? Kend be a bőrödet napvédőkrémmel. Igen, az orrodat is. Napközben pedig mindig viselj kalapot a fejeden. Ne állj túl sokáig a tűző napon. Legyen nálad egy kulacs, vagy egy üveg, amiben víz van, és egész nap folyamatosan kortyolgass belőle. Ha mindezt betartod, minden rendben lesz. Jó nyaralást, egyfejű barátaim! Csukás Mese Rádió.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Kis Ernő Zsolt vagyok, és ma én mesélek nektek. Lázár Ervin, Rísztejbeg, a norgol óriás. Frukkancs hazajött az óvodából. A tekintete mord, a szájszöglete zord. Nem kétséges, már megint az a fránya tejbeg ríz. Ma is? Kérdeztem együttérzőn. Ma is. Minden áldott nap. Pénteken, hétfőn, csütörtökön, és ma is. És kedden? A keddet kifelejtettem? Ki? Kedden is. Valljuk be, ez tragédia. Még akkor is, ha valaki szereti a tejbegrízt. Ha meg nem szereti, arra még rágondolni is rossz. Márpedig Frukkancs nagyon nem szereti. Ha a kedd nem mindig jut is az eszébe a napok felsorolása közben. A többiek biztos szeretik a tejbegrízt. Próbálom menteni a helyzetet. Utálják. Mind? Mind. Az nem létezik, hogy senki se szeresse. Hát az egy Demeter. A Demeter szereti. Ajjaj, így még rosszabb. A hajhúzós, játékelvevős, verekedős Demeter szereti. Itt tenni kell valamit. Ez biztos egy tejbegrízes maffia, mondom elgondolkodva. Kinek a fia? A mafnak. Az igaz is, mondja élénke Frukkancs. Az van a tartálykocsira írva. Micsoda? Hogy maf és fia, de hiszen nem is tudsz olvasni. Te mondtad, hogy az van ráírva. A tartálykocsit is én mondtam. Azt én mondom. Minden nap azzal a tartálykocsival hozzák a tejbegrízt, amiről azt mondtad, hogy az van ráírva, hogy maf és fia. Akkora tartálykocsi, hogy alig fér be az óvoda utcájába. Az eleje már az óvodánál van, és a vége még át se jött a vasúti átjárón. Akkor az több mint 200 méter. Igen, annyi méter. És olyan magas, mint a ház, amibe a Demeter nagymamája lakik. De hiszen az több emeletes. A tartálykocsi is több emeletes. Ha jön, zászlós emberek integetnek előtte, és megállítják a többi autókat, mert csak egyedül fér el az utcában. És az van az oldalára írva, hogy maf és fia. Hányszor mondjam? És amikor odaér az óvoda elé, bedugnak egy vastag csövet az ebédlő ablakán, és kinyitják a csapot, és zsí, és zsű, és tricc, és trotty, özönöl a rémes tejbegríz. Tele, tele, minden tele tejbegrízzel. Csak úgy a padlóra. Csak úgy. Térdig ér a tejbegríz. A székek alig látszanak ki belőle. És akkor? És akkor meg kell enni. Na ne mondd. De igenis mondom. Én nem enném meg. Aki nem eszi meg, nem kap levest. A levest a tejbegríz után kapjátok. Igen. Azt is a padlóra? Nem. Azt tányérban. A leves jó? Jó. Azért esszük meg a tejbegrízt, hogy kapjunk levest, kivéve a Demetert. De én már nem bírom tovább. Tudná valamit csinálni? A helyzet nem egyszerű, mondtam elgondolkodva. Ez a maff és fia nyilván két veszélyes bűnöző, akik fondorlatos módon elrabolták a világ összes tejbegrízét. És most drága pénzért eladják az óvodának. Egyáltalán nem érdekli őket, hogy ki szereti a tejbegrízt, és ki nem. Arra meg egyszerűen fütyülnek, hogy aki nem eszi meg a tejbegrízt, az nem kap levest. De se baj, majd megtanítjuk őket kesztyűbe dudálni. Hogyan? Megállítjuk a tartálykocsit. Mondtam, hogy akkora, mint egy hegy, és ott legyeznek előtte a zászlós emberek. Ugyan, mi az nekünk? Majd a barátom segít. A Pisti? Nem a Pisti, hanem Rísztejbeg, a norgol óriás. Óriás? Na, az bizony. A feje búbja olyan közel van a naphoz, hogy a meleg ellen kénytelen állandóan szalmakalapot viselni. És mikor jön? Már itt van. Nem látom,

0: mert láthatatlan. Csak akkor látni, ha szükség van rá. De akkor se nagyon. Azért mindig itt van. Az egyik lába Norvégiában, a másik Mongóliában. Ha lehajol, éppen keze ügyében lesz az óvoda. Másnap délben lesbáltunk a Laci bolt előtt. Azért ott, mert az majdnem szemben van az óvodával. Ebéd előtt pár perccel megjelent a kanyarban a böhöm tartálykocsi. Lengettek a piros zászlósok, leállt a forgalom. Hajtogatta, törögette az utcát szegélyező fák ágait a hasas jármű oldala. Rajta a fölirat, Moff és fia. Elkiáltottam magam, Rizdej meg! És akkor odafönn megmozdult valami. Egy eget beterítő felhő, egy világméretű árny. Áttetsző volt, de jól láttuk, hogy szalmakalapot visel. Rizdejbeg a norgol óriás, aki, mint tudjuk, régióbarátom, előrehajolt, és a mutató ujját letette az út közepére. Akkora mutató ujja volt, mint a Mátyás templom tornya. Nosza, több se kellett a piros zászlósoknak, futottak szerteszét. A tartálykocsi nagy zökkenéssel megállt, Maff és fia lóhalálában kiugrott a vezetőfülkéből, és usgyi az ellenkező irányba. Szedték a lábukat. Rizdejbeg a mutató ujja meg a hüvelykje közé csippentette a tartálykocsit, mint egy cserebogarat, fölemelte, alig láttuk olyan magasra. A repülőgépek utasai biztos eltátották a szájukat a meglepetéstől, nicsak, itt repül egy tartálykocsi. De nem sok idő maradt a meglepődésre, mert Rizdejbeg a norgol óriás teleszívta levegővel a tüdejét, kinyitotta a tartálykocsi födelét, és belefújt. No, még olyat! Mint a gejzír tört elő a kocsiból a tejbegríz, beterítette az eget, és huldogálni kezdett lefelé. Hullott, hullott a tejbegríz. Bemenekültünk előle a Laci boltba. Ott meg éppen bemondta a rádió, hogy általános tejbegríz hullás kezdődött mind a hat világrészen, a keleti Alpokban és a Kilimandzsáron már síelésre alkalmas a tejbegríz. Mauritániában meg majdnem eltemetett egy tevekarabánt, de szerencsére a tevék szeretik a tejbegrízt, és hamar fölfalták, így aztán különösebb baj nem történt. Maff meg a fia, akik persze nem tudtak bemenekülni a Laci boltba, jól megjárták. Az öreg Maff még hagyján, mert volt rajta kalap, de a fia hajadon főtt volt, csupa ragacs lett a bozontos haja. Most aztán moshatja a fejét ítélet napig. Úgy kellett neki. Nem?
1: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Rák Kati vagyok, és ma én mondom nektek a mesét. Vadadi Adrien Ákos óvodába megy. Ákos óvodás táskája. Ákos már egy ideje óvodás, de még sosem maradt az óvodában egyedül. Vagy az anyukája játszott vele a babakonyhában, vagy az apukájával épített magas tornyokat, vagy a nagymamájával rajzolgatott egészen ebédig. Ákos szeret óvodába járni, de csak akkor, ha nem kell egyedül ott maradnia. Ma reggel, amikor megérkezett az óvodába, az anyukája legugolt hozzá, hogy elbúcsúzzon tőle. Én most elmegyek dolgozni, de ebéd után már itt is leszek érted, azzal egy nagy puszit cuppantott Ákos pofiára, és bekísérte a csoportszobába. Ákos pityeregni kezdett. Az ajtóban belecsimpaszkodott az anyukája lábába, és csak szorította, hogy ne menjen el. A gyerekek köréje gyűltek, az óvó néni vigasztalni próbálta, de Ákos rájuk sem nézett, csak bújt az anyukájához, és egyre keservesebben sírt. Lea szólalt meg elsőnek: nem kell félni tőlünk, mi aranyosak vagyunk. Én építek veled magas tornyot, ha akarod, tette hozzá Dani. Ákos nagy nehezen engedte csak el az anyukáját. Sokáig integetett utána. Azután belekuporodott az óvónéni ölébe, és hagyta, hogy az óvónéni vigasztalja. Hamarosan melléjük ült Dani is. Óvónéni, játszunk hátamon a zsákomat, és már a hátára is ugrott, hogy az óvónéni a mondókára előre, hátra ringassa. Dani azt szereti a legjobban, amikor a játék végén az óvónéni az ölébe repíti, és jól megcsiklandozza. Olyankor aztán úgy kacag, hogy kedvet kap a zsákos-mákos játékhoz mindenki. Most is sorba álltak a gyerekek, egyikük a másik után, hogy az óvónéni a hátára vegye őket. Egyedül Ákos üldögélt magában a szőnyegen, és csak bámulta a többieket. A gyerekek nevettek, rötyögtek, kacagtak, amikor az óvónéni egymás után megcsiklandozta őket. Egyszer csak Ákos felpattant, kinyitotta a csoportszoba ajtaját, és se szó, se beszéd, kiszaladt a folyósóra. Az óvónéni várt egy darabig, hát ha Ákos visszajön. Azután kikukucskált az ajtón, hogy meglesse, mit csinál. Ákos ölében az óvódás táskájával a szekrényénél ücsörgött. Mit csinálsz idekint? Kérdezte az óvónéni. Gyere be, ne legyél itt egyedül. Csak megszagolom anyukámat, húzta elő Ákos a táskájából anyukája pizsamáját, és jó alaposan végig szimatolta. Én inkább itt maradok anyukám pizsamájával. De amikor az óvónéni Ákos hátára segítette az óvodás táskát, és azt mondta, hogy pizsamástól, óvodás táskástól is bejöhet a csoportszobába, Ákos visszament vele a gyerekek közé. Először Danival magas tornyokat épített, aztán Leával a babakonyhában főzőcskézett, végül pedig az óvónénivel rajzolgatott, egészen ebédig. Persze a táskába a csomagolt pizsamát, egy pillanatra sem vette le a hátáról. Ebéd után, amikor az anyukája érte jött, csillogó szemmel újságolta neki. Holnap majd apupulcsiát hozom el.
2: Igen ám, de a nagyváros fényei megbabonázták a Molnárnét, no meg egy picit a Molnárt is. Díszes kelmék, szép ruhák, selyem, brokád, arany, ezüst, és a szomszéd mulatóból kiszűrődő új világ hangjai.

0: Jó napot!
1: Jó napot!
0: Kérek esti hírlapot!
2: Hírlapot?
0: Hírlapot!
1: Nincsen, kérem, elfogyott!
0: Elfogyott?
1: Elfogyott!

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kiugrott a gombóc a fazékból, utána a molnár fazekastól. Stol, stol, stol, fazekastól. Kiugrott a gombóc a fazékból, utána a molnár fazekastól. Stol, stol, stol, fazekastól.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Melegkora nyári délután volt. A búzatábla hajladozva susogott a gyenge szellőben. A búzatábla mélyén lakó Fürj és Fogoly családok már útra készen csomagoltak, tudták, holnap lesz az aratás napja, s ők mehetnek új hazát keresni. A kis fürjecskék még örültek is ennek, ők még sohasem költöztek, hiszen kora tavasszal születtek. Ám az öregek bizony gond terhesen készülődtek. Hol találnak ilyen jó otthont, ami így megvédi kicsinyeiket a vértség és a puskagolyók ellen? Alig aludtak ezen az éjszakán, s kora hajnalban már búcsúzkodni kezdtek egymástól és jó szomszédaiktól, a pipacsoktól és búzavirágoktól. Ezek voltak a legszomorúbbak, a piros pipacsok és a kék búzavirágok. Harmatkönnyeket sírtak, amikor az öreg fürjek búcsúszavait hallották, s egy búzavirág így szólott. Ó, hogy irigyelünk benneteket, bárcsak nekünk is szárnyunk lenne, és veletek mehetnénk. Egy öreg fürj vigasztalni kezdte. Sose búsuljál, bölcsen van ez így. A madarak repülni tudnak, ti meg itt nőttök és illatoztok a búzatábla közepén. Alig, hogy felröppentek az útra kész madarak, már jöttek is az aratók, s neki fogtak a munkának. Estére már csak szúrós tarló maradt a búzaföld helyén, s a hajdani búzakalászok kévébe rakva várták sorsukat, a cséplőgépet, a malmot, a liszterzsákot és a kenyérsütő kemencét. Egyetlen egy búzaszemecske kivételével, amelyik aratás közben elgurult. Örült is a szabadságnak, mert hallotta hajnalban a fürjek és a virágok beszélgetését, és semmi kedve sem volt ahhoz, hogy liszté és kenyérré változzék. Ha már ez a búzaszemek sorsa, gondolta, akkor ő nem lesz búzaszem, inkább fürjé változik. Csak hogy a fürjek repülni tudnak, gondolta újból, nekem pedig nincsenek szárnyaim. Akkor tücsök leszek, határozta el. Az is itt él a földön, az se tud repülni. Csak hogy este cirpelni kezdtek a tücskök. Ezek a kedves réti cigányok, s a búzaszem szomorúan állapította meg, hogy tücsök sem lehet belőle, mert nem tud cirpelni. Akkor mezei egér leszek, határozta el, mert látta, hogy a mezei egerek megélnek a tarlón is. Csak hogy a mezei egerek futkosni tudnak, és házat ásni a föld alatt. Látta a búzaszem, és szomorúan mondogatta, hogy neki nincs ilyen tudománya. Hát mit csinálhatnék? Töprengett most már egyre szomorúbban. Legjobb lenne, ha odagurulnék testvéreimhez, s engem is elvinnének a cséplőgéphez és a malomba, ha már nem lehet másképpen. Így búsongott 3 nap és 3 éjjel. Harmadnap aztán hatalmas zápor kerekedett, s a búzaszemecskét beverte a földbe. Milyen nagy volt a csodálkozása, mikor a föld mélyén megszólalt egy göröngy, és azt mondta neki, most már jó helyen vagy. Jövő tavaszra majd kibújsz a földből, nyárra szép búzakalász lesz belőled, és újból learatnak. A búzaszemecske már nem búsult. A nagy fáradtságtól elaludt, és fürjekről és pipacsokról álmodik a jövő tavaszig.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Megvan? Most megyünk éppen.

megérkeztünk a strandra. Egy jó hely. Megmondom, miért jó. Jó, figyelj, megmondom.

nagyon szomorú. Egyszer eljön a vége ennek is, de lesz majd másik. De este szomorú a hazafelé út, mert otthon az anyu a fürdőkádba dúl. Bár volt vele ezért már nagyon sok vita, hát ki hallott még ilyen dolgot fürdeni strand után?

minden majom leesett az ágyról. Volt 5, 4, 3, 2, 1, 0. Na még egyszer, hányan voltak? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mindenki kicsit tapsa végére.

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Whisky van Charles. Majdnem elmondta.
1: Hát, én nem is tudom, mit kívánnék. Most olyan, mintha mindenem meg lenne.
2: Akkor kívánjuk ezt, hogy legyen még sokszor olyan, mint most.
3: Nem át.

0: Sziasztok! Most következzen egy kis találós kérdés.
1: Erdődi Attila. Állatok madarak nevét talált ki. Éjjel-nappal hálót szövi, azon fölle közlekedik. Legyet szúnyogot is eszi, mikor csapdájába ejti. Mondd és talált ki.
2: Apók.
3: Rádió egyfejűeknek.
4: Hát szervusztok, gyerekek! Egy szép mesét mondok nektek. Matula G. Oszkár írta, és a címe Gomba Gabi születése. És aki elmondja nektek, az Korda György. Gomba Gabi egy szép nyári reggelen született a kerekerdőben, annak is egy eldugott sarkában, amit páfrány sikátornak hívnak. A kerekerdő közepén egy nagy hegy magaslik, rajta öreg sok tornyú vár, ebben laknak a kék ruhás tündérek. A várat vén tölgyek, bükkfák, mogyoró és sombokrok ölelik körül, a fák alatt csipkés levelű páfrányok zöldelnek, harangvilág kéklik, és eső után sorra bújnak elő a nagy kalapú gomba gyerekek. Az esőt rendszerint viharok hozzák. Ebből a szél jön, kifésüli a fák üstökéből a száraz gajat, összesepri a leveleket. Aztán, ha már minden tiszta, megérkeznek a dunyhányi felhők telis-teli langyos esőcskével. Hogy örülnek ilyenkor a fák, kedvükre kimosakszanak, és amikor teleitta magát minden levél, minden rügy, a felesleget átcsorgatják a páfránynak, virágnak, melynek gyökerei közt tavalyi avarpójában ott szunnyadt Gomba Gabi. A gomba nemzetség közismerten nagy lump, dőzsölik a vizet, erdő, mezőn, patak mentén, süppedésekben tanyáznak, ott, ahol mindig nedves a föld, vagy amerre gyakran jár harmat kata. Gabi picinke spórája hűvös, árnyas ágyacskában várta az esőt. Előbb mágszemnyi lett, majd lencsényi, és mikor már elég erőt érzett magában, kidugta fehér pöttyös piros kalapját, és kinézett a zavar alól. Hip-hop, itt vagyok, rikkantott a kis vakarcs. Mert miért agadás? Gomba Gabi virgonc kotnyeles gombának született, rövidesen erdőszerte ismerték kópéságainak híre eljutott a kék ruhás tündérekhez is. Dicsak, milyen furi legény, ámult el Őzmisi, aki épp arra reggelizett. Olyan akár egy ember, lába van, keze van, szeme, szája, füle, szakasztott, mint az erdészek lacikája. Ez utóbbit, a Lacit, Misi nagyon szerette. Laci nem vetett hurkot az erdő lakóknak, nem paritjázta őket kavicsal, ellenben szénát, magot vitt nekik. Télen az etetőkhöz, meg finom kősó darabokat. Misi trappolt, vitte hírét a gomba gyereknek. Elsőnek Sünikébe botlott, de Teri meg Feribe aludtak, mert a jeles házaspár rendszerint éjjel kújtorog. Csiga-zsiga viszont ilyenkor szokott lakmározni, amikor még harmatos minden levél. Pattanj, zsiga! Nagy újság van, mondta Misi a csigának. Ilyet még nem láttál, mióta ház van a hátadon. Gomba gyerek született a páfrán sikátorban. Keze, lába, szeme, szája. ezt ugyan nem rágod meg, vén gombafaló. Zsiga ment, ha nem is pattant. Pattani csak Szöcske Nusi tud. Meg is előzte Jócskán Zsigát, igaz, Nusi nem viszi hátán a házát, és nem is lusta, mint a csiga. Üz, Misi, meg csak ment. Vitt a hírt, melytől felbojdult az erdő, jöttek a szájtátiak. Brummogó Bruno csörtetve érkezett, bundájában a bolha családdal. Aztán tapsi fülesék, az öt kis tapsival, Fácán úr és neje, mind előkelőség. Varjú Tóbiás is fölröppent a hírre. Kár, kár! Károgta egy ágon fekete ruhában, mert neki soha semmi nem jó. Pöttöm az egész fanyalgott zsiga, együltöm bebe falom. Jó családból való, rikácsolta Fácán úr. A piros szín az előkelőség jele. Már megint dicsekszel, kifen gígerli, csörögte a sarka. Igazi úr, fehér-feketébe jár, mint teszem én azt. Tolvajokkal nem tárgyalunk, szólt közbe Fáccáné begyesen. Te és az urak, jön, hogy nevessek, nálad már csak a kakukk alább való. Gyanús, szimatoltak tapsiék. Zsigának romlik a látása, a vak is láthatja, a gomba mérges fajta nem lehet megenni. Szöcske Nusi nem mondott semmit, csak felszökkent gomba Gabira. Kapott is olyan pofont, amilyet még soha. Nagyha ott a támadt, ráadásul Rigó Matyi is megcsipkedte a farkát. Nyughass, te ugri borbála! Inkább hegedülj neki! Vén torkos szőlő tolvaj, nyelvelt rá vissza Nusi. Gyávák gyávája, láttalak a minap, hogy betojtál. Egy ócska gönctől, azt hitted a csősz, pedig csak madár ijesztő, ennyit se tudsz. Ügyes legény, eszem a zuzáját, brummogta Bruno, aki így oda tud tréfálni, még sokra viszi, mától fogva barátom vagy gyerek, csak szólj, ha valaki bántana. Hallod, zsiga, kárált a varjú kárörvendően, nem eszel gomba paprikást. Így csivitelt, csergelt, csiripelt, brummogott az erdő népe, s közbe telt az idő, már a nap is jócskán felért az égre, fölöttük pirult. Dél van, figyel fel, Rigó Matyi. Sziasztok! Vár a cseresznyés kert, a hernyót ebédelek. Tényleg, kaptak észbe tapsiék, mi meg a káposztásban vagyunk hivatalosak. Röpkegy asszony, noszogatta nejét Fácán úr, ebből nem élünk meg, valami makocskát ehetnénk, néz utána szaporán. Utolsónak Bruno búcsúzott. Hát aztán vigyázz magadra, gyerek, ha gombaszedőket látsz, húzódj az árnyékba a levelek alá. Óvakodj a naptól, mert kiszárít, de harmadkatában megbízhatsz, vagy szólok neki, hogy törődjön veled. Gabi egyedül maradt, azaz dehogy is egyedül. A nagy levelek árnyatadóan fölé borultak, védték a naptól, a harangvirág csengettyűs kelyhe lecsorgatott rá néhány csepp harmatot. Ez volt az ebédje, utána elpillett, rájött az álom. Álmában hatalmas kalapban, hét mérföldes csizmákon járkált. Ő volt a legvitézebb gomba, hetet hét országon, na meg még azon is túl. Hát gyerekek, álmodjatok ti is szépeket, Csicsika Bubuka, Gomba Gabi veletek van.
5: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejű.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok.
3: Gyertek, játszunk egy kicsit.
2: Vagyis találós kérdés jön.
3: Ez a játszótéri játék előre-hátra visz, és ha magasra lendülsz, olyan, mintha repülnél. Leülhetsz rá, megkapaszkodhatsz, és már indul is a móka. Lehet láncos, faüléses vagy gumis, kicsiknek való, vagy picit nagyobbaknak. De csak óvatosan, ne szállj le róla menet közben. Na, rájöttetek? Igen, ez a hinta! A hinta a kedvencem, mindig olyan szabadnak érzem magam rajta. Mintha tényleg egy kis madár lennék. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

0: Ma együtt világot látunk végre. Yeah, yeah. És azt kívánom, hogy ne legyen soha-soha vége.
1: De aranyos a pici.
2: Köszönöm szépen.
1: Mikor

0: a három kis malac. Egyszer volt, hol nem volt, erdőn, mezőn túl, egy tisztás szélén, éldegélt egy kocamama három kis malackájával. Mikor a fiúk elég idősek lettek, a mamájuk elküldte őket, építsenek maguknak házat. Ezentúl ott éljenek. Elindult hát a három kis malac, s kisvártatva egy szalmát cipelő szegény emberbe botlottak.
1: Kedves uram, adna nekem egy kis szalmát, hogy felépítsem új a magam házát?
0: Kérdezte tőle a legidősebbik. A jószívű szegény ember adott neki a szalmából, és a kis malac már is neki kezdett egy dombon a házépítésnek. Közben másik két testvére tovább bandukolt az úton, míg nem találkoztak egy favágóval, aki éppen frissen kivágott rönköket hordott a hátán. Megszólította a középső.
1: Új, kedves uram! Adna nekem egy kis fát, hogy felépítsem a palotám!
0: A jószívű favágó pedig adott neki a fából, és a kis malac már is nekilátott a következő dombon a házépítésnek. Így a legkisebb malacka egyedül folytatta útját, s nem sokára egy kőművesbe botlott, aki éppen téglákat vitt szekerén.
2: Kedves uram, adna nekem egy kevés téglát, hogy felépítsem a magam birodalmát?
0: A jószívű kőműves pedig adott neki a téglából, és a kis malac már is nekifogott az utolsó dombon a házépítésnek. A nyár végére mind a hárman elkészültek a házikójukkal, s vígan éldegéltek egymáshoz közel, de mindenki a maga otthonában. Hanem egy nap a farkas bekopogott a legidősebb malac ajtaján.
1: Érezd be, kis malac, vagy szétfújom a házadat.
2: Én ugyan nem eresztelek,
0: felelte bátran a kis malac, mire az ordas a tüdejét megszívta levegővel, és akkor átfújt, hogy a szalma házikó egyből összedőlt. A malacka meg közben kiosont a hátsó ajtón, és átfutott középső testvéréhez a faházba. Másnap azonban megjelent ott is a farkaskoma, s bekiáltott.
1: Erezd be, kis malac, vagy szétverem a házadat!
2: Én ugyan nem eresztelek,
0: felelte most a középső, s az ordas már hozta is a fejszét, amivel percek alatt szétvágta a malacka házát. De a testvérkék túljártak az eszén, s közben eltűntek a hátsó ajtón át, s futottak egyenest legkisebbik testvérükhöz a téglaházba. Na de a farkas nem bírt nyugodni, s harmadnap megjelent a legkisebb malacka házánál.
1: Érezd be, kis malac, vagy berontok a házadba!
2: Én ugyan nem eresztelek, felelte maga biztosan a legkisebbik.
0: A farkas pedig már mászott is fel a házfalán, hogy a kéményen át meglepje a malackákat. De a kis malacok agyafúrtak voltak ám. Fogtak egy nagy üstöt, tele forró vízzel, s mikor a farkas megpróbált bemászni, a kémény alá tolták. A mohó ordas pedig egyenest az üstbe esett, ahol kezelába jól megégett. A malackák közben körülállták, s jókedvűen énekeltek.
2: Nem félik a farkastól, farkastól, farkastól.
0: A porul járt farkas pedig, miután kikecmergett az üstből, szedte a lábát, ahogy csak bírta, meg sem állt a következő erdő határáig. Onnan többé el nem mozdult, a malac húsra nem is gondolt. A malac testvérkék pedig vígan éldegéltek tovább hárman a takaros téglaházikóban. És mindig, mikor eszükbe jutott a leforrázott farkas, egy jót kacagtak rajta.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Nyáron sok új barátság szövődik. Csak kimentek a strandra, ahol először még nem ismertek senkit. De mire eltellik a nap, már tudjátok több gyereknek is a nevét, hiszen együtt labdáztok, fürdőztök, fagyisztok. Észrevettétek, hogy a gyerekek sokkal gyorsabban tudnak barátkozni, mint a felnőttek. Miért is jó, ha valaki a barátod lesz? Mert egy igazi baráttal nagyon őszintén tudsz beszélgetni. Neki bármit elmondhatsz. Egy barát akkor is kiáll melletted, ha a többiek nem. Ha barátoddal vagy, akkor azt érezheted, hogy mindent meg akarsz neki mutatni, és mindent meg akarsz vele beszélni. Vele remek elmenni kirándulni is, ahol van időtök arra, hogy elmeséljétek egymásnak, hogy mi történt veletek az elmúlt időkben. Figyeljétek meg, hogy ti milyen barátok vagytok. Az a jó, ha a barátod is szóhoz jut melletted, ő is elmondhatja a titkait neked. Ha véletlenül azt vennéd észre, hogy inkább csak te beszélsz, ő meg sokkal többet hallgat, akkor próbáld egy kicsit úgy alakítani a helyzetet, hogy ő is többet juthasson szóhoz. Az egyensúly ugyanis mindig jót tesz a barátságnak. Csukás Mese Rádió.

a nyúl harangocskája. Élt az erdőben egy bűbájos kis nyulacska, akinek mindig lógott a nyakában egy apró harangocska. A harangot még a mamájától kapta, hogy mikor elcsatangol, akkor is tudja a nyúlanyó, hogy merre van a fiacskája. Márpedig a kis nyuszi imádott barangolni, egész nap a fák között bóklászott, ugrándozott, bukfencezett. Ám egy nap olyan messzire elcsámborgott, hogy kénytelen volt a visszaút előtt egy kis pihenőt venni.

kényelmesen elhelyezkedett egy bokor tövében, és akkor eszébe jutott a harangocskája. A legjobb lesz, ha felakasztom egy fa tetejére a drága harangocskámat, nehogy valaki elcsenje, amíg szundítok egyet, gondolta a tapsifüles, és felmászott az egyik fára, majd ügyesen elrejtette a lombok közé a harangot. Azután visszamászott a bokor tövébe, lehajtotta a fejét, és egy pillanat alatt elbóbiskolt. Ásított egy nagyot a nyúl, amikor felébredt. Lassan kinyitotta a szemét, felpillantott az ágak közé, és legnagyobb meglepetésére a harangocskáját nem látta sehol. A nyuszi már azt hitte, valaki elvitte. De a szél megmozgatta az ágakat, és fentről halk csilingelés hallatszott. Csak mikor jobban megnézte, akkor vette észre, hogy a fa időközben hatalmasra nőtt, és a legfelső ágán ott lógott az elveszett harang. Drága harangocskám, gyere le szépen! Kiáltott fel neki a nyúl. Ám a harang meg sem moccant. A nyulacska akkor a terebélyes fához fordult. Kedves fa, kérlek szépen, add vissza az én csengő-bongó harangomat. Dehogy adom, olyan szépen csilingel a fülembe, vágott vissza a fa. Na, azt majd meglátjuk, mondta a nyulacska. Majd gondolt egyet, és elszaladt a baltához. Kedves balta, azért jöttem, mert van egy fa az erdőben, aki nem akarja visszaadni nekem a harangocskámat. Kérlek, vágd ki azt a fát, hogy visszakaphassam a harangocskát. A balta morgolódni kezdett. Nem látod, milyen elfoglalt vagyok? Nincs nekem időm ilyenekre. Talán most nincs, de majd lesz, vágta rá a nyúl. És már ment is egyenest a köszörűkőhöz a fészerbe. Kedves köszörűkő, kérlek, köszörüld meg a baltát, hogy kivágja a fát, és végre visszakaphassam a harangocskám, kérlelte a nyuszika. Hogy merészeled megzavarni a délutáni pihenőmet, förmett rá a kő. Menj, keres mást, aki ráér segíteni neked. A nyulacska szomorúan lépett ki a fészer ajtaján. Akkor eszébe jutott a víz. Oda ment a kúthoz, és lekiáltott. Kedves víz, kérlek segíts rajtam. Hajtsd meg a köszörűkövet, hogy az megköszörülje a baltát, az kivágja a fát, én pedig visszakapjam a harangocskám. Talán majd máskor, most nem érek rá, felelt a víz, és lebukott a kút mélyére. A nyulacska dübegurult, már éppen azon volt, hogy megdobja egy nagy kővel a kút vizét, mikor megpillantotta a mezőn legelésző bikát. Odafutott hozzá, és már messziről kiabálta. Kedves bika, így áll a kút vizéből, különben a köszörűkő nem köszörüli meg a baltát, és a balta nem fogja kivágni a fa pedig nem adja vissza a harangocskám, sorolta a nyúl. Csak ne olyan hevesen! Épp most töltöttem tele vízzel a bendőmet. Nem iszok én már egy kortyot sem, dörmögte a bika. A nyulacska erre begurult, és elfutott az egérhez. Drága barátom, kérlek, csípd meg a kedvemért a bika lábát. Ha megcsíped, ő iszik a vízből, a víz meghajtja a köszörűkövet, a kő megköszörüli a baltát, a balta kivágja a fát, a fa pedig visszaadja a harangocskám. Megcsípni? A bikát? Hisz még a végén eltapos, ellenkezett az egér. A válasz hallatán a nyúl nem is habozott tovább, és rögtön az egér régi ellenségéhez, a macskához ment. A macska éppen a verandán heverészett, mikor a nyúl hízelegni kezdett neki. Kedves macska úrfi, kérlek, fogd meg a ház egerét, hogy végre visszakaphassam a harangocskámat. És elhadarta neki az elveszett harang történetét. Miau, megfogom én neked szívesen, de előbb innék egy kis finom tejecskét, nyávogta a macska.
A nyúl megörült a macska jó szívűségének, és már is futott a tehénhez az istállóba, hogy egy bödön friss tejet kérjen tőle. Jó napot, tehén uraság! Szépen kérlek, adj nekem egy kis tejecskét. Nagyon hiányzik a harangocskám, és ha nem viszek a macskának egy kis tejet, nem segít visszaszerezni. Könyörgött a nyulacska a tehénnek. Nagyon szívesen adok neked a tejemből, de csak miután megtömtem friss fűvel a bendőmet. Kérlek, hozd nekem egy keveset a mezőről, mondta a foltos tehén. A nyúl pedig, mint a szélvész, szaladt a mezőre friss fűjét. Szerencsére éppen ott találta a bérest, aki szívesen adott a nyuszikának a lekaszált fűből, miután meghallotta az elveszett harangocska történetét. A nyúl pedig boldogan ugrándozva vitte a tehénnek az eleséget. A tehén komótosan elrágcsálta a füvet, majd megajándékozta a nyulat egy bödön édes tejecskével. Hálás köszönet, kedves tehén uraság, mondta a nyúl, és már szaladt is a macskához a verandára. Miután a macska jó ízűen elfogyasztotta a tejecskéjét, rögvest indult az egérvadászatra. A nyulacska legnagyobb örömére a macska megfogta az egeret, az egér megcsípte a bika lábát, a bika ivott a kút vizéből, a kút pedig meghajtotta a köszörűkövet. A köszörűkő sem volt rest, megfente a baltát, a balta kivágta a fát, a szépen szóló harangocska pedig visszakerült gazdájához, az ugribugri tapsifüleshez. A nyulacska pedig olyan boldog volt, hogy visszakapta a harangját, hogy mindjárt a nyakába kötötte, s attól a naptól kezdve úgy vigyázott rá, mint a legféltettebb kincsére.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. Egy nagyon fura dal következik, majd meghalljátok, hogy miért is mondom ezt.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Gregor Bernadett vagyok. Most egy verset fogok nektek mondani. Osváth Erzsébet, Harkálykop. Kip-kop, kipikop, szüntelen szól szobámban a harkálykop. Tarka harkály fióka lakik velem régóta. A Mátrából hoztam őt, és vele egy friss fenyőt. Harkályom rajt kopácsol, le nem szállna a fáról. Kip-kop, kopog erdő hangja, világért se hagyná abba. Elhallgatom télen-nyáron, ha kopácsol, dehogy bánom. Kip-kop, kopácsol, körém erdőt varázsol.

0: Na, ebből se lesz biznisz.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok! Morvai Noémi vagyok, és egy mesét hoztam nektek. Készen álltok? Akkor kezdjük. Döbrentei Ildikó égből pottyant új meséiből hoztam a lakótelepi Manó történetét. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy lakótelep, szorosan egymás mellé épített házakkal. Ott élt a lakótelepi Manó. A hidegvizes meg a melegvizes csövek között lakott a falban. Szüntelenül tevékenykedett. Fölkapaszkodott a 10. emeletre, lecsúszott a 2. Bekukkantott a pincébe, jött-ment, és közben kopogtatta, tisztogatta, csiszolgatta a csöveket. Ha valaki figyelt, az hallhatta, hogy a falban folytonosan sűrög, forog, mozgolódik valaki. A lakótelepiek nem figyeltek ezekre a zajokra. Úgy vették, hogy a szomszédjuk zörög, vagy a víznyomás, vagy a rossz csapok. De hogy is gondoltak olyasmire, hogy egy manó? Mindenki tudja, hogy a manók nem léteznek. A lakótelepi manó azonban létezett. Még neve is volt. Úgy hívták, hogy Lapi. Egyetlen ember találkozott csak Lapival. Egy Fanni nevű kislány, aki a 10. emeleten lakott. Fanni óvodába járt, és nagyon szerette az esti fürdéseket. Szeretett a kádban búvárkodni, hajókázni, mondókázni, énekelni. Szerette a fürdőszoba kék csempéjét, és különösen szerette azt a pici titkos ajtót, amely a kék csempéből nyílt a kád végében. Akkora ajtó volt csak, mint a kék csempe egyik lapja. Még apró kilincs is csillogott rajta. A felnőttek úgy hívták, hogy kémény nyílás. Fanni azonban tudta, hogy amögött az ajtó mögött lakik valaki. Jó éjszakát! Súgta minden este a kis ajtó résén keresztül a valakinek. Álmodj szépeket! Egy este, mikor Fanni épp kis hableánykát játszott a vízben, furcsa neszre lett figyelmes. Felnézett, és észrevette, hogy a kék csempés ajtó finoman, óvatosan megmozdul. Az ajtó lassan kitárult, és a küszöbön megjelent egy hüvelykújnyi, mosolygós manócska. Hegyes sipka piroslott a fején, egyébként barna és kék volt rajta minden. Jó éjszakát! Köszönt vidáman a manó, ahogy Fannitól tanulta az ajtó résen át. Álmodj szépeket! Aztán a mellére bökött. Lapi! Suttogta Fanni, aztán ő is magára mutatott. Fanni! A manó úgy megörült, hogy ők ketten beszélgetni tudnak, hogy örömében táncolni kezdett. Manó vagyok, falban lakok, minden csőre nagyot csapok, csiszolgatok, kopogtatok, tőlem működnek a csapok. Perdült, fordult, s közben, hogy nem, a piros sapka lerepült a fejéről, és a fürdőkádba pottyant. Abban a pillanatban sziszegni, fújtatni kezdtek a vízcsapok, és eszeveszett zörgésbe, dörgésbe fogtak a vízvezetékek a falban. Mi történt? Kiáltott odakint anyu. Csak nem dől ránk a ház? Lapi kétségbe esetten hadonászott. Jó éjszakát, jó éjszakát! Mutogatott hol kopasz feje búbjára, hol a vízben úszkáló piros sapkára. Fanninak egy kicsit dobogott a szíve, de azért kihalászta, és ügyesen visszahúzta Lapi manó fejére a sipkát. A zörgés, börgés, sziszegés, fújtatás egy csapásra abba maradt. Belépett anyu, és a manó eltűnt. A következő napokban Fanni mindenkinek megpróbált Lapiról mesélni. Mesélt otthon, mesélt a szomszédban, mesélt az óvodában, de senki nem hitt neki.
4: Álmodtad, csillagom, mosolygott Nagyi. Persze, én meg sárkányt láttam, csúfolódott a nagy testvére.
3: Végül Fanni is kezdte azt hinni, hogy csak álmodta az egészet. Ám egy nap, amikor hazaérkeztek az óvodából, szörnyű zörgés, fújtatás fogadta őket már a kapuban. Az egész ház hörgött és zakatolt, mint egy gőzmozdony.
4: Megfájdul az ember feje! panaszkodott a szomszédnéni. Hívni kell a szerelőket, ráncolt apu, és elővette a telefonkönyvet.
3: Fanni szívdobogva osont a fürdőszobába. A villanykapcsolót nem érte fel, de azt a félhomályban is látta, hogy a kék csempés ajtócska tárva nyitva áll. A küszöbön kézzel-lábbal hadonászott valaki.
5: Lapi!
3: Sikkantott boldogan Fanni.
5: Hol a sipkád, Lapi?
3: Ügyesen megcsippentette a kis sipkát, amely a kád aljában piroslott, mint egy apró csípős paprika, és visszahúzta Lapi fejére. A zörgés, börgés, hörgés, zakatolás menten elhallgatott. Egymásra nevettek, aztán belépett anyu, és a manó eltűnt. Attól kezdve Fanni nem mesélt senkinek Lapi manóról. Egyedül nekem mondta el a titkát, és én sem mondtam el soha másnak, csak most, nektek. Azt akartam, hogy tudjátok, a falban Lapi manó zörög, ő bizony.
2: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Tudtátok, hogy két nagy meseírónk, Csukás István és Lázár Ervin is bajuszt viseltek? Ebből aztán lett is néha kalamajka, mert hol Csukást nézték Lázár Ervinnek, hol pedig Lázár Csukás Istvánnak. Szerencsére a két író egyáltalán nem volt sértődős alkat, így nem haragudtak meg senkire sem a tévesztés miatt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek! Oswald Marika vagyok, imádom a mesét gyerekkorom óta. Most Csukás István meséjét fogom elmondani nektek. Remélem, hogy nagyon tetszeni fog nektek ez a csodálatos mese. Csukás István, Tóbiás és a ló. Tóbiás sétálgatott, arra jött egy ló, s köszönt, hogy jó napot! Megemelte a kalapot. Tóbiás ámult-bámult. Micsoda esemény! Kalap van a ló fején. Na hát. Én is köszönök, úgy illik. S megemelte a kalapját. Tóbiás így szólt. Te ló, legyünk barátok. E barátság nagyon kedvemre való. Szereted a fagylaltot? Vaníliát, málnát, citromot? Kérek két nagy adagot. A ló a száját kitátotta, s egyből bekapta. Nem rágta, nem ízlelte, egyből lenyelte. Kicsit kaparta a torkát, se baj. Gyere, együnk rá egy tortát. A ló a száját tátotta, s a tortát egyből bekapta. Nem rágta, nem ízlelte, egyből lenyelte. Ilyen, mondta Tóbiás, ez az új divat nem vitás. De nagyon nagy volt a falat, majdnem a torkán akadt. Arra jött egy dagadt fuvaros, az esze csavaros, a szeme zavaros. Meglátta a lovat, amit evett. Csúnyán felnevetett. Ha az enyém lenne e pompás állat, tudnám én, hogy mit csináljak. Tóbiás szólt. Hadd látom, utolérsz-e négy lábon? Mendegéltek, nevetgéltek, kocogtak és ügettek, nekivágtak utcáknak és tereknek. Lesben állt a dagadt fuvaros, szeme sötét, zavaros. Itt a pányva a nyakadba, jó szoros. Füstös kémény vakablak, megállj te ló, elkaplak. Tóbiás rémülten látja, hogy fogoly a barátja. Szép nyakába pányva, jaj, mit tegyek? Törd a fejed, Tóbiás, ész kell ide. Csel kell ide, nem vitás. Van ész, van csel. Itt egy csizma, itt a párja, a fuvaros felpróbálja, s a csürdöngölöd víga járja. Gyere, egércimbora, búj oda! Búj bele, és ne sajnáld, csiklandozd meg a talpát. Jön a dagat, felkiált, hogy meglátja a csizmát. Itt egy csizma, itt a párja. Sehol sincsen a gazdája. Trallarom, én ezt most felpróbálom. Fel is húzza, ám az egér csiklandozza, és míg víg táncol, bokázik, Tóbiás elvágtázik. A fuvaros földre rogyott, lehúzta a csizmát legott, s a kis egér meg elfutott. Tóbiás is messze járt, megmentette a barátját. Győzött a jó, vesztett a rossz, hoppon maradt a fuvaros. Nem ér a nyomunkba se, így végződött a mese.
0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, Patrik vagyok. Ma együtt merülhetünk el a nyelvtörők világában. A szórakozás mellett játszva fejlődhetünk. Figyeljetek csak! Elmondom nektek én egyszer gyorsan, egyszer lassan, és aztán ismételjétek utánom. Már ha tudjátok. Két kis mókás, mókus munkás, makkos mákos rétest majszol. És akkor most mondjátok együtt velem, lassabban. Két kis mókás, most mondjátok velem, két kis mókás, menjünk a következőre. Mókus munkás, mondjátok velem, mókus munkás, jöhet a következő rész. Makkos mákos, most együtt, makkos mákos, és a legvége, rétest majszol. És akkor együtt, rétest majszol. Nagyon ügyesek vagytok. Készen is vagyunk. És akkor most még egyszer egyben, közösen. Két kis mókás, mókus munkás, makkos mákos rétest majszol. Nagyon ügyesek vagytok. Csak így tovább. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban. Hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: reményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Pató Marci vagyok, és most én mondok nektek egy esti mesét. Lázár Ervin nyomán a hétfejű tündér. Szökevény szeplők. Marci utálta a szeplőit, ami azt illeti, volt is neki mit utálnia, mert 76 szeplő virított az arcán. Pontosabban 75, mert egy a 76. a füle cimpáján hivalkodott. Az igazság kedvéért el kell mondanom, hogy ebben az utálkozásban Marcinak egyáltalán nem volt igaza, mert helyrek is szeplői voltak. Csinosak, jóképűek, vidorak. A legnagyobb akkora volt, mint egy jól táplált borsó, a legkisebb meg, mint egy fogyókúrázó mákszem. Ennek a legkisebbnek neve is volt. Úgy hívták Szeplő Szepi. Ott lakott Marci orra tövén. Nos, hát ezeket szitta hordta folyvást Marci. Eladdig és olyannyira, hogy egy szép napon a szeplők megsértődtek. Még hogy mi vagyunk a csúnyák, ocsmondák, rútak, rettentőek, na megállj, kiabálták. S éjszak, amikor Marci aludt, uszgyik kisurrantak az ablakon, még az is, amelyik a füle cimpáján feszített, pedig a fülcimpánál előkelőbb hely nemigen létezik egy szeplő számára. Ott maradt Marci egy mákszemnyi szeplő nélkül, mivel mondanom sem kell, Szeplő Szepi is ment a többivel. Hogy merre mentek? Merre mehet 76 sértődött szeplő? Neki a vakvilágnak. Marci reggel fölébredt, s valami furcsát érzett. Szalad a konyhába a mamájához, az meg ámulva néz rá, és így szól. Jó reggelt, kisfiú, hát te hogy kerülsz ide? Kisfiú? Csodálkozott Marci. De hiszen én a Marci vagyok. Jesszus! Kiáltotta a mama, és a világosság felé fordította a fiát. Tényleg a Marci? De hát hova lettek a gyönyörű szeplőid? Nincs szeplőm, csillant fel Marci szeme, és rohant a tükörhöz. Valami nem tetszhetett neki abban a tükörben, mert elkomorodva mondta. Te anyu, rossz ez a tükör, egy sápatag gyerek van benne. Nem a tükör rossz, kisfiam, csóválta a fejét a mamája. Hanem tudod, a szeplők. Marci most már nem örült annyira, hogy megléptek a szeplői. Egy azért maradhatott volna, gondolta magában. Szeplő Szepi, vagy az, amelyik a fülcimpámon volt. És szomorkásan indult bevásárolni, mert mindig segített a mamájának, és szeretett is üzletekbe járni. Őt is szerették az üzletekben, mert bár egy icipicit nagy szája volt, azért igen kedves is tudott lenni. De most furcsán, összehúzott szemmel nézett rá a hentes, a fűszeres, az újságos, a virágárus és a zöldséges is. Hát a Marci hol van? Én vagyok, mondta rosszat sejtve Marci. No-no, így a hentes. Na-ne, így a fűszeres. Na-na, így az újságos. Na-na, így a virágárus. No-ne, így a zöldséges. Mert hogy a Marci egy szép szeplős gyerek, te meg egy sápatag kis fehérbőrű. Nem mondjuk, nem vagy csúnya gyerek, de a Marcihoz képest. Ajjaj, mondták és legyintettek. És bizony aznap Marci egy kicsit mócsingosabb húst, tegnapibb kenyeret, tegnap előttibb újságot, hervatagabb virágot és halvány sárgább sárgarépát kapott, mint máskor, elkeseredetten rohant fel a lépcsőn, majdnem sírt. Mi bajod? Kérdezte a mamája. A szeplőim, sóhajtotta Marci. A szeplőimet akarom. Nosza, neki láttak, keresni kezdték őket a lakásban, még a szőnyeg alá is benéztek, de egy fia szeplőt sem találtak. Mit volt mit tenni, Marci neki vágott a városnak. Elment a talált tárgyak osztályára. Jó napot, köszönt. Jó napot, válaszolta a talált tárgyak osztályának főnöke egy szemüveges öreg bácsi, s közben fel se nézett az újságjából. Esernyő, kesztyű, aktatáska, pénztárca, vagy netán a fejét méltóztatott elveszteni? A szeplőimet keresem, mondta Marci. Milyen volt? Barna, kerek, mind a 76. Az öreg úr felállt, odament egy nagy polchoz és beletúrt a limlomok közé, leemelt egy palacsinta sütőt. Nyele volt a szeplőjének? Kérdezte. Nem, hebegte Marci. Akkor ez nem az, állapította meg az öreg ember és visszatette a palacsinta sütőt. Aztán Marci elé rakott egy diszkoszt, egy csésze aljat, egy pudingot, egy ceruzahegyezőt, egy lencsét, egy borsót, egy babot, egy széntablettát, egy cipőgombot, egy ingombot és egy pulykatojást. Tessék, mind kerek és barna, melyik az? Sajnos egyik se, szomorkodott Marci, és irigykedve nézte a pulykatojást. A találtárgyak osztályáról a rendőrségre ment, itt egy őrmester fogadta. Szóval szökött szeplőket keresel. Igen. Csavargók? Nem. Loptak? Nem. Raboltak? Nem. Mit vétettek a törvény ellen? Semmit, mondta Marci. Hát akkor, tárta szét a karját az őrmester. Elnyargalt hát Marci a tanácsra. Szeplő ügyben? Ráncolta a homlokát a portás. Talán az állattenyésztési osztály illetékes. Az állattenyésztési osztályon egy bácsi éppen egy lovat rajzolt a falra. Szeplő, talán szép ló ügyben, fiacskám. Nem szép ló, szeplő, morogta Marci. A bácsi a fejét rázta és nagy igyekezettel satírozta a ló sörényét. Talán a növénytermesztésnél. A növénytermesztési osztályon egy barátságos fiatalember ült, a bal füle mögött egy tulipán, a jobb füle mögött egy muskátli virított, a mellén zsebébe tűzve meg egy búza, egy árpa és egy roskalász. Szeplő? Egy pillanat. Föllapozott egy nagy könyvet. Várjunk csak, szép csalán, szépecske, szép hártya, szépike, szép legényfű, olvasta a könyvből és felkiáltott. Megvan! Szeplő lapu. Ezt keresed? Nem laput. A saját szeplőimet, magyarázta Marci. A felvirágozott fülű elkomorodott. Pedig olyan szép ez a szeplőlapú, úgy is hívják, hogy boldogasszony csepegtette fű, forrasztófű, méregvonófű, párducfű, meg viaszfű. A fiatalember belemelegedett az olvasásba, már nem is nagyon törődött Marcival. Azt is felolvasom neked, kiáltotta, hogy a szittyót hányféleképpen hívják. Marci óvatosan kihátrált a szobából, de a fiatalember észre sem vette, sorolta csak a szittyó neveit. Marci még a lépcsőházban is hallotta. Csirikló, csuhi, fülemülefű, kancsuka, kasztikó, semők, sisák, sörkefű, szövők. Ej, sóhajtott odakin. Kasztikó, semők, sisák, hol lehetnek a szeplőim? Még szerencse, hogy meglátta Mikka Makkát. Egy ligeti padon ült Mikka Makka és lógázta a lábát. Hát te? Kérdezte tőle Marci, és lehuppan mellé a padra. Kóbor szeplőket figyelek, mondta Mikka Makka. Nagy ma a szeplőjárás. Csak nem, csillant fel Marci szeme. Hány szeplőt láttál? 76-ot, mondta Mikka Makka, és a szeme sarkából Marcira pislantott. Itt masíroztak, gyalog mentek szegények, mert nem volt villamos jegyük. Merre mentek? Kérdezte izgatottan Marci. Erre, mutatta Mikka Makka. Marci meg uszgyi, már ott se volt, rohant a szeplők után. Meg is találta őket hamar, egy árokparton ültek és szomorkodtak. 76 szomorú szeplő, azaz csak 75, de ez majd csak később derül ki. Olyan jó lenne, ha visszajönnétek, mondta nekik Marci. A szeplők gyanakodva néztek rá. És nem szidsz többet bennünket? Soha, mondta mély meggyőződéssel Marci. Nem mondod, hogy rondák vagyunk, hogy csúfak vagyunk, hogy rettenetesek vagyunk, hogy ocsmondák vagyunk? Marci rázta a fejét. A szeplők erre visszamasíroztak az arcára. Marci már-már elmosolyodott, amikor valami furcsát érzett. Mindnyájan megvagytok? Kérdezte aggodalmasan. Egy pillanat, mondta az, amelyik a fülcimpáján ült. Megszámolom. Aztán ijedten fölkiáltott. Szeplő Szepi elveszett, nincs senki az orrot tövén. Nosza keresni kezdték. Ez már könnyebben ment, mert a szeplők is segítettek. Meg is találták hamar. Egy akác levélen ült. Szervusz, Szeplő Szepi, gyere vissza te is, mondta neki Marci. De Szeplő Szepi rázta a fejét. Nem mehetek, mondta, mert akkor ez egyedül maradna. És maga mellé mutatott. Ekkor vették észre Marci és a szeplők, hogy Szeplő Szepi mellett ült valaki. Egy ilyet idegen kis szeplő. Bemutatom, Szeplő Sziszit, mondta Szepi. A legjobb barátom, szegény, nagyon magányos. Bizony, mondta Szeplő Sziszi, csak kódorgok, csámborgok, kújtorgok, csavargok, lézengek, lődörgök, de szerencsére most már van egy barátom, igaz, Szepi? Igaz, mondta Szepi szomorúan, és ezután már együtt kódorgunk, csámborgunk, kújtorgunk, csavargunk, lézengünk, és mit is mondtál még? Lődörgünk. Igen, lődörgünk, mert mi sosem hagyjuk el egymást. Tudjátok mit? Mondta erre Marci. Sziszi is költözzön az orrom tövére. Van ott még hely Szepi mellett. Igazán? Kiáltották boldogan mindketten, és odapattantak Marci orra tövére. Sissi még kicsit izget mozgott a boldogságtól. Gyönyörűséges, mondta. Legjobb szeplőnek lenni egy ortövön. És a fülcimpa az neked semmi? Méltatlankodott az, aki Marci fülcimpáján lakott, de nem törődött vele senki. Hazaértek. Na végre, hogy mindnyájan megvagytok, mondta Marci mamája, aztán jobban szemügyre vette a fiát. Azért valami furcsa van rajtad? Talán szeplő Sissire gondolsz, mondta Marci. Nem engedhettem, hogy kódorogjon, csámborogjon, hújtorogjon, csavarogjon, lézegjen, lődörögjön, barát nélkül szomorkodjon. Hát így történt, s ha találkoztok egy szép kisgyerekkel, akinek éppen 77 szeplője van, hát az a Marci.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egy

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Nagy Máté Gyula vagyok, Peretyói faluból érkeztem. József Attila, Indiában, hol éjjel a vadak. Előadja Nagy Máté Gyula. Indiában, hol éjjel a vadak zöld szeme cikkan át a dzsungelen, mikor dédapa is kicsi volt még, élt egy nagy fejedelem. Parancsot adott, büszkét, szigorút. Fogjon mindenki szerszámot. Oda, hol a lombzenére táncot lejt a hold, épüljön 700 ékes palota. 700 ékes palota közé kincstárat vasból rakatott, s a napot akarta ráveretni, mint óriás, tüzes lakatot. Hiába szörnyedt el a nép, s kérlelték vének és papok, ami égi, ne hozd a földre! A kapupántja kérte a napot. Feszült létre a felhő szélihez, megbillent az, a létra leszakadt. Fogtak sasokat könnyű szekérbe, a hámot szétszették dalos madarak. S míg sürgött írtózba, serénykedett a dolgos népek megdöbbent zöme, kisült a vetés, kigyúlt a város, kicsordult a nap lángos özöne, mint a zuhatag, hult alá a tűz. Álva száradt el a fejedelem. S a 700 palota helyét elfoglalta az őserdő egy hűvös éjjelen.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, gyerekek! Tóth Vera vagyok, énekesnő, és most a Buranyek úr nyugalma című mesét fogom nektek elolvasni, amit Fecske László írt. A nagy szárazsággal járó nyarat lassan felváltotta a megváltó ősz, amely sok esőt hozott magával. Az erdei állatok a zordabb időjárás elől menekülve az otthonaikban leltek nyugalomra. Csak úgy, mint Buranyek úr, az öreg bagoly, aki egy 200 éves tölgyfa oldvában élt. Miután a napokig tartó eső elállt, Buranyek úr kitárta az ablakát, mélyet szippantott a megfrissült levegőbe, majd a könyves polcához lépett, amelyen tucatnyi kalandregény sorakozott. Nincs is jobb, mint egy kora őszi délutánon átadni magunkat az olvasás élményének, mondta, miközben feljebb tolta a Csőrehegyére csúszott szemüvegét. Egy vastag könyvet húzott ki a többi közül, s egy csésze gőzölgő csipkebogyóte a kíséretében elfoglalta lakásának legkedvesebb ülő alkalmatosságát, a piros kárpittal bevont fotelt, amelyet még a nagymátyja hozott neki Lengyelországból. A könyvet először megszagolta, mindig így szokta, majd kinyitotta és olvasni kezdte. Buranyek úrra jellemző volt, hogy szerette magát átadni a könyvek nyújtotta izgalmaknak. Éppen ezért mindig olyan köteteket vásárolt magának, amelyek tele voltak kalandokkal, rejtélyekkel, izgalmakkal. Ilyet pedig nem is lehetne jobb pillanatban olvasni, mint egy nyugodt őszi napon, amikor még az erdőben is olyan csend van, mint a barlangok zugaiban. Az öreg bagoly már a 30. oldalon járt, amikor nagyra meresztett szemekkel hajolt bele a könyvbe, mivel hogy egy izgalmas rész következett. Zzz, odakintről hangos zümmögés szakította meg a csendet. Buranyek úr hirtelen felriadt, mérgesen letette a könyvet az állólámpája mellé, és a nyitott ablakhoz sietett. Mi ez az égtelen hangoskodás? Kiáltotta ki, még azelőtt, hogy bármit vagy bárkit látott volna. Három méhecske repült el a tölgyfa mellett, akik az utolsó begyűjtött virágport szállították a kaptáruk felé. Mivel hogy ez egy teljesen természetes dolog volt, a bagoly nem is folytatta tovább mondandóját. Morogva visszatotyogott a fotelhez, s ismét beletemetkezett a könyvbe. Az izgalmas rész persze így már nem volt olyan izgalmas, de se baj, pár fejezet után jött egy még érdekfeszítőbb. Az öreg bagoly lélegzett visszafolytva olvasott, szinte falta a betűket, s a könyvben lévő cselekmények a tetőfokára hágtak, amikor megint csak csörr, kop, kip, pattonások, kattogások, kappanások zavarták meg az elmélyült csendet. Buranyek úr összehúzott szemöldökkel lépett oda ismét az ablakához. Tanulva az előbbiből most egy szót sem szólt, csak azután, miután észrevette, hogy egy mogyoróit s dióit cipelő mókus próbál feljutni a szomszédos fára, de sehogy se sikerül neki egyszerre felvinni az összegyűjtött elemózsiát. A lehulló darabok pedig hangosan kuppantak a földből kiálló gyökereken. Pont most kell ezt csinálni, harsant fel a bagoly. Mikor máskor? Gyűjtögettem én egész évben, de nem eleget. Ki kell használni az utolsó napokat is. A tél ugyanis hosszú lesz, kedves szomszéd, felelte a mókus. Buranyek úr felhagyva a további vitával visszaballagott a könyvéhez. Megvárta, míg újra el nem csendesül minden, s aztán folytatta csak az olvasást. Az újabb izgalmakkal kecsegtető

0: Hát fő, a nyarat távol töltöttük, csak most értünk haza. A bagoly be is fejezte a csevejcs, miután a sincsalád is elhelyezkedett. Még egy kicsit várt az ablakban, feltételezve, hogy ezzel még nem ért véget a jövésmenés, de ezúttal tévedett. Több zajongó már nem jelent meg. Buranyek úr, mint egy boldog mókus, úgy ugrott bele a piros fotelbe, kortyolt egyet az édes teából, és ismét a kezébe vette a könyvet. Valóban nem is zavarta meg utána már senki az olvasásban. Az egész erdő lepihent. A nap is elszenderedett, megbújt az alacsonyabban szálló felhők mögött, a feladatukat elvégző falevelek pedig egymás után hullottak le a fák ágairól. Buranyek úr pedig átélhette azokat a vágyott pillanatokat, amelyeket csak is egy könyv adhat az olvasójának egy kellemes őszi napon.
1: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese rádió.
1: Amikor gyerek voltam, hittem is, meg nem is, amikor a nagypapám arról mesélt, hogy a napraforgó egész nap a napot bámulja, és arra forgatja a tányérját, amerre a nap jár az égen. De aztán az egyik nyáron, amikor két hetet is náluk tölthettem a kertjükben, akkor be kellett látnom, hogy a nagypapámnak igaza van. A napraforgó a nappal együtt mozog. Hajnalban és este lógatja a fejét, de amint feljön a nap, ő is felemeli a fejét. A napraforgó tányérjában rengeteg kis magocska található, a szotyola. Ha nyár közepén beérik a szotyola mag, akkor a belét kiveszik a héjából, és ebből a meghámozott magból kipréselik az olajat. Ezzel az olajjal aztán a konyhában is találkozhatsz, mert a napraforgó olajjal sokan szeretnek sütni, főzni. Csukásmese rádió.
2: Móra Ferenc, talpas. Talpas mindig azt tartotta, hogy ő a legnagyobb úratanyán. Tyúk, macska, kismalac mind eltakarodott az útjából, ha neki sétálhatnék, ha támadt az udvaron. A verebek rá nem mertek szállni a kerítésre, ha az ő haragos morgását hallották. Még a kakasnak is torkának adta kukorékolás, ha talpas kidugta fejét az oljából. Pedig tréfa ide, tréfa oda, annak már csak ugyan valakinek kell lennie, akitől még a kakas is megijed. Hanem csuda történt valamelyik reggel, ahogy talpas körül járta a birodalmát. Tyúk, macska, kismalac ügyet se vetett rá. A verebek olyan bátran csipogtak a sövényen, mintha talpas nem is volna a világon. A tarajas kakas pedig nemhogy fölszállott volna a kerítés tetejére, hanem leugrott a szemétdomb tövébe, s akkorát kukorékolt, hogy csak úgy reszketett bele a szakálla.
3: Kokorikó híres talpas, a te neved most már hallgas!
2: Talpas a fogát vicsorgatta. Alig, ha meg nem szabta volna a kakasnak a gúnyáját, ha elő nem ugrik a ketrec mögül valami, amilyent még ő se látott. Egy nagy fehér madár, földig ér a kékbe úszó haragos vörös szakálla. Piros a sapkája, mérges a nézése, goromba a köszöntője.
3: Úra, pulyka, rút, rút, rút! Talpas kutya, rút, rút, rút!
2: Még ilyet senki nem mert talpasnak mondani. Még hogy ő rút volna. Akkor a szeme van, mint egy kávéscsésze, olyan foga, hogy a vasat elharapná, a farka valóságos lobogó. A bundája úgy ki van cifrázva bogáncsal, hogy alig látszik a szőre. Nincs ilyen derékkutya az egész határban. Se szó, se beszéd, nekiugrott talpas a pulykának. Bizonyosan megrázta volna a szakállát, de a pulyka kinyújtotta hosszú nyakát, mire talpas úgy megijedt, hogy hármat is lépett egyszerre visszafelé. Lett erre olyan kacagás az udvaron, hogy tám még most sincs vége. Még az öreg eperfa is olyan formán integetett leveletlen ágaival, mintha azt akarta volna mondani.
3: Oda van a becsület, talpas! Megijedtél a pulykától!
2: Szegény talpas nagyon elszégyelte magát. A tanya végében folyik a Tisza. Lehullogott annak partjára, és ott tűnődött sokáig, mit évő legyen. Ahogy ott töprenkedik, arra ment egy szénás szekér. Talpas gondolt egyet, fölkerekedett, megindult a szekér után. Ahová az megy, oda megy ő is, ha a tanyán már nem lehet maradása. Mivel pedig a szekér a városba ment, talpas is ment a városba. Nagyon tetszett neki a sok kőház, a szép, sima aszfalt, ahol nem sárosodik be a lába. A boltok nagy tükörtáblái, amelyekben csupa talpasok látszottak. Az egyikkel meg is akart barátkozni. De ahogy közel ment hozzá, a boltból kidugtak egy seprűnyelet, s úgy orron ütötték vele, hogy eljajította magát.
3: Brrr, de barátságtalan nép lakik ebben a városban.
2: Délfelé megéhezett. Elment a kedve, amikor arra gondolt, hogy otthon a kis gazda keresi már azóta a vízbe mártott jó kenyérhajával. De hirtelen neki vidámodott, mert valami hentes kirakat elé ért. Olyan kolbászok mosolyogtak felé, amiről a tanyán még csak nem is álmodott.
4: Hopp-hopp, egye meg a kenyérhajat a pulyka. Nekem jó a kolbász is.
2: Azzal nekiugrott a kirakat üvegének. Bele is ütötte a fejét, hogy csak úgy koccant. És még rá sem ért gondolkodni, hogy mi történt, már akkor szirogatta a bundáját egy fehér kötényes ember egy hajló nádpálcával.
3: Nézd, milyen tolakodók ezek a csavargó tanyai kutyák!
2: Talpas szegény úgy elszaladt, hogy meg se állt a hetedik utcáig. Alig lihegett már, a nyelve lógott, a lába reszketett. Majd elepett egy italvízért, de a városban nincsenek olyan tócsák, mint odakint, azon az áldott tanyán. csak legalább pihenhetne egy kicsit. De valahány inas gyerek meglátja, mind megkergeti. Hely, micsoda heverés esnék most otthon a szalmás istállóban. Este felé kiért a Tiszához. Erre már nagy csend volt. Házak nincsenek, hó borított mindent. Talpas szinte azt gondolta, kint van a tanyán. Kapta magát, elnyújtózott a hóban, ráfektette nagy buksi fejét a két első lábára. Elaludt, s álmában otthon járt a tanyán. Kergette a verebeket, sütkérezett a háznapos oldalán, s várta, hogy mikor szólítja vacsorához Janika, a kis gazdája.
4: Talpas, talpas, gyere ide, öreg kutyám! Talpas, kedves talpas!
2: Csengett egy örvendező gyerek hanga holdfényes éjszakában. Talpas fölneszelt a hívogatásra, körülnézett nagy álmosan. Most hitte még csak igazán, hogy álmodik. Egy nagy jégtáblán találta magát, amely közel a parthoz, csendesen úszogatott lefelé a Tiszán. A parton pedig ott állt Janika, a kisgazda. A kezében meleg cipó, a száján hívogató szó.
4: Ogorj itt, öreg talpasom! Hol bujdokoltál egész nap?
2: Talpas egyszerre tisztában volt vele, mi történt. Mikor kimenekült a városból, észre se vette, hogy a Tisza jegén vackolt meg magának a hóban. Addig, míg aludt, megindult vele a jég, s hazavitte a tanyára.
4: Jaj, csak hogy itthon vagy még egyszer!
2: Álmába sem megy többé a városba. Inkább megosztozik a fehér pulykával az uraságban. Hanem az a fehér kötényes városi ember vigyázzon magára, hogy valahogy erre a tájékra ne kerüljön, mert bizonyosan megemlegeti a napot, mikor talpassal találkozik.
0: Molnár mester malmában, meg sem ukkan magában. Szomorkodik, nem mulat.

0: Móra Ferenc, a ködmön, aki elmeséli nektek Besenyei Ferenc.
1: Mikor én a tanyáról bekerültem a városi deákiskolába, mindjárt az első órában megitattam az egereket. Úgy hullott a könnyem, hogy szinte kopogott a padon. Mi baj, kisgyerek? Kérdezte tőlem a tanárról. Eszembe jutott édes szülém, zokogtam keservesen. No, lett erre olyan kacagás, hogy én azt még most is hallom. Szégyenletemmel aztán kisemertem nyitni a számat, amikor a tanárul azt kérdezte, mi a neved, fiam?
2: Marci kisasszony!
1: Viogta el magát egy nagy válas erős fiú a legutolsó padban. Vasmatyinak hívták, nem hiába, hogy olyan is volt, mint a vasék. Attól fogva aztán rajtam veszett. Én rajtam ez a név, s megkeserítette az egész életemet. Mikor legelőször kihívtak felelni, Vasmatyi megint elviogta magát a hátam mögött.
2: Marci kisasszony!
1: És erre én úgy megszégyeltem magam, hogy se bűt, se bát nem tudtam mondani, se akkor, se azután, soha többet. Akárhogy tudtam a leckét, ki nem tudtam a számot nyitni, amikor felálltam. Mindig a fülembe ütődött olyankor a Marci kisasszony. Olyankor is hallottam már, amikor nem mondták. Tanultam pedig én otthon annyit, hogy a házi gazdám, a nagyeszű Balla Szabó már sokalta is.
2: Ugyan mi akarsz lenni azzal a sok tudománnyal? Kérdezte tőlem, ahogy a könyveimet nyalábolgattam a műhely sarkában.
1: Szolgabíró Balla bácsi.
2: Hát hiszen az is szép mesterség, azt mondja. De te már olyan okos leszel, hogy azzal a nagy ésszel Szabó is lehetnél.
1: Átad, akkor te varhatnád Maconka tanár úrnak a szép kabátot mellén. Na, mire a szép ruha elkészült, akkor otthon is lejárt a becsület.
2: Balla bácsi maga vitte haza a remeket. Ragyogott az ábrázata, mint a nyári nap, mikor elment. De visszafelé úgy jött, mint a jeges eső.
1: Tű, olló meg a cérna, ráncolta össze a söprűforma szemöldökét. Rossz hírt mondtak rólad, Márton deák. Nem lesz már belőled Szabó, de még szolgabíró se. Miért hagyod itthon az eszedet, amikor az iskolába mégy?
2: Viszem én azt magammal, Balla bácsi, csak nem merem előadni, törtem el megint a mécsest, és elsírtam rítam a nagyeszű Ballának, hogy milyen anyámasszony katonája vagyok én az iskolában.
1: Öreg gazdám megcsóválta a nagy szürke fejét. Ennyi, szolgám, hogy előbb nem szóltál.
2: Tudok én orvosságot arról is.
1: Majd mindjárt lehozom a padlásról. Azzal letette a tűcérnát, föltette a pápa szemét, és fölkapaszkodott a padlásra. Vártam le szívszakadva. Ugyan mit hoz az ijegység ellen ez a nagyeszű ember?
2: Nem hozott az egyebet, csak valami ködmönfélét a karján. Csak úgy füstölt belőle a por, ahogy szétterítette az asztalon, s megrázogott a gyöngét szeretettel.
1: Mit szólsz ehhez, deák úr?
2: Csúnya jószág, látom. De szép voltám ezelőtt 40 esztendővel.
1: Volt ennek prémgallérja is, míg a moly meg nem ette. Meg volt az festve szép sárgára, míg a penész ki nem szívta belőle a festéket. Tele volt a sejem rozmaringgal, míg az egér le nem rágta róla. Vadonatúj ködmön volt ez, mikor én akkora legény voltam, mint te.
2: Föl nem venném 100 forintért, mondtam nyalakodva.
1: Fölveszed bizest édesöcsém 100 forint nélkül is, mert ez valóságos csudaködmen. Aki ezt hordozza, az testben, lélekben 100-szor olyan erős lesz, mint azelőtt volt. De olyan komolyan mondta az én Balla bátyám, hogy eltátottam rá a számot.
2: Öcsém, ne tátogj, hanem bújj bele. Én belőlem is azért lett ilyen híres ember, mert ebben nevelkedtem.
1: Már akkor húzta is rám a rossz ködmönt. A király nem adhatja olyan kevélyen a fiára a bársonypalástot. Hanem most már aztán tenyeredbe szedd ám a lábat, hogy belecsukják az orrod előtt az iskola kaput. Gondolom, azért siettetett az öreg, hogy valahogy a tükörbe ne nézzek. De hiszen elég tükör volt nekem az utca, még az ismerős kutyák is mind megugattak. Soha annyi jókedvű emberrel nem találkoztam, mint akkor. Mindenki a szemembe nevetett. Az iskola kapujában pedig Vasmatyi azzal ugrott elém,
2: Néni gyerekek, Marci kisasszonyt új ruhába öltöztették a tündérek.
1: Aha, gondoltam magamban. Mindjárt kipróbáljuk a csudaködment. És azzal derékon kaptam vasmatyit, úgy vágtam a földhöz, hogy jobban se kellett. De még meg is gyömöszöltem a mi hasznát.
2: Telik én tőlem még több is hékám. Szólj, ha elég nem volt.
1: De nem szólt az semmit, hanem úgy kullogott be az iskolába, mint a leforrázott farkas. Engem meg úgy vettek körül a többiek, mint valami diadalmas hadvezért. Boldog volt, aki a gúnyán végig símíthatta. Ennyed a gyönyörű kis ködmön. Hát, ha még azt tudnátok róla, amit én tudok, gondoltam magamban. Nem féltem már a feleléstől se. Tudtam, hogy bátorságot ad a ködmön, de adott is ám. Mondtam már a leckét, mint a vízfolyás, alig lehetett megállítani. Maconka tanárul megforgatott előre-hátra, nem akarta elhinni, hogy én vagyok a Marci kisasszony. Hazamenet nagyeszű Ballamára kisajtóba várakozott rám. Na, szolgám, hogy szolgált a csuda ködmen? Hunyorgatta ravaszul apró szemét. Tette csudát! Tett bizony, újságoltam örvendezve. Nem vagyok már Marci kisasszony? Nem is lettem a soha többé, még akkor se, amikor a csudaködmönt lehámozta rólam Balla bácsi. Nincs már rá szükség. Lejárj benne világcsúfjára, ütögetett hátba nagy nevetve. Nem is vettem rám többet, de most is üveges szekrényben őrizgetem. Neki köszönhetem, hogy ember lett belőlem.
0: A Ködmön című mesét hallottátok.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Ez volt a Mesés délután. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
0: Műsorajánló következik. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Kezdődik a vakáció! Halmesék! Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban minden hétköznap este 7 órától. Ki ne akarna egy saját horgásztavat magánstranddal? Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori nyári kalandjai paradicsomi környezetben, a nagyszülők vidéki birtokán. Beh Marian mesesorozatát Szacsvai László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is.
2: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Képzeljétek, már is este 6-ot ütött az óra. Lassan ideje, hogy térjünk nyugovóra. A kis mutató a 6-oson áldogál, a nagy mutató pedig a 12-esen vár. Hamarosan kiderül, ma este melyik mesét hallhatjátok. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok, és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A schön die Snow. Hol volt, hol nem volt. Élt hajdanán egy kereskedő, egy király, meg egy szegény ember. Mindhárman a közeli erdőbe jártak vadászni, és úgy ismerték azt, mint a tenyerüket. Hanem egy nap a kereskedő vadászat közben mégis eltévedt. Már órák óta bolyongott, kezdett besötétedni, de akárhogy kereste, nem találta az ismerős ösvényt. Végső elkeseredésében felkiáltott. Bárcsak valaki segítene rajtam, s megmutatná az utat, cserébe odaadnám a legszebbik lányomat, de még vagy három zsák aranyat is. Majd én segítek, mondta egy vékony hang. Körülnézett az ember, de senki fiát nem látott. És mikor a kereskedő lenézett a földre, akkor látja, hogy egy sündisznó áll előtte. Igencsak elcsodálkozott, ám nem telt el egy óra, s a sün kivezette a kereskedőt az erdő szélére. Ott megköszönte a segítségét, majd elváltak egymástól. Másnap aztán a király, éppen ott, ahol a kereskedő, ő is eltévedt vadászat közben. Kereste a kiutat, ám ő sem találta. És mint a kereskedő, ő is az éghez fohászkodott. Bárcsak valaki megmutatná az utat, hálából nekiadnám az egyik lányom és a fele királyságom. Majd én megmutatom, mondta egy hang, s bizony megint a sündisznó volt az. Csodálkozott a király, de ellenkezni nem mert. Hagyta, hadd vezesse ki az erdőből az apró állat. Harmadnap, hiszitek vagy sem, de a szegény ember sem találta az erdőből hazavezető utat. Mivel ő nem tudott jutalmat felajánlani, csak ennyit mondott. Bárcsak valaki kivezetne innen, rögtön gyermekemmé fogadnám. És akkor ismét megjelent a sündisznó. Majd én kivezetlek, mondta vékony hangján, és a szegény ember követte, míg el nem értek az erdő szélére. Ott aztán búcsút intett neki, és ment mindenki a maga dolgára. Teltek a napok, ám a sündisznó nem jelent meg, hogy begyűjtse jutalmát, és már mindhárman kezdték azt hinni, hogy az egészet csak álmodták. Ám ekkor valaki bekopogott a szegény emberhez. Édesapám, nyiss a ajtót! Hát ez meg ki lehet, gondolta magában az öreg. És amikor ajtót nyitott, látja, hogy ott áll előtte az aprócska sündisznó. A szegény ember állta a szavát, s beengedte újdonsült fiát. Másnap aztán így szólt a sün. Édesapám, van magának két aranya? Ugyan minek az? Kérdezett vissza zsémbesen a szegény ember. Csak bíz bennem, s meglátod, igazán gazdaggá teszlek. Majd a sündisznó megkérte a szegény embert, menjen el a piacra, vegyen neki egy fekete kakast és egy nyerekszerszámot. Az öregnek helyén volt a szíve, hát boldogan teljesítette. Mikor a sündisznó megkapta a kakast, egyből felnyergelte, majd a hátára ugrott. Így lovagolt el egészen a kereskedő házáig. Ott aztán bekopogott, s hangosan mondta. Engedj be, kereskedő uram! Megjöttem a jutalmamért! A kereskedő szomorúan ajtót nyitott, betessékelte a sündisznót, majd hívatta a lányait. Elmesélte nekik, hogy bizony egyiküket odaígérte annak, aki segít rajta, és most eljött az idő, valakinek hozzá kell mennie a sündisznóhoz. Az ki is választotta a legszebbiket, hintóba ültette, majd fogta a három zsák aranyat, és elindultak vele a szegény ember háza felé. De a kereskedő lánya olyan keservesen sírt, hogy a sün nem állhatta. Ha nem hagyod abba az okogást, inkább menj vissza apád házába. Megörült bizony a lány, hisz nem akart sündisznó felesége lenni. Visszahajtatott az apjához,
de a három zsák aranyat a sündisznónál hagyta. Az meg hazavitte, és éppen ahogy ígérte, gazdaggá tette a szegény embert. Egy nap aztán gondolt egyet, és a sündisznó felkerekedett, és ment egyenesen a királyhoz. Király uram, engedj be! Hol a fizetségem? Kiabálta a palota kapujából a sünd. A király már elfelejtette az állat jó tettét, és most fogta a fejét. Hiszen mindegyik lányomat egyformán szeretem. Melyiket adjam neked? Nem volt nehéz eldönteni, mert a háromból kettő sikítva rohant ki a teremből. És akkor azt mondta a legkisebbik. Apám uram, ha így szólt az egyesség, én a felesége leszek ennek a jóságos sündisznónak. A király egyik szeme sírt, a másik nevetett, és közben büszke volt, hogy ilyen önzetlen lánnyal áldotta meg a sors. Beültették aztán a királylányt egy aranyos hintóba, és elindultak az új otthonukba. A sündisznó most is a hintó mellett ügetett fekete kakasán, ám a királylány nem sírt, sőt, még ki is szólt neki. Ülj be mellém, kedves férjem! A sündisznó igencsak meglepődött. Hát te miért nem undorodsz tőlem? Kérdezte. Az élet neked szánt. Miért bánkódnék hát? Mondta nevetve a király kisasszony. Lássatok csodát! Abban a pillanatban a sündisznó fekete kakasa csodaszép pejparipává változott, a sündisznó pedig maga Daliás királyfivá. Mikor a lány meglátta, alig hitt a szemének. Mindjárt meg is állították a hintót, és egymás nyakába borultak. Aztán a királyfi elmondott egy varázsigét, és egyszeriben olyan gyönyörű kacsalábon forgó gyémánt palota termett előttük, amilyet még nem látott a világ. Azóta is ott élnek boldogan, ha meg nem haltak.

Sukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Sukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek. Sukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás mesedágú.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Ráadás mese. Répa vitéz. Volt egyszer egy kastély, abban lakott egy pocakos király. Sok dolga volt a főszakácsnak. Minden ebédre háromféle levest, háromfajta főzeléket főzött, húsokat sütött, káposztát párolt, krémeket, mártásokat kevert, pogácsát szaggatott, tésztát gyúrt. A földkerekség legjobb szakácsa lett volna, de a természete rettenetes volt. Munka közben folyton mérgelődött.
2: Ej, nézd már, micsoda fonnyat saláta, milyen sápat paradicsom! Ebből készítsek én ebédet? Hát ez kolbász, kutyák elé való, nem a király asztalára!
1: Hiába vették a legédesebb gyümölcsöt, a legszebb húst a piacon, semmi sem volt elég jó neki. A kukták is eltanulták a morgást, zsörtölődtek naphosszat. Ha pedig már semmi sem jutott eszükbe, hát ráförmettek az almákra.
2: Hiába mosolyogtok ti ott a polcon! Belül biztosan kukatosak vagytok mind!
1: Aztán egy szép napon különösen rossz kedvében volt a szakács. Már korán reggel rázendített.
2: Na tessék, fonnyadt a karalábé, büdös a hagyma, és ez a répa vékony, mint a giliszta.
1: A zöldségek egy ideig hallgatták a szidalmakat, de a répa végül megelégelte. Kiugrott a szakács kezéből, fel a polcra, úgy kiáltott.
2: Zöldségek, gyümölcsök, barátaim, ne tűrjük tovább ezt a gyalázatot. Ha nem vagyunk elég jók a szakácsnak, hát ne főzzünk belőlünk ebédet. Úgy van, úgy van!
1: Helyeseltek a krumplik, és harciasan a konyhaszekrény alá masíroztak. A többi zöldség villámgyorsan felkapaszkodott a szekrény tetejére. Lisztes zsákokból, mozsarakból sáncot építettek.
2: Kukták, gyerünk, fogjátok el őket!
1: Parancsolta a szakács.
2: Üsd vág, nem apád!
1: Vezényelt répa vitéz. A kukták megpróbálták fakanállal kipiszkálni a krumplikat a szekrény alól, de föntről fejükre ugrottak a zöldségek, csépelték őket, ahol érték. Egy nagy libacomb fejbe kulintotta a szakácsot, a csirkelábak a kukták fenekét rugdosták.
2: Segítség!
1: Kiabált a szakács, de egy cékla bebújt a szájába, hogy ne tudjon megszólalni.
2: Kötözzük meg őket!
1: Rikkantott répa vitéz, mire a tészták előtekeredtek, hogy gúzsba kössék az ellenséget. Egyedül a habos torta és a hófehér kristálycukor kelt a szakács védelmére, de a zöldborsó záporától ők is visszariadtak. A király eközben hiába várta az ebédet. Végül leküldte a szolgáit a konyhába, hogy nézzék meg, mi történt. De amint beléptek, nyakukba zúdult egy tál lencse. Az almák a rémült szolgák lába alá vetették magukat. Azok megbotlottak, hasra estek. Akkor aztán őket is megkötözték. Répa vitéz diadalmasan kúrjongatott. Ám egyszer csak csendben nyílt az ajtó. A király kicsi fia kukucskált be, mert igen-igen megéhezett. Mi történik itt?
2: Megbüntettük a szakácsot és a kuktákat, kiabált a sok ennivaló. Csúfoltak minket! Legyőztük a szolgákat is,
1: büszkélkedett répa vitéz. A királyfi ámult-bámult. Ti aztán igazán bátrak vagytok.
2: Meghiszem azt,
1: húzta ki magát répa vitéz. A kis királyfi elgondolkodott.
3: Akkor ma nem ebédelünk?
2: A szakács szerint belőlünk nem lehet finomat főzni,
1: hőbörögtek a csigatészták.
3: Dehogy nem, az én kedvencem pont a zöldségleves csigatésztával és a lencse főzelék kolbásszal, jelentette ki a királyfi.
2: Nem is tudom, gondolkozott répa vitéz. Tulajdonképpen úgy sincs más dolgunk. De azt nem tűrhetjük, hogy gúnyoljanak minket.
3: Persze, hogy nem,
1: dobbantott a kis királyfi, szigorú pillantást vetve a szakácsra. Az ilyetten rázta a fejét.
2: Ígérem, nem csúfolódom többet,
1: nyögte, mikor a cékla kiugrott a szájából.
2: Mindenki a helyére!
1: Vezényelt répa vitéz. A zöldségek, gyümölcsök, tészták, húsok szépen visszamásztak a helyükre. A szétszúródott lencse beugrott a tálba,
3: Csak a szalonnának kellett segíteni, mert a nyakában lógó madzag beakadt a fiú gombjába.
2: Mehetsz kezet mosni, kis királyfi, integetett Répa vitéz. Fél óra múlva kész az ebéd.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Sziasztok, gyerekek! Forró Bence vagyok, televíziós műsorvezető. Van köztetek olyan, aki nem szeret korán kelni? Akit nagyon idegesít a vekker hangja? Ha igen, akkor figyeljen. Bizony, én se szerettem régen órára kelni, de hát mit lehet tenni, hogyha kezdődik a suli? A következő mesében viszont pont egy olyan vekkerrel ismerkedhettek meg, aki a mese végére nagyon pórul jár. Mese az ébresztő óráról, amely az erdőben maradt. Német mese. Egy nagy erdő kellős közepén állt egy ébresztő óra. Kirándulók vesztették el. Senkinek sem mutatta ugyan már az időt, de azért becsületesen számolta a másodperceket, ahogy már ezt az órák szokták. Egyszer aztán jött két egérke, csodálkozva megállt, s így cincogott az órára. Jó napot, fényes kalap úraság! Tik-tak, tik-tak, ketyegett az óra. Az egyik egérke óvatosan megkérdezte. Talán bizony gomba uraságod? Tik-tak, tik-tak, ketyegte erre is az óra. Vagy talán állat? Kérdezte a másik egérke, de az óra most is csak konokul ketyegett. Talán bizony egereket tetszik enni? Cincogtak tovább. Hanem az óra ekkor már elunta a kérdezősködést. Elkezdett hát berregni, zörögni. A két egérke rémülten rohant el, és elhíreztelte, hogy egy dühös kandúrnál is veszedelmesebb állat van az erdőben. Meghallotta ezt a két sólyom, s tüstént elhatározták, hogy megnézik a veszedelmes jövevényt. Hamarosan rátaláltak, s rögtön meg is szólították. Jó napot, fényes kalap úraság! Igaz-e, hogy uraságod egereket eszik uzsonnára? Tik-tak, tik-tak, ketyegett az óra. A két sólyom összenézett, aztán tovább kérdezősködött. Aztán repülni tud-e uraságod? Hanem az óra újra elunta a kérdezősködést, mert a beszéd zavarta a másodpercek számolásában. Elkezdte hát megint csörgetni a kalapját. A két sólyom elhíreztelte erre az erdőben. Valami buta vastyúk kotkodácsol a bokrok alatt. Meghallotta ezt a két sündisznó, s rögtön felkerekedtek, hogy megnézzék a furcsa jószágot. Talán bizony tudós kegyelmet? Makogták a sünök. Hanem az óra megint elunta a kérdezősködést, és elkezdett égtelenül csörömpölni. A két sün megilletődve hátrált vissza a fák közé, és ezt pusmogta. Egy tudós van az erdőben. Egy nagy fa tetejéről sokáig figyelte a történteket a vén bagoly. Végül aztán így szólt. Mennyi bolondság, mennyi fecsegés emiatt a rossz kereplő miatt. Fölröppent, és ezzel úgy megijesztette az órát, hogy éppen csak egyet tudott még nyögni, egy utolsót. Tik! És néma csend borult az erdőre. Az óra nem számolta többé a másodperceket.

Mesmese Rádió. Ha a nyári délutánokon, főleg a hétvégén mélyen beleszagoltok a levegőbe, különleges illatot érezhettek. Tudjátok mi az? A finom sült szalonna illata, amit valaki éppen a szabadban készít. Nyáron sok család gyújt tüzet a kertben, vagy kirándulás közben, és együtt szalonnát sütnek. Ez egy igazán vidám program, tele nevetéssel és jó kedvel. Ilyenkor sok finomság kerül az asztalra. Paprika, paradicsom, uborka, retek, hagyma, és persze a friss kenyér. A megsült szalonna finom zsírját rácsöpögtetjük a kenyérre. Már a gondolatától is összefut a szánkban a nyál. A szalonna mellé kolbászt és virslit is szoktak sütni, amit a gyerekek nagyon szeretnek. Mindenki találhat magának valami finomat. A tűzrakásnak is megvan a maga varázsa. A pattogó tűz fénye a nyári délutánokon és estéken, a meleg lángok és a füst, valamint a készülő étel illata igazán kellemes hangulatot teremtenek. Fontos, hogy mindig egy felnőtt gyújtsa meg a tüzet. A szalonna sütés nem csak az evésről szól, hanem az együtt töltött időről is. Jó együtt lenni a családdal, barátokkal, beszélgetni, játszani és közösen élvezni ezt a szép élményt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

gyűlik az úton a sok kicsi tócsa. Hullik a földre, hullik a tóba, gyűlik az úton a sok

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: faccio la finta ruca? Dél körül járhatott az idő, mikor a róka megéhezett. A folyópartján üldögélt a tűző napsütésben, és a halakat figyelte, ahogy ide-oda úszkálnak egyik parttól a másikig. Igazán jó lesne most egy kis sült hal. Kiáltott fel, majd megnyalta a szája szélét. Eltelt egy fél óra, de az éjség nem hagyta nyugodni a ravazdit, és törni kezdte a fejét, hogyan tudna kihalászni néhány halat a vízből. Először bedugta a mancsát a folyóba, és úgy próbálta elkapni a halakat. De hiába, a halak sokkal fürgébbek voltak nála. A róka csalódottan ült vissza a fűbe, de a tervét, hogy halat eszik ebédre, még nem adta fel. Ahogy ott üldögélt, eszébe jutott, hogy talán egy horgászbottal és egy kis csalival több szerencséje lenne. Körbenézett a parton, és talált is egy éppen megfelelő hosszúságú ágat. Rákötötte a zsineget, amit mindig magánál hordott, a végére pedig ráakasztotta a csalit. Most már indulhat a halászat, kiáltotta, és messze bedobta a vízbe a csalit. Már jó ideje ült a parton, de semmi nem akadt a horgára, hiszen a róka nem tudta, hogy a nagy hőségben a halak elbújnak, és csak akkor jönnek elő, mikor esteledik és a víz lehűl. Már éppen lemondott volna az ebédjéről, mikor meglátott egy farönköt úszni a vizen. Mikor közelebb ért hozzá a fadarab, látja a róka, hogy két sirály sütkérezik rajta.
1: Hé, sirályok! Kiáltott oda. Mit csináltok ti azon a fadarabon?
2: Mit gondolsz, mit? Halászunk!
0: Felelte gúnyosan az egyik madár.
1: Becsatlakozhatok én is?
0: Kérdezte legkedvesebb hangján a róka. Közben pedig azt tervezte, hogy megszerzi magának a rönköt, és majd azzal beevez mélyebb vizekre, hát ha ott nagyobb szerencséje lesz. A sirályok közben intettek, hogy ugorjon csak, ő pedig nekirugaszkodott, és a rönk felé ugrott. Ám az iránykissé elnézte, a rönk szélére érkezett. Közben a sirályok a másik oldalon egyszerre felröppentek, a rönk pedig megbillent, és a róka nagy placcsanással beleesett a vízbe. A róka kapálózott, próbált kiúszni a partra, de a vízsodrása erősebbnek bizonyult, és magával ragadta. Csak vitte lefelé a folyón hosszú kilométereken keresztül, majd lelassult a sodrás, és a róka kikerült a nyílt tengerre. Körbenézett, de partot még csak nem is látott a közelben. Ilyettében mancsaival kapálózni kezdett, s rájött, hogy kiválóan lehet őket evezőknek használni. Először össze-vissza csapkodott végtagjaival, majd egyre jobban belejött, végül pedig már kormányozni is tudott a farkával. Így úszkált a habokban a róka, de akármilyen erővel és akármilyen gyorsan evezett, a partot sehogy sem tudta elérni. Olyan lassan haladt előre, mintha csak egy helyben lubickolt volna. Miközben próbált kievickélni, egy fóka úszott mellé. Hát te meg milyen állat vagy? Szólította meg csodálkozva. Még sohasem láttalak errefelé, csak nem eltévedtél.
1: Dehogy!
0: Én vagyok a róka koma, és éppen felfedező úton vagyok, mondta a róka, és közben próbálta kihúzni magát.
1: Miféle felfedező úton?
0: Kérdezett vissza a fóka.
1: Mindig is kíváncsi voltam rá, milyen állatok élnek a tengerben, és nemrég azt hallottam, hogy kihalófélben vannak, gondoltam még megnézem időben.
0: válaszolta a róka, és közben mancsával össze-vissza kapálózott, hogy fennmaradjon a vízszínén.
2: Ez bizony rosszul tudod. Nagyon sokan élünk még a tengerben. A fókák családja igen népes, de élnek még itt bálnák, delfinek, rozmárok, és rengeteg tengeri hal is úszkál a vízben. Na persze, nem hiszek neked, csak ha a saját szememmel látom. Gyertek ide mindannyian, és feküdjetek le a vízre egymás mellé, hogy megszámolhassalak titeket, mondta a ravaszdi. Elsőnek a fóka érkezett vissza, az egész családját elhozta magával, de még a szomszédjait is. Majd sorban jöttek a többiek, a bálnák, rozmárok, delfinek, polipok, és hamarosan óriási állatsereg vette körül a kapálózó rókát. Aztán a róka intett nekik, hogy sorakozzanak fel egymás után, és az állatok pedig egymás mellé feküdtek, ahogy a róka kérte. Olyan sokan voltak, hogy a sor elért egészen a partig. A róka pedig fogta magát, felugrott az első állat hátára, majd hip-hop, egyikről a másikra ugrálva, könnyedén kijutott a partra. Igazad volt, fóka úr! Tényleg rengeteg állat él a tengerben, és milyen könnyen meggyőztelek, hogy építsetek nekem hidat a szárazföldre. Köszönöm, hogy kivezettetek, de most már megyek, eszem valamit ebédre, mondta gúnyosan a róka. A tengeri állatok csalódottan úsztak vissza a lakhelyükre, a róka pedig levetette az ázott bundáját, kiteregette egy faágra, majd lefeküdt a partra, és elaludt.

0: Tánya fecskéi. Az orosz mesét Makai Margit mondja el.
1: Tányáéknál a pajta padlását egy fecskepár fészkelt. Reggelente hangos csivitelésen repültek ki a fészekből, körbecsapongtak a pajtában, és aztán elindultak a maguk dolgára. A fecskék kedvéért Tánya is kinn aludt a pajtában. A csivitelésükre ébredt, és ez nagyon kellemes volt. Egyik nap a fecskék néhány kört repültek a ház felett, aztán elszálltak, és nem is jöttek vissza többé. Gyerünk, Tányuska, mondta nagymama. Költözz be aludni a szobába, mert hamar vége lesz a szép napoknak. Elmentek a fecskék, jön az ősz.
2: Hová mentek a fecskéink? Érdeklődött Tánya. Messze-messze, tengereken, hegyeken túlra. Olyan országba, ahol soha sincsen tél. Nincs tél, álmodozott Tánya. Folyton csak nyár van, és mindig lehet fürödni a folyóban.
1: Úgy ám, bólogatott a nagymama.
2: Tánya elszomorodott.
3: Nem jönnek vissza a fecskénk, ott jobb nekik.
1: De bizony visszajönnek, mondta a nagymama, majd meglátod.
0: Az őszi szél elsodorta a színes virágok szirmát, a málnák édes illatát, a madár csicsergést, megjött a tél jéggel, hóval, faggyal, zúgó viharos szelekkel.
1: Tánya egész télen szánkózott, csúszkált, hógolyózott a barátaival, szinte észre sem vette, hogy kifelé lábolnak a télből.
0: Egyik pillanatról a másikra fújdogálni kezdett a tavaszi szél, és megenyhült az idő. Tánya rohant a padlásra, kinyitotta az ablakot, hogy a fecskék be tudjanak repülni, ha megérkeznek.
2: A padlás csupa pókháló meg por, hogyan is tudnak itt élni a fecskék?
1: Gyorsan fogott egy seprűt, összesöpört, rendet teremtett, aztán büszkén jelentette a nagymamának.
2: Kitakarítottam a padlást, most már jöhetnek haza a fecskénk.
1: Nagyon jó, bólogatott a nagymama, akár ki is mehetsz a mezőre, és hívhatod őket.
2: Hogy hívjam?
1: Kiásd nekik, itt a tavasz, gyertek haza. Vigyélek is süteménymorzsát is, hogy legyen mivel megkínálnod őket, ha megérkeztek.
0: Tánya eliramodott, de Tamarát is hívta, mert ketten nagyobbat tudnak kiáltani. A levegőben rengeteg madár repült, egyesével, párosával és csoportokban, valamennyien csiviteltek, cserregtek.
2: Azok lesznek a mieink,
1: mutatott Tánya két kis fekete pötyre az égen. Nagyon messze, és már is kiabálni kezdett.
2: Gyertek haza, itt a tavasz, gyertek haza!
1: A pöttyök megnagyobbodtak, de bizony ügyet se vetettek Tányára, tovább repültek.
2: Tamara, kiabálj te is, mert nem hallják!
1: Tamara is szájához emelte a kezét, és ketten hívogatták a fecskét.

0: csipkéket. Hosszasan kiabáltak, de a madarak nem törődtek velük, irányváltoztatás nélkül tovaszáltak. Végre a kislányok elunták a hiába való várakozást, megették a finom sütemény morzsát, és hazaszaladtak. Nagymama, nem jöttek meg a fecskéink, nem hallották a hívásunkat. Lehet, hogy elkerültétek egymást, mondta a nagymama, szaladj csak oda a pajtához. Tánya odaszaladt, és lám csak, a fészek körül ott cikázott két fekete frakkos, fehér mellényes kis fecske. Jaj, de jó, örült Tánya, megjöttek a fecskék, én is kint alhatok a pajtában.
1: No, még nem, felelte a nagymama, még csak jön a tavasz, de még nincs itt nálunk.
2: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: a kis csikó és a zab. Egyszer volt, hol nem volt, a csikós legelő mellett éldegélt egy aranysárga kis csikó az anyukájával. Takaros kis pajtában laktak, ablakkal, piros tetővel és sok-sok puha szalmával. Az aranysárga kis csikó egész nap a legelőn rohangált, lepkéket kergetett, friss patakvizet ivott, madarakkal barátkozott és a napsütésben hancúrozott. Annyira élvezte, hogy kedvesen volt hazamenni. Az anyukája persze minden este a pajtában várta finom vacsorával és puha fekhellyel, hogy az aranysárga kis csikónak semmire se legyen gondja. A kis csikó minden este szénát vacsorázott, amit nagyon szeretett. Boldogan ropogtatta a finom zöld szálakat, és nagyokat fújtatva szívta be a vacsora illatát. Egyik este, amikor a fáradt és csatagos kis csikó hazaért, és várta a finom vacsorát, keserűen csalódnia kellett. Az anyukája ugyanis zabot tett elé. Pergős ropogós zabot, amit minden lovacska nagyon szeret, kivéve a mi aranysárga kis csikónkat.
1: Én ezt nem eszem meg, mondta panaszos hangon. Nem kérem, nem szeretem, szénát akarok.
0: Hiába csitítgatta az anyukája, hogy minden lovacska szokott zabot enni, a kis csikó nem állt kötélnek.
1: Akkor én inkább nem leszek lovacska. Világgá megyek is, keresek más barátokat, ahol majd nem kell zabot ennem,
0: kiáltotta, és nyakába vette a világot. Szomorúan bandukolt. Messze elhagyta már maga mögött a csikós legelőt, amikor egyszer csak hangos kotkodácsolásra lett figyelmes. Lenézett a lába elé, és mit látott? Egy egész baromfi családot. Egy tarajos kis kakast, egy kendermagos tyúkocskát, és egy csapat pejhes kis csibét.
2: Hát, te mi áradban? Kérdezte a kis kakas.
1: Eljöttem otthonról, mert nem akarok többé lovacska lenni, felelte a kis csikó.
2: Gyere velünk, mondta a kakas. Jó helyed lesz nálunk. Van egy kis ólunk, megetetünk kukoricával. Ihatsz az itatónkból, és velünk maradhatsz, ameddig csak szeretnél.
0: A kis csikó nagyon megörült, de amikor odaértek a baromfi család ólához, elkeseredett.
1: Hisz én ide be se férek, mondta szomorúan, aztán megköszönte a kedvességet, és tovább indult.
0: Bandukolt tovább, amikor egyszer csak neszezésre lett figyelmes a fák ágai között. Oda pillantott, és mit lát? Egy egész bolyhos fülű mókus családot.
2: Hát te, miért kószálsz errefelé?
0: Kérdezte a mókus papa. A kis csikó meg elsírta bánatát, hogy nem akar többé lovacska lenni, mert nem szereti a zabot.
2: Egyet se búsulj, kiskomám, mondta mókus papa. Gyere el az odunkba, ott majd kapsz egy csomó finom mogyorót.
1: Hol van az odutok?
0: Kérdezte a kis csikó, mire a mókus papa a fa tetejére mutatott.
2: Itt fenn, mi?
0: A kis csikó megint nagyon elszontyolodott, hiszen ő nem is tud fára mászni. Megint megköszönte a kedvességet, és tovább indult az erdő széle felé. Amikor kiért a tisztásra, egy szép tiszta vízű tavat pillantott meg, és akkor jött rá, mennyire szomjas. Lebaktatott a partra, ahol jó ízűen szürcsölgette a vizet, és egyszer csak hangos hápogás ütötte meg a fülét. A tó közepén ott úszkált egy egész kacsa család, a kacsa papa, a kacsa mama és a kis kacsák. Hívták, hogy tartson velük.
2: Gyere velünk, kis csikó, adunk neked halacskát, megmutatjuk a fészkünket, és addig maradsz, ameddig csak szeretnél.
0: A kis csikó lassan ingatta aranyszínű fejecskéjét, és azt mondta.
1: Nagyon szépen köszönöm a jóságotokat, de én sajnos nem tudok úszni.
0: És elbaktatott. Szép lassan beesteledett, és az égre felkúszott az ezüst színű hold, ami csak úgy ragyogott. A kis Csikó viszont nagyon fáradt volt, nagyon éhes volt, és nagyon fázott is. Eszébe jutott a kis pajta, ahol az anyukájával élt.
1: Lehet, hogy mégiscsak haza kéne mennem, gondolkodott. Ott meleg van, puha a szalma, és beférek az ajtón. Csak a zab ne lenne, sóhajtott.
0: Egyszer csak halk zörgést hallott a háta mögött, és amikor odapillantott, két villogó szempárt látott. Gyere velünk, kis Csikó, súgta mézesmázos hangon a farkas. Megmutatjuk a kis lakunkat, aztán jót vacsorázunk.
1: Belőlem aztán nem eztek, kiáltotta a kis Csikó, azzal nekiíramodott, ahogy csak a lába bírta, és meg sem állt hazáig.
0: Otthon aztán az anyukája nyakába vetette magát, bocsánatot kért, majd így szólt.
1: Hol az a zab, anyukám? Rájöttem, hogy itt van a világon a legjobb dolgom, és mégis inkább lovacska szeretnék lenni.
0: Az anyukája pedig nagyon megdicsérte, összecsókolta, és a kis család a mai napig ott lakik a takaros kis pajtában, a csikós legelő mellett, ahol a kis Csikó nagyokat szaladgál. Egyszer még te is találkozhatsz vele.

0: Majdne megrúgod a tegyedet. Ó, gyere, gyere. Szupi. Most megint megállok, jó? Stop. Emeld a kezed magadra, kis terve.
1: Jó, van,
0: oda a kezed.

0: party.
1: Nagy tervet.
0: Rerek ez a randi.
1: Fogjuk meg egymás kezét.
0: Randitás.
1: Tedd ki odara. Haja jelőre. Gyere fele, mert a kezed közbe. Mindségedszer. Most elengedjük egymás kezét. Oh,

0: sia tanto.
1: Ha
0: szállottád van,
1: jó, tedd le a kezed,
0: mozdulj már.
1: Megnézzük, milyen egyensúlyban vagyunk, jó?
0: Szóljon az ének, mulassuk élet.
1: Ebben az egyik láb.
0: Ülni most véted,
1: és
0: mozdulj már.
1: Reggel 6-ig így maradunk. Mosolyogni szabad.

0: pici pici parti.
1: Most megállunk.
0: Egy kölyök parti.
1: Hó meg a lábad.
0: Remek ez a randi. Ó, nem vigyázs.
2: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés sorozatok a Csugás Mese Rádióban. Halmesék. Bech Marian mesesorozatát Szacsvai László meséli el.
1: Melyik gyerek ne akarna magának egy saját horgásztavat magánstranddal és csak neki szóló játszótérrel? Sziasztok! Szacsvai László vagyok. Tartsatok velem! Négy baráttal egy feledhetetlen vakációra. Bech Marian, halmesék. Kalandozások az édesvízi halak izgalmas világába. Gólya Gizi, Gólya Géza és a 64 tehén. Vakáció. Pénteken végre felkerült a V betű az iskola aulájában a vakáció elejére. Ella és Rozi másnap reggel az ágyukban nyújtózkodtak, odakint már gyönyörűen sütött a nap, gyerekzsiva és madárcsicsergés hangja szűrődött be az ablakokon, anyukájuk óvatosan benyitott a szobába, és mikor látta, hogy a lányok már ébredeznek, felhúzta a redőnyt, s kedvesen köszöntötte őket. Jó reggelt a nyári szünet első vidám napján! Mossatok fogat, öltözzetek fel! Reggeli után bepakolunk és indulunk nagypapájékhoz a tóra. Lóri és Mati majd holnap érkeznek. A szobájukból kifelé menet, miközben lehajolt a polcon lévő két kis akváriumhoz, még hozzátette. A harcosokat ne felejtsétek el megetetni. Úgy látom, már nagyon éhesek. Az egyik akváriumban egy ragyogó, bordó színű, a másikban egy csillogó lila, kék és fehér pikkelyekkel borított sziámi harcos hal lubickolt. A lányok pár percet még lustálkodtak az ágyban, majd felkeltek, beágyaztak és nekiálltak bepakolni. Egy hétre indultak a nagyszüleik tóparti házikójába, amely közvetlenül egy kis folyó a fűzfa csatorna mellett állt. Rozi a ruhák mellé az alvós plüssét, a kedvenc horgászbotját, nagyítót, szúnyogriasztó sprét, elemlámpákat tett a táskájába. Ella két könyvet, a naplóját, jegyzetfüzetet, a horgász engedélyeiket, távcsövet és a kedvenc puha pokrócát. Még meg kell állnunk venni néhány dolgot, mondta az anyukájuk, míg a lányok a kakaós csigáikat ették. Nagypapa kérte, hogy vigyünk három doboz csontit, és a búvárkodáshoz is be kell még néhány cuccot szereznünk. Ellának békatalpat, mert a tavait már biztosan kinőtte, és két kis hálót is veszünk, hogy ne legyen veszekedés. Amikor mindent beszereztek, végre elindultak imádott helyükre, ahol nem csak strandolni lehetett, de végre újra hódolhattak egyik kedvenc hobbiuknak, a horgászatnak is. Mindketten két éves koruk óta horgáztak, nagypapájuk minden csinyát, binnyát megtanította nekik, ismerte az összes halat és vízinövényt. A közel egy órás út falvakon, erdőkön, mezőkön és legelőkön átvezetett. Fahé, a kutyusok is velük tartott, izgatottan kémlelt kifelé az autó ablakán, mint aki sejti, hogy hová tartanak. Ella és Rozi a szokásos játékba kezdett, míg a nagyszüleihez nem értek. Végig azt számolták, hányféle állatot látnak útközben. Ella a jegyzetfüzetébe írta az állatfajok nevét, és trigulázta, melyikből mennyi bukkant fel. Még csak félúton jártak, de már szerepelt a listán 7 birka, 4 kutya, 1 mezei nyúl, 2 ló, 2 szamár, 26 szarvasmarha, 11 tyúk, 2 kakas, 3 őz, 1 macska és 2 fácán. Az egyik faluban már évek óta ugyanarra a villanyoszlopra fészkelt egy gólyapár. A lányok Gólya Gizinek és Gólya Gézának nevezték el őket. Minden év tavaszán árgus szemekkel figyelték, mikor jönnek meg hosszú útjukról. Néhány hete, amikor ugyanezen az útvonalon a nagyszüleikhez mentek látogatóba, már látták, hogy az egyik gólya a fészekben ül. Biztos a tojásait költi, jegyezte meg akkor Elza. Most arra voltak kíváncsiak, vajon kikeltek-e már a fiókák. Nézzétek csak, lányok, úgy látom, Gólya Gizi igazán büszke anyuka lehet, mutatott anyukájuk a gólyafészek felé, miközben lassított az autóval. A fészekben három kis gólyafej figyelte a vakítóan kék eget, hogy mikor hozza meg Gólya Géza az ebédet. A lányok nagyon megörültek a kis csőröknek, melyek jól kivehetők voltak még ilyen távolságból is. Ella gyorsan feljegyezte a füzetébe a négy gólyát is. A kis tóhoz érve Ella összeszámolta az úton látott állatok listáját. Tehénből volt a legtöbb, összesen 64, mondta, majd kiszállt a kocsiból, és vidáman üdvözölte a házikó előtt álló nagypapát, nagymamát és hűséges társukat, Mentát, a fekete szőrű Pumit.
0: Ezt a mesét újra meghallgathatod holnap reggel 7 órakor. A következő rész pedig holnap este 7 órakor vár rád a Csukás Mese Rádióban. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Esti mese. Csillagok esti mesefényben.
2: Sziasztok, Gubás Gabi vagyok. Ma én fogok mesélni, méghozzá nem is akármiről, hanem a vakációról. Réges-régen történt ez a dolog, amit most el akarok mesélni. Olyan nagyon régen, amikor az emberek, ha nagyon igyekeztek, még megértették az állatok beszédét, meg ha jó fülük volt, még a virágok sóhajtásait is meghallották, ám bár úgy tudom, hogy akinek jó szíve van, ma is megérti, mit szeretnének a virágok meg az állatok, s a jóisten egyéb teremtményei. Szóval olyan nagyon-nagyon régen történt ez a dolog, amikor az emberek még sok mindent nem találtak ki, sem a repülőgépet, sem az autót, sem a villanyt, de talán még a gőzhajót sem. Sőt, ami a legfontosabb, a szünidőt sem találták ki a tanulás mellé. A gyerekek minden nap elmentek az iskolába, de akinek más dolga akadt, az sem lustálkodhatott, hanem odahaza segített apjának, anyjának a ház körül. Élt ebben az időben egy igen-igen derék, jószívű tanítóbácsi, aki nagyon szerette a tanítványait, úgy örült, ha valami szépre taníthatta őket, mintha a saját gyerekeinek adhatott volna ajándékot, mikor pedig azt látta, hogy egyik-másik gyerek figyelmetlen az iskolában, akkor sajnálta őt, amiért nem fogja tudni azt, amit a többi. Egy szép kora nyári napon a tanítóbácsi kivezette a gyerekeket az erdőbe, sok mindenfélét mutogatott ott nekik, aztán valami játékot kezdett velük, s amikor belemelegedtek, ott hagyta őket, s félreült valamelyik erdőszíli fa tövébe. Azon törte a fejét éppen, hogy vajon miért tanulnak mostanában olyan nehezen az ő kis tanítványai, meg hogy neki magának is miért esik mostanság terhére a mindennapos munka. Aztán meg az sem tetszett neki, hogy az ő piros posgás kis tanulói olyan sáppadtak újabban, s csak úgy immelámmal leszik meg a 10 óraiukat. Amint javába gondolkodik ezen, édes, jókedvű csicsergést hall valahonnan. Két villás farkú fecske suhant el mellette. Áh! Mondta fecskéni, s nagyot nyújtózott. Jaj, de jó egy kicsit pihenni. Éppen eleget dolgoztunk az idén. Mióta megérkeztünk, szakadatlanul munkába álltunk. Előbb a lakást hoztuk rendbe, aztán a tojásokon ültem. Jaj, de unalmas idő volt az. Aztán meg 5 gyereknek enni adni, repülni tanítani, felnevelni őket. Nem csekélység? Nem bizony, helyeselte fecske úr. Magam sem hittem volna, hogy 5 kis fecske ennyi bogarat tud enni. No, hála Istennek, most már pihenhetünk, s gyűjthetjük az erőnket az őszi utazásra. Hopp! csapott homlokára a tanítóbácsi, hiszen ez kell az én gyerekeimnek, meg jó magamnak is. Pihenésre van szükségünk, hogy ősszel megint tudjunk dolgozni. Igazuk van a kis fecskéknek, azzal felugrott, és odament a gyerekekhez, hogy hazaküldje őket. Vége a tanításnak, mondta nekik. Menjetek haza, játszatok, futkározzatok, úszkáljatok egész nyáron. Ősszel majd újra kezdjük a tanulást friss erővel. Úgy is lett. Az iskolás gyerekek, de még a tanítóbácsi is 2 hónapot vakációznak azóta minden nyáron, hogy szeptemberben jókedvűen és piros arccal foghassanak újra munkához.
0: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

elaludt. Én kiküldöm őt oda a tóhoz, hogy lövöldözzön nekem vadlivára, én meg elalszik. De mi lenne, hogyha fölébresztenénk? Mit szólnátok hozzá, ha négyre óriási hangon elkezdenénk vadlibául kiabálni mi? Ehhez számolhatok? 1, 2,

0: mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Petra vagyok. Tudjátok, hogy mit jelent a fondorlatos szavunk? Olyankor mondjuk, amikor valakinek nagyon csavaros az észjárása, okos és igen meglepő dolgokat képes kigondolni. Fondor Ferdinánd, a feltaláló. Hallottatok már Fondor Ferdinándról? A híres nevezetes feltalálóról? Az ő nevét messze földön ismerték az emberek. A többi feltalálótól eltérően Ferdinándnak olyan egyedi találmányai voltak, mint például a könyvlapozó, a magültető, vagy éppen a tehén masszírozó gépezet. Bizony-bizony, Ferdinánd szeretett különleges dolgokat kitalálni, s ügyeskező ezermesterként nem csak hogy megtervezte, de minden egyes találmányát ő maga építette meg. Nem is csoda, hogy mindenki az ő ajtaján kopogtatott segítségért. Egy szép napon egy hosszúkás kalapot és fekete öltönyt viselő pocakos úr kereste fel Fondor Ferdinándot. Gavallér úrként mutatkozott be, s elmesélte a feltalálónak, hogy a hét határral odébb található Renda Lelke nevű városkából érkezett azért, hogy egy fontos ügyben kérjen segítséget a mestertől. Kiderült, hogy Gavallér úr a városka polgármestere, s hogy ezt a hosszú utat azért tette meg, mert akivel csak találkozott, mind azt mondta neki, hogy a problémáján kizárólag Fondor Ferdinánd tud segíteni. Kedves Ferdinánd, a mi városunk mindig is nevezetes volt a tisztaságáról és a szépségéről, kezdett bele a mondandójába Gavallér úr. Ismerem azt a települést. Ott él az én kedves Aranka néném is. Igen, igen, legyezgetett a kezével a polgármester, akit egyáltalán nem érdekelt az a bizonyos Aranka néni. Az ügy nagyon fontos. Renda Lelkét a kezdetektől úgy építettük meg, hogy aki hozzánk érkezik, jól érezze magát. Olyan hely lett, ahol öröm élni, ahol tiszta a levegő és árnyékosak a parkok. Tudja, hogy az elmúlt évben hány fát ültettünk el a városban? Nem én, felelte a feltaláló. 10 000-et! Ferdinánd helyeslően bólintott. Ám, amikor eljön az ősz, a 10 000 fáról tömegesen hullik alá az a temérdek falevél. A városlakók pedig összegyűjtik, és mind elégetik, hiszen nem tudnak vele mit kezdeni. Nem mondom, született néhány jó kezdeményezés. Volt, aki könyvekbe préselte a leveleket, mások különféle állatfigurákat faragtak ki belőlük, de olyan is akadt, aki felfűzte őket, és díszítésként a kerítésére aggatta. De sajnos annyi levél van évről évre a fákon, hogy ezekkel a kis ötletekkel nem fog eltűnni mind. Értem. Ez bizony valóban nagy probléma, mondta Ferdinánd, és azon tűnődött, hogy milyen megoldás jöhetne szóba. Az elmélkedésében azonban Gavallér úr hamar megzavarta a folyamatos beszédével. Eddig a mi városunk volt a legtisztább levegőjű, most pedig mi vagyunk a legfüstösebbek. Látja, most is köhögök. Kérem, találjon fel valamilyen bűvös szerkezetet, amellyel minden levelet el tud tüntetni. S ha el tudja őket tüntetni, ígérem, magát is eltüntetjük. Akarom mondani, kitüntetjük. A polgármester nagyon a szívén viselte a város jó hírnevét. A homlokát törölgetve tántorgott ki a feltaláló műhelyéből. Ferdinánd is kisétált a kertjébe, s leült egy kis padra. A feltalálás legelső lépése nála ugyanis állandóan ezzel kezdődött. Leült és törte a fejét. S miközben a fejét törte, a diófáról lehullott levelek között talált néhány szemdiót. Felvette őket, megtörte valamennyit, és majszolni kezdte a finom és egészséges őszi gyümölcsöt. Fondor Ferdinánd ugyanis minden feltalálás előtt diót evett. A dió élénkítette a gondolkodását, aminek mindig meglett az eredménye, hiszen akkor támadtak a legjobb ötletei. A sok gondolkodás után visszatért a házába, megállt a plafonig érő könyvespolca előtt, és levett néhány szakkönyvet, amelyek a növényekről szóltak. Olvasott, keresgélt órákon át, míg rá nem jött a legegyszerűbb megoldásra. A háza mögé sietett, és hosszú deszkákkal a hóna alatt tért vissza. Egész délután fűrészelt, szegelt, gyalult és csiszolt. Másnap korán reggel bekocsikázott Gavallér úr városába a találmányával. A polgármester épp a főtéren beszélgetett egy virágárussal. Amikor meglátta a közeledő Fondor Ferdinándot, elmosolyodott. Szaladt is elé, ugyanis sejtette, hogy a várva várt találmány már el is készült. Elhoztam, itt van a kocsimon. Segítenek levenni? Mondta a feltaláló, és amikor lerántotta a leplet a rakományról, a polgármester arcára fagyott a mosoly a döbbenettől. Nem akart hinni a szemének. A szekér hátsó részén csak a hatalmas méretű faládát látta. Valamilyen bonyolultabb szerkezetre számított. Kereste rajta a csavarokat, kereste a fogaskerekeket, kereste a gombokat, de mind hiába. De hisz... ez egy faláda. Nem csak egy faláda, polgármester úr, javította ki a feltaláló. Ez egy gyűjtőláda. Ebbe fogjuk összegyűjteni a fákról lehullott falevelek ezreit, és jól megkomposztáljuk őket. Mit csinálunk velük? Kérdezték többen is a lassan oda sereglő tömegben. Megkomposztáljuk. Ez egy nagyon hasznos találmány. Ezentúl minden zöld hulladékot ebbe rakjanak bele. Lehullott faleveleket, zöldség és gyümölcs maradékokat, a levágott füvet, elszáradt virágokat, és még a tojáshéjat is. Mint egy kukába? Kérdezte egy óvodás kisfiú. Igen. Mint egy nagy kukába, folytatta Ferdinánd. Annyi különbséggel, hogy a szemét, az sajnos szemét marad. Ebből viszont egy idő után vitamindús táplálék válik a földnek. Az emberek elcsodálkoztak. Gavallér úr valamilyen hatalmas eltüntető szerkezetről álmodozott, nem pedig egy egyszerű faládáról. Kételkedni kezdett. Hogyan táplálja ez a földet? Kérdezte Ferdinándot. Úgy, hogy csak is olyan dolgokat lehet beledobálni, amelyek idővel elbomlanak. Miközben pedig elbomlanak, szépen összeérnek. Azután pedig nem lesz más dolguk, mint a komposzttá vált anyagot a földre hordani, vagy akár a virágágyásba. Az egész folyamat olyan, mint a trágyázás. Az is táplálék a földnek, és ez is. Gavallér úr fejében beindultak a fogaskerekek. Képzeletében látni vélte a folyamatot, és az eredményt is. Lassacskán mosolyra húzta a száját, és örömében átölelte Fondor Ferdinándot. De hisz ez nagyszerű találmány! Gratulálok! Tudtam én, hogy kihez kell fordulnom segítségért. Ugyan, én csak a ládát készítettem. Minden más a szakkönyvekből származik. Javaslom, helyezzük is el ezt a ládát egy megfelelő helyen, s amíg az emberek telehordják, én készítek még néhányat. Kelleni fog a sok falevélnek. Így is történt. Ferdinánd még 3 hatalmas komposztáló ládát eszkábált össze, amelyeket a város több pontjára szállítottak el. Az emberek, mint a hangyák, szorgosan gyűjtögették beléjük a lehullott faleveleket. Nem volt már rendetlenség, nem volt füst a városban. Rend a lelke ismét méltó lett a nevéhez. Fondor Ferdinándot pedig Gavallér úr ígéretéhez hűen kitüntetésben részesítette. De ez még nem minden. Egy év elteltével elterjedt a hír, miszerint Randa lelkében teremnek a legszebb, legnagyobb és legfinomabb zöldségek és gyümölcsök. S hogy ennek mi volt az oka? Bizony-bizony, az a komposzt, amelyet a gazdák az összeérésük után a földjeikre és a kertjeikbe szórtak. Ezzel vitaminban gazdag táplálékot adva a talajnak. Randa lelke város immár nem csak a tisztaságáról volt híres ezután, hanem a kiváló minőségű termőtalajáról is. Ennyi volt, mese volt, nektek szólt!
0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!

0: Kutyatár.
1: Kutya fülű.
2: Aladár.
1: Kutyatár.
0: Kutyatár.
1: Kutya fülű.
2: Hát arról van szó. Hogy az aladár?
3: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Még egy mese.
1: Kedves gyerekek, én Takaró Mihály vagyok, és most én mesélek nektek. Hallgassátok szeretettel. Szép Palkó. Népmese. Gyűjtötte Benedek Elek. Hol volt, hol nem volt, hét országon is túl volt, volt egyszer egy szegény asszony. Ennek a szegény asszonynak egy fia volt, de ennek is hol adott enni, hol nem. Adott volna szegény feje, de mikor volt, mit, s mikor nem. Azt mondja egyszer a fiú az anyjának, hogy ő bizony nem sanyarog többet itthon, elmegy szerencse próbálni. Sírt a szegény asszony, hogy most kifogy az egyetlen fiából, de azt sem mondhatta, maradj veszteg, édes szép fiam, tejbe vagyba fürözgetlek, a sápfával kenegetlek, mert nem, hogy tej, vaj lett volna, de még hasáfa sem volt. Közményt legyen mondva, a fiút Palkónak hívták, és olyan szép legényecske volt, hogy nem akadt párja hét puszta határban. Mondom, hogy sírt az asszony keservesen, de mégiscsak feltarisznyált a Palkót hamuba sült pogácsával, és Isten hírével útnak eresztette. Ment mendegélt szép Palkó, hegyeken, völgyeken keresztül, és estére kelve egy sűrű rengetegbe ért. Ahogy ment a rengetegben, messze-messze meglát valami gyenge világot, de az olyan kicsinek tetszett, mint egy gyertyavilága. Ment egyenesen abban az irányban, s hát a gyertyavilág erősödik, nagyobbodik. És mikor egy hajításnyira lehetett attól, akkora tűz volt, mintha egy nagy kontignációház égett volna. Jaj, gondolta magában Palkó, bizonyosan óriások lakhatnak ott. Na, ezt eltalálta, mert csak ugyan ott hemmedezett a tűz körül egy égtelen nagy óriás, s mellette a fiai. Éppen szalonnát pirítottak. Egy életem, egy halálom, mondja Palkó, és nagy bátran odament a tűzhöz, levette a kalapját, s köszönt illendőképpen. Adjon Isten jó estét, apám uram! Megfordul az óriás, s mordul egyet, de nagyot. Ne te ne! Miféle ember ízink jár itt? Felelt Palkó. Én vagyok apám uram. Hát kés, mi vagy te? Szegény legény vagyok, szolgálatot keresek, apám uram. No, köszönt, hogy apám uramnak szólítottál, mondá az óriás, mert megpirítottalak volna a tűzlángján. Telepedj le, édes fiam! Palkó leült az óriás fiai mellé. Azok jól tartották pirított szalonnával, aztán lefeküdt, aludott, mint a bunda. Reggel, mikor fölkelne, kérdi az öreg óriás. Hát, Palkó fiam, hová mész szolgálatba? Én bizony, édesapám uram, a királyhoz szeretnék menni, mert hallottam, hogy ott 3 nap egy esztendő, s becsületesen megfizetik a szegény legény bérét. Ej, fiam, messze lakik a király, a talpad elvásik, amíg odaérsz, hanem ne búsulj, ülj a nyakamba, fogontoz jól az üstökömbe, és én elviszlek a király városába. Felült Palkó az óriás nyakába, de azt mondja neki az óriás, Palkó fiam, hunyd be a szemedet, mert különben leszédülsz, s izzé porrá törik minden porcikád. Palkó behunyta a szemét, és az óriás csak megemelinté a lábát, s egyik hegyről átlépett a másik hegy tetejére. Második emelintésre egy tengert lépett által, harmadik emelintésre egy olyan magas hegyre lépett, hogy a feje az eget verte. Ekkor megállott, nagyot szusszant, s mondja Palkónak, nyitd ki a szemedet, Palkó fiam, mit látsz? Látok, mondá Palkó, messze-messze valami gyenge fehérséget. Vajon mi lehet az apám uram? Az a király fellegvárának a karéja, Palkó fiam. De csak hunyd be a szemedet, esménytlen. Mikor az óriás 3-at lépett, mondja Palkónak. Nyisd ki a szemedet, édes fiam, mit látsz? Ha jól szemlélem, házat látok, apám uram. Az a király fellegvára, Palkó fiam. Most még csak egy házacskának látod, de majd megnövekedik, csak hunyd be a szemedet. Behunyta Palkó a szemét, és belefogódzott az óriás üstökébe magyarosan. No, ezt ugyan jól tette, mert olyan forgószél kerekedett, hogyha kezével, lábával belé nem csimpeszkedik, lekapja az a cudar szél. Le az, hanem az óriástól surroghatott, burroghatott a szél. Csak emelintgette hosszú langalét a lábát, hegyről hegyre, erdőkön, mezőkön által, és egyszer csak azt mondja Palkónak, nyisd ki a szemedet, Palkó fiam! Nézd körül, mit látsz! Látok, édesapám uram, egy olyan szép palotát, amilyet még életemben nem láttam. Itt vagyunk éppen a kapuja előtt. No, ha itt vagyunk, szállj le rólam, Palkó fiam, s menj a király elé. Én Istennek ajánlak, s megyek vissza a fiaimhoz. Lemászott Palkó az óriásról, megköszönte szépen a jóságát, tiszteltette az óriás fiúkat,

hogy a napra lehetett nézni, de reál nem. Jártak is utána bezeg a hercegek, csak királyfiak. De a kicsi király kisasszony, mikor Palkót meglátta, szóba se állott velük. Palkó nemigen válthatott szót a kicsi király kisasszonnyal, mert a királyné mindig szemmel tartotta. De azért tudott, amit tudott, s az elég volt neki. Észrevette, hogy Palkó s a kicsi király kisasszony értik egymást, ha nem is beszélnek. Mondta is a királynak, hallá-e, tudom már, hogy miért nem kell a legkisebb leánynak sem herceg, sem királyfi. Palkót szereti a beste lélek lánya. Ugyanúgy-e, mondja a király, hiszen majd eléveszem én Palkót. Tudom, Istenem, hogy többet nem veti szemét király kisasszonyra. Mindjárt hívatta Palkót, s mondja neki. Hallod-e, Palkó, látom, hogy te ügyes legény vagy, hát hallgass ide. A palotában szembe azt a nagy erdőt ma éjjel, mindegy szálig vág ki, hord be az udvarra, reggelre rakt kazalba, mert különben karóba húzatom a fejedet. Megijedt Palkó erre a beszédre, s mondja, felséges királyom, én azt 100 esztendőre sem tudom elvégezni, amit parancsolál. Behívatott két istrázsát, s megparancsolta, hogy Palkót egyszeribe tömlöcbe vessék. Leült Palkó nagy szomorúan a tömlöc földjére. Sírt keservesen, hogy miért is tud-e elhagyni az édesanyját. Inkább éhezett, sanyargott volna, míg a világ s még két nap, sem hogy ilyen szomorú vége legyen fiatal életének. Hát, amint sírdogál, kesereg magában, csak megnyílik a tömlöc falán egy titkos lappancs. Azon béereszkedik a kicsi király kisasszony. Oda ment Palkóhoz. Megölelte, megcsókolta, cirókálta, marókálta, s édeszókkal vigasztalta. Ne sírj, Palkó, ne könnyezz, mondá a kicsi király kisasszony. Nesze, adok neked egy részcsapójú ostort. Ezen a titkos lappancson menj ki, az erdő alatt állj meg, és rittyents hármat, de nagyot, hadd engem belé az erdő. A harmadik rittyentése, ami ördög van a világon, mind elé szalad, s te csak parancsolj nekik, reggelre behordják az egész erdőt. Megörült Palkó, hogy 7-szerte szebb lett, mint annak előtte. Vette az ostort, s kibújt a titkos lappancson. A kicsi király kisasszony pedig helyette ott maradt a tömlőzben, amíg visszakerül. Ment az erdő alá, s ott 3 nagyot rittyentett a részcsapós ostorral. Megzendült az erdő, zúgott, zengett, mintha az istennyila szaladgált volna a fák közt, s hát csak omlik elé mindenfelül a tenger sok ördög. A legöregebbik megy Palkónak, s kérdi. Mit parancsol, szép Palkó? Azt parancsolom, mondá Palkó, hogy azt az erdőt mindegy szálig levágjátok, a király udvarába behordjátok, s ott kazalba rakjátok. Meg lesz, szép Palkó, eredj csak vissza, s aludj. Palkó visszament a tömlőzbe, s reggelig diskurált a kicsi király kisasszonynak. Hely, az alatt az ördögök mit csináltak, édes Jézusom? Vágták az erdőt előre, hátra, keresztül, kasul, recsent, roppant, döndült a temérdekfa. Fogták, vitték, tövinél, hegyinél. Ahogy hamarabb kaphatták, le a hegyen, be az udvarba. Ott felvágták, fűrészelték, kazalba rakták, s azzal eltakarodtak, mintha a föld nyelte volna el őket. Fölkel a király jókor reggel, kiáll a tornácra, de úgy hanyatték vágódott csodálkozásában, hogy 3 itatós cseber vizét mind ráöntötték, s mégis alig tudott feleszénkedni. Hívatja Palkót egyszeribe, s mondja neki, no Palkó, ezt jól elvégezéd, de csak nyisd ki jól a füledet. Most azt parancsolom, hogy ma éjjel szántsad föl az erdő helyét. Vesd be haricskával, az a haricska még az éjjel keljen ki, nőjön meg, érjen is meg, arasd le, csépeld ki, őröld meg, és reggelre főzd meg puliszkának. Különben lesz neked, nem ulas. Megszomorodott Palkó a szíve gyökeréből, és mondja a királynak, felséges királyom, a földet fel is szánthatom, haricskával be is vethetem, de egy éjjel hogy tudjon az kibújni, megnőni, meg is érni? Szólt se többet, rikkantott a király mérgesen, vissza a tömlöcbe. Visszamegy Palkó a tömlőcbe, s nagy búnak ereszkedik szegény feje. Sírt, keserget, évelődött, hogy miért is tud-e elhagyni szegény édesanyját. Hát amint sírdogál kesereg, felpattan a titkos lappancs, s béereszkedik a kicsi király kisasszony. Oda megy Palkóhoz, megöleli, megcsókolja, cirókálja, marókálja, s azt mondja neki, ne sírj, Palkó, ne könnyezz,

0: Nem is olyan nagy baj ez. Nesze, adok neked most egy aranycsapós ostort. Gyújj ki a lappancson, s otthon tegnap éjjel rittyencs hármat, de nagyot, hogy ég, föld megzendüljön. S ami ördög van a földön, s föld alatt mind elé szalad. Csak szólj nekik, egy évre gondod ne legyen. Palko úgy tett, amit a kicsi királykisasszony mondta, s hát, Uram Jézus, ne hagyj el, a harmadik rittyentésre annyi ördög szaladt elé, hogy a földet bélepték, s még a csillagos ég is megfeketedett. Kérdi a legöregebb ördög, mit parancsol szép Palko? Mondja Palko, mi nagy bajban van. Azon egyet se búsulj, mondá az ördög, elígy hazas aludj. Palko szépen visszament a tömlőcbe, s reggelig diskurált a kicsi király kisasszonnyal. Aközben az ördögök nekiestek a földnek. Egy micre felszántották, bevetették. Még el sem baronálták, kikelt a haricska. Ki sem kelt, már megnőtt. Meg sem nőtt, már megért. Meg sem érett, learadták. Le sem aradták, kicsépelték. Ki sem csépelték, már megőrlették. Hip-hop, megvolt a haricska liszt. Elég hamar egy nagy kondért a pokol fenekéből. Hoztak egyet, nagyobbat a templomnál. A kazalfát meggyújtották, a kandért tűzre tették, főt rotyogott a puliszka, meg is főt már. Fordítják a kandért, kiborul a földre a puliszka, nagyobb, mint a Hargita. Kakaskukorékolásra készen voltak. Indultak, mentek, s úgy elszelepeltek, mint a sebes szélvész. Bezeg, hogy korán kelt a király, s ment ki a tornácra, adlám, csinálta valamit az az ördöngős legény. Nézi. Nézi a rettentő nagy puliszkács, úgy elájult, hogy 6 itatós cseber vizét öntötték rá, mégis alig tudott feleszénkedni. Ahogy feleszénkezett, megparancsolta, hogy dobolják össze a város népét, s takarítsák el az udvarról a puliszkát. Na hiszen nem kellett erősen összedobolni, szaladt a sok szegény nép, s kimennyi puliszkát bírt, vitte, szaladt, s hazáig meg sem állott. Mikor aztán a puliszkát úgy eltakarították, hogy még a földet is felvakarták utána, hivatja a király Palkót, s mondja neki, na te legény, megcsúfoltál, de még ne örvendezz. Tudom, hogy magadtól ennyi ki nem telt, hanem most nyisd ki csak igazán a füledet. Holnap reggel menj ki az istálóba, ott van egy fekete mélló, s egy fekete kanca, azután 2 sári kancacsikó, s egy szürke kancacsikó. Ezeket rendre járasd meg, ha nem, lesz neked, nem ulass. Hely, örült Palkó, hiszen ha csak lovakat kell jártatni, az már könnyű dolog. Nem is mondta egy szóval sem a királynak, hogy úgy sem tudja megtenni, szaladt le nagy vígan a tömlöcbe. De jött utána egyszerűbb a titkos lappancsajtón a kicsi király kisasszony is, s mondja neki, látom, hogy jó kedved van, Palkó, pedig még csak most kellene igazán búsulnod. Eddig az ördögök mindent elvégeztek helyetted, de fényes nappal nem jöhetnek elé, hogy segítsenek, mondja Palkó. Hát te mit gondolsz, lelkem édes király kisasszony? Tudok én lovat jártatni az ördögök nélkül is? Jaj, lelkem Palkóm, édes Palkóm, mondd el, kicsi király kisasszony. Tudod-e, hogy az a fekete mélló az apám? Az a fekete kanca az anyám? A 2 sári kancacsikó a 2 testvérem? És a szürke én magam leszek? Amikor te bé akarsz lépni a küszöbön, úgy rúgunk felét, hogy a szemed is szikrázik belé. Hanem, hallgass ide, van az ajtón belül egy vasrúd. Ezt, akárhogy rúgnak felét, kapd fel bátran és használd. Ne félsd a kezedet, édes Palkóm, én nem rúglak meg, csak úgy teszek, mintha én is rúgnálak téged. Nesze, adok egy részkantárt is, azt aztán rendre húzd a fejünkbe, a többi a te gondod. Azzal a király kisasszony elbúcsúzott Palkótól, s meghagyta aludjék, hogy holnap aztán nyitva legyen ám mind a 2 szeme. Palkó megfogadta a tanácsot. Lefeküdt, s aludt hajnalig, mint a bunda. Pitmallatkor fölkelt, s ment hátra az istállóba. Már messziről hallotta, hogy ott vannak a paripák, úgy nyeríteztek, táncoltak, dobrokoltak. No, Palkó, most meleged lesz, azt mondom. Mikor az ajtót kinyitotta, az 5 paripa úgy rúgott feléje, hogy csak na. De Palkó sem volt olyan teddels, elésebed legény. Felkapta nagy hirtelen a vasrudat, s neki a fekete mélónak. Sirítsd! Hamar a fejébe a részkantárt, rápattan a hátára, s azzal aló neki, vesd el magad, repült a fekete méló, mint a sebes szélvész. Mikor aztán a hab csak úgy szakadt le róla, visszafordult vele az istállóba. Azon módulag jártatta meg a fekete kancát. Csak két sárga kancacsikót is, de amikor a szürke kancacsikóra került a sor, az már csak nagyokat rikkantott. Látod-e? Mondta most a fekete kanca. Úgy mondtam, hogy ez az istentelen szürke csikó elárult. Miatta volt ez a kötérrántó. De hiszen megfizetek ezért a sok szenvedésért? Hallja ezt, Palkó? S a fülébe suhintja a szürke csikónak. Hallád-e, mit beszélt az anyád?
1: Hallám, csak ülj a hátamra, s menjünk, mint a sebes szél, mert itt nincs maradásunk ez órától fogvást.
0: Aj, Szűz Mária, ne hagyjál, repült a csikó, hogy a lába nem is ért földet. Repült a madárnál is sebesebben, a szélnél is sebesebben, de még a gondolatnál is sebesebben. Hegyen át, völgyön át, erdőn, mezőn keresztül, folyóvizeken, tavakon, tengereken is keresztül. S hét nap, s hét éjjel meg sem szusszant. Akkor csak megszólul a csikó, s mondja Palkónak. Nézd vissza, Palkó, mit látsz? Látok egy sasmadarat, hét rövnyire szakad a láng a szájából, s egyenesen utánunk repül. No, ha látsz, tudd meg, hogy az az én apám, s mindjárt utolér. Hanem én most keresztül bucskázom a fejemen, s te is bucskáz által a fejeden. Ha az apám kérdi, hogy nem láttál-e erre egy csikót, meg egy legényt, mondjad neki, de bizony láttál, mikor ezt a kölest elvetették. Na, úgy lett, ahogy a csikó mondta. Jön a sas, s kérdi Palkótól. Hé, földi, nem látott-e kend egy csikócs rajta egy szép legényt? De bizony láttam, mikor ezt a kölest ide vetették. Lehet annak már vagy négy hete, hanem több. Nem azok voltak hát, akiket én keresek, mondásos, és azzal visszafordult, és meg sem állott hazáig. Mondja otthon a feleségének, hogy mint járt. Ó, te boldogtalan te, mérgelődött a királyné. Hiszen az a kölesvetés a te lányod volt, a pásztora pedig a Palkó. Hogy tudának így elbolondítani? Tüstent eredj utánunk. Meg sem szusszant a király, repült vissza a sasképében. Ez alatt Palkóék is vágtattak hegyen, völgyön által, de a csikó most már kezdett lankadni, és a sas csak egy puskalövésre volt utánuk. Mondja a csikó, nézd vissza, Palkó, mit látsz? Látom, hogy röpül utánunk egy sas, és a szájából 14 rövnyire szakad a láng. Noha látod, az az én apám. Bucskázunk által a fejünkön, én bárány leszek, te pedig pásztor. És ha kérdi, hogy láttál-e egy csikócs azon egy szép legényt, mondjad neki, láttál, mikor ezt a bárányt fiadzották. Másodszor is bolondá tették a sast, és az visszafordult nagymérgesen, repült haza egyenesen. Mondja, hogy nem látott egyebet, csak egy bárányt meg a pásztorát. De még csak most lett igazán mérges a királyné. Ó, te! Hiszen az a bárány a te lányod volt, a pásztor pedig a Palkó. Visszafordulj tüstént, s többet el ne bolondítsanak. Repült a király sasképében, nagyokat csapott a szárnyával, hogy az ég is meg-megnyiladozott. Vágtatott a csikó is Palkóval, de most még bágyadtabb volt. Hátraszólt Palkónak. Nézd vissza, Palkó, mit látsz? Mintha láng perzselni a szőrömet. Látom, hogy ismét repül utánunk a sas, de most úgy szakad a láng a szájából, hogy nem látom az eget a füstjétől. Noha látod, mindjárt vége az életünknek, ha hirtelen fejünkön keresztül nem bucskázunk. Hát most egy kápolna lesz belőlem, Palkó, te belőled a kápolnában remete. Ha kérdi az apám, hogy nem láttál-e ilyen-s ilyen csikót, ilyen-s ilyen legényt, mondja, de bizony láttál, mikor ezt a kápolnát építették. Mire keresztül bucskáztak a fejükön, s kápolnává meg remetévé változtak, lecsapott a sas is, hogy a föld mind megperzselődött körülötte, s kérdi a remetét. Ugyan bizony, te szent ember, nem láttál-e errefelé elvágtatni egy szép legényt szürke csikóval? Hát bíz én, ha jól emlékszem, láttam ezelőtt egy esztendővel, mikor ezt a kápolnát építették. Noha akkor láttál, az nem is az, akit én keresek? Mondásos, s visszarepült a királyi palotába. A királyné már kint állott a tornácon, s verte össze a tenyerét nagy csúfondárosan. Megint elbolondítának, ugye? No, az sem fele kár, amit te megeszel. Eleget bizonykodott a király, de így, de úgy, őneki azt mondta remete, hogy most esztendeje látott egy szürke csikót. A királyné majd megpukkadt a méregtől s bosszúságtól. Ó, te bolond! Hiszen az a remete Palkó volt, s a kápolna te lányod. Na,
1: Most én megyek utánuk, engem tudom, el nem bolondítanak. Abba minutában sólyom madárrá változott, s repült Palkóék után a gondolatnál is sebesebben. Haladtak Palkóék is, ahogy lehetett, de inkább lassan, mint sebesen, s többet hátra, mint előre. Egyszer csak hátra szól a Csikó. Nézd vissza, Palkó, mit látsz? Látok egy sólyom madarat, de ennek aztán 77 rőfnyire szakad a láng a szájából. Noha bizony látsz, tudd meg hát, hogy ez az én anyám. Most ugyancsak jól vigyázzunk, mert az anyámat nem lehet elbolondítani. Hát én most túvá változom, te pedig aranyrécévé, és vigyázz, hogy meg ne foghasson a sólyom madár. Hiszen azt jól eltalálta a Csikó, hogy a sólyom madarat nem lehet átverni, mert az, ahogy tóvá meg récévé változtak, egyenest lecsapott a récére. De amikor lecsapott, a réce alábukott a tóba, s hiába kerülgette, mert olyan ügyesen alábukott mindig, hogy nem tudta megfogni. Fogja magát a sólyom madár, visszaváltozik királynénak, felkap egy nagy követ a tópartjáról, a récét megirányozza. De a réce most is hirtelen lebukott a tóba, s a kő nem találta el. Ami kő volt a tópartján, mind a récére dobálta, de csak nem tudta eltalálni. Mikor aztán egy kő nem sok annyi sem volt, akkor a két kezét fölemelte, és azt kiáltozta feléjük, ahogy a torkából kifért. Kifogátok rajtam is, két szép leányomból kifogytam, most kiforgatsz a harmadik leányomból is, de megátkozlak, hogy úgy elfelejtsétek egymást, mintha soha nem is ismertétek volna. Többet nem szólt, de ez éppen elég volt. Hirtelen keresztül bucskázott a fején, ismét sólyom madárrá változott, és repült haza szörnyű lángolással. Ahogy elrepült, a tó is összecsapódott, király kisasszony lett belőle, a récéből pedig Palkó, még hétszer szebb, mint annak előtte. Most már nem tarthattak senkitől, semmitől, elindultak szép csendesen, mentek, amerre a szemük látott. Addig mentek, mendegéltek, amíg egy város szélére nem éltek. Ott leültek, egy kicsit diskuráltak, hogy lesz, mi lesz ezután. Egyszerre csak elnyomta őket az álom, és elaludtak. Reggel, mikor fölébrednek, néznek egymásra, de úgy, mint két idegen. Kérdezi Palkó, ki vagy te szép leány? Lány is kérdezi, hát te ki vagy te szép legény? Mondja ez is, mondja az is a nevét, de nem ismertek egymásra. Nem tudták elgondolni, hogy kerülhettek össze. Hanem azért szépen bementek együtt a városba, s ott elváltak. Az egyik ment jobbra, a másik balra. Palkó beállott egy urasághoz inasnak, a király kisasszony is egy másikhoz belső leánynak. Telt múlt az idő, Palkó minden nap megfordult annál a háznál, ahol a király kisasszony lakott. Járt oda, hol levéllel, hol üzenettel, látta minden nap a király kisasszonyt. Beszélgettek is együtt, de egymást nem ismerték. Mikor éppen egy álló esztendeje volt, hogy a királyné megátkozta őket, Palkó azt látja álmában, hogy a fekete ménló nincs itt. Küldik reggel abba a házba, ahol a király kisasszony lakott, és mondja neki, hogy milyen csodálatos álmot látott. No, az igazán csodálatos álom, mondta a leány, én meg azt láttam ma éjjel, hogy a fekete kanca sincs itt. Néznek egymásra, eszénkedni kezdnek, egyszerre csak eszükbe jut, hogy ők ismerték egymást valamikor. Még jobban nyiladozni kezdett a fejük, s haj, édes Jézusom, se szó, se beszéd, csak egymás nyakába borulnak, ölelkeznek, csókolóznak. Mindjárt megfejtették az álmot, hogy az nem is lehetett másként. Elment a király és a királyné. Egyszerében indultak, s meg sem állottak, míg haza nem értek. Csak ugyanúgy volt, ahogy megálmodták. A király kisasszonyt kikiáltották királynak, szabadjára hagyták, hogy válasszon urat magának. Bezzeg, hogy szép Palkót választotta. Csaptak olyan lakodalmat, hogy Hencidától Boncidáig tartott. Azután a fiatal pár dióhéjba kerekedett, az oltól leereszkedett, s meg sem állottak, míg a Palkó anyját meg nem találták. A szegény asszonyt maguk közé ültették a dióhéjba, s vitték magukkal a királyi palotába. S még tán ma is élnek.
2: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: a Cibere, aki elmeséli nektek Mahó Andrea.
1: Egyszer egy ember elment vendégségbe a barátjához, és ott megkínálták Cibere levessel, rettenetesen jól esett neki, és elhatározta, hogy ezután mindig Ciberét főzet a feleségével. Csak attól félt, hogy amíg hazaér, elfelejti a leves nevét, ezért hazafelé egész úton mondogatta magában: Cibere, Cibere, Cibere. Egyszer egy hídra ért, s benézett a híd alá, hogy lássa, mekkora a víz. Abban a pillanatban elfelejtette a leves nevét. Gondolta, hogy a leves neve beleesett a vízbe, és ott kell megkeresnie, hogy újra eszébe jusson. Amint ott keresgél a vízben, egyszer csak arra jön egy úr 6 lovas hintóval. Megállt a hídon, és lekiáltott: Mit keresel ott, hé? Ha tudná, az úr is keresné, válaszolta az ember. Az úrnak sem kellett egyéb, azt gondolta, ki tudja, milyen nagy kincset keres az ember. Hamar lefutott, beállott térdig a sárba, s könnyékig matatott benne. Ott matattak vagy 2 órát, de nem találtak semmit. Az úr megunta, és mérges lett. Én nem keresem többet, még ha a Darius kincse is. Úgy összetapostuk ezt a sarat, hogy olyan, mint a Cibere. Ez az! Megtalálta, kiáltotta az ember, megköszönte, és azzal indult boldogan haza. Az urat pedig kis híja, hogy meg nem ütötte a guta. Így volt, mese volt, vége volt.
0: A Cibere című mesét hallottátok.

0: A kis mutató a 8-ason, a nagy mutató pedig a 12-esen áll. Nem kell sokat várni, és alszunk is már. Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
1: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
2: Én nagyon szeretem!
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.
3: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok.
4: Csukás Mese Rádió.
0: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
5: A hüvelykujjam mustáros, a mutató ujjam mézes, a középső ujjam lekváros, a gyűjtő

mára búcsúzó, fiúk, figyeljetek! A hüvelyk ujjam mustáros, a mutató ujjam mézes, a középső ujjam lekváros, a gyűrűs ujjam krémes, hát a kicsi

0: klattanós lett, a játékunk vége. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc.
1: Szervuszok, gyerekek! Levicki Gábor vagyok, most én fogok nektek egy mesét olvasni. Az író Kocsis Gábor, a címe Gertrúd és Gréta. Együtt bármiáron. Jó szórakozást! Amikor egészen picik voltunk, mindenki szeretett minket. Na jó, nem mindenki, mert a gonosz kétlábú, aki kidobott minket a pusztába, egészen biztosan utált. Aztán ott volt a sakál, aki fenyegetően közelített felénk, és végül egy kis segítséggel sikerült elzavarnunk. Nagyon úgy tűnt, hogy ő sem szeretett minket, inkább csak szeretett volna megenni. De a többiek mind aranyosak voltak velünk. Lord, anya, kicsi szőke, anya, anyukája, anyáik összes kutyusa és cicája, apa, mama. Annyi mindenkitől kaptunk szeretetet, hogy azt hittük, végre megszűnt minden gonoszság a világon. Eleinte még nem sétálhattunk, mert túl veszélyes lett volna. De miután a doktor bácsitól megkaptuk a betegségeket előző szurikat, végre kimehettünk az erdőbe. És képzeld, nagyon sok kutya barátot szereztünk, akiknek a kétlábú társai is mindig kedvesek velünk. Ők is szeretnek minket. Ezt első pillanattól fogva tudom, mert az bizony egyből lehetett érezni, hogy ki az, aki igazán szeret, és ki az, aki csak úgy csinál, mintha szeretne. Mi igazi szeretetet kaptunk mindenkitől. Ezért sokáig el sem tudtam képzelni, hogy valaha még megtapasztaljuk azt a gonoszságot, amit baba kutya korunkban átéltünk Gertruddal. Azt pedig főleg nem hittem, hogy nem csak egy kétlábú vagy egy sakál, hanem egy másik kutya is lehet az ellenségünk. Azon a napon, amikor erre rádöbbentem, éppen egy hegyről bandukoltunk lefelé a magas fák között. Az egyik legjobb barátunk, Mia és kétlábú családtagjai is velünk voltak, így még fantasztikusabb volt a séta. Boldogan szagláztunk, nézelődtünk, időnként szaladgáltunk egyet, utána lihegve örültünk, hogy együtt vagyunk, de hirtelen minden megváltozott. Egy nagy fehér kutya jelent meg velünk szemben, és egyenesen felénk tartott. Gertrúd! Gertrúd! Súgtam oda a tesómnak. Ez a kutya úgy közeledik felénk, mint az a sakál pici korunkban. Igen, súgta vissza Gertrúd, ugyanúgy fenyeget minket. Ebben a pillanatban meghallottam apa hangját. Hívják vissza a kutyát! Köszönöm! A nagy fehér kutya mögött több kétlábú is sétált, és az egyikük meg is próbálta őt visszahívni, de hiába, mert a kutyának esze ágában nem volt szót fogadni. Apa korábban rengeteget gyakorolta velünk, hogy bárhol vagyunk, bármi is történik éppen, ha meghalljuk tőle a hozzám szót, azonnal szaladjunk vissza hozzá. Ebben mindig is szigorú volt velünk, és aznap megértettem, hogy miért. A nagy fehér kutya nem hallgatott az égvilágon senkire. Hiába szólt neki újra a kétlábú, hiába ordított rá apa, hogy menjen innen, hiába állt elé még Mia apukája is, ő csak egyre közelebb és közelebb jött hozzánk, és a testtartásán láttuk, hogy támadni készül. Apa ekkor Lordot, Gertrúdot és engem is leültetett. Mia apukája is ezt tette Miával, majd mindketten előre léptek néhány lépést, és együtt próbálták elzavarni a támadót. Tűnés vissza! Menjél haza! Kiabálták olyan hangosan, ahogy még sosem hallottam apát, de a nagy fehér kutya továbbra is fenyegetően közelített felénk. Most mi lesz? Villant át az agyamon egy kétségbe esett gondolat, mert a támadó már egészen közel került apához. Ám ebben a pillanatban Lord közbelépett. Mint egy vihar felhőből érkező villám úgy csapott le a nagy fehér kutyára, megragadta őt a hatalmas fogaival, és erőteljesen rángatni kezdte. Nagyon megijedtem. Gertrude arcán is megjelent a rémület, és jobb ötlet híján mindketten kétségbe esett vonyításba kezdtünk, hát ha ettől véget ér a támadás. De nem ért véget. Amíg Mia apukája ránk és a családjára vigyázott, apa megfogta Lord nyakörvét, és rákiáltott a másik két lábúra. Fogja meg a kutyáját! Ám a másik két lábú nem tett semmit, ezért apa újra elengedte Lordot. Nehogy hátrányba kerüljön és megsérüljön. Megint rákiabált a másik két lábúra, aki végül nagy nehezen elkapta a kutya nyakörvét, és ekkor apa is újra megfogta Lordot. Végre véget ért a szörnyű harc. Gertrude és én viszont még mindig rémülten vonyítottunk. Apa ekkor visszasietett hozzánk, hogy megnyugtasson minket, de ez nem ment könnyen, mert még sokáig a támadás hatása alatt voltunk. Akkor ott megtanultam, hogy bizony nem minden kutya a barátunk. Vannak, akik rossz szándékkal közelednek felénk. Gertrude és én olyan gyengének és tehetetlennek éreztük magunkat, mint még soha. Lord viszont egy igazi hős volt, hogy megvédett minket. Ez volt az első alkalom, amikor megtapasztaltuk, hogy nem minden kétlábú figyel úgy a bundástársára, ahogy apa figyel ránk. Így aztán néha később is előfordult, hogy ránk támadt egy másik kutya. Amíg még picik voltunk Gertruddal, borzasztóan féltünk ilyenkor, ám ahogyan nagyobbak lettünk, egyszer csak felfedeztünk egy igazi kincset, amivel bármikor le tudjuk győzni a félelmünket. Fura volt először meglátni ezt a kincset, mert azelőtt nem is tudtam róla, hogy létezik. De még apa sem tudott róla, ezért ő is csak ámult, amikor megtaláltam. Egy téli estén jött el a nagy felfedezés. Sötétben már nem megyünk be az erdőbe, hanem az utcákon sétálunk, hogy ne zavarjuk a vaddisznókat, akik valamiért este jobban szeretnek mászkálni és földet túrni. Amióta többször is találkoztunk már velük, én is óvatosabb vagyok. De azért még mindig eszembe jut, hogy milyen jó játék lenne megkergetni őket. Apa viszont elmagyarázta, hogy ők ezt egyáltalán nem élveznék, ezért elfogadtam, hogy inkább labdákat és batakat kergetek. Na meg Gertrúdot, amikor hirtelen turbómacivá változik, és szaladni kezd fel alá a fák között. Na de hol is tartottam? Ja, igen, ott, hogy egy sötét téli estén éppen az utcákon sétáltunk, amikor hirtelen három hatalmas kutya bukkant fel. Két lábú nem volt a közelükben, ezért arra mentek, amerre csak akartak, és úgy döntöttek, hogy felénk veszik az irányt. Apa ezúttal nem kiabált rájuk, mert még észre sem vette őket. Azok hárman viszont csak jöttek és jöttek. Veszélyben vagyunk, hasított belém a felismerés, mert eszembe jutott, milyen szörnyű verekedés volt legutóbb Lord és a nagy fehér támadó között. Nem akartam, hogy ez újra megtörténjen. A három hatalmas kutya viszont egyre csak közeledett. Ekkor hirtelen olyan erőt éreztem magamban, mint még soha, és tudtam, eljött a cselekvés ideje. Fogtam magam, és jó hangosan ugatva rohanni kezdtem a három idegen felé, hogy elzavarjam őket. És képzeld, sikerült. A nagy kutyák megtorpantak, és csak tétován álltak, én pedig tovább folytattam az ugatást. Ekkor tűnt csak fel a láthatáron a velük sétáló két lábú. Hívd vissza őket, légy szíves! Kiáltott felé apa, miközben én még mindig ugattam rájuk. Néhány pillanattal később a három hatalmas kutya visszafordult, majd a két lábúval együtt eltűntek az utcasarkon, én pedig boldogan szaladtam vissza apáékhoz. Gréti, te ilyen bátor hős vagy. Fantasztikus vagy, hogy megvédtél minket. Nagyon köszönjük neked. Dicsért meg apa boldogan, pedig egyikünknek sem szokta hagyni, hogy engedély nélkül elszaladjunk. Most viszont tudta, hogy miért tettem, azért ahelyett, hogy leszidott volna, nagyon büszke volt rám, amiért megvédtem a családomat. Azért bevallom, eléggé betojtam a három óriástól, amikor a közelükbe értem, de tudod, mi segített? Az, hogy felfedeztem egy fantasztikus kincset. Azt az érzést, hogy bízhatok magamban, mert képes vagyok megoldani a helyzetet. Tudtam, hogy ők hárman erősebbek, de olyan határozottan rohantam feléjük, hogy sikerült elijesztenem őket. Később is előfordult néhányszor, hogy egy kutya veszélyesen közeledett felénk, és ekkor tanultam meg, hogy azt a kincset, amit egyszer már felfedeztünk, fontos újra és újra felfedeznünk, mert könnyen elfelejtjük, hogy bennünk van. Így sikerült mindig elzavarnom a gyanús kutyákat, ám egyik alkalommal olyan gyorsan történt minden, hogy mire észbe kaptam, a támadó már ott termett az orrunk előtt. Éppen a szokásos esti sétánkon voltunk, az út sötét volt és csendes, ám hirtelen egy halk zajra és egy fénycsóvára lettem figyelmes. Az a valami nagyon gyorsan közelített. Hamar rájöttünk, hogy egy két lábú gurul felénk két keréken, és egyből megláttuk a mellette szaladó kutyát is. Apa gyorsan felkapcsolt egy lámpát, hogy jól látszódjunk, szólt is a másik két lábúnak, hogy biztosan észrevegyen minket, mire ő meg is állt, és hívogatni kezdte a bundás társát. Teljesen hatástalanul. A kutya ugyanis egyáltalán nem foglalkozott vele, hanem egyenesen hozzánk rohant. És mindez olyan gyorsan történt, hogy apának még kiabálni sem maradt ideje. De Lord ezúttal is lecsapott. Most sem hagyta, hogy bármi bajunk essen, ám ez a találkozás nem úgy folytatódott, ahogy régebben a nagy fehér kutyával. Apának arra sem volt ideje, hogy szétválassza Lordot és a támadót, mert abban a pillanatban, ahogy összeverekedtek, Gertrude és én olyat tettünk, amit még soha. Gondolkodás nélkül neki mentünk az ellenségnek. Bizony, mindhárman együtt harcoltunk, így a támadó néhány pillanat múlva már szaladt is, amilyen gyorsan csak tudott. Én még azért hangosan ugatva utána futottam picit, hogy véletlenül se jusson eszébe visszafordulni, de bolond lett volna ilyet tenni. Örült, hogy megúszta. Győztünk, sikerült, kiáltottam boldogan a többiekhez visszaszaladva. Együtt elképesztően erősek vagyunk. Csodálatos érzés fogott el, nem a harc miatt, mert harcolni nem jó. Apa sem engedi, és mi sem szeretjük, ezért amikor csak lehet, elkerüljük. De azon a napon nem lehetett. A csodálatos érzést egészen más okozta. Az, hogy felfedeztünk egy újabb kincset magunkban. Együtt olyan gyorsan győztük le a támadót, ahogy egyedül semmelyikünk sem tudta volna. Tényleg olyan könnyen ment az egész, mintha csak egy botot kaptam volna fel a földről. Fantasztikus volt megtapasztalni, hogy mire vagyunk képesek, ha összefogunk. Apa is nagyon meglepődött. Lordról tudta, hogy nem csak hatalmas szíve van, hanem kemény harcos is tud lenni, ha meg kell védenie magát vagy minket. Mielőtt bekerült a sintértelepre, ahonnan apáik kimentették, sok veszélyes kétlábú és négylábúval szembenézett. Gertrúdról és rólam viszont azt hitte apa, hogy mi még egy légynek sem tudnánk ártani, egy ránk támadó kutyának pedig főleg nem. De megmutattuk, hogy a családunkért mi is bármire képesek vagyunk. Ahogy folytattuk a sétát, olyan büszkén és magabiztosan lépkedtem, mint még sosem. Más volt ez a győzelem, mint Lord győzelme a nagy fehér kutya fölött is. Más volt, mint amikor én védtem meg a családomat a három nagy kutyától. Ezúttal nem csak a saját erőmet éreztem magamban, hanem velem volt Lord, Gertrude és apa ereje is. És ezt a különleges kincset már soha többé nem veszítettem el. Hazafelé tartva még megálltunk egy gyors doboz focira, amit Gertrude és én is imádunk, de néha még Lord is beszáll picit. Ilyenkor apa elrúg egy dobozt a lábaink között, mi pedig megpróbáljuk elkapni. Én persze ezt sem dobom utána, hanem a számban tartva próbálom elkapni a következő dobozt is, amin apa mindig nagyokat nevet. Most viszont csak csendben mosolygott, és éreztem rajta, hogy egészen máshol járnak a gondolatai. Büszke volt rá. Ki tudtam olvasni a szeméből.
2: Mesés estét! Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, én Stankai Ádám vagyok, a foglalkozásom újságíró és televíziós műsorvezető. Egyébként pedig nagyon-nagyon szeretem a meséket, egészen kicsi gyerekkorom óta. Remélem, hogy ti is így vagytok ezzel, és tetszeni fog, amit most elmondok nektek. A szélkakas, lengyel mese. Fjú, fjú, fütyülte a város fölött keringő szél, s ráfújt a tornyon büszkélkedő szélkakas aranyozott szárnyára. A szélkakas megperdült a tengelyek körül, és vidáman csikorogta. Hej, hó, hopp! Bádog háta csillogott a napban, festett szeme vidáman ragyogott. Gyönyörű idő van ma, gyönyörű idő, és milyen meleg déli szél fújdogál örvendezett hangosan. De senki se hallotta, mit mond, hiszen a torony csúcsa fenn volt a magasban. Nem akarná valahova lejjebb jönni? Érdeklődött a szél. A piac téren például a fogadós nyilván szívesen kirakna cégtáblának. Ha akarod, szívesen lelöklek innen, jó? S már fújta is teljes erejéből. Nem, nem, hagyj! Tiltakozott a szélkakas, hevesen csapkodva bádog szárnyával. Semmi kedvem a piactéri fogadóban lakni. Itt akarok maradni fenn a tornyon, itt érzem jól magam. Ahonnan beláthatom az egész várost. Ekkor azonban hirtelen torkán akadt a szó, mert valami váratlanul oldalba vágta. Egy fecske volt. Bocsáss meg, pajtás, menteketőzött a fecske, nem akartam. Letelepedett a toronyra, s így csivitelt tovább. Tudod, mi újság? Beköszöntött a városba az ősz. Tudom, bólogatott a szélkakas. Látom, hogy elsárgultak a külvárosi kertek, meleg zekéket árulnak a piacon, s a gyerekek reggelenként iskolába mennek. No látod, vágta rá a fecske. Mi fecskék ilyenkor ősszel mindig vándorútra kelünk, átrepülünk a tengeren, melegebb vidékre. Neked is van szárnya, gyere velünk! Nem megyek, rázta meg a szélkakas aranyozott taraját. Itt maradok a tornyomon. De nem sokára itt a tél, kiáltotta rémülten a fecske. Bádogból vagyok, nem árt nekem se a fagy, se a hó, nevetett a szélkakas. És milyen szép télen a város, különben is. Honnan tudnák az emberek, merről fúj a szél, ha én nem mutatnám meg nekik? Ez igaz, helyeselt a fecske. Akkor hát, Isten áldjon, pajtás, és elröppent. Viszont látásra tavasszal, kiáltott utána a szélkakas, de még jóformán ki sem mondta az utolsó szót, már is büszke jobbra átot csinált, mert a szél táncosan ráfüttyentett. Fiú, fiú.
0: Mesés este a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Mese a Tarkatanya vidám lakóiról. A Tarkatanya napsütötte udvarán vidám állatok éltek nagy-nagy boldogságban. Volt ott kacsa, liba, sok kotkodácsoló tyúk és kakaskarcsi, aki minden reggel ébresztette a Tarkatanya lakóit. Kukuriku! A tapsifüles kis nyuszik a kert szélén ugrándoztak éppen, és elrejtőztek a bokor alá, ha jött a szél septében. A kecskék meg trépásan mekegtek egymásnak. Megszámoltad már ma a pippangokat, Sára? Hát ott, a deszkarés között az meg mi lehet? Olyan, mint egy konnektor, középen kettő lyuk nevet. De nézd csak, mozog, meg hangot is ad. Hát ref, és a barátja Benő ref. A kert végében van egy csap, ami néha jó nagy tócsát ad, heverésznek benne naphosszat, itt várják meg, amíg lemegy a nap. A bárány a bundája hófehér és puha, mosolyogva bégettek. Jó ez a fű ma, jó ez a fű ma, Liska tehén békésen kérdezett az istálóban, és odaszólt a lónak. Mit szólnál egy kis sétához az erdőszélen? Villámpaci nyerített egyet. Nagyszerű ötlet, Boci, utcu neki! És már csattogott is a patája, olyan, mint egy doppergés. Fel is riadt rá Olivier a macska, aki éppen a párkányon dorombolva heverészett. Én inkább maradok, később talán egerészek. Bodri kutyus meg szalad ide-oda, felügyelte, rend van-e mindenhol az ólban. Szólt, rendet tartok, és ha jön a postás, majd szólok. A kacsa meg jót nevetett. Ne jessz rá már a postásra, te bolondos lompos! Egész nap zajlott az élet a Tarkatanyán. Labdát gurítottak a tyúkok a ház hátsó udvarán. Gyertek, libák, kacsák, játszunk hárman egy csapatban. Megyünk mi vagy totyogunk? Ebéd után ott vagyunk. Pápogták vidáman. Délután árnyékba húzottak a nyulak, és arról meséltek, milyen jó volt aznap, amin jót mulattak. A kecske megint a káposztát akarta megenni. Csak megkóstoltam, szólt ő. Nem kell mindjárt fedni. A napfény lassan elhalványul, a napocska is lassan nyugovóra tér. Ló a karámhoz lépett, és álmosan bólintott. Jó volt ez a mai nap is, minden móka belefért. A kaka sem kukorékolt már, csak a holdat figyelte, mert tudta, hajnalban ő kelti fel a Tarkatanyát reggel.

Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Gyerekek Rádiója.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Kedves gyerekek, én Keresztes Ildikó vagyok, énekesnő, színésznő, és ma este én fogok nektek mesét olvasni. Amikor én kicsi voltam, akkor nagyon-nagyon szerettem a meséket, minden este lefekvés előtt, kis éjjeli lámpával kinyitottam az éppen kedvenc mesekönyvemet, és olvasgattam a meséket. Ezen kívül van egy 2,5 éves keresztlányom, akinek most nagyon nagy örömet fog okozni az, hogy engem így az éteren keresztül is hallhat majd mesét mondani. Nagyon-nagyon szeretem a cseh meséket és a cseh rajzfilmeket, úgyhogy most egy cseh mesét fogok nektek olvasni. Hogyan törték össze a napsugárbőgöt? Írta Václav Crtek, felolvassa nektek Keresztes Ildikó. Egyszer Moha és Páfrány találkozott Szent János Bogárral. Elszegődnék hozzátok szolgálatba, mondja Szent János Bogár. És mondd csak, mihez értesz? Faggatja Moha. És milyen fizetséget kérsz? Firtatja Páfrány. Világítanék nektek, mondja Szent János Bogár. Reggel pedig azt mondanátok nekem, köszönjük, hogy jól világítottál, és ezzel meg is fizetnétek. Magukkal vitték tehát Szent János Bogarat a házikójukba. A mennyezet alá egy galjat akasztottak. Szent János Bogár felült rá, és világított. Egész este világított, reggel megköszönték neki, nappal azután aludt. Ám egyszer délután Páfránynak eszébe jutott megnézni, milyen is Szent János Bogár lámpása. Gyufát gyújtott, és bevilágított a lámpásba. Szent János Bogár lámpásából kifutott a lángocska, és az ágy alá menekült, ott is, a legkisebb sarokba, ahová nem követhette sem Moha, sem Páfrány. Szent János Bogár csak ennyit mondott. Ezt aztán jól megcsináltad, Páfrány. Már nem világítok nektek többé. Moha és Páfrány aggódott, hogy a pici láng az ágy alatt kiég és elalszik. Ettől kezdve Páfrány nem alhatott. Minden éjjel a tisztásokat járta, letöredezett holcsugárfonalakat gyűjtött, s az ágy alá hordta, hogy a lángocska nyalogathassa őket. Így ment ez néhány hétig. Szent János Bogár csak lóbálta kihunyt lámpását, és nézte, hogyan eteti Páfrány a lángocskákat holcsugárfonállal. Szent János Bogár lóbálta kihunyt lámpást, a lángocska az ágy alatt sorvadozott, Moha és Páfrány pedig sötétben üldögélt. Végül aztán egy este valaki megdöngette a házikó ajtaját, és hívás nélkül becsörtetett egy bőgővel. Dongó volt az. A bőgőt a szoba egyik sarkába állította, jól megtámasztotta, csak azután szólalt meg. Ez nagyon becses bőgő. Ilyen bőgőket szór szét tavasszal a napocska, a dongók pedig megkeresik őket, hogy legyen mi játszaniuk. A napsugárbőgő rendkívül értékes hangszer. Miért mondod ezt el nekünk? Kérdezte Moha. Azért, mert ma beesett az eső a házamba, és én nálatok fogok aludni a bőgővel, nehogy megnedvesedjenek a húrok, mondta Dongó. Jól van, hát akkor aludj itt, mondta Moha. Elszenderedett Moha, elaludt Szent János Bogár, bóbiskolt Dongó meg a bőgő is. Az ágy alatt a sarokban pislákolt a lángocska. Csak Páfrány nem tudott aludni. Kedve szottyant játszani a bőgőn. Kimászott a csíkos dunyha alól, Lábújhegyen nesztelenül átment a szobán, és kitapogatta a vonót. Hagy békén, brummogta a bőgő. Csak egy kicsit, motyogta Páfrány. Ráérsz reggel is, brummogta a bőgő. Csak a legvékonyabb húrodat pendítem meg, kunyerált Páfrány. Az álmos bőgő úgy dűbe gurult, hogy megpattant rajta egy húr, épp a legvékonyabb. Erre felébredt Moha, és így szólt. Most aztán, Páfrány, ugyancsak betetőzted a műved. Előbb megijesztetted a lángocskát, most meg elrontottad a bőgőt. Megjavítom, motyogta Páfrány. A húr helyére madzagot feszítek. Ahogy mondta, úgy is tett. Madzagot feszített a bőgőre, és megpendítette a húrt. A bőgő vadul felbőgött, valóságos csoda, hogy össze nem dőlt tőle a házikó. Mert a napsugárbőgőre csak a legfinomabb húr kerülhet. Felébredt Dongó, és nagy ordítozásba kezdett. Kirontotta el a bőgőt. Azzal fenyegetőzött, hogy ide hívja unokanővéreit, a darazsakat. Már is rohant az ajtó felé. Mikor az ágy mellett futott el, kipillantott alól a lángocska, és azt mondta. Páfrány rontotta el, engem is megijesztett a gyufával. Csak lássák el a baját, a darazsak, akarta még jobban megkeseríteni Páfrány életét Szent János Bogár. de nem szólt semmit. Abba hagyta az üres lámpás lóbálását, és belezárta a lángocskát, mint egy kalickába. Uram Isten, hiszen te úgy világítasz, mintha az égen ragyognál, álmélkodott Dongo. Ki hizlalt így fel? A lángocska egy kis ideig ide-oda forgolodott, aztán Páfrányra mutatott. Hát, ha így áll a dolog, akkor én neki ezért cserébe tanácsot adok, hogyan javíthatja meg a bőgőt, mondta Szent János bogár. Azt tanácsolta Páfránynak, nyálazza meg az ujját, aztán csípje le a lángocska végét, s a lángocska végéből húzzon húrt, és a húrt feszítse a bőgőre a nyakától a térdéig. Szent János bogár pedig tovább világított a házikóban, és Dongo tovább pengette a bőgőt a tisztásokon.
3: Csukás mesedágú.
4: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
3: A császár új ruhája. Valahol egy messzi vidéken élt egy hiú császár, aki minden vagyonát ruhákra költötte. Egész nap csak öltözködött, nézegette magát a tükörben, és hallgatta a császári udvar hízelgését. A császár furcsa szokásának híre ment az egész világon, és szüntelenül jöttek mindenfelől a takácsok, szabók és szövőasszonyok, hogy felajánlják szolgálataikat. Egy nap beállított két idegen, akik takácsnak adták ki magukat. Azonban senki nem hallotta még a nevüket sem. Azt állították magukról, hogy varázskelmét tudnak szőni. Olyat, amit csak az okos emberek láthatnak. Azonnal felkeltették a császár kíváncsiságát. Ő felsége összeszámoltatta a vagyonát, és már is 100 aranyat adott az idegeneknek, hogy készítsenek neki egy csodakelmét. Végre megtudom, milyen emberek élnek az országomban, kik a buták és kik az okosak, gondolta magában a császár. A két csodatakács nekiállt a nagy munkának. Legalábbis úgy tettek, mintha serényen dolgoznának, de csak a levegőben kapálóztak. Hiába hozták a szebbnél szebb selyemfonalakat és aranyszálakat a császári alattvalók, ők mindent eltüntettek titokban. Egyik reggel különös vendég látogatta meg a takácsokat. A császár első számú minisztere. A két mesterember körülrajongta a főminisztert. Lelkesen mutogatták neki a nem létező kelmét. A főminiszter megijedt, hogy nem lát semmit. A császár nem tudhatja meg, milyen buta vagyok, mert el fog bocsátani, gondolta magában. Ezért hát úgy tett, mintha nagyon tetszene neki a takácsok keze munkája. Másnap beállított maga a császár is udvari kíséretével, hogy megcsodálják a varázsszövetet. Mindenki nagy szemekkel bámult az üres szövőszékre. De mivel nem akart senki ostobának tűnni, így egymással versengve dicsérték a ruhát. De gyönyörű, éppen a királyi felség nagyságához illő. A császár sem látott semmit, hiszen nem is volt mit. De bizony hiú volt, és nem akart butának tűnni az udvara előtt, így az egekig magasztalta a takácsokat. Ráadásul még ki is tüntette őket a legfényesebb keresztjével. A miniszterek azt tanácsolták császáruknak, hogy viselje az új kelméből varázsolt ruhát a nagy körmeneten, hogy mindenki megcsodálhassa. Milyen remek ötlet, lelkendezett a császár. A körmenetet megelőző éjszakát végig dolgozta a két takács. Szabdalták a levegőt hatalmas ollóikkal, serényen járatták a varrótűket. Reggel büszkén jelentették be a császári udvarban, hogy kész a császár új ruhája. Megkérték ő felségét, vegye le a ruháját, hogy ráadhassák az új öltözéket. A szabók úgy tettek, mintha egyenként feladnák az uralkodóra a ruhadarabokat. Nézze, milyen könnyű, mint a pókháló, észre sem veszi, hogy viseli, biztatták a csalók. Milyen pompás öltözet, áradoztak a főurak is, s közben egymás arcát lesték. A császár új viseletében büszkén lépett ki a palotából, és népe már izgatottan várta őt. Az izgatottságot álmélkodás váltotta fel, hiszen uralkodójuk teljesen mezítelenül vonult végig az utcán. Az emberek egymás között összenéztek, sugdolóztak, magukban kuncogtak, ám közben mindenki hangosan dicsérte a császárt. Ő felsége milyen pompás öltözetben díszeleg, még sosem láttunk ehhez foghatót. Ám egyszer csak egy kisgyermek kiáltott fel a tömegben. Hiszen nincs is a császáron semmi, teljesen meztelen. A nép hirtelen hangos nevetésben tört ki. Újjal mutogattak császárukra, közben csúfolódtak rajta, hogy milyen bölcs is az ő uralkodó. De akkor már nem volt mit tenni. A hiú császár nem futhatott el szégyenében. Így hát peckesen tovább sétált, mögötte főurai pedig lelkesen fogták a nem létező uszáját. A két takács a néppel együtt nevetett. Majd egy pillanat alatt, amikor senki sem figyelt rájuk, kereket oldottak. Azóta sem látta őket senki.
4: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!
1: Szervusztok, gyerekek! Én Hüvös Völgyi Ildikó vagyok, és ma este én mesélek nektek Kormos István Vackor az első B-ben című könyvéből, amely verses meséket tartalmaz. Kormos István Vackor véletlen találkozása Vaspistával és Kovács Vicuval. Aj, ékes tavaszi nap! Olyan, mint egy fényességes, égre boruló kalap. Korán reggel ébred Vackor. Hány óra kor? Éppen 6-kor. Korán reggel, reggelire édes tejes kávét kap, mellé nagy karé kenyeret, rá lépes mézet eleget, éhesen belé harap. Aj, te fényességes hétfő! Az a piszén-pisze, boglyos, igen vidámakat lépő, mert most egész hétje szabad, lévén tavaszi szünet. Játszani a térre szalad, oda a sok első bésszel, pajtásai seregével, mivel hogy a közös játék dobogtatja a szívet. Ahol a Kökörcsén utca egy kanyarban véget ér, vén platánfák állnak körben, ott a Galagonya tér. Közepén nagy homokozó, benne rengeteg homok. Homokban keresztül kasul kicsi gyereklábnyomok. Homokozó szélén csúszda, mely a homokba csúszik. Csúszdára vaslétra vezet, Vackor alája bújik. És farönkök áldogálnak nagy csomóban, az a vár. Arra pedig mászhat Vackor, le is ugorhat akár. Ő a platánfákra mászna, föl a lombok magasába, rikogat is. Hó, hó, hó, fára mászni volna jó! De a parkőr kiált akkor.
2: Ejnye, kutya mája, Vackor! Fára mászni nem szabad!
1: Hát a piszén-pisze, boglyos, lompos, loncsos és bozontos mászhatnékos kölyök mackó a hintákig elszalad. Mert hinta is van, de mennyi? Érdemes egy csöp mackónak játszani, a térre menni? Aj, te galagonyati! De sok játszó kicsi gyerek árnyas fáid alá fér. Ott játszik Keszthelyi Dani Hidegkúti Mártival, ugró kötelezget Vackor vígan Zahár Zsófival. Zelnik Bálint ül a csúszdán, mögötte Kormos Luca, Csukás Pista fején sapka, trombita-szerű fura. Maros Donka tejet szürcsöl, kiflit rágcsál Nagy Balázs, Parancs Pandi garást épít, de homokból a garázs. Énekel Domokos Matyi egy kicsike éneket, mikor észreveszi Vackor ugrókötelezés közben, hogy a Kökörcsin utcából, platánfák alatti árnyból két kisgyerek fut feléje, azaz, hogy csak lépeget. Egyszer csak mellette állnak, és az ugrándozó Vackor szemébe belé csodálnak. Együtt jártak óvodába, ott voltak pajtásai. Egyikük neve Vaspista, a másiké Kovács Vicu. És mivel rég nem látták egymást, szeretnének most Vackorral a téren eljátszani. Szólnak neki.
2: Szervusz, Vackor! Emlékszel ránk, boglyosunk? Amióta nem jársz velünk, nincs is igazi bocsunk.
1: Kezet ráz velük a pisze.
2: Oj, Pistikám, Vicukám, hát nem felejtettétek el az én lompos hacukám.
1: Vaspista komolyan bólint, de hát ő mindig komoly, mintha titkos féreg rágná, zsizsik, vagy valami moly. Kovács Vicu hencegni kezd.
2: Hegedülni tanulok. Még egy év, kettő, vagy három, s nem lesz hegedűben párom. Mindent kívülről fújok.
1: Vackort nevetés csiklándja.
2: Nem fújják a hegedűt. És hogyan tudsz hegedülni, hogyha nem bírsz békén ülni, és még óvodás a neved, és még Picsu, nem ismered az A meg a B betűt. A Vaspista már ismeri. Azért olyan komoly ő. Gyere ugró kötelezni, te szájhős hegedülő.
1: S tartja kötelét Zsófival. Vaspista ugrándozik, hanem Kovács Vicu íme ugrás közben fölbukik.
2: Nagyot nyekken a homokban, de nem üti meg magát. Mégis fölpattan dühötten, és messze hangzót kiált. A szoknyám azok a kérlek, mert a kötélbe akadt. Míg az a szerencse vackor, hogy közben el nem szakadt. Inkább hegedülök eztán. Gyere, Vaspista, velem! Ezt a buta ugrándozást különben se szeretem. Nekem ez az ugrándozás ugyan fabatkát se ér. Aki akar, ugrándozzon! Szervusz! Kalagonya tér!
1: S ketten ugrált akkor Zahár Zsófi s Vackor.

Dombi Tinódi László, a Maharadzsa kívánsága. Elmondja Benkő Bence Dániel. Hol volt, hol nem volt, valamikor réges-régen Indiában élt egy nagyhatalmú uralkodó. Feleségével és két ikerfiával lakott csodálatos palotájában. Országában béke volt. Népét igazságosan, szeretettel kormányozta. Fiait kicsi koruktól tanította, taníttatta. Idővel derék ifjakká, majd erős férfiakká váltak. Történt egyszer, hogy az országot két irányból is támadás fenyegette. Hatalmas seregét két részre osztotta, s mivel már megöregedett, nem vállalkozhatott a harcra. A vezetésüket fiaira bízta. A háború évekig tartott. Mindketten bátran harcoltak, és elkergették az ellenséget. Telt múlt az idő. A maharadzsa sem lett fiatalabb. Elhatározta, hogy az országot arra a fiára bízza, aki a legméltóbb rá. Magához hívatta őket, és ismertette velük akaratát. Drága gyermekeim, mindketten egyformán kedvesek vagytok a szívemnek. Büszkeség tölt el, amikor rátok tekintek. Belefáradtam az ügyek intézésébe. Úgy döntöttem, hogy az ország vezetését kettőtök közül arra bízom, aki a legalkalmasabb az uralkodásra. A próba három részből áll. Az elsőt, a haza iránti hűségeteket már bizonyítottátok. A másodikban a fizikai erőtöket, a harmadikban pedig a szellemi tudásotokat kell összemérnetek. Másnap megkezdődtek a harci játékok. A testvérek lovaglásban, íjászatban, láncsadobásban, vívásban és birkózásban mérték össze ügyességüket, de egyikük sem tudta túlszárnyalni a másikat. A következő napon az istenek, a hősök, az uralkodók történetéből, csillagászatból, földrajzból, matematikából és a szónoklatból szerzett ismereteikről kellett számot adniuk. Döntést most sem született, mert mindenből kiváló eredményt értek el. Amikor a maharadzsa látta, hogy ez a feladat sem könnyítette meg a választást, elbizonytalanodott. Megkérte tudós tanácsadóját, hogy gondolkozzon el azon, mivel oldódhatna meg ez a kérdés. Egy hét sem telt el, mire a tudós kitalált egy új táblás játékot. Leírta a szabályokat, lerajzolta a táblát, a figurákat, megadva hozzá a méreteket és a színeket. A rajzot odaadta az udvari szobrásznak, aki egy sötét és egy világos faanyagból készítette el az első sakjátékot. A királyokat a maharadzsáról, a vezéreket az ikrekről, a futókat a király testőreiről, a huszárokat a maharadzsa kedvenc paripájáról, a bástyákat a palota négy sarkán található bástyákról, a gyalogokat a maharadzsa seregének gyalogos harcosairól mintázta. Amikor elkészült vele, odaadta a tudósnak, aki azt sietve vitte az uralkodóhoz. Nagyhatalmú maharadzsa, íme, itt van az, amit kértél. A maharadzsa csodálkozva nézte a mozdulni látszó, gyertyák világította bábukat. Ez lenne az, ami segít nekem a döntésben. Igen, ez egy olyan játék, amiben minden szerepel, amit egy uralkodónak tudnia kell. Ketten játszanak ezzel. Az alapállásban mindenkinek ugyanannyi figurája és ugyanakkora területe van. A bábukkal a meghatározott szabályok szerint kell lépni. Az lesz a győztes, aki az ellenfél királyát elfogja. Nagyon érdekes, amit mondasz. Ismertesd a szabályokat, hogy kipróbálhassam. A tudós mindent elmondott. A maharadzsának annyira megtetszett a játék, hogy alig tudta abba hagyni. Újabb meg újabb mérkőzésre szólította fel alattvalóját. Néhány nap múlva magához kérette a fiait, és megmutatta nekik a sakkészletet. Tanuljátok meg ezt a játékot. A hatalmat annak adom át, aki három mérkőzésből többször győzi le a másikat. Nem sokára elérkezett az összecsapás ideje. Mindenki izgalommal figyelte a küzdelmet. Az elsőt az egyik, a másodikat a másik nyerte, a harmadik döntetlennel végződött. A bölcs maharadzsa így szólt fiaihoz. Öröm tölt el látva, hogy egyformán alkalmasok vagytok az uralkodásra. Az a kívánságom, hogy felváltva uralkodjatok. Folytassátok a játékot. Aki először győz, az kezdheti az ország irányítását. Így is lett. A testvérek teljesítették apjuk kívánságát.
egyetértésben, egymás segítve irányították az országot. Mindketten megházasodtak, gyermekeik lettek, akiknek megtanították a sakkjáték fortéjait. A maharadzsa boldogan élt. Sokat sakkozott tudósával, feleségével, fiaival és az unokáival. Egészen addig, amíg a felkelő nap fénye már nem vetítette arcát a sakktábla csillogó mezőire.

Csukásmese rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek. Ez volt a mesés este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukásmese rádiót.

sugárs mesélám. És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Szép álmokat mindenkinek a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Mikor szemed lecsukódik, hallgass, lágy, muzsika szólít.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Most látok, kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Csukás Mese Rádióban a közszolgálati médiaszolgáltató archívumának kereskedelmi forgalomban nem elérhető, egyedülálló kulturális kincseit is bemutatjuk, mely művek felhasználásáról honlapunkon tájékozódhattok.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altató dalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukásmese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!